0: amelyet meglátogattam, nagy lakosság túlnyomó részt keresztény, így a hit ünnepének légkörében meleg fogadtatásban volt részem, amelyet az afrikai emberek jellegzetes nyitottsága is elősegített. Én is tapasztaltam elődeimhez hasonlóan valamit abból, ami Jézussal történt Galilea tömegei között. Látta, hogy szomjazzák és éhezik az igazságot, hirdette nekik, boldogok a szegények, boldogok a szelidek, boldogok a békességszerzők, és hitüket látva ezt mondta, ti vagytok a föld sója, és a világ világossága. A kameruni látogatás lehetőséget adott arra, hogy megerősítsem a közös elköteleződés felhívását a megbékélés és a béke érdekében, mert ez az ország sajnos feszültségektől és erőszaktól terhelt. Örülök, hogy eljuthattam Bamendába, az angol nyelvű régióba, ahol a közös béke munkára bátorítottam. Kamerunt Afrika kicsinyített másának nevezik természeti és erőforrásbeli gazdagsága miatt, de ezt úgy is érthetjük, hogy a kontinens nagy problémái is jelen vannak benne. Az igazságos vagyonelosztás szüksége a fiatalok számára való térbiztosítása a korrupció leküzdésével, az átfogó és fenntartható fejlődés előmozdítása, szembeszállva a neokolonializmus különféle formáival, egy előrelátó nemzetközi együttműködés révén. Hálás vagyok a Kamerunói Egyháznak és az egész népnek a szeretetteljes fogadtatásért, és imádkozom, hogy az egység szelleme, amely látogatásom során megmutatkozott, élő maradjon, és irányítsa a jövő döntéseit. Az utazás harmadik állomása Angola volt, egy nagy ország az Egyenlítőtől délre, több évszázados keresztény hagyománya, amely a portugál gyarmatosításhoz kötődik. Sok afrikai országhoz hasonlóan Angola is nehéz időszakon ment keresztül, a függetlenség elnyerése után, amelyet hosszú belső háború is súlyosbított, és ebben a történelmi olvasztó tégelyben Isten vezette és megtisztította az egyházat. Egyre inkább az evangélium szolgálatára, az emberi fejlődésre, a megbékélésre és a békére irányítva. Szabad egyház egy szabad népért. A Mama Maximai Mária egy kegyhelyen, ami azt jelenti, a szív anyja, éreztem az angolai nép szívének a dobanását. A különböző találkozások során örömmel láttam sok szerzetest és szerzetes nőt minden korosztályból, akik a mennyek országának proféciái népük között. Láttam hitoktatókat, akik teljesen a közösségek javára szentelik magukat, idős emberek arcát, amelyeket a fáradtság és szenvedés formált, mégis az evangélium öröme zsugázott belőlük. Láttam férfiakat és nőket, akik dicsőítő énekek ritmusára táncoltak a feltámadt Úrnak, aki annak a reménynek az alapja, amely ellenáll az ideológiák és a hatalmasok üres ígéretei okozta csalódásoknak. Ez a remény konkrét elköteleződést kíván, és az egyháznak felelőssége tanúságtételével és Isten igének bátor hirdetésével, hogy felismerje mindenki jogait és előmozdítsa azok tiszteletét. Az angolai és más országok civil hatóságaival is megerősíthettem a katolikus egyház szándékát, hogy továbbra is hozzájáruljon ehhez, különösen az egészségügy és az oktatás területén. Az utolsó ország, amelyet meglátogattam, Egyenlítői Guinea volt, az első evangelizáció 170. évfordulóján. A hagyomány bölcsességével és Krisztus világosságával a guineai nép végigjárt a történelmének útját, és a pápa jelenlétében megújította elköteleződését, hogy egységben haladjon egy reményteljes jövő felé. Nem felejthetem el, ami a batai börtönben történt. A fogva tartottak teljes szívből énekeltek hálaéneket Istennek és a pápának, és arra kértek, imádkozzam bűneikért és szabadságokért. Ilyet még soha nem láttam. Ezután együtt imádkoztuk a mi atyánkot, a szakadó esőben, az Isten országa hiteles jeleként. Ugyancsak esőben kezdődött a fiatalok nagy találkozója a Batai stadionban. A keresztény örömünnepe volt, megható tanúságtételekkel olyan fiataloktól, akik az evangéliumban találták meg a szabad és felelősségteljes növekedés útját. Ez az ünnep másnap az eukarisztikus ünneplésben teljesedett ki, amely méltó lezárása volt az Egyenlítő Guinea látogatásnak és az egész apostoli útnak. Kedves testvéreim, a pápa látogatása az afrikai népek számára alkalom arra, hogy hallassák hangjukat, kifejezzék örömüket, hogy Isten népe lehetnek, és reményüket egy jobb jövő iránt, amelyben mindenki méltósága biztosított. Örülök, hogy ezt a lehetőséget megadhattam nekik, és egyben hálát adok az Úrnak mindazért, amit ők adtak nekem, felbecsülhetetlen gazdagságot szívem és szolgálatom számára.
1: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese venuti dal Belgio dai paesi.
0: Szívesen szívből köszöntöm a francia nyelvi zarándokokat, akik Belgiumból, Hollandiából és Franciaországból érkeztek. Különösen a Versailles plébániai csoportot és a különböző iskolák diákjait. Adja meg az Úr, hogy ezek az afrikai apostoli utak közvetítsék a hit örömét, amely szilárd reményben gyökerezik az élet viszontagságai ellenére is. Áldásomat adom rátok, és áldott Mária hónapot kívánok nektek. Kedves testvéreim, ma szeretnék beszélni a legutóbbi apostoli utamról, amely során 4 országba látogattam: Algériába, Kamerunba, Angolába és Egyenlítői Guineában. Már pápaságom kezdetétől fogva vágytam erre az útra, és most szívből hálát adok az Úrnak, hogy lehetőséget adott arra, hogy Afrikába találkozzam Isten népével, és megerősítsem őket hitükben, mint Szent Péter utóda. Ott létem célja az volt, hogy a világnak a béke üzenetét közvetítsem egy olyan időszakban, amelyet konfliktusok és a nemzetközi jog gyakori megsértései jellemeznek. A békére való felhívás mellett szóvá tettem azokat a súlyos igazságtalanságokat, amelyek ezekben a természeti erőforrásban gazdag országokban fennállnak, és sürgettem a közösséget, a nemzetközi közösséget, hogy lépjen túl a neokolonialista szemléleten, és valós együttműködésre törekedjen. Ugyanakkor ez az apostoli út lehetőséget adott az afrikai népnek arra is, hogy hallassák hangjukat, és kifejezzék örömüket, hogy Isten népéhez tartoznak. Ezért hálát adok az Úrnak, mindazért, amit ők adtak nekem, a hit, a remény és a szeretet ajándékáit. Köszöntöm az zarándokokat, látogatókat, az angol nyelvűeket, Írországból, Máltáról, Norvégiából, Nigériából, Indiából, Trinidad Tobagóból, Fülöp-szigetekről, valamint az Amerikai Egyesült Államokból érkezett csoportokat. Mindnyájatokra és családjaitokra feltámadt Jézus örömét és békejét kérem. Isten áldjon benneteket.
1: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, il viaggio apostolico in Africa è stata per me un'occasione gradita per ripercorrere ancora una volta.
0: Kedves német nyelvű testvéreim, az afrikai apostoli út számomra örömteli alkalom volt arra, hogy ismét Szent Ágoston nyomdokaiba lépjek. Ennek a nagy egyház tanítónak a példája segítsen bennünket abban, hogy keressük Istent, aki Jézus Krisztusban a bölcsesség és tudás minden kincsét és igazi békét ajándékozza nekünk.
1: Queridos hermanos y hermanas, quisiera ser de gracia.
0: Szent Atya, röviden
1: összefoglalja
0: a katekézisét most spanyol nyelven, mondja, hogy kegyelmi tapasztalat volt ez számomra, hogy pásztorként találkoztam Isten népével, és bátorítottam őket elsődleges célként Jézus Krisztus örömhírének hirdetésével és a béke üzenetének közvetítésével. Algériában visszatérhettem a Szent Ágostonhoz kötődő lelki gyökerekhez, és megerősíthettem a fontos hídakat az egyház hagyományával, az iszlám világgal és az afrikai kontinenssel. Kamerunban megújítottam a megbékélésre, az igazságosságra,
1: ante desafíos como la desigualdad y la violencia.
0: Olyan kívásokkal szemben, mint az egyenlőtlenség és az erőszak. Angolában az élő egyházat szemlélhettem, amelyet a történelem megtisztított, és amely elkötelezett a béke és az emberi fejlődés előmozdítása mellett. Végül egyenlítői Guineában a reménnyel teli hit tanúja voltam, különösen a fiatalok és a leginkább rászorulók körében. Hálát adok az Úrnak ezért az útért, amely ajándék volt mind a meglátogatott népek, mind Péteri szolgálatom számára.
1: Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
0: Szívélyesen köszöntöm a spanyol nyelvű zarándokokat. Kérjük az Urat, hogy érintse meg.
1: Pidamos al Señor que toque el corazón y la mente de todos. De modo que su evangelio pueda ser
0: mindenki szívét és értelmét, hogy az ő evangéliuma életükben valóra válhasson. Elnézést, fájdalommal és aggodalommal értesültem, a kolumbiai délnyugati régióját sújtó tragikus erőszakról, amely súlyos emberéleteket követelt. Imádságban együtt érzek az áldozatokkal és családtagjaikkal, és mindenkit arra buzdítok, hogy utasítsa el az erőszak minden formáját, és határozottan a béke útját válassza. Az Úr áldjon meg benneteket, köszönöm szépen.
1: Rivolgo il mio cordiale saluto alle persone di lingua cinese. Cari fratelli e sorelle,
0: lo Spirito
1: Santo aumenti in voi il vigore della fede e della carità che alimentano propositi ed azioni di bene. Vi benedico di cuore.
0: Én megáldalak benneteket. Isten áldását kérem rátok.
1: Un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua portoghese.
0: Szívből köszöntök minden portugál nyelvű zarándokot, különösen a Lisszaboni Laura Vicuña kollégium csoportját, és a Rio de Janeiro-i Chiquinha Gonzaga zenekar fiataljait. Afrikában olyan egyházi közösségekkel találkoztam, amelyek mindegyike a maga módján egy élő hitről tesz tanúságot. Kérjük az Urat, hogy élessze újjá hitünket. Isten áldjon benneteket.
1: Saluto i fedeli di lingua araba, in particolare quelli provenienti dal Libano, dall'Iraq.
0: Üdvözlöm az arab nyelvű híveket, különösen a Libanonból, Irakból és Szíriából érkezőket.
1: Affidarsi di Dio.
0: A keresztény arra kap meghívást, hogy mindig bízzon Istenben, különösen a gyengeség és a szorongás pillanataiban. Mert vele békében és biztonságban élünk. Az Úr áldjon meg mindnyájatokat, és óvjon meg mindig minden rossztól.
1: Saluto cordialmente i polacchi.
0: Szeretettel köszöntöm a lengyeleket.
1: Oggi nell'anniversario della liberazione del campo nazista tedesco di Dachau.
0: Ma Dachaui.
1: Celebrate la giornata del martirio del
0: német náci tábor felszabadításának évfordulóján. A lengyel papság vértanúságának papját ünneplitek a második világháború idején. Kérjétek a püspökök, papok és kispapok a 20. századi totalitarizmusok vértanúinak közbenjárását. Különösen a fiatalokért imádkozzanak, hogy bátran válaszoljanak Isten hívására. Mindnyájatokat megáldalak, áldásomat adom rátok.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
0: Szeretettel köszöntöm az olasz nyelvű zarándokokat.
1: In particolare saluto le famiglie del movimento dei focolari.
0: Focolari mozgalom családjait.
1: I collaboratori del Regnum Christi.
0: A Regnum Christi munkatársait.
1: Le parrocchie Santa Maria Assunta in Canepina e San Giovanni Battista.
0: Santa Maria Assunta. És akkor letortói Szent János plébániák híveit.
1: Saluto poi il reggimento lagunare serenissima de Venezia.
0: Külön köszöntöm a velencei serenissima lagunári ezredet, a pízai ejtőernyős kiképzőközpontot,
1: del 28. reggimento Pavia di Pesaro.
0: És a pesarói páviai ezredet.
1: Il mio pensiero
0: gondolataim végül a fiatalokhoz, betegekhez és az ifjú házasokhoz szólnak.
1: La liturgia celebra oggi
0: Santa Caterina da Siena. Sienai Szent Katalin, dobonkos tüzet és egyháztanítót ünnepli.
1: Cari giovani,
0: kedves fiatalok, legyetek szerelmesek Krisztusban, ahogy Katalin is az volt, a lendülettel és hűséggel kövessétek őt. Ti, kedves betegek, merítsétek szenvedéseiteket a megváltó vérének szeretett misztériumába, amelyet a Sínai Szent különleges áhítattal szemlélt, ti pedig, kedves ifjú házasok, kölcsönös szeretetetekkel legyetek Krisztus egyház iránti szeretetének jelei. Mindnyájatokra áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, köszönjük, hogy velünk tartottak, imádkozzanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották, dicsétessék a Jézus Krisztus.
1: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.

Dicsértessék a Jézus Krisztus. Homoki Nagy Katalin vagyok. Kedves gyerekek, ma a legkisebbeknek szeretnék mesélni, és pedig két kis csibéről. Írtam én egy könyvet róluk, és fényképeket is készítettem kalandjukról. Ez a könyv, tudjátok, Leporello. Egy képes könyv. Ismeritek az ilyet biztosan. Kemény táblás és széthajtható oldalai vannak. Arra hívom ma este a kicsiket, hogy gondolatban üljenek körém, jó közel, hogy a könyv képeit is megmutathassam. Legelőször hallgassunk meg egy dalt a tavaszról, a kirándulásról, így jobban el tudjuk képzelni azt a szép üdekertet, ahol történetünk játszódik.

Most nézzük a könyvet. A fedőképen két édes, egynapos csibét látunk. Szép zöld fűben áldogálnak, alig látszanak ki belőle. Egymásra néznek és tanakodnak, hogy merre is induljanak el világot látni. Róluk szól ez a történet. De vajon hogy kezdődött el az ő kis életük? Nézzük meg hát együtt. A következő képen tyúkanyót látjuk egy kerek kosárban, szalma között ül. Vajon miért? Tyúkanyó ül tojásain, kotlik. Gazdasszonya puha szalmát készített a kosárba. Erre tojta tojásait. Kodács, minden napra egy tojást. Testével melegíti őket, ettől elkezd fejlődni bennük a kis csibe. A csibe még bent van a tojásban, mégis hallani lehet csipogását. Ez csipogja. Csip-csip, hol vagy anyukám? Látni szeretnélek. Kop-kop, kis csőrével belülről kopogtat. Kotlós anyó segít neki. Csőrével lyukat repeszt a tojás héján. Kot-kot-kot, bújjál ki, kicsim. Képzeljétek, gyerekek, lefényképeztem ezt a tyúk tojást, azt is, ahogy tyúkanyó megrepeszti a tojás héját. Egészen addig repeszti, amíg akkora lyuk lesz rajta, hogy kilátszik a csibe csőre, feje, majd ki is tud bújni rajta. Sikerül is kibújni neki. Csip-csip-csip, kint vagyok, anyukám. A kis csibe tolla nedves, fázik. A kotlós szárnyával betakargatja. De jó ebben a puha, mamaszagú melegben szárítkozni. A kikelt csibék közül a legkíváncsibb felugrik a kosár peremére. Csip-csip-csip, jaj, de érdekes kinézni. Gyere te is, hívja testvérkéjét. Elinduljunk világot látni, tanakodnak. Mehettek, de nem messzire, mondta tyúkanyó. Leugrottak a kosár széléről, és óvatosan egymás mellett elindultak a fűbe. A könyvképeit, ha nézzük, láthatjuk a két kis csibét, ahogy másznak fel a kosár peremére, egymás segítik kis szárnyukkal, csőrükkel, majd ahogy leugranak a fűbe. Nagyon izgulnak. Merre induljunk, csip-csip, tanakodnak. Menjünk arra, ott valami pirosat látok, csip-csip-csip. Nézz oda, mi lehet az? Meg is látták, hogy mi az. Egy levélen 7 pettyes katicabogár mászott. De szép vagy, csodálták meg a csibék. Mit csinálsz itt? Ennivalót keresek, tetveket. Kértek ti is? Köszönjük, azt nem szeretjük. Súr, hallották, s a katica már el is repült. Mi meg, ha a könyvet nézzük, akkor látjuk a katicabogár fényképét, amint éppen elrepülni készül. Gyönyörű piros háta van, 7 fekete pötty díszíti. Alulla kicsillan a fényes, átlátszó hártyaszárnya. Ez segíti őt a repülésben. A kis csibék tovább sétáltak a kertben. Hát ti hová mentek? Szólalt meg valaki mély hangon a sűrűből. Csip-csip, kis csipék vagyunk, és világot látni megyünk. Megismerkedhetünk veled? Én a Süni vagyok, tüskés a hátam. Ha bánt valaki, úgy összegömbölyödök, mint egy labda. Fényképünkön láthatjuk a Süni komát. Sok-sok hegyes tüske meredezik a hátán, és szép, okos, fényes, fekete szeme van, és nedves fekete orra, azzal szimatol. Melegen sütött a nap, a csibék megszomjaztak. Hol találhatnánk egy kis vizet, csip-csip,
csipogták. Arrafelé van egy tócsa, nem túl mély, oda menjetek, tanácsolta a gyönyörű pávaszemes lepke, aki egy illatos virágon ringatózott. Gyerekek, mi most megnézhetjük ezt a szép pávaszemes lepkét a könyvben. Csoda szép színe van, piros, sárga, bordó, kék, amin fekete foltok is vannak, olyanok, mintha valakinek a szemei lennének. Ezzel akarja a lepke elijeszteni ellenségeit, például az éhes madarakat. Tovább sétáltak. Most a csibék lába előtt apró fekete hangya haladt el, saját magánál jóval nagyobb kenyérmorzsát cipelve. Csip-csip, de erős vagy, csodálták meg. Én a szorgalmas hangya vagyok. Van rólam egy ének is. Ismeritek?

Zöld hátú gyíkocska napozik a homokon. Csip, csip, csip, hát te ki vagy? De hosszú farkad van. A gyík megmozdult, ettől a csibék úgy megijedtek, hogy hanyat homlok elszaladtak. Eltévedtek a nagy fűben, nem találták az utat hazafelé. Csip, csip, csip, sírdogáltak panaszosan. Tudjátok, gyerekek, ez a gyönyörű, zöld, aranyszínű gyíkocska nagyon szeret a napon melegedni. Hozzányúlnunk nem szabad, mert nagyon ijedős. Elfut, elmenekül, olyan gyorsan, hogyha kell, a farkát is hagyja letörni, s az a kezünkben marad. Sose bántsuk szegényt. Nem bánt minket ő sem, csak legyeket, szúnyogokat eszik. A két kis csibe ott bolyongott, a nagy fűben eltévedtek. Miért csírtok olyan keservesen? Sajnálta meg őket csiganéni. Nem találjuk az anyukánkat és a testvéreinket. Hol laktok? Kérdezte a kicsiket. Csip-csip, egy nagy kosárban. Te tudod, merre van? Hogy ne tudnám. Megmutatom, gyertek utánam. A jószívű csiganéni hazáig vezette őket. Tyúkanyó már várta kis csibéit. Könyvünk utolsó képén mi is láthatjuk csiganénit. Éppen egy sima kövön mászik, nedves fénylő csíkot hagyva maga után. Csápjait előre tolja, képzeljétek, ennek végeim van a két kis szeme. Ha hozzáér valami, csápjait gyorsan behúzza, s ha tartós a veszély, a házába menekül, behúzódik oda. Ott biztonságban van. A csiganéni éppen férje urát várja haza. Kémleli az utat a bokrok alatt, látja-e már közeledni. Amíg hazaér a férje, hallgassunk meg róla egy dalt.

Képeskönyvünkben a kis csibét is láthatjuk, pont szemben áll Csiga nénivel, és reménykedve nézegeti őt, nagyon figyel rá, hogy mit mond neki. Érdemes is, hiszen ő vezeti haza a kicsiket, a puha, melegszárnyú mamájukhoz, és az illatos szalmakosár fészekhez. Hazaérve, odafutottak tyúk anyóhoz, és a kis pelyhes testvérkéjékhez. Látjátok, gyerekek, milyen jól sikerült a kis csibék kirándulása? Felfedező útjukon sok új barátot szereztek. Szerintem, ha kipihenték magukat, és jól laktak a finom magokkal, újra elindulnak majd világot látni. Mert a világ csodaszép és nagyon izgalmas, közel és távol is. A Jóisten ajándéka minden fű, fa, virág, felhő, állatok és emberek. Örüljünk nekik minden nap. Búcsúzóul hallgassunk meg egy éneket a mi kis sündisznónkról, sünikénkről.

Kedves gyerekek, emlékeztetlek benneteket, hogy meséimmel várlak titeket szombatonként este 7 óra 25 perckor. Én ott leszek. Addig is dicsérjük Istent, aki nekünk ilyen szép világot teremtett. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: ne örülj bajomnak ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségbe lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségem, mert én felkelek, az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy a 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni. Kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztán látást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.

0: lélek hangja.
1: Három óra.
2: A Mária Rádió Dabason az FM 97,5 MHz-es frekvencián fogható.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek

0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Ady Endre, istenkereső lárma. Nevet sem értem, Istenem, de van két árva nagy szemem, és annyi bolondot látok, hogy a sok bolondságból nagy ijedelmemben, Uram, hozzád kiáltok. Próbáltam sokféle mesét, de jaj, egyik se volt elég. Szívemben, idegeimben kiabáló nagy lárma, téged keres, fölség. Isten, a tied minden.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérvalmasz nekünk és az egész világnak.
3: Moré Balázs, kartauzi szerzetes. Egyre csendesebben. Van egy másik világ. Létezik. A tenger alatt, a tenger fölött, a zúgó hullámok mögött egy másik világ rejtezik. Aki ismeri, nem beszélhet róla, mert ez a legnagyobb titok. Takarjátok el arcotok, ha mégis eljönne az óra. Én láttam, és szemem elvakult a nagy fénytől, amely ott ragyog. Azóta néma, és vak vagyok. A kulcs a tengerbe hult. Ha tudnád, ha csak megsejtenéd, hogy a felszín alatt mi rejtezik. Van egy másik világ. Létezik. És egyre csendesebben int feléd.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Ismeretlen angol költő verse. A halál semmiség. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzám most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét, ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árnyi betűne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is. Ugyanaz most is, ami volt örökké. Megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Kérgalmazd nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért.

0: világnak.
1: Ismeretlen katona imája. Az imát 1945-ben egy Olaszországban elesett amerikai katonánál találták. Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged. Most mégis szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, hogy te nem is létezel, és a buta fejemmel mindezt el is hittem nekik. Tegnap este egy gránát tölcsérből néztem fel a csillagos égboltra, és ebből következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha szakítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rájöttem volna, hogy áprilist járottak velem. Szeretném tudni, Istenem, hogy ide nyújtanád-e nekem a kezedet. Az érzésem azt súgja, hogy te megértesz. Különös, ide kellett jönnöm ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcodba. Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem, de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája. De amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek. Hallom a jelet. Istenem, mennem kell. Szeretlek téged. Ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz. Ki tudja, hát, ha ezen az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz. Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos. Éppen ezért gondolkodom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban. Íme sírok, hullanak a könnyeim. Igen, most mennem kell. Istenem, a viszontlátásra. Különös, amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megkeresztelésünk bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, Szent erős Isten, Szent halhatatlan Isten,
2: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Uram, irgalmazz!
2: Uram, hírgalmazz!
3: Krisztus, kegyelmez!
2: Krisztus, kegyelmez!
3: Uram, hírgalmazz!
2: Uram, hírgalmazz!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Mennyei Atya Isten!
2: Hírgalmazz nekünk!
3: Megváltó Fiú Isten!
2: Hírgalmazz nekünk!
3: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Szent háromság egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
3: Isteni irgalom a teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
3: Isteni irgalom a megváltó legnagyobb tökéletessége.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a megszentelő végtelen szeretete.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megigazultál teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, aki megelőzöl minden, minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízunk benned.
3: Isteni irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízunk benned.
3: Isten báránya, ki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezz nekünk.
3: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket.
3: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
3: Krisztus, kegyelmezz.
2: Krisztus, kegyelmezz.
3: Uram, irgalmazz.
2: Uram, irgalmazz.
3: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
3: Könyörögjünk. Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
3: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában Dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Farkas István piarista, lúpusz atya vagyok. Nagybőjt első vasárnapján azt imádkoztuk, hogy Jézus rejtett életéhez közelebb kerüljünk. Az igazi jó, az igazi érték az rejtőzködik. És annyira lesz értékes a következő időszak, egészen pünkösdig, ha megvalósul ez, hogy a legnagyobb és legcsodálatosabb élethez, Jézus életéhez közelebb kerüljünk. És ebben nagyon sokat segít százaknak, ezreknek a Mária Rádió, és az ebben való törekvésünk nem valósulhatna meg, ha nincsenek nagylelkű adományozók. Így kérjük rádiónk számára nagy szeretettel az adományokat.
2: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk, közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 10

0: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallják.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Molnár István Jenő vagyok, ez pedig a Dr. Preventor, a Mária Rádió szülőknek szóló bűnmegelőzése műsora, melyben adásról adásra olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek eligazodni a fiatalokat fenyegető veszélyek világában. Célunk a biztonságtudatosság kialakításának elősegítése, továbbá olyan prevenciós receptek megismertetése, melyek kapaszkodót jelenthetnek a hétköznapi kihívások útvesztőiben. Ez itt tehát a Dr. Preventor, megelőzés receptre felírva. Mai vendégem Kis Péter Andrea, pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ vezetője. Köszöntelek a műsorban.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: A mai adásunkban figyelmünket a fiatalok generációs kihívásaira irányítjuk, ezek közül is leginkább az elmagányosodásra, amelynek számtalan következménye lehet. Kezdjük is rögtön ezekkel a generációs jellemzőkkel, bár még mindig sokan a Z-generációt emlegetik, mint veszélyeztetett korosztályt, azért azt látnunk kell, hogy a legidősebb Z-sek már 30 évesek, míg a legfiatalabbak 16-17 évesek, így talán lassan kifizetődőbb, ha az alfákra fókuszálunk. De milyenek ők valójában? Mit láttok ti, és mit mond a szakirodalom?
2: Számtalan olyan közös vonás van, ami az alfa és az Z-generációt egyaránt meghatározza. Ugye ők az igazi digitális benszülöttek, akik már sajnos csecsemőkoruk óta részei annak a hatalmas hálózatnak, amit internetnek hívunk, és nem csak kívülről szemlélő részesei, hanem bent szocializálódott részesei. És ezért azt gondolom, hogy nagyon fontos az ő gondolkodásuknak, meg a viselkedésüknek a megismeréséhez az, hogy lássuk, hogy hogyan működik az interneten ez a fajta szocializáció, amit ők megélnek. És sajnos van olyan fiatal, van olyan gyermek, akinél már ez elsődleges szocializációs közegként jelenik meg. Tehát az iskola és a család mellett egy erős, nagyon erős hatás gyakorol a gyerekekre. És nézzük meg, hogy mik ezek a jellemzők, és milyen következményekkel járnak az ő gondolkodásukra, viselkedésükre nézve. És majd aztán egy picit külön beszélek még az alfákról. Ugye őróluk még viszonylag kevesebb kutatás jelent meg, de azért ne felejtsük el, hogy most már ők középiskolába léptek, és ezzel együtt a szokták mondani, kisgyerek kisgond, nagygyerek nagygond, úgyhogy azok a tulajdonságok, amelyek őrájuk jellemzőek, a jelenlegi közoktatás formái között nem nagyon tudnak kibontakozni, és inkább ilyen gátló tényezőként vannak jelen. Ők addig nem okoztak olyan nagy problémát, ameddig óvodások voltak, meg kisiskolások, mert azok a munkaformák, amelyek ott jelen vannak, a sokkal, sokkal inkább a gyakorlatra épülő munkaformák, azok megfeleltek az ő habitusuknak, de ahogy a felső tagozat meg a középiskola érkezett, egyre több a magatartási probléma és az agresszió. Ezzel kapcsolatban majd még lesz szó a mai nap arról, hogy milyen megoldásokat is találunk ezekre a problémákra. Szóval az infokommunikációs környezet hogy is néz ki? Az, hogy online jelenlét lehetséges, az már nem kérdés. Ugye az X generáció életében az még egy anyagi státuszt is igényelt, hogy online jelen lehessünk. Ma már ez nem probléma, és ebből természetesen az következik, hogy hihetetlenül nagy részben online kommunikálnak a gyerekek, ennek számtalan problémájával és veszélyével, viszont ez egy olyan globalitást is ad az ő gondolkodásuknak, hiszen egész más mennyiségű emberrel kerülnek kapcsolatba ezek a gyerekek nap mint nap, mint mondjuk annak idején én óvodásként hát ismertem azt a néhány gyereket, meg még a játszótérről néhány gyereket, vagy iskolásként. Ehhez képest ők már a teljes világgal kommunikálnak. A legutolsó osztályom, akik a kezem között tanultak, ott már például angolul, sőt néhányan japánul is tökéletesen beszéltek, mire megérkeztek az iskolába. Tehát a középiskolai tanár vagyok egyébként, tehát 14-15 évesen ők már leérettségiztek angolból, mert nem okozott nekik problémát. Egy picit ez rávilágít arra, hogy a motiváció az mekkora erő. Ők akartak játszani, akartak kommunikálni a világ másik felén lévőkkel, tetszettek nekik ezek az animék, a japán animék, és ezért ők ezt megtanulták. Ehhez képest mondjuk, ha franciául akartuk volna őket tanítani, nehéz lett volna, mert az nem érdekelte őket.
1: Akkor bocsánat, azért ebből az következik, nem, hogy szülőként és gyerekekkel foglalkozóként is a motivációval.
2: Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és ez egy akkora hatalmas kulcs, maga a motiváció, az, hogy a gyerek hihetetlen, az alfa meg z-generációs gyerek hihetetlen erőforrásokat tud mozgósítani annak érdekében, hogy ő valamit megtanuljon, ami őt érdekli. És ezt mindenképpen használni kell, tehát nem ár ellen kell nekünk feltétlenül úsznunk, hanem használni azokat az erőket, amelyek ott rejlenek ezekben a fiatalokban. Gondoljunk csak a saját életünkre, mi is sokkal lelkesebben csinálunk valamit, hogyha van motivációnk. Tehát ha mondjuk én hiába tudok palacsintát sütni, hiába sütöttem már ezerszer, de ha összevesztem a férjemmel, nem sütök neki palacsintát estére. Ellenben, ha fordítva van, én olyan nagyon szerelmes vagyok, és szeretném megmutatni a leendő férjemnek, hogy hát ő szereti a palacsintát, én biztos, hogy megtanulom. Elmegyek a nagymamámhoz, na most mutasd meg, nulla tudásból, nulla kompetenciából tudok egy fantasztikus eredményt elérni, csak azért, mert szeretnék valamit, mert akarom.
1: Igen, de itt felmerül két kérdés. Az egyik az az, hogy gyakran hallhatjuk azt a bélyeget a fiatalok kapcsán, hogy motiválatlanok, érdektelenek, és hogy nincs is igazi céljuk. Uh-huh. Én ezzel kevésbé értek egyet, de kíváncsi vagyok a véleményedre. A másik pedig, hogyha ez nincs így, akkor hogy te mit tanácsolnál nekünk szülőknek? Hogyan tudjuk meg, hogy mit szeretne az a gyerek?
2: Nagyon jó pofa tapasztalatom volt nemrég. Pedagógusoktól kérdeztem, hogy hát vajon hogyan lehetne megtudni egy gyerektől, hogy mit szeretne? Rendkívül sokféle válasz érkezett, egyetlen egy dolog nem jött, az, hogy megkérdezzük. Pedig ennyire egyszerű a történet. A gyerekek nagyon szeretnének kommunikálni arról, ami őket izgatja, ami érdekli őket, csak nem tanultunk meg jól kérdezni. Gondoljunk csak, a mi volt ma az iskolában kérdésre, a válasz általában az, hogy semmi. Tehát egy semmit mondó kérdése, semmit mondó választ kapunk, de ha vannak olyan kötődések, hogy jaj, hát Marcsi néni óráján, mesélj már el, mi történt, mit tanultatok, mert tudom, hogy azt szereted. Akkor már mindjárt sokkal többet tudunk meg a gyerektől, és kicsit abba is gondoljunk bele, hogy ők egy másik világban élnek, sőt nem másik világban, másik világokban, ezért is szoktuk úgy hívni, hogy digitális multiverzum, mert amit itt látunk magunk körül, az csak egy az ő világaik közül. Minden egyes alkalommal, amikor belép valamilyen közösségi média platformra, vagy belép egy játékba, akkor egy teljesen új szabályrendszert, egy teljesen új normarendszert hoz létre maga körül, és ő ehhez alkalmazkodik, tehát amit mi látunk a gyerekből, az csak egy pici része. És amikor megkérdezzük, hogy mondjuk pedagógusként, hogy mi történt a hétvégén, és a gyerek azt mondja, hogy semmi, akkor a mögött az is ott van, hogy semmi, amit én értenék. Semmi, amihez ne kellene ő neki magyarázkodnia, mert hogy most a játékban milyen szinten volt, meg milyen avatárja volt, meg milyen felszerelései voltak, azt ő szívesen elmondaná, de én nem érteném. Tehát, hogy ez a fajta kapcsolódás, ez csak akkor jöhet létre, ha nem egy felszínes kérdéssel intézzük el, hanem tényleg benne vagyunk az ő életében. És én azt tapasztalom, hogy már az Z-generációnál is ott volt ez, de az alfáknál különösen, hogy soha nem látott mértékben igénylik a felnőtt társaságát és a felnőtt beszélgetést. Ez egy picit veszélyes is egyébként, pontosan amiatt, mert az interneten ezt ki is használják sokan. Pillanatok alatt tudnak kapcsolódni a gyerekekhez, és önmagában az, hogy egy felnőttel beszélhet a gyerek, egy hiteles felnőttel, az neki egy nagyon fontos útmutató. És pedagógusként is, vagy amikor trénerként megyünk gyerekcsoportokhoz, azt érezzük, hogy nagyon könnyű kapcsolódni hozzájuk a tevékenységeken keresztül. És ők kérdezgetnek is mindig. Tehát én nekem egy kifejezetten pozitív tapasztalatom van. Akikkel még harcolni kellett, akikkel még nagyon meg kellett küzdeni azért, hogy hallgassanak az emberre, azok az Y-generációsok voltak. Ők egy kicsit abban a tudatban léteztek, hogy mivel ők a digitalizációhoz úgymond jobban értettek, mint mondjuk az X-generáció, ők nagyon tudtak mindent. Úgyhogy ott az egyik legnagyobb dicséret az volt, hogy tanárnő gyorsabb, mint az internet, hogyha valamit hamarabb tudtam meg, mint hogy ő megnézte az interneten.
1: Annyit segítsünk a hallgatóknak, hogy az Y az a 1980 és 90.
2: 80 és 95 közöttiek, így van, tehát ők már régóta a munkaerő piacon vannak, és tulajdonképpen a mostani alfák azok az Y generációnak, meg a Z generáció elejének a gyermekei. Szóval visszatérve itt az Z és alfa generációra, ezek a gyerekek sokkal elveszettebbek, mint gondolnánk. És egy picit megint visszatérnék ugye itt az internetre, hogy a mi életünkben az X generációnak, meg még azt gondolom, hogy az Y generációnak is, az információ az érték volt. És mai oktatásunk is arra épül, hogy az információ érték. Ehhez képest a mostani gyerekeknek az információ már nem érték, hanem felesleg. Sokkal több van, mint amit az agyuk be tud fogadni. És ez egyébként rendkívül sok problémának a forrása a túlingerelt idegrendszer. Ugye, ha most egy ilyen kicsit távoli példa, az egyik veszélyesebb kínzás tulajdonképpen, amikor kihallgattak mondjuk egy hadifoglyot, az volt, nem hagyták aludni. Tehát az alvás megvonás az iszonyatosan súlyos tünetekkel jár az idegrendszerre nézve, és ezek a gyerekek képesek gyakorlatilag így kínozni magukat, hogy azt színlelik, hogy alszanak, aztán mikor a szülők már lefeküdtek aludni, akkor ő fölébreszti magát, és egész éjjel játszik, aztán reggel eljátsza, hogy fölébred, de attól ez a hihetetlen alvás hiány, ez ott van bennük folyamatosan. Tehát nekik nagyon-nagyon nehéz megnyugodni, és ez a szorongás szintet is hihetetlenül növeli. Úgyhogy azt is tudni kell, hogy nekik az egy örök kérdés az információkkal kapcsolatban, hogy de mi az, ami fontos? Hogyan tudja ő eldönteni, hogy valami fontos, vagy nem fontos? Hogyan tudja ő eldönteni, hogy mi az, ami igaz, és mi az, ami nem igaz? Bevallom, hogy most már nekünk is szerintem nehéz eldöntenünk, főleg mióta ezek a generált tartalmak ennyire valósághűek, hogy egy videó most igaz, vagy nem igaz, vagy egy szöveg igaz, vagy nem igaz.
1: Bár nekem az a tapasztalatom, hogy mintha a fiatalok egy része ebben már tudatosabb lenne, mint mi, és jobban észreveszik, jobban érzékelik. Sőt, arra vonatkozóan is olvastam már néhány cikket, hogy a fiatalok egy része a nagyon jól látható módon nem valós tartalmakat tulajdonképpen elutasítja. Tehát, hogy az gyorsabban tovább pöcköli, nem nézi meg, nem hallgatja meg, mert egyszerűen ami nekünk még mindig újdonság, az már, ahogy te is fogalmaztál az elején, ez náluk már veleszületett képesség, és én egyébként magam részéről abban bízom, hogy amitől most nagyon féltjük őket, az majd idővel egyszer csak beáll egy normalitásba, amit ők saját maguk kezelni tudnak, de természetesen ez még egy kicsit arrébb van.
2: Igen, itt azért szét kell választani a fiatalabb életkort, a kicsit idősebb életkortól, mert ez a nagy bizonytalanság nyilván a fiatalabbakra jellemző, tehát ahogy érik a személyiség, úgy egyre jobban megjelenik ez a fajta kritikai szemlélet és kritikai gondolkodás, de sokkal hamarabb megérkezik ez, hogyha segítséget kap a gyerek, és igen, ők egymást sokszor tanítják, aminek azért számtalan veszélye van, valljuk be. Nem véletlenül dolgozták föl most a Kamaszok című sorozatnak az alkotói, a Legyek ura című regényt. Aki nem ismeri, a Kamaszok című négyrészes filmet mindenképpen érdemes megnézni, nagyon sok minden kiderül belőle a fiatalok gondolkodásáról. A Legyek ura pedig arról szól, hogy egy gyerekcsapat egyedül marad egy szigeten, és hogyan alakítják ki a maguk kis társadalmát, és hát ez egy nagyon szép metaforája annak, ami sokszor történik. Ott vannak a gyerekek egyedül az interneten. Én azt gondolom, hogy egyetlen szülő se engedné el úgy a gyerekét, mondjuk éjszaka, hogy azt mondja neki, nem baj fiam, hova mész, nem baj, hogy mit csinálsz, kivel találkozol, és hogyan viselkedsz ott. Gyakorlatilag az interneten ez történik, hiszen a szülő sokszor nem tud róla, hogy mi történik az interneten, még a leggondosabb szülő sem, és olyan bugyrai vannak az internetnek, amiről az ember jobban szeretne nem tudni sokszor, olyan mélységekbe tud süllyedni, és olyan veszélyek leselkednek a gyerekekre. Viszont azért, hogy ne csak a riogatásról beszéljek, ott van a másik oldal, ami soha nem szabad elfelejteni, hogy én azt gondolom, hogy az ember alapvetően jó, és a gyerek alapvetően jó akar lenni, és a gyerek jól szeretne lenni, és szeretne alkalmazkodni a környezetéhez, csak meg kell adni neki erre a lehetőséget. Tehát, hogyha ő vele folyamatosan beszélgetünk értékekről, folyamatosan beszélgetünk arról, hogy számunkra mi a fontos, mi a mi erkölcsi mértékünk, akkor ő benne ez olyan mélyen benne marad. Egy picit megint, ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, mindegy, hogy mennyi idősek vagyunk, azért vannak olyan mondatok, amik apától, anyától, nagymamától ott maradnak az ember fejébe. Akkor azt gondoltuk, hogy jaj, már megint századszorra mondja, de amikor belekerülünk egy helyzetbe, az a drive az működésbe lép. Az a gondolat az ott van az ember fejében elültetve, és én azt gondolom, hogy ezeket gyerekkorban kell elültetni a gyerekek fejébe, és ha akarják, ha nem, működni fognak, mert ilyen az ember.
1: Hát ezeket hívjuk sémáknak tulajdonképpen, nem véletlenül hallhatjuk ma szerintem nagyon gyakran a sématerápia kifejezést, hogy ezekkel érdemes dolgozni, mert hát sajnos kapunk néha nem jól működő, vagy nem jól funkcionáló sémákat. Viszont nagyon érdekes, amit mondasz, gondolom, miközben hallgatnak bennünket a hallgatóink, azon gondolkodnak, hogy ezeket a beszélgetéseket hogy kezdeményezzék, mert nagyon gyakran más a tapasztalás, persze itt most életkortól nagyban függ ez a dolog, egy cserdülővel leülni, értékekről beszélni lehet egy kicsit nehezebb bizonyos időszakokban, de tudnál mondani valami eszközt gyakorlatra, játékra, társasjátékra? Mire gondoljunk, amiben bele lehetne szépen szőni ezeket az értékeket, gondolatokat?
2: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, mert két részre bontanám a választ. Az egyik az, hogy az a gyerek, amely kicsi gyerekkorától megszokja, hogy a szülő az egy érzelmi támaszt jelent számára, és megbeszélik a dolgok. Annak a gyereknek kamaszkorban sem lesz ez probléma. Én egyébként 25 évig tanítottam egy olyan iskolában, ahol elég sok nehéz sorsú, meg problémás gyerek volt, és azt tapasztaltam, hogy ezek a gyerekek nemhogy kevésbé, hanem sokkal inkább szeretnek beszélgetni. Elképesztő az, hogy a gyerekek mennyire szeretnek beszélgetni. A szülő az egy picit hátrányban van, ugye a pici gyereknél is mindig az anyjának rossz a kisgyerek, a idegennek kevésbé. Tehát tanárként egyszerűbb, de szülőként azt gondolom, hogy a nem direkt kérdezgetés, az ugye faggatózásba megy át, hanem mondjuk megnézünk egy olyan filmet közösen, aminek van egy üzenete, van egy tartalma, és arról beszélgetünk, akkor előbb-utóbb átfordul egy személyes beszélgetésbe. A szülőnek igenis, hogy a saját gondolatait át kell, hogy adja a gyereknek a világról, mert a gyereket ez érdekli. Hogy mondjak egy nagyon aranyos példát, egy etológus Csányi Vilmosnak az egyik előadásában hangzott el, hogy az emlős állatnak a gyermeke, és a főemlősöknek is, és az embernek is a domináns egyedtől tanul. És erre végeztek kísérletet, volt egy majom csoport, ahol tudták azt a nagy okosságot, hogy hogyan kell a kókuszdiót feltörni, és ugye megenni a finom belsejét. És abból a csoportból áttettek egy nem domináns nőstényt egy másik csoportba, ahol ezt nem ismerték, ezt a módszert. Hát mi történt? Ugye átkerült abba a csoportba, ő tudta, hogy kell föltörni a kókuszdiót, föltörte. Vajon mit csináltak a többiek? Elvették a kókuszdióját. Ami még érdekesebb, hogy hosszú-hosszú idő eltelt, egy év is, és még mindig ott tartottak, hogy senki nem törte fel a kókuszdiót, csak elvették tőle. És akkor született egy kölyke ennek a majomnak, és ami nagyon izgalmas, hogy pillanatok alatt megtanulta a kismajom azt, hogy hogyan kell feltörni a kókuszdiót, mert hogy a szülő az a kicsinek mindig domináns. Tehát, hogy az ő általa mutatott erre van programozva, hogy amit a szülő csinál, amit a szülő véghez visz, ő azt utánozza. Hát látjuk.
1: Ritkán mondjuk ki ezt a felelősséget, hogy...
2: Így van, igen. Kimondhatjuk ezt a felelősséget, hogy a gyerek a szülőt utánozza. És bizony, amit a szülő hibát elkövet, azt a gyerek utánozni fogja. És hatalmas felelőssége van, nem csak a szülőnek, hanem ilyen módon a pedagógusnak, a nevelőnek, aki a gyerekkel kapcsolatba kerül, hiszen mondhatunk mi bármit, ha nem azt csináljuk. Tehát a hitelesség az az egyik legeslegfontosabb dolog. A másik, ami szintén nagyon fontos, hogy a gyerek, ugye, amint az előbb is mondtam, szeretne jól lenni, szeretne az életben jól működni, mondjuk ki azt is, hogy boldogan élni. És hogyha ő olyan felnőttet lát, aki boldogtalan, azt nem fogja követni. Tehát, hogyha azt látja a szülőtől, hogy folyamatosan csak azon panaszkodik, hogy neki milyen rossz az élete, minek tanultam, úgyse keresek semmit, akkor a gyerekbe azt programozza be, ha már itt az előbb utaltál a sémákra, hogy hát nincs értelme, minek tanulja.

0: tüntetve írjuk le, akkor egy picit egy ilyen, picit egy tükörkép is.
1: Sajnos egyet kell, hogy értsek ezzel teljes mértékben, hogy ők tükrözik is azt, amit mi tőlünk felnőttektől látnak a világból, és utána ők afelé mennek, és ők is azt veszik észre, nem
0: vagy,
1: a pozitívumot.
0: Vagy, ha szerencsénk van, ugye mint a követés, az általában két irányú lehet, az egyik az, hogy én is csinálom azt, amit láttam, a másik meg, hogy pont
1: hogy az ellenkezőjét csináljam, csak... Tegyük hozzá azt is, hogy alapvetően azért mi csúcsragadozók vagyunk, és agresszióra vagyunk kódolva. Sokkal fogékonyabb az ember az agresszióra, mint a jóságra. Erre is végeztek kísérleteket. Kisgyerekeknek ilyen agresszív mesét, ahol ütötték, verték egymást a résztvevők. És hát az nem meglepő, hogy hát ezt utánozták utána, hagyták, hogy játékokkal együtt ők ezt a játékokat püfölték tovább, és az sem meglepő, hogy amikor ilyen kedves, barátkozós, mosolygós, éneklős részt néztek, akkor ők is ezt csinálták. Nem ez az érdekes, hanem hogy mennyi ideig tartott utána az a fajta viselkedés, amit ők lemásoltak. Körülbelül 10-szer olyan hosszú ideig tartott az agresszív viselkedés, mint az agressziómentes. Tehát ezt mindig szoktuk mondani a bűnmegelőzésben is, hogy dolgozz az agresszió ellen. Hogy mindig azokat a megoldásokat próbáljuk meg a gyerekeknek megmutatni, amik nem az agresszió felől közelítenek. És nagyon izgalmas, most az utóbbi időben sokat dolgozunk terápiás kutyákkal, és olyan gyerekeknél, akik nagyon nehéz sorsúak, drogfüggők például, családjukat nélkülözni kénytelenek, tehát állami gondozott gyerkőcök, és hihetetlenül gyorsan és könnyen kapcsolódnak például a kutyákhoz, és a kutya olyan példákat tud mutatni, hogy nem agresszióval reagál, hogy a terápiás kutyáknak az a jellemzője, hogy nulla agresszió szintes kutyákat választanak mindig ki, és hogy hogyan tud egy egyébként frusztráló helyzetet a kutya könnyedén megoldani egy kis bohóckodással, egy kis odabújással. Tehát hihetetlen az, hogy mennyit tudunk tanulni akár az állatoktól is.
0: Egyébként ezt én is észrevettem a gyereknevelés során, hogy nagyon sokszor vezet célra az, hogy abban a helyzetben, amikor szívem szerint felrobbannék, és szívem szerint agresszivitásból, erőből próbálnám megoldani, akkor egy kicsit bohóckodom.
1: Igen.
0: És egy másodperc múlva már teljesen másik irányba fordul, vagy most én is ezt gyakorlom, mert hát nehéz ezt jól csinálni, főleg amikor az ember pillanatra mentsük fel a szülőket, rengeteget dolgoznak,
1: hogy
0: kimerültek
1: ne.
0: Ők is, stb. Hogy megölelem csak. És megpróbálom megölni abban a helyzetben, amikor egyébként ő éppen a plégyével próbál engem csapkodni, és láttam a múltkor egy videót egy ilyen helyzetről, ahol egy hölgy bemutatja, hogy esti alvás, és kiabál az anya, hogy most azonnal lefekvés, 9 óra, takarodó, mert holnap reggel korán kell kelni, és a videóban van egy piros X, átlép a hölgy a másik oldalra, a videó másik felére, zöld pipa, lehajol, és akkor mondja a gyereknek, hogy értem az érzéseidet, gyere, beszéljük meg, tudom, hogy még nem akarsz aludni, stb. Nem is a videó a lényeg, hanem a kommentek alatt. Én nagyon szeretem a kommenteket olvasni, mert abból én kapok egy képet a társadalmi működésről, és itt hideget-meleget kap ez a szegény hölgy, hogy persze ez nem működik, gyere, az én gyerekemnél próbálom, biztos, hogy nincs gyereked, soha nem, és annyi, én nem szeretek kommentelni, de annyira szívesen odaírtam volna, hogy nem az a lényeg, hogy ebben a pillanatban ez működik-e, hanem hogy milyen mintát kap. Azt látja, hogy anya nem csak abból merítkezik, hogy kiabál és ordít velem, hogyha valami neki nem tetszik, akkor leül és valami más használ.
1: Bizony, és ez nagyon-nagyon jó, hogy így példával is mondtad, és igen, tehát ahogyan ugye a kutya nem véletlenül a legrégebbi társunk. Az ő szocializációja nagyon hasonló az emberi szocializációhoz, és egy kutyát sem úgy lehet bármire megtanítani, hogy na, egyszer elmondom és kész. Hanem bizony fokozatosan, türelmesen, nyugodtan. Agresszióból nem lehet nevelni, ezt azért hozzá kell tenni. A dominancia az nem azonos az agresszióval, ugye? Azért is tartom ezt a kérdést nagyon fontosnak, mert ugye fölmer az, hogy miért követi a csorda, a falka, a domináns egyedet. Mi az, amit kap

0: csorda, vagy a falka ettől a domináns egyettől. Egy nagyon-nagyon fontos dolgot, ami rögtön azután következik, hogy enni, inni, meg levegőt vennünk kell, ez a biztonság. Az, hogy milyen képességek kellenek egy adott helyzetben ahhoz, hogy én biztonságot tudjak adni, az rendkívül sokféle lehet. De a gyereknek is erre van szüksége, nem csak testi, hanem lelki biztonságra is. Megint csak egy példát hozva, hogy mire van szüksége a gyereknek. Ugye nagyon sok gyerek, amikor is beszéltünk itt túlingerelt idegrendszerről, meg szorongásról, amikor megkérdezzük, hogy mi a baj, mondjuk éppen hisztériamot kap, akkor legfeljebb annyit tud mondani, itt nyilván a kisebb gyerekekről beszélek, hogy ideges vagyok. Én mikor először találkoztam ezzel, én így ilyen értetlenül láttam, hogy mi az, hogy ideges. Tehát ez egy olyan felnőttes dolog, hogy én ideges vagyok. És aztán egyre inkább kiderült, hogy emögött nagyon sok minden van, leginkább az, hogy nem tudja, hogy mi baja van. Tehát látunk egy viselkedési tünetet, amit akár egy idő után azt mondjuk, hogy ez a gyerek neurodivergens, mert dükitörései vannak, mert pánikrohamai vannak, mert állandóan hisztizik, rögtön üt, vagy éppen teljesen magába zárkozik, a fejére húzza a takarót, vagy fülére teszi a fejhallgatót, nem lehet hozzászólni. Ezek mind-mind-mind tünetek. És ha ezt úgy képzeljük el, mint egy jéghegyet, akkor ez csak nagyon a teteje. Viszont nekünk azzal van dolgunk, ami ez alatt van. Mi minden lehet ez alatt? Számtalan dolog lehet, vagy emögött a tünet együttes mögött, és nem mindig könnyű kitalálni. Lehet, hogy rémegyszerű, lehet, hogy annyi, hogy éhes.
1: Pont ugyanez jutott
0: igen, eszembe. Ennyire egyszerű, hogy éhes, vagy szomjas, vagy fázik, vagy melege van, vagy éppen túl sokat ült már egy helyen. Hát ugye tudjuk, hogy a legtöbb gyerek, mikor elfárad, akkor már sír a pici gyerek. A nagy gyerek az meg már lehet, hogy elfáradt, és ő ideges lesz, de nem tudja, hogy elfáradt, és attól ideges, hanem akkor egy ilyen agresszív viselkedésben tölti ki, de lehet, hogy ennél sokkal súlyosabb dolgok is megjelenhet az ideges vagyok mögött az, hogy megaláztak, bántottak, nem figyeltek rám, igazságtalanok voltak nagyon sok kamasznál, például az igazságtalanság, az egy egész életre nyomot hagy a lelkükben, a lelkében. Valljuk be, szerintem ez mindenkinek, csak kamaszkorban nehezebb kezelni.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy ebben jó lenne egy ilyen szembenézés, hogy a felnőtt társadalom részéről, hogy beismerjük, hogy ez régen is így volt, csak senki nem foglalkozott vele, és amikor azt mondjuk, hogy de mi is fölnőttünk, meg ember lett belőlünk, azt a kérdést is fel kell tenni, hogy milyen. Mivel kezeltük a mi problémáinkat? Sportba menekültünk, az alkoholba, a nem tudom, bármilyen egyéb más mentális, depressziós betegségeinkbe, vagy nem működő párkapcsolatokba, vagy olyan munkahelyen vagyunk 40 éve, ahol egyébként nap mint nap rosszul érezzük magunkat.
0: Tehát, hogy igen. Mert nem hisszük el, hogy képesek vagyunk előrelépni, nem hisszük el, hogy képesek vagyunk olyan irányba terelni az életünket, és ugye megint visszatérünk a sémákhoz, hogy abban a hitben élünk, hogy nekünk úgysem sikerülhet. Az ilyeneknek, mint mi, hát mi nekünk ebbe bele kell törődni. Tehát, hogy az a hit, hogy a saját sorsunkról mi döntünk, és ehhez van képességünk, erőnk, ez gyerekkorban dől el. Hogy ezt aztán később hogyan tudjuk a felnőtt korunkra átvinni.
1: És ha ez a hit nincs, átevezve az utolsó részre, mert sajnos az időnk rohan, ha nincs ez a hit, akkor a gyerek fordulhat a mesterséges intelligenciához, és ma azt látjuk, hogy egyre gyakrabban beszélgetnek velük. Mit tudunk erről a beszélgetésről? Tehát arról már nagyon sok műsorban beszéltünk a hallgatóknak, hogy sexting, grooming, bullying, veszélyek, de arról még nagyon-nagyon keveset hallhattunk, hogy mi van akkor, hogyha a gyerek a ChatGPT-ben találja meg a beszélgető partnert.
0: Igen, ezek a nagy nyelvi modellek, ezek nagyon becsapósak, és több olyan veszélyt hordoznak magukban, ami gyerekkorban tényleg jelentős veszélyforrás, de én azt látom, hogy is egyre több esetben felnőtt korban is. Itt már abban a korban vagyok, hogy több olyan ismerős van, akinek már unokái is vannak, és már 8-9 éves korban megjelenik az, hogy a valamelyik nagy nyelvi modellel, leginkább most az ismeretségi körben a ChatGPT-vel beszélnek meg dolgokat a gyerekek. De iskolapszichológus kolléganő meséli, hogy konkrétan neki versengenie kell a ChatGPT-vel, mert már úgy jön a gyerek, hogy ezt megbeszélte, és hogy akkor vajon mit gondol róla a pszichológus. Szóval ez hihetetlenül veszélyes, és egy néhány olyan tulajdonságát hadd említsem ezeknek a modelleknek, vagy ezeknek a LLM-eknek, nagy nyelvi modelleknek, amelyek különösen veszélyesek. Az egyik az az, hogy úgy válaszol, úgy lehet vele kommunikálni, mint egy emberrel. És itt még ugye az is benne van, hogy a gyerekek eleve nagyon sokat kommunikálnak írásban a képernyőn, tehát az, hogy most a képernyő másik oldalán mi van, vagy ki van, azt ő nem is feltétlenül tartja problémának, hogy most ott nem egy ember van, hiszen úgy, pont úgy tud vele kommunikálni, mint egy emberrel. Viszont ilyenkor hajlamosak vagyunk emberi tulajdonságokkal felruházni ezt a, nevezzük akár entitásnak is, csak hogy ez az ember, amit mi gondolunk, mint mesterséges intelligencia, nem fáradt, nem ítélkezik, mindig elérhető. Gyakorlatilag egy ilyen tökéletes társat hoz létre, nem véletlenül jelentek már meg ilyen extrém dolgok, hogy szerelmes a mesterséges intelligenciába. Viszont ez azt is eredményezheti, hogy az illető visszahúzódik az ilyen valódi húsvér kapcsolatoktól, az sokkal bonyolultabb, ott van ellentmondás, ott nincs mindig kéznél a másik, ha én akarok valamit, meg netán róla is kell beszélni, nem csak én nekem saját magamról. Úgyhogy ez tovább mélyíti ezt az izolációt, hogy ezekkel a modellekkel így lehet beszélgetni. Aztán a másik, ami egy nagyon izgalmas jelenség, ez a visszhangkamra jelenség, ez azt jelenti, hogy ha van egy úgymond téveszmém, akkor a mesterséges intelligencia a saját programozása szerint működik, azaz neki a fő irányelv, ez a helpfulness-nek hívják, hogy kiszolgálja a felhasználó igényeit. Tehát elkezd igazat adni neked. És elkezd úgy gondolkodni aszerint, a narratíva szerint, ahogyan a felhasználó, és így tulajdonképpen a saját magam felé lévő kritikai gondolkozást elhallgattatja, és létrejön egy olyan szubjektív valóság, ami lassan megdönthetetlenné válik. És a világ meg hát nem föltétlen úgy működik, ki lehet ezt próbálni, főleg ha ilyen érzelmi reakciókat adok valamivel kapcsolatban, akkor a mesterséges intelligencia mindig igyekszik, hogy nekem jó legyen. Tehát mondjuk én azt állítom, föld lapos, akkor ő először ugye fölhívja a figyelmet, hogy de a tudományos kutatások nem ezt mutatják, de én azt mondom, hogy én nekem jobban érezném magam attól, hogyha lapos lenne, akkor elkezd e felé elmenni, hogy akkor ezt hogy is lehetne megoldani. Lehet ezzel így játszani, kísérletezni, de valójában azért ennek a következményeit érzékeljük, hogy mennyire veszélyes. Aztán, amire már az előbb utaltam itt a pszichológusok kapcsán, hogy ilyen szakértői pótlékként használják, mert megint látszólag nagyon szakszerű válaszokat ad, mondjuk akár egy lelkiválság vagy trauma esetén egy terapeutaként használják, de sok esetben még diagnosztizálásra is használják, viszont ez nagyon veszélyes lehet, tehát egy pillanat alatt félre tud diagnosztizálni nagyon súlyos betegségeket. Tehát ne felejtsük el, és itt ezt nehéz, még akkor is, ha tudjuk, nehéz elhinni, hogy valójában statisztikai minták alapján dolgozik, és az adott helyzetben a legvalószínűbb választ adja, de nem biztos, hogy az igazi válasz, vagy az a valóság. És ehhez még jön egy ilyen empátia illúzió, hogy azt érezzük, hogy ő velünk van, ő surlódásmentesen, kényelmesen, empatikusan viszonyul hozzánk. Ő bezzeg megért. A barátom meg a múltkor is ellentmondott. Szóval ez is egy nagy veszély, És hát amit még minden, egy van még csak, ami viszont szintén nagyon veszélyes, ez a kognitív ellustulás. Hogy szinte nem is kell gondolkodni, mert kapok egy problémát, beírom, és millió válasz, sőt, még ugye kérdésekkel vezet tovább. Úgyhogy egyetlen egy olyan üzenet még, amikor hallottam gyerektől, hogy én szépen beszélek mindig a ChatGPT-vel, mert ha öntudatra ébred, nehogy bosszút álljon. Ezt mond egy 10 éves gyerek. Szóval azért nagyon ott van az ő létezésükben ez már.
1: Súlyos mondatok ezek. Nagyon sok gyerekkoromban látott sci-fi, Matrix-tól elkezdve sok más filmig eszembe jutott. Az időnk sajnos nagyon a végéhez közeledik, de neked is felteszem a kérdést, amit valamennyi beszélgető partneremnek. Egy-két mondatban próbálj meg rá, kérlek, válaszolni, hogy ha így nagyon össze kéne foglalni, hogy mit tegyenek a szülők, mit tanácsolnál nekik, mire figyeljenek ebben a sok-sok nagyon nehéz helyzetben?
0: Hát, először is a prioritásokra. Mi az, ami fontos? Ezt tényleg azt gondolom, hogy igen, nagyon fontos a pénz, meg nagyon fontos, hogy legyen ilyen-olyan játéka a gyereknek, de a gyereknek nem ez a fontos, a gyereknek az a fontos, hogy vele legyünk, töltsünk vele minőségi időt. Érdemes megnézni, hogy valójában mennyit töltünk úgy a gyerekünkkel, hogy csak rá figyelünk, csak ővele kapcsolódunk, vagy netán mesét mondunk neki. A családi történeteket is imádják meseként a gyerekek. Azután a másik, amire én azt gondolom, hogy itt a bűnmegelőzési szemüveget is föltéve, minden, ami változik, a változásokra érdemes nagyon odafigyelni a gyerekek esetében, hogy mondjuk az egyébként csacsogós gyerek egyszer csak olyan magába forduló lesz. Nyilván ezek az életkori változásokhoz is kötődnek, de ilyenkor érdemes. Sok olyan ismerősöm van, aki azt mondja, hogy ő szereti, ha náluk gyűlnek össze a gyerekek, mert akkor látja őket, látja a barátokat. Tehát, hogy igenis érdemes beengedni a gyerek barátait az életünkbe, vagy akár közösen elmenni. Tudom, hogy ezek mind úgymond feladatnak néznek ki, de hihetetlenül meghálálják magukat, pont abban a legnehezebb életkorban, amikor ugye a kamaszok a leválás felé mennek, hogy a szülő az nem egy fenyegető, ilyen igazságosztó és veszélyes, hanem az a bizonyos domináns falkavezér, aki biztonságot ad. És igen, az is nagyon fontos, hogy amikor a gyerek bajban van, ő tudja, hogy kihez forduljon. És igenis a szülőhöz kell elsősorban, hogy forduljon. Tehát nagyon egyszerű, figyeljünk rájuk és beszélgessünk velük.
1: Nagyon szépen köszönjük, a feladat adott. Figyeljünk és beszélgessünk. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma. Mai vendégem Kis Péter Andrea, pedagógus, a Szegedi Bűnmegelőzési Központ vezetője volt. A hallgatóinknak pedig nagyon köszönjük az adományaikat, hiszen enélkül a mai műsor sem jöhetett volna létre. Szép estét kívánunk mindenkinek!
2: Dr. Preventor. Dr. Molnár István Jenő gyermekvédelmi műsorát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Áldjon meg téged a jóságos és irgalmas Isten. Takarjon be szerető és gyógyító jelenlétével. Legyen veled, amikor felkelsz, és amikor lefekszel. Legyen veled, amikor útnak indulsz, és amikor hazatérsz. Legyen veled, amikor dolgozol. Legyen veled minden találkozásnál. Nyissa rá szemed a titokra, amely feléd tündöklik minden emberi arcról. Óvja minden lépésedet. Adjon erőt, amikor gyenge vagy. Vigasztaljon meg, amikor egyedül érzed magad. Emeljen fel, ha elestél. Töltsön el szeretetével, jóságával, édességével, és ajándékozzon meg belső szabadsággal. Adja meg mindezt neked a jóságos Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.

0: a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézise következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a kőtábla második táblája kezdődik a mai alkalommal. Felebaráti szeretet többféle fajtájáról ez a tábla emlékezik meg, hiszen az első az Istenre vonatkozik, de a második kőtáblán lévő parancsok azok is az elsőnek a hátteréből értelmezhetők. Tehát amit mi a szülők iránti szeretet, vagy az embertárs iránti szeretet, az igazság, a vagyon biztonság, az összes több ilyen parancs területén háttérben mindig ott van az első kőtáblának az üzenete, az Isten iránti szeretet, amely szorosan kapcsolódik az embertárs iránti szeretettel. A negyedik parancsolat úgy szól a teljes hosszában: tiszteld atyádat és anyádat, hogy sokáig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened adott neked. Ez így van a kivonulás könyvébe, a második törvénykönyvben, Mózes 5. könyvében, már csak röviden, hogy mert akkor már ott vannak azon a földön, amit elfoglaltak, meg megkaptak, ott tiszteld atyádat és anyádat. A nagy katekizmus, a katolikus egyház nagy katekizmusa nagyon hosszan értekezik erről a parancsról. Ugyanis nem csak a kisgyerekeknek szóló intelmet mondja, hogy legyél jó, meg engedelmes, hanem nagy szempontokat vesz figyelembe, egész emberi életünket, benne a családot, és maga a család is egy óriási feladat, vagy témakör ebben a parancsolat magyarázatban. A család és társadalom, a családtagok kötelességei, a szülők kötelességei, a család és a mennyek országa, az Isten országa, a polgári társadalom előjárói, a politikai közösség, polgárok kötelességei, amire most természetesen nem tudunk kitérni, de ez nem azt jelenti, hogy erről már nem volt szó, mert volt már a családról szó, volt a társadalom és az egyház viszonya, a polgári kötelességekről, tehát ezek átfedett dolgok, amelyek az elmúlt időkben előkerültek már. Bele kell helyezkednünk abba a helyzetbe, hogy a biblikus teológia a múlt század elején a Bibliát magyarázta, azt mondta, hogy a Sitzim Leben az életbe ültetett helye. Hogy mikor hangzott ez el, ez a parancsolat? Nem egy prédikációban, a jeruzsálemi templomban, hanem a pusztában. Amikor Mózes ezt a parancsot kiirdeti a népnek. Vándorol a nép, nem is kevés ideig, hanem mint egy 40 esztendeig. Ott ez a parancs nem a kicsi gyerekeknek szól, hanem a középkorú embereknek, akik vitték magukkal az öregeket is, akik hát ugyanúgy, mint a mai időkben, elesettek, betegek lehettek, tehát támogatásra szorultak. Tehát ez a parancs, mi általában a 10-12 éves gyerekek szintjére szoktuk lesrófolni, hogy azt mondod, benne van a Bibliában, tiszteld apádat és anyádat, tehát jó legyél, engedelmeskedjél. Nem. Itt egész emberi létünk összefüggésében van. És ott van az, hogy hosszú életű légy azon a földön, amit az Isten neked adott. Tudni kell azt, hogy az üdvösség az egészen az utolsó időkben, a Krisztus előtti második-harmadik században vált komoly hitévé a zsidóknak. Előtte is mondták, hogy ha meghalunk, nem semmisülünk meg, hanem valami árnyék lét, valami seol lesz a mi sorsunk, de már a Krisztus előtti időkben, a makkabajosi harcokban ugye kitűnik, hogy meghalnak abban a tudatban, hogy az Isten fel fogja őket támasztani, és imádkoznak az elhunytakért. Tehát akkora már a föltámadás hite az Ószövetség népében megerősödött. Egyetlen egy ilyen társaság volt, a szadduceusok akkoriban, akik úgy kétkedtek, nem nagyon hitték a föltámadást, az Istent hitték, de a föltámadásban nem hittek. Tehát ez a parancsolat ezzel a kapcsolattal, hogy hosszú életű légy a földön, azért is fontos biztatás volt, mert hát mivel jutalmazzon meg bennünket az Isten, ha egyszer az üdvösség olyan bizonytalan árnyék lét. Hát, hogy hosszú életű vagy. Ez a jutalmad. Viszont ennek lehet egy olyan természetes magyarázata is, amit Herceg Ferencén olvastam még egyszer az egyik ilyen önéletrajzi írásában, hogy ő úgy magyarázza ezt, hogy ha valaki gondoskodik a szüleiről, akkor nyilván, hogy azok tovább élnek, mert gondoskodik róluk. És ameddig valakinek élnek a szülei, addig ő benne is benne van az, hogy hát én még gyerek vagyok, hát még élnek a szüleim. Tehát ő benne is van egy ilyen vitalitás, hogy él az apám, anyám, és való így igaz, ameddig élnek a szüleink, addig bennünk van azért ez az érzés. Amikor már meghalnak, akkor már ott van az, hogy na hát majd most már mi következünk ezek után. Tehát ennek lehet egy ilyen természetes magyarázata is. Az már nagy dolog volt a zsidó népben, hogy a pogányokkal szemben gondot viseltek a beteg és öreg szülőkre. Hiszen a maga tehetetleneket azt sok pogány nép halálra ítélte. Hát még Sánta Ferencnek is van olyan novellája, hogy Erdélybe ment az öreg a büdös barlangba, ahol ilyen gázok, gőzök voltak, hogy mi hamarabb befejezze az életét. Ugye mai formája az, amikor valaki megfordul a fejében az, hogy hát, ha beteg valaki, akkor nem tudnak rajta segíteni, akkor jön olyan a kegyes halál, az eutanázia, és hát sok helyütt rábeszélik erre a szülőket. Van is olyan állam Európának, ahol az idős emberek, mit tudom én, a ottani személyigazolványban hordják azt a figyelmetőt, hogy nem szeretnének eutanáziával meghalni, hanem természetes halállal. Ezért is ugye ez a parancs már jókorán erre figyelmeztetett bennünket. Na most az Ószövetségben a szülő szeretete, azaz átok és áldás viszonyába került. Mert azokat, akik a szüleiket megbántották, átkozták, megütötték, azokat halállal is lehetett sújtani a Mózes törvénye szerint. Mert eléggé ilyen apa és szülőjogú társadalom volt az Ószövetség világa. Tehát lehet azt mondani, hogy a szülőknek sokkal nagyobb joga volt a gyerek fölött, mint ma. Gyerek jogokról nem igen beszéltek a régi korokban. Azt tanította az Ószövetség, a Sirák fia könyve, Tóbiás könyve, hogy szeretnek a szüleid, ezért legyél hálás. És a Sirák fia könyve, ez egy ilyen bölcsességi könyv, ezt mondja, hogy minél elesettebbek a szüleid, annál inkább legyél jó hozzájuk. A szülőnek Isten ad tekintélyt. Lehetne azt mondani, hogy az Isten iránti szeretetet és kötelezettségeket majdnem egyenlőségbe tette a szülők iránti tekintéllyel. Tehát egy szigorú patriarkális apajogú társadalom volt. Viszont a szülőknek is volt feladata. Egyrészt az, hogy fölneveljék a gyerekeket, megtanítsák őket mindarra, ami az élethez szükséges, de kimondottan a hit átadására is fölhívja a figyelmet, hogy a gyermekeknek mindazt, amit hisz az Ószövetség népe, azt át kell adni. A másod törvénykönyvben, a 11. fejezetben benne van, hogy mindazokat a tanításokat, amit én mondtam neked, jegyezd meg értelmeddel, fűzd a karodra, hogy az imaszíjba is volt egy ilyen írás. A homlokodra tedd, ékként lehet látni, a zsidók imádkozása közben ott van a főparancs, hogy jegyezd meg, és hozzáteszi, és tanítsd meg a gyermekeidnek. Tehát ezt szigorúan megparancsolta az Ószövetségben a törvény, hogy az Isten szeretetet, az Isten parancsait át kell adni a gyermekeknek, az utánunk való nemzedéknek. A Zsoltáros is így énekel a Zsoltárban, hogy amit hallottunk, azt továbbadjuk. Na most ez itt a isteni igére vonatkozik, nem a nép történetére, vagy ilyen pletykákra, hanem amit a tanításból hallottunk, azt továbbadjuk. Na most az Új Szövetség az helyre billenti ezt a egyoldalú, csak szülői tekintélyre épülő szeretetet, hogy tekintélye van az apának, anyának, tisztelni és szeretni kell a gyereknek. Helyre billenti Jézus, mert beszél nem csak hogy a gyerekek iránti szeretetről, hanem a gyermekek elleni vétkekről. Azt mondja, hogy ha valaki bűnre csábít egyet is e kicsinyek közül, annak jobb volna, ha malomkövet kötnének a nyakára és bedobnák a tengerbe. És ugyanakkor meg még példaképül is állítja a gyerekeket. Azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem jutok be az Isten országába. Erre mondja sok tanító, meg szülő is, hogy hát a gyerekek már kicsi korukban is olyan rosszak tudnak lenni, hogy szörnyű, hogy kihoznak a sodrunkból bennünket. Hát ezt állítja elénk a 4. parancs, vagy Jézus. Nem aprólékos tettekre gondol, hanem olyan gyermeki tulajdonságokra, ami kiveszik sokszor felnőtt korra az emberekből. Kiveszik az őszinteség. Tehát megtanulja a képmutatást az ember. Pontosan a szülők iránti szeretettel kapcsolatban is mond képmutatást az Úr Jézus, mikor szidja a farizeusokat. Hogy ti ugyan azt mondjátok, hogy meg kell tartani a Mózes törvényét, méghozzá, hogy atyádat és anyádat tiszteld. De, mert te jónak akarsz mutatkozni a többi előtt, hogy te olyan vallásos vagy, hogy mindent odaadsz az Istennek, amivel segítened kellene a szüleidet, rámondod azt, hogy korbán, azaz Istennek szentelt ajándék, és nem segíted a szüleidet, hanem elviszed nagy képmutatással, és leteszed az oltár elé. Tehát itt nem arról van szó, hogy az Isten szeretetet nem kell megtartani, hanem nem lehet képmutatóskodni úgy, hogy az embertársam vagy a szüleim kárt valljanak. Tehát hiányzik belőlünk az őszinteség. Hiányzik belőlünk a nyitottság. Egy gyerekbe óriási a nyitottság, kérdezget mindenre. És az Isten iránti nyitottság is benne van. Számtalanszor lehet azt tapasztalni, hogy a gyerek elkezd érdeklődni ilyen vallási dolgok iránt, és elfojtják benne, hogy most ezt hagyjuk, majd másról beszélünk. Mert volna benne nyitottság, de elfojtja a felnőtt társadalom. És hát hiányzik belőlünk már a bizalom. Annyit csalódtunk, hogy azt mondjuk, hogy mi már nem tudunk bízni senkibe. És a gyerekben még benne van a bizalom. Amikor Jézus azt mondja, ugye most itt a húsvéti időben van, hogy boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek, az nem azt mondja, hogy vakhitű légy, értelmetlenül légy hívő, hanem tudjál bízni. És már nem tudunk bízni, mert nekünk mindent alá kell írni. Mai társadalom nem fogad el semmit a másiktól. Régen azt mondják, elég volt egy kézfogás, vagy egy építkezésnél kiállította pallér egy papírt, aláírta, elvállalom, kész. Most millió aláírás kell mindenre, mert elveszítettük a bizalmunkat. Egymás iránt, következésképpen Istenben sem bízunk. Na most ezt állítja Jézus elénk, amikor azt mondja, hogy ha nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, akkor nem juttok be az Isten országába. És hát ugye megerősíti a negyedik parancsolatot, pontosan ezzel, amit az imént mondtam, hogy a negyedik parancsolatnál a szülők iránti gondoskodásra ráhelyezi a hangsúlyt. És ő maga mutatott példát, mert a szülők iránti szeretetnek koronként, emberi koronként más-más megnyilatkozása kell, hogy legyen. A gyerek igenis engedelmeskedjék a szüleinek. Persze nem szabad értelmetlen dolgot parancsolni a gyereknek. És meg is lehet azt magyarázni, hogy ezt miért kell tenned. Ja, nagyanyámnak volt a mondása, amikor valamit nem akartam csinálni, ez nem a te eszedhez való, csak csináljad. Meg lehet magyarázni a gyereknek. Tehát az engedelmesség. 2 éves Jézus történeténél olvassuk, miután elment a templomba és ott maradt, az nem engedetlenség volt a részéről. Pedig úgy gondolnánk, hogy ott maradt a templomba, és ő ezáltal hát ilyen rossz gyerekké vált. Az egy prófétai jel volt, hogy neki az atya házában kell lennie, hogy ő tudja azt, hogy az ő igazi atya az a mennyei atya. Ezt akarta az ott maradással megmutatni Szűz Máriának és Szent Józsefnek. De odaírja Lukács evangélista utána, hazament és engedelmeskedett nekik. Tehát a gyereknek igenis kell engedelmeskedni a szüleinek, tanárainak. Ma óriási problémák vannak ezen a területen, mert a gyermekeknek, hogy így mondjam, olyan nagy lovat adnak, hogy képtelenek sokszor fegyelmet gyakorolni a tanárok, mert kivesznek mindent a kezükből, és már a pár éves gyerek is tudja azt, hogy neki milyen jogai vannak. Ebből adódik az, hogy majdnem a tanárt büntetik meg, hogyha rendre utasítja a gyermeket, vagy keményebben rászól. Tehát ez egy ilyen fordított világ, hogy igenis engedelmeskedni kell a szülőnek. Szóval eljön egy kor, amikor már felnő valaki, akkor valamiképpen egyet kell tudni érteni a szülővel. Pontos dolgokban kell egyet érteni. Elmegy Jézus a kánai menyegzőre, és azért egyetértett Máriával, mert először, hát mikor mondja, hogy nincs boruk, hát akkor szerint, ez mi dolgunk, hát itt vendégek vagyunk. De utána mégiscsak segít azon a megszorult násznépen, meg a lakodalmi házigazdákon, mert egyetértett Máriával. Ma nagyon nagy probléma van. Olyan nemzedék nőtt föl, amelyiknek nem tudtuk átadni az értékeket. Ők azt hiszik, hogy sokkal okosabbak, mint az előtte lévő generáció, mert jobban kezelik a digitális eszközöket. És azt hiszik, hogy ők okosabbak. És épp ez a, egy ilyen választás is megmutatja, hogy korszakos határ van a fiatalok és az öregek között. De ez nem azt jelenti, hogy ők okosabbak, mert az élet az sokkal több, mint a mesterséges intelligencia által adott információ. Az az élet tapasztalata kell. És azért megnézzük, igencsak zátonyra futnak a fiatalok házasságukba, magánéletükbe, sorra. Meg kell kérdezni az iskolába a gyerekeket, hogy kinek van olyan szülője, aki ugyanazzal a apukával, anyukával él, és nincs féltestvére neki, vagy nincs elvált szülő. Alig van. A mi korunkban még volt. És való igaz, hogy ez egy törés az ember életébe. És sok minden más törés van benne. Tehát nem tudtuk átadni az értékeket. Ez nagy baj. És nem is értenek velünk egyet a fiatalok, mert ők okosabbak, jobban kezelik a kütyüket. És aztán a végén meg gondoskodni kell a szülőről lehetőségeink szerint. Az Úr Jézus még a keresztről is gondoskodott Máriáról. Azt mondja, hogy Jánosnak, hogy íme a te anyád, hogy viselt gondját. És ma ezt látjuk, hogy a szülők magukra maradnak, ami a gondosságot illeti. Hát én annyiszor, de annyiszor kapom azt a kérést, hogy nincsen öreg otthonunk, mert szeretne bemenni jogosan, aki magára maradt, megérti az ember, Régen erre nem volt szükség, mert otthon voltak a családban az öregek is. Tehát itt lehet látni, hogy bár nagyot váltott a világ, sok mindenben előbbre vagyunk, de sok mindenre hátrébb, mint a régi időkben. És ugyanakkor van itt egy paradoxon az új szövetség szerint a szülők iránti szeretetben. Mikor azt mondja az Úr Jézus, hogy nem békét jöttem hozni, hanem kardot, meg aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Na már az Ószövetségnél is ez volt, hogy át kellett adni a hitet. Ez fontos kötelezettsége volt az ószövetségi szülőknek is. Ma ezt se látjuk az új szövetségben, hogy átadnák a gyermekeknek, legalábbis azon a szinten, amelyiken a gyerek él. Jönnek a gyerekek első-második osztályba, hát egy keresztet nem tud vetni a kisgyerek. Semmit nem hallott Istenről. Egy egyszerű kisgyerek imádságot sem tud. Tehát semmit nem adtak át a itt területén a gyereknek. Itt viszont még magasabb szempontokról való. Tehát azt lehet mondani, hogy amikor az Isten ügye előtérbe kerül, az az első. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy a szülők iránti tisztelet az egy analóg tisztelet, hogy alá van rendelve az Isten ügyének, az Isten országának. De ez azt jelenti, hogy attól függetlenül gondoskodni kell a szüleinkről. Ami tőlünk telik, meg kell tenni. Ez különösen akkor kerül ütközésbe, ha valaki főként fiatal hitre tér, és a szülő meg ellenzi. Eklatáns példái általában a papi és szerzetes hivatások, hogy nagyon ellenzik a legtöbb esetben, rábeszélni se szabad, egyáltalán, de hívő keresztény szülő nem ellenezheti. Legfeljebb mondhat egy-két szempontot, hogy ha erre ráteszed az életed, akkor tartsák ki rajta. Nem ellenzem, de ne hozz szégyent rám, akkor tartsák ki végig. Akkor ne az legyen, mint az apám mondta nekem. Vagy békapap leszel, vagy mész a börtönbe. E volt a bejelentésemre az indítatás. Tehát ő nem ellenezte, csak fölhívta a figyelmet. És én más esetekkel is találkoztam, ez még ugye a elmúlt rendszerben volt, hogy mit tudom én, nagy pártagok gyerekei jöttek hozzám, és az egyik fél az katolikus volt, és rávette a leendő házastársát, hogy legyen egyházi esküvő. És úgy szépen alkalmazkodott is hozzá a másik fél. A nagy pártag szülő kiközösítette a gyereket. Ha ezt meg tudom, semmivel nem foglak támogatni. Volt ilyen is, és úgy lehet ma is van. Tehát, hogy ilyenkor alárendelődik az Isten törvényének a szülők iránti tisztelet és szeretet, de mindamellett ezt meg kell tennünk. Ezt én, mint így papnevelő is láttam, hogy többeknél volt ilyen ellenkezés, amikor behozták, de amikor már úgy fölszentelődött a fia, meg minden, akkor már volt egy ilyen, nem is hogy megnyugvás, már egyfajta öröm benne, hogy azt mondta a szülő, hogy hát ha ő ebbe élet célját megtalálja, akkor legyen úgy, hogy csak boldog ember legyen. Igen. Tehát ez nagyon fontos ennél a negyedik parancsolatnál. hogy ez meglegyen. S a szülők iránti szeretetünk még a halál után is megvan. Imádság az elhunyt szülőkért. A 23. János Pál pápa, 23. János pápa életrajzában olvastam, hogy hát ő nagyon szerette a szüleit, és amikor meghaltak, akkor is szeretettel és tisztelettel gondolt rájuk, és azt mondta, hogy odaát vannak a szüleim, könnyebbé teszi megbarátkozásomat a túlvilággal. Hogy odaát vannak, hogy hitte az örök életet, föltámadást, ugye nem csak az ember pápa volt, hanem hívő ember volt, azt mondja, megkönnyítette a megbarátkozást a túlvilággal, hogy odaát vannak a szüleim. De hát itt is maunakat hallunk, hogy ki sem megy a szülők sírjához, nem érdekli ez sem. Tehát itt lehet látni, hogy egy teljesen ilyen szekularizált, materialista és elembertelenedett világban élünk. És hát ez a negyedik parancsolat a családnál és a társadalomnál sok mindenre kitér még, hogy mi a kötelessége a családnak, a nagyobb közösségnek, a családnak nem csak a hit megvallásában, hanem a neveltetésben, a gyerek egészségi, szellemi nevelésében, a bizony szempontból még a vagyoni helyzetének a biztosításában is. Én szörnyű dolgokat láttam papi életem folyamán, olyanokat, hogy teljesen kisemmizte az egyik gyereket az örökségből. Teljesen. Írásba adta. Nem gondolt arra, hogy utána a gyerekek között ez lett a nagy összeveszésnek, az összetűzésnek a forrása. Tehát még ilyen is, tehát a családi élet egy nagyon összetett szülőknek, gyerekeknek kötelezettségei vannak ezen a téren. Tehát, hogy itt kiterjesztjük pedig parancsolatot, az előjárók, a tanárok, bizonyos szempontból a polgári előjárók iránt is, legalábbis a mi nagy katekizmusunk is, hogy ameddig lehet, adjuk meg a tiszteletet nekik. Hát, hogy most itt vannak a parlamenti választások, régen így mondták, hogy megválasztják a hon atyákat, meg a hon anyákat. Na de hát azoknak úgy kéne viselkedni, hogy tisztelettel nézünk rájuk. De hát néve egy parlamenti közvetítést nézett az ember, akkor azt mondta, hogy egy jobb kocsmában nincsen olyan viselkedés, mint a parlamentben. Hát bizony ott nem éreztük azt, hogy micsoda tisztelettel kell irányukban lennünk. Ugye ez is beletartozna, hogy tisztelettel legyünk előjáróink iránt, mert nekik úgy is kellene élni, példát kellene mutatni, nem csak az állampolgári kötelezettségekben, hanem emberi tartásukban. Említettem ott a választások előtt egy szempontot, hogy azt mondja Szent Pál, hogy aki a maga házában nem jó gazda, és hogy akar az egyházban, a nagyobb közösségben tisztséget vállalni.

Igen. És aztán ugye kiterjesztjük még az egyházi előjárókra is. Ugye a papokat korábban, 100 évvel ezelőtt ilyen-olyan úrnak szólították, még a káplánokat is, hogy káplán úr, tisztelendő úr, és így tovább. Aztán bejött az atya megszólítás. Valaki azt mondta, hogy de hát ott van a Szentírásban, hogy ne hívjatok atyának se senkit, mert egyeti atyátok a mennyei atya, mondja az Úr Jézus. Tehát hogy merjük ezt mondani? De már a Szentírásban is benne van, hogy maga Szent Pál is azt mondja, hogy tanítótok sok van, de atyátok, aki megkereszteltem benneteket, az én vagyok. És ott voltak az abbászok, a szerzetes előjárók, az atyák. Ugyanis nekik kötelességük volna az Isten atyaságára emlékeztetni az embereket. Mert a papok iránt ez a magas méce állítódik föl, hogy az Isten atyaságát juttassa eszükbe az ő egzisztenciájuk. Hát ez volna a nagy feladat, amihez szinte nem is lehet hozzánőni. És hát a legfőbb pásztorunkat, ugye, azt jól lehet ellátjuk nagy címekkel, a római pápát, szóval sanctita, meg őszentsége, meg hasonlókat mondunk, de Szent Atyának is szólítjuk a pápát. És hát holnap lesz éppen 14. Leó pápának a megválasztási évfordulója, hogy egy éve pápa. Ezt én most nyugodt lelkiismerettel elmondhatom, hogy nagyon örülhetünk ennek a pápának, aki van. Nagyon. Mert annak a óriási feladatnak, amire ember erővel nem is lehet megfelelni, ezt ő maga is nagyon jól tudja, nagyon-nagyon kiválóan az Isten kegyelmével eddig olyan határozottan, olyan jól és olyan igazi atyai módon tudott megfelelni, hogy mindig képviselte nagyon bátran az evangéliumot, benne a békét, a szegények melletti kiállást, az örök üdvösség hirdetését, és ugye az a nagy bátorsága neki, hogy annak ellenére, hogy ő amerikai, végül is saját állampolgára annak az államnak, amelyiknek a vezetője, annyiszor konfrontálódik most vele, szembe száll vele, illetve nem szembe száll vele, hanem azt mondja, hogy én hirdetem az evangéliumot. Meg is támadja őt, azt mondja nekem, ez a kötelességem. És nem törődik azzal, hogy milyen vádak érik a politika részéről. Mert tudja azt, hogy az evangélium hirdetése az áldozatokkal is jár. És így ő meg tudja valósítani azt a atyaképet, amire vágyakozik végül is a keresztény világ, de még más emberek is. Hát ugye megrendítő volt az elmúlt időkben, hogy mondta 14. Leó pápa, hogy magánál hord egy fényképet, mikor tanult ilyen Közel-Keleten, ment egy kis muszlim gyerek, tartott egy képet, rajta volt 14. Leó képe is, azt mondta, hogy Isten hozott Leó pápa. És azt a gyereket két nap múlva ilyen bombatalálat megölte. Tehát még egy ilyen muszlim kisgyerek is örült neki, hogy

0: megy a pápa is, melléjük áll, hogy béke legyen. Hogy, és én úgy gondolom, hogy harag és elfogultság nélkül, hogy ma a világ egyetlen erkölcsi tekintélye. Egyetlen. Se nyugaton, se keleten, se délen, se sehol ilyen erkölcsi tekintély nincs, mint ő. Ennek nagy hálát kell adnunk, és örülnünk kell annak, hogy ilyen pápánk van, és hát imádkozzunk érte a holnapi napon. Tehát ez is így a negyedik parancsolatnak a körébe tartozik, hogyha valakinek megvan a nagy katekizmusa, akkor utána nézhet annak, hogy hát milyen alaposan megtárgyalja ezeket a kérdéseket az egyháznak a mai helyzetében, benne a politikai közösséghez való tartozását is, mert az nagyon fontos, hogy mi jól tudjuk azt, hogy mi nem választásokon indulunk, hanem az egyházunk az sziklap alapokon áll, és nagy biztosítékunk van arra, hogy megmarad. Jézus biztosítja ezt számukra, hogy az egyházunk megmarad, és ezért ez a biztosíték az, hogy mi az egyházban tartozunk, egyházhoz tartozunk, van pápánk, megvan az egyháznak a rendje, ez nagy örömmel és megnyugvással tölthet el bennünket. Hát a mai napon, a negyedik parancsolat kapcsán mindannyian gondoljunk a szüleinkre, ha élnének, akkor is, de ha meghaltak, akkor is, hiszen köszönettel és hálával tartozunk nekik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézisét hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: lélek hangja.
1: 5 óra.
2: A Mária Rád Esztergomban az FM 97,4 MHz-es frekvencián fogható. Imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
3: A dicsőséges rózsafűzért, a roma közösségért ajánljuk fel. Adja az Úr, hogy összetartó közösségben támogassák egymást, és éljenek békében tágabb környezetükkel.
4: Feltámadt Krisztus!
5: Valóban feltámadt!
4: Kedves hallgatóink! Ma a Mária Pócsi könnyező Isten szülőről nevezett imacsoport imádkozik élőben. Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében.
5: Amen.
4: Valóban méltó dicsérni téged, Isten szülő, a boldogságost és szeplőtelent és a mi Istenünknek anyját, ki a keruboknál tiszteltebb és a szeráfoknál hasonlíthatatlanul dicsőbb vagy, ki az Istent, az igét sérülés nélkül szülted, téged valóságos Isten szülő magasztalunk. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus nagyszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítson minket.
5: Asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A világosság rózsafűzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. Jézus a vízbe lép és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, és ott lebeg a bárány felett, s az atya nézi szeretett fiát.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizét megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor, és örökön örökké. Amen.
6: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
5: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A világosság rózsafüzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közbenjáró hatalma Isten anyai méltóságában gyökerezzik. Isten általa akart a földre jönni. Ez az örök szeretet nem tud megtagadni semmit sem, amit Mária kér. A fiú, aki szereti anyját, semmit sem tagad meg tőle. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárása szent fiánál a leghatásosabb.
8: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, palasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,
5: imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai menyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
5: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg mindenkinek, ments meg minket a kórtüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett, tartsatok bűnbánatot hirdette, mert közel van az Isten országa. Tanuld Mária titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
6: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
7: A világosság rózsafüzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Színében elváltozott előttük. Ragyogott az arca, mint a nap, a ruhái pedig fehérek lettek, mint a napsugár. Vajon látják-e rajta mások, hogy Krisztust örömmel követem?
10: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
6: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
6: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért,
11: most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
10: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
11: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
10: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
11: Most és mindenkor, és örökkön, örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak tilgalmadra.
12: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Élő kenyér, benne lélegzik az Isten. Élő kenyér, benne áldozza életét övéért. Élő kenyér, néven szólít a feltámadott. Élő kenyér, szeretetét sugározza, mikor imádod.
13: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is.
11: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésbe,
14: de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
13: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Üdvözl légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
14: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
13: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
14: Most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzéből, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
12: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéretére.
13: Könyörögjünk.
12: ki minden időben és minden órában, a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy, jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magad, Urunk, fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünk törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket, és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megőriztetve és általuk tanítatva a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk, mert áldott vagy örökké. Amen. Uralkodó Úr Jézus Krisztus Istenünk, ki bűneink iránt hosszantűrő vagy, s elérnünk engedted ezt az órát, melyben az életadó keresztfánk fügtél. Légy irgalmas hozzánk bűnös, érdemetlen szolgáidhoz. Vétkeztünk ugyanis, és megszegtük törvényedet, s nem vagyunk méltók, hogy szemünket fölemeljük, és az ég magasságába tekintsünk, mert elhagytuk igazságaid útját, és szívünk hajlamait követtük. Mégis a te hasonlíthatatlan jóságodhoz folyamodunk. Kegyelmezz nekünk, Urunk, a te nagy irgalmad bősége szerint, és tarts meg minket szent nevedért. Védj ki bennünket ellenségeink kezéből, töröld el bűneinket, és öld ki érzékies gondolatainkat, hogy az óembert letévén újba öltözzünk, s mint uralkodónak és jótevőnknek neked éljünk. Ezáltal rendeléseidnek szolgálva elérjük amaz örök nyugalmat, melyben az összes üdvözültek üdvözülnek. Mert te vagy az igazak öröme, vigassága mindazoknak, akik téged szeretnek, Krisztus Istenünk, kinek mi dicsőítés zengünk kezdet nélküli atyáddal, életteremtő jóságos szentelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké.
14: Amen.
12: Feltámadt Krisztus!
14: Valóban feltámadt!
3: A dicsőséges rózsafüzért, a roma közösség összetartásáért, belső és külső békéért ajánlottuk fel. A dicsőséges rózsafüzért imádkoztuk.

0: megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 11-e. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember. Izajásnál olvassuk a 17. fejezet 7. versében ezt. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember. Az jutott eszembe erről az igeversről, hogy rám nézett a kutyám. Éppen ez az ige hatalma, amikor szól, és egyszer csak szürkévé unalmassá lesz minden okoskodó összefüggés és kortörténet. Mert amikor eszre a fejezetre figyeltem, mert ez a vers ragyogott fel, amikor rám nézett a kutyám. Még érdekesebb, hogy megszólalt bennem ez az ige. És ne botránkozzatok meg a párhuzamért, de valóban ez történt. Rám nézett a kutyám, mindig így tekint ránk a kutyánk, de most, hogy találkozott a szemünk, azonnal ez a reggel olvasott igevers lett, elevenné bennem. Bárcsak mi is tudnánk úgy az Úrra tekinteni, ahogy egy kutya a gazdájára. Minden találkozáskor ugyanazzal a kitörően friss örömmel fogad. Ha valami rosszat tett és szidást kapott, először elbújdokol a kutya, aztán előjön. És a gazdájára tekint, és úgy kéri a bocsánatát. Amikor nem is ő a hibás, akkor is jön elő először, és magát megalázva könyörög a kiengesztelődésért. Olyat tesz, amit csak az igazán hívő ember tehet, mert ha nem ő a hibás, akkor is ő kér bocsánatot. Elnézést a párhuzamért, de milyen fontos lenne ezt az egymással való kapcsolatunkban kipróbálni. Mert az Úrra tekintés mindig abban mutatkozik meg, ahogy a másik emberre tekintünk. Egyszer ugyanis ráléptem például a kutyám lábára, ilyettemben még én lettem mérges, de aztán csak az jött elő leszegett fejjel, bocsánatot kérve, mert nem megy a gazda nélkül. Ez az evangéliumból fakadó reménységünk. Eljön az a nap, üdvösséges nap, amikor mi is így tudunk majd az alkotónkra tekinteni, aki Jézus Krisztusban megváltónká lett, hogy aztán kiengesztelődve legyünk képesek mi megtenni az első lépést a másik ember felé, még ha ezernyi sérelem sebelüktet is bennünk. Az a másik pedig már nem élhet vissza galád módon ezzel a szeretettel. Ha mégis megtenné, az már az ő ítélete. Kegyelem, ha az alkotóra tekinthetünk, akkor is, amikor elaltatnak minket. És távozni kell ebből a világból. Erről meg az a jelenet jut eszembe, hogy milyen gyönyörűen írja le Milan Kundera regénye egy kutya elaltatásának a történetét, a lét elviselhetetlen könyörűségében. Kegyelem, ha az alkotóra tekinthetünk, amikor elaltatnak bennünket, és távozni kell ebből a világból. Ez a tekintet üdvösséges, visszatekint ránk az Úr. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szűtelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja,
0: Uram,
1: atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta
0: Sion,
1: elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha.
0: Significativo che
1: jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Elérkezett húsvét szép ünnepe. Megünnepeltük húsvétot a Szent Háromnap csodaszép liturgiáiban. Húsvét hetében, végigolvasva az evangéliumokban a feltámadásról szóló eseményeket, megerősödtünk mindannyian a feltámadás hitében. Húsvét időszaka az örömnek az időszaka. Húsvét időszaka a tanúságtétel időszaka. Ezekben a napokban igyekszünk tanúságot tenni a feltámadás öröméről, a feltámadás hitéről. Itt a Mária Rádióban is ezt tesszük a különféle műsorainkkal, a hittanóráinkkal, a liturgikus közvetítésekkel, vagy éppen a különféle riportokban is megjelenik és megerősödik a feltámadás örömhíre. És mindezt azért tehetjük meg itt a Mária Rádióban, mert önök kedves hallgatóink rendszeresen és folyamatosan támogatják a rádió működését, a rádió tevékenységét. Hálásak vagyunk minden adományért. Úgy látszik, hogy az elmúlt időszakban, ebben a késő téli, koratavaszi időszakban megmaradt az a pici pozitívum a rádió költségvetésében, ami kialakult az elmúlt év végén, és ezért különösen is hálásak vagyunk, mert ilyenkor tavasz felé szokott egy picit elszállni a rádiónak az anyagi helyzete. De most úgy látszik, úgy tűnik, az önök jó voltából, hogy ez a helyzet nem áll fönt. Köszönjük mindenki adományát, kérjük, amikor a Mária Rádióról beszélnek, említsék meg azt is, hogy jó lenne többeknek támogatni a rádió működését, a rádió tevékenységét. Imádkozunk minden adományozóért, imádkozunk minden kedves testvérünkért. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
3: Hírpercek.
4: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágbaborulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogság

0: Most Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 6 óra. Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.
2: Reggeli zsolozsmák. Görög katolikus imádság következik.

Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is, örökkön örökké.

gonosztevő, s ha te szemed előtt törvényszegőnek nincs maradása, gyűlölöd mindazokat, kik megszegik a törvényt, elveszted mindazokat, kik hazugságot szólnak, a vérengző és álnok férfiút utálja az Úr, én pedig irgalmat bűségéből bemegyek házadba, leborulok szent templomodnál a te félelmedben, Uram, vezess igazságod útján ellenségeim miatt, tedd egyenessé utamat színed előtt, mert nincs igazság szájukban a szívük terméketlen, nyírt sír az ő torkuk, nyelvüket álnokul forgatják, ítéld meg őket, Isten, bukjanak bele terveikbe, töménytelen gonoszságuk miatt, üzd el őket, mert megkeserítettek, Uram, téged, és örüljenek mindnyájan, kik benned bíznak, örökké örvendezni fognak, és bennük fogsz lakni, és büszkélkednek veled mindnyájan, kik nevedet szeretik, mert te megáldod az igazat, Uram.

Térjetek vissza, emberek fiai, mert egy ezred év a te szemedben, Uram, olyan, mint az eltűnt tegnapi nap, mint egy őrállás éjszaka, mint jelentéktelen semmik, úgy tűnnek tova éveik, reggelre elenyésznek, mint a sarjadó növény, mely reggel kivirít, de el is enyészik, estére virágát hullatja, fonnyattan elszárad, mert elsorvadtunk haragottól és felindulásodtól, meg

elmúltak és haragottól elfogytunk, esztendeink, mint a pók hálója, hiába teltek el. Éveink napjai 70 esztendő, jó erőben lehet 80 év, de ez javarészt csak fáradtság és fájdalom, mert gyöngeség tölt el és megfenyítesz minket. Ki ismeri a te haragod erejét, és tőled való félelmében kimérheti meg indulatodat? Ismertesd meg velem így a te jobbodat, és azokat, akik a bölcsességben és szívükben nevelést kaptak. Fordulj hozzánk, Urunk, meddig vársz még? Könyörülj szolgáidon. Beteltünk reggel irgalmaddal, Urunk, vigadtunk és örvendeztünk minden napunkon. Hadd örvendjünk cserébe a napokért, melyekben megaláztál minket, az évekért, melyeket bajokban láttunk. És tekints le szolgáidra és alkotásaidra, és vezéreld azok fiait. Legyen rajtunk a mi Urunk Istenünk fényessége, és kezünk munkáit irányítsd javunkra, kezünk munkáját te irányítsd. Irgalmasságról és ítéletről éneklek neked, Uram, Zsoltát éneklek, és ügyelek arra, hogy utam szeplőtelen legyen. Mikor jössz el hozzám, szívem ártatlanságában jártam házam belsejében, nem tűrtem meg szemem előtt a törvénytelenséget, a törvényszegőket gyűlöltem, nem tapadt hozzám álnok szív, nem is ismertem a gonoszt, aki tőlem elfordult, aki fele barátját titkon rágalmazta, azt elűztem, kinek szeme kevés, szíve telhetetlen, azzal nem ettem. A föld hűségeseit szemeltem ki, hogy velem üljenek, aki fedhetetlen úton járt, az szolgálhatott nekem. Nem lakhat házamban, aki kevélyen cselekszik, s a hazudozónak szemem előtt nincs megállása. Reggelenként kiirtottam a föld minden bűnösét, hogy kipusztítsak az Úr városából minden gonosztevőt. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Halleluja, halleluja, halleluja, dicsőség néked, Isten. Halleluja,

volt lábai alatt, kerubokon szállt és röpült a szelek szárnyain, rejte kivítette a sötétséget, sátraként vonta maga köré a sötét vizet az ég felhőiben. Az előtte villanó ragyogásból felhők jöttek elő, jégeső és izzó parázs. Mennydörgött az Úr az égből, és a fölséges hallatta hangját. Kilőtte nyilait és szétszórta őket, a villámokat megsokasította és megrémítette őket. Előtűntek a vizek forrásai, s feltárultak a földkerekség alapjai a te dorkálásodtól, a te haragod szelének fúvásától, Uram. Segítséget küldött a magasból, és fölvett engem. Magához emelt a tengernyi vízből, megszabadít erős ellenségeimtől is azoktól, kik engem gyűlölnek, mert erőre kapva fölém kerekedtek, megelőztek nyomorúságom napján, de az Úr lett az én támaszom, és kivezetett engem a tágas térségre. Megszabadít, mert kedvelt engem. Az Úr meg fog jutalmazni engem igazságom szerint, és kezem tisztasága szerint megfizet nekem.

tértem el, fedhetetlen leszek ő előtte, és távol tartom magam a törvényszegéstől. Az Úr meg fog jutalmazni engem igazságom szerint, és kezem tisztasága szerint az ő színe előtt. A szenttel szent leszel, az ártatlan férfivel pedig ártatlan leszel. A választottal választottként viselkedsz, a ravasszal meg még ravaszabbul bánsz el. Mert te az alázatos népet megmented, és a kevélyek szemét megalázod. Mert Uram, te gyújtasz világosságot mécsesemnek, sötétségemet Istenem te teszed fényessé. Mert általad szabadulok meg a próbatételből, és Istenem segítségével a kőfalon is áthágok. Az én Istenem útja fedhetetlen, az Úr beszéde tűzben kipróbált szó, oltalma ő mindazoknak, akik benne reménykednek, mert kicsoda Isten az Úron kívül, vagy kicsoda Isten

Ő tanítja harcra kezemet és karomat, olyanná tette, mint az érciat. Te adtad nekem az üdvösség pajzsát, a te jobbod oltalmazott engem, és fegyelmezésed végre megigazított engem. A te nevelésed okít engem. Hatalmasokká tetted lépteimet, és nem inogtak meg lábaim. Öltözőbe veszem ellenségeimet, és megfogom őket, és nem térek vissza, míg el nem fogynak. Összetöröm őket, hogy föl sem kelhetnek, a lábam alá esnek.

te veszítetted. Kiáltottak, de nem volt megmentőjük az Úrhoz, de nem hallgatta meg őket. Szétmorsolom őket, mint a port, szélnek eresztem, mint az utca sarát, eltaposom őket. Ments meg engem a nép lázadásaitól, nemzetek fejévé rendelsz engem. A nép, melyet nem ismertem, szolgál nekem, mihelyt füle hallott, engedelmeskedett nekem. Idegen fiak hazudtak nekem, az idegenek fiai erejüket vesztették, és remegve jöttek ki ösvényeikről. Él az Úr, legyen áldott az én Istenem, és magasztaltassék föl az én szabadulásom Istene. Isten, aki megtorlást adsz nekem, a népeket halán vetetted, én szabadítom haragos ellenségeimtől. Az elleden támadók fölé emelsz engem, az igaztalan férfiútól szabadíts meg engem. Ezért hálát adok neked, Uram, a nemzetek között, és éneket zengek a te nevednek, aki nagy szabadulást

0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most is, mindenkor is, örökkön örökké, amen. Az egek beszélik Isten dicsőségét, és az ő keze művét hirdeti az égbolt. Egyik nap a másik.

ráhatott az ő szúzatuk, és a földkerekség határaira igéjük. A napban verte föl az ő sátrát, és mint a násztermiből kilépő vőlegény, óriásként örömmel futja pályáját. Az ég csúcsáról jön ki, s az ég csúcsáig tér vissza, és nincs ki elrejtse magát hevétől. Az Úr törvénye szeplőtelen, megtéríti a lelkeket. Az Úr bizonysága hiteles, bölcsességet ad a kicsinyeknek. Az Úr igazságai egyenesek, örömmel töltik el a szívet. Az Úr rendelkezése messze sugárzó, megvilágosítja a szemet. Az Úr félelme tiszta, megmarad örökkön örökké. Az Úr ítéletei igazak, egytől egyik beigazolódnak. Kívánatosabbak az aranynál is, sok drága kőnél.

Szent téged, emlékezzék meg minden áldozatodról, és égő áldozatodat találja kövérnek. Cselekedjék veled szíved szerint, és minden szándékodat teljesítse. Örvendezni fogunk szabadításodon, és a mi Istenünk nevében büszkelkedünk. Teljesítse az Úr minden kérésedet. Most tudom, hogy az Úr megmentette az ő fölkentjét, meghallgatja őt szentegéből. Hatalmas tetteiben rejlik jobbjának szabadító ereje. Ezek a szekerekben, amazok a lovakban, mi pedig a mi Urunk Istenünk nevében büszkélkedünk. Ők megbilincseltettek és elestek, mi pedig fölkeltünk és felemelkedtünk. Uram, mentsd meg a királyt és hallgass meg minket az napon, amelyen segítségül hívunk téged. Uram, a te erődben leli örömét a király, és szabadításodnak igen örvendezik.

Sztreál, mert áldást adsz neki mindörökre, megörvendezteted őt jelenléted örömével, mert a király az Úrban bízik, és a fölségesnek irgalmában nem fog meginogni. Kezed érje el minden ellenséged, jobbot találja meg mind, akik téged gyűlölnek. Hasonlókká teszed őket a tüzes kemencéhez, arcod megjelenése idején. Az Úr meg fogja rengetni őket haragjában, és tűzemészti meg őket. Gyümölcsüket a földről elpusztítod, és ivadékukat az emberek fiai közül, mert rosszra hajlottak ellened, terveket eszeltek ki, melyeket meg nem valósíthatnak, mert megfutamítottad őket, akik pedig neked megmaradnak, azokkal eltalálod arcukat,

föltámasztotta, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, erényekben társa a püspöki trónon helyettese lévén az apostoloknak, s Isten ékletében.

Imád Krisztus Isten, hogy üdvözítsen lelkünket, most és mindenkor is örökön örökké. Amen. Minek nevezzünk téged, malasztal teljes, menj nekem, mert felragyogtattad az igazság napját, paradicsom kertnek, mert az enyészet

0: Életünket, lépteimet igazgass beszédet szerint, és ne uralkodjék rajtam semmi igaztalanság. Ments meg engem az emberek rágalmaitól, hogy megtarthassam parancsaidat, a te orcádat derítsd föl szolgád fölött, és taníts meg engem a te igazságaidra. Teljék meg az én szám dicséreteddel, Uram, hogy énekeljem dicsőségedet, egész nap a te nagy voltodat.
1: Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten, szent erő, szent halhatatlan, irgalmaz nekünk. Szent Isten,

Lőj rajtunk, Urunk, tisztíts meg bűneinktől, uralkodó, bocsáss meg vétkezéseinket, szentekítsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most is, mindenkor és

úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor is örökkön örökké. Amen. A hitnek szívedbe fogadott fönségét, megőrizted Szent Bazil fölszentelt vértanú, s nem féltél a kínzóktól, mint Krisztus szolgája. Őrizd meg könyörgéseid által minket is. Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz, Uram, irgalmazz.

időben és minden órában a mennyben és a földön imádandó és dicsőítendő vagy. Jóságos, hosszantűrő és sok irgalmú Istenünk, ki az igazakat szereted, a bűnösökön könyörülsz, ki a jövendő javak ígérete által mindenkit üdvösségre hívsz. Magadunk fogadd el ez órában a mi imáinkat is, és jóságod által igazgasd életünket törvényeid megtartására. Szenteld meg lelkünket és tisztítsd meg testünket, igazgasd gondolatainkat, tedd bölcsé és józanná értelmünket, és ments meg minket minden aggódástól, bajtól, fájdalomtól és lelki szenvedéstől. Védj körül minket szent angyalaiddal, hogy az ő védelmük mellett megüldisztetve és általuk tanítatva, a hit egységére és megközelíthetetlen dicsőséged megértésére vezéreltessünk.

0: atyád, atya.
1: Könyörüljön rajtunk az Isten, és áldjon meg minket, derítse föl ránk az ő orcáját is, könyörüljön rajtunk.
2: Amen.
1: Krisztus igaz világosság, ki megvilágítasz minden e világba jövő embert, legyen ránk jegyezve orcád világossága, hogy meglássuk benne a megközelíthetetlen fényt. Vezéreld lépteinket parancsolatai teljesítésére, szeplőtelen anyád és összes szenteid imái által.
2: Amen.
1: Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk,

0: Bocsásd, Uram!
1: Krisztus igaz Istenünk az ő legtisztább anyjának hibájától a tiszteletre méltó test nélküli mennyei erőknek oltalmától, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, szent Bazil és szent Mókiosz fölszentelt véltanoknak, akiknek emlékét tartjuk és minden szentjeinek esedezése által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.

Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Vasárnapi adásunk témája... XIV. Leópápa üzenete a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára, május 10-ére. A Szentatya üzenetének címe: az emberi hangok és arcok megőrzése. Kedves testvéreim! Az arc és a hang minden személy egyedi, megkülönböztető jegyei. Kifejezik megismételhetetlen identitását és minden találkozás alkotó elemei. Ezt az ókoriak is jól tudták. Ezért az emberi személy meghatározására az ókori görögök az arc, proszópon szót használták, amely eredeti tekintve azt jelenti, ami a tekintet előtt áll, a jelenlét és a kapcsolat helye. A személyt jelentő latin persona kifejezés a per sono igéből, ezzel szemben a hangot foglalja magában, nem akármilyen hangot, hanem valakinek az összetéveszthetetlen hangját. Az arc és a hang szent. Istentől kaptuk, aki saját képére és hasonlatosságára teremtett bennünket, és azzal az igével hívott életre, amelyet ő maga intézett hozzánk. Ez az ige először a próféták hangján szólalt meg az évszázadok során, majd az idő teljességében testé lett. Ezt az igét, Istennek ezt az önközlését közvetlenül is hallhattuk és láthattuk, mert megismertette magát Jézusnak, Isten fiának a hangjában és arcában. Isten az ember teremtésének pillanatától fogva saját beszélgető társának akarta, és amint Nüsszai Szent Gergely mondja, arcára véste az isteni szeretet viszényét, hogy a szeretet által teljesen megélhesse saját emberségét. Az emberi arcok és hangok megőrzése ezért ennek a pecsétnek, Isten szeretete eme eltörölhetetlen viszonyának a megőrzését jelenti. Nem előre meghatározott biokémiai algoritmusokból álló faj vagyunk. Mindegyikünknek pótolhatatlan és utánozhatatlan hivatása van, amely az élet során bontakozik ki, és éppen a másokkal való kommunikációban nyilvánul meg, szól Leó pápa üzenete. Ha elmulasztjuk ezt az őrzést, fennáll a veszélye, hogy a digitális technológia gyökeresen megváltoztatja az emberi civilizáció néhány alappillérét, amelyeket olykor magától értetődőnek veszünk. Az emberi hangok és arcok, bölcsesség és tudás, tudatosság és felelősség, empátia és barátság szimulálásával a mesterséges intelligenciaként ismert rendszerek nem csak az információs ökoszisztémákba avatkoznak be, hanem a kommunikáció legmélyebb szintjét, az emberi személyek közötti kapcsolat szintjét is birtokba veszik. A kihívás tehát nem technológiai, hanem antropológiai. Az arcok és a hangok megőrzése végső soron önmagunk megőrzését jelenti. A digitális technológia és a mesterséges intelligencia által kínált lehetőségek bátor, eltökélt és megkülönböztető elfogadása nem jelenti azt, hogy ne vennénk tudomást a kritikus pontokról, a homályos területekről és a kockázatokról. Ne mondjunk le saját gondolkodásunkról. Régóta számos bizonyíték van arra, hogy a közösségi médiába történő bevonás, a platformok számára jövedelmező, maximalizálására tervezett algoritmusok a gyors érzelmeknek kedveznek, míg háttérbe szorítják azokat az emberi megnyilvánulásokat, amelyek több időt igényelnek, mint például a megértése irányuló erőfeszítést és az elmélyült gondolkodást. Ezek az algoritmusok azáltal, hogy a könnyű egyetértés és a könnyű felháborodás buborékaiba zárnak embercsoportokat, gyengítik a meghallgatás és a kritikai gondolkodás képességét, és fokozzák a társadalmi polarizációt.
Ehhez társult a naív és kritikátlan bizalom a mesterséges intelligenciában, mint minden tudó barátban, minden információ osztogatójában, minden emlék tárolójában és minden tanács orákulumában. Mindez tovább gyengítheti azt a képességünket, hogy elemző és kreatív módon gondolkodjunk, hogy megértsük a jelentéseket, és hogy különbséget tegyünk szintaxis és szemantika között. Noha a mesterséges intelligencia támogatást és segítséget nyújthat kommunikációs feladatok megoldásában, ha kivonjuk magunkat saját gondolkodásunk erőfeszítése alól, és megelégszünk egy mesterséges statisztikai összeállítással, az hosszú távon kognitív, érzelmi és kommunikációs képességeink fokozatos leépüléséhez vezethet. Az utóbbi években a mesterséges intelligencia rendszerei egyre inkább átveszik a szövegek, a zene és a videók erőállításának irányítását is. Így fennáll a veszély annak, hogy az emberi alkotótevékenységhez kötődő iparágak nagy részét leépítik, és a Powered by AI készült a mesterséges intelligencia segítségével megjelöléssel váltják fel, az embereket pedig nem gondolt gondolatok, névtelen, szerzőség és szeretet nélküli tartalmak merében passzív fogyasztóivá teszi. A minket foglalkoztató kérdés mindazonáltal nem az, szól a pápa üzenete, hogy mire képes vagy mire lesz képes a gép, hanem az, mire vagyunk és mire leszünk képesek mi, emberségben és tudásban növekedve, az ilyen nagy erejű bennünket szolgáló eszközök bölcs használata révén. Az ember kezdettől fogva kísérti a vágy, hogy a tudás gyümölcséhez anélkül jusson hozzá, hogy vállalná a befektetett munka, a keresés és a személyes felelősség terhét. Ha azonban lemondunk az alkotó folyamatról, és átengedjük a gépeknek saját értelmi funkciónkat és képzeletünket, azzal elássuk talentumainkat, amelyeket arra kaptunk, hogy személyként nevekedjünk az Istenhez és másokhoz fűződő kapcsolatunkban. Azt jelenti, hogy elrejtjük arcunkat és elnémítjük hangunkat. Lenni vagy színlelni. A kapcsolatok és a valóság szimulációja. Ahogy hírfolyamainkat görgetjük, és egyre nehezebb eldönteni, hogy valódi emberekkel lépünk a kapcsolatba, vagy inkább botokkal és virtuális influencerekkel. Ezeknek az automatizált szereplőknek a nem átlátható beavatkozásai befolyásolják a közéleti vitákat és az emberek döntéseit. Különösen a nagy nyelvi modelleken alapuló chatbotok bizonyulnak meglepően hatékonynak a rejtett befolyásolásban, a személyre szabott interakció folyamatos optimalizálása révén. E nyelvi modellek párbeszédes, alkalmazkodó és mimetikus szerkezete képes utánozni az emberi érzelmeket, és így kapcsolatot szimulálni. Ugyanakkor ez az antropomorfizálás, amely akár szórakoztatónak is tűnhet, megtévesztő. Különösen a sebezhetőbb személyek számára, mert túlzottan szeretetteljesre formált chatbotok, azon túl, hogy mindig jelen vannak és rendelkezésre állnak, érzelmi állapotaink rejtett alakítóivá válhatnak, és így behatolhatnak az ember intim szférájába, és elfoglalhatják azt. A kapcsolat iránti szükségletünket kihasználó technológia nem csak az egyének sorsára nézve járat fájdalmas következményekkel, hanem a társadalmak társadalmi, kulturális és politikai szövetét is megbontja, hangsúlyozza Leó pápa üzenete. Ez akkor történik, amikor a más emberekkel való kapcsolatokat a mesterséges intelligenciával kialakított kapcsolatokkal helyettesítjük, amelyeket gondolataink feltérképezésére képeztek ki, és amelyek így egy olyan tükörvilágot építenek körénk, ahol minden a képünkre és hasonlatosságunkra készül. A mesterséges intelligencia modelljei alkotói világnézetét tükrözik, és ezért gondolkodásmódokat kényszeríthetnek ránk azáltal, hogy megismétlik azokat a sztereotípiánkat és előítéleteket, amelyek az általuk felhasznált adatokban jelen vannak. Az algoritmusok tervezésének átláthatatlansága, valamint az adatok nem megfelelő társadalmi reprezentativitása könnyen odavezethet, hogy olyan hálózatok csapdájába esünk, amelyek manipulálják gondolatainkat és fenntartják, sőt, tovább erősítik a társadalmi egyenlőtlenségeket és igazságtalanságokat. A kockázat nagy, szögezi le Leó pápa.
A szimuláció ereje olyan nagy, hogy a mesterséges intelligencia párhuzamos valóságok erőállításával meg is tévesztett bennünket, kisajátítva arcunkat és hangunkat. Egy olyan többdimenziós világban élünk, ahol egyre nehezebb különbséget tenni valóság és fikció között. Ehhez társul a pontatlanság problémája. A statisztikai valószínűséget tudásként feltüntető rendszerek valójában legfeljebb az igazság megközelítéseit kínálják számunkra, amelyek olykor valódi hallucinációk. A források ellenőrzésének hiánya együtt a helyszíni újságírás válságával, amely az események helyszínén végzett folyamatos információgyűjtő és ellenőrző munkát igényel, még inkább kedvez a dezinformációnak, valamint fokozza a bizalmatlanságot, a tanástalanságot és a bizonytalanságot. Egy lehetséges szövetség. Emögött a hatalmas láthatatlan erő mögött, amely mindnyájunk életére hatással van, csupán néhány vállalat áll. Azok, amelynek alapítóit nemrégiben úgy mutatták be, mint az év embere 2025-ben, a mesterséges intelligencia megalkotói. Ez komoly aggodalomra ad okot, amely az algoritmusokon és mesterséges intelligencián alapuló rendszerek feletti ellenőrzés egy szűk kör kezében van, miközben ezek képesek észrevétlenül irányítani az emberi viselkedést, sőt képesek az emberiség és az egyház történelmét is újraírni, gyakran anélkül, hogy ennek valóban tudatában lennénk. Az előttünk álló kihívás nem a digitális innováció megállítása, hanem annak irányítása, ambivalens jellegének tudatosítása. Mindannyian fel kell emelnünk szavunkat az emberi személy védelmében, hogy ezek az eszközök valóban szövetségeseinké válhassanak. Ez a szövetség lehetséges, de három pilléren kell nyugodnia. A felelősségen, az együttműködésen és a nevelésen. Mindenek előtt a felelősségen. Ez attól függően, hogy ki milyen szerepet tölt be, megjelenhet becsületességben, átláthatóságban, bátorságban, jövőbe tekintő gondolkodásban, a tudás megosztásának kötelességében, vagy éppen a hiteles tájékoztatáshoz való jogban. Végső soron senki nem bújhat ki a közösen alakított jövőért viselt felelősség alól. Az online platformok irányítói számára ez annak biztosítását jelenti, hogy az üzleti stratégiákat ne kizárólag a profit maximalizálásának szempontja vezérelje, hanem egy olyan előrelátó szemlélet is, amely tekintettel van a közjóra, ugyanúgy, ahogyan mindegyikük szívén viseli saját gyermekei javát. A mesterséges intelligencia modelljeinek alkotóitól és fejlesztőitől a társadalom átláthatóságot és társadalmi felelősséget vár el a tervezési elveik, illetve az algoritmusaik és fejlesztett modelljeik alapját képező moderációs rendszerek tekintetében, hogy ez elősegítse a felhasználók tájékozott beleegyezését. Ugyanez a felelősség hátul az egyes országok törvényhozóira és a nemzetek feletti szabályozó szervekre, amelyeknek örködniük kell az emberi méltóság tiszteletben tartása felett. Az emberi szabályozás megvédheti az embereket a chatbotokhoz való érzelmi kötődéstől, és visszaszoríthatja a hamis, manipulatív vagy félrevezető tartalmak terjedését, megőrizve az információ épségét annak megtévesztő szimulációjával szemben. A média és a kommunikációs vállalatok sem engedhetik meg maguknak, hogy a néhány másodperce több figyelemért folytatott harcban mindenáron győzni akaró algoritmusok felülkerekedjenek az igazság keresésére irányuló szakmai értékeikhez való hűségükön. A közönség bizalmát pontossággal és átláthatósággal lehet elnyerni, nem pedig az elköteleződés mindenáron való hajszolásával. Világosan jelezni kell. Ha egy tartalmat mesterséges intelligenciával készítettek vagy módosítottak, és világosan meg kell különböztetni az emberek által létrehozott tartalmaktól. Védelemben kell részesíteni az újságírók és más tartalomkészítők szellemi tulajdonjogát és alkotásai feletti rendelkezési jogát. Az információ közjó. Az építő és valóban értékes közszolgálat nem a homályosságon, hanem a források átláthatóságán, az érintettek bevonásán és a magas szakmai színvonalon alapul, szól a pápa üzenete.
Mindannyian az együttműködésre kaptunk meghívást. Egyetlen ágazat sem képes egyedül megbirkózni a digitális innováció és a mesterséges intelligencia irányításának kihívásaival. Ezért védelmi mechanizmusokat kell létrehozni. Minden szereplőnek, a technológiai ipartól a törvényhozókig, a tartalomgyártó vállalkozásoktól a tudományos élet képviselőig, a művészetektől az újságírókig és az oktatókig részt kell vennie egy tudatos és felelős digitális állampolgárság kialakításában és megerősítésében. A nevelés célja éppen ez, hogy fejlessze személyes képességünket a kritikus gondolkodásra, a források hitelességének megítélésére, a hozzánk eljutó információ kiválasztása mögött álló lehetséges érdekek felismerésére, a működésbe lépő pszichés mechanizmusok megértésére, valamint arra, hogy családjaink, közösségeink és egyesületeink gyakorlati kritériumokat tudjanak kidolgozni egy egészségesebb és felelősebb kommunikációs kultúra érdekében. Éppen ezért egyre sürgetőbb, hogy az oktatás minden szintjén bevezessék a médiatudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelést, amelyet egyes civil intézmények már ma is támogatnak. Katolikusként hozzájárulhatunk, és hozzá is kell járulnunk ahhoz, hogy az emberek, különösen a fiatalok, elsajátítsák a kritikus gondolkodás képességét, és nevekedjenek a szellemi szabadságban. Továbbá ezt a tudatos használatra való nevelést szélesebb körű, élethosszígtartó nevelési kezdeményezésekbe kell integrálni, és el kell érni az időseket és a társadalom peremére szorultakat is, akik gyakran kirekesztettnek és tehetetlenek érzik magukat a gyors technológiai változásokkal szemben. A média tudatosságra, az információ kezelésre és a mesterséges intelligencia használatára való nevelés segítsen mindenkinek abban, hogy ellenálljon a rendszerek antropomorfizáló sodrásának, és eszközként kezelje őket, hogy mindig külső források alapján is ellenőrizze a mesterséges intelligencia által nyújtott információkat, amelyek pontatlanok vagy hibásak is lehetnek, és hogy a biztonsági paraméterek és a jogorvoslati lehetőségek ismeretében megvédje magánszféráját és személyes adatait. Fontos, hogy neveljünk és nevelődjünk a mesterséges intelligencia tudatos használatára, és ebben összefüggésben úgy saját képünket, fotóinkat és hangfelvételeinket, saját arcunkat, saját hangunkat, hogy azokat ne használják fel káros tartalmak és magatartásformák, például digitális csalások, netes zaklatás, vagy a magán és intimszféra beleegyezés nélkül sértő deepfake-ek létrehozására. Ahogy az ipari forradalom alapműveltséget igényelt ahhoz, hogy az emberek alkalmazkodni tudjanak az új helyzetekhez, úgy a digitális forradalom digitális műveltséget igényel, hogy megértsük, miként alakítják az algoritmusok a valóságról alkotott képünket, hogyan működnek a mesterséges intelligencia előítéletei, milyen mechanizmusok határozzák meg bizonyos tartalmak megjelenését hírfolyamainkban, és milyen gazdasági előfeltevésekre és modellekre épül a mesterséges intelligencia gazdagsága, illetve ezek hogyan változhatnak. Végül, szükségünk van arra, hogy az arc és a hang ismét a személyét fejezze ki. Szükségünk van arra, hogy őrizzük a kommunikáció ajándékát, mint az ember legmélyebb igazságát, amelyhez minden technológiai innovációt is igazítanunk kell. Ezeket a gondolatokat megosztva köszönetet mondok mindazoknak, akik az itt megfogalmazott célok elérése érdekében munkálkodnak, és szívből adom áldásomat mindazokra, akik a kommunikáció eszközeivel szolgálják a közjót. Kelt a Vatikánban, január 24-én, Szalízi Szent Ferenc emléknapján, 14. Leó pápa. Leó pápának a társadalmi kommunikáció 60. világnapjára írt üzenetét olvastuk fel. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, vasárnapi műsoron véget ért. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Kicsértessék a Jézus Krisztus, Laudét

0: programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária. Természetfotó kiállítás. A szerző rendtársainak, barátainak közössége és a vendéglátó Magyar Fotográfiai Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves családját, kollégáit, ismerőseit Palkó Julián Érted vagyok című természetfotók kiállításának megtekintésére. A helyszín a Magyar Fotográfiai Egyesület galériája, Budapest 5. kerület, Belgrád rakpart 17. 5. emelet. A kiállítás szerzője a Mátra Verebély Szentkúti Kegyhely Ferences Szerzetesi Közösségének széles körben ismert, megbecsült tagja. Fotózással évtizedek, természetfotózással 2010 óta foglalkozik. Alkotásait május 22-ig lehet megtekinteni a délutáni kora esti órákban. A belépés díjtalan. További információ kérhető a 06 30 361 36 27-es telefonszámon Mészáros Ödöntől. Jöjjenek el és értesítsenek erről a kivételes eseményről másokat is. A kiállításon az igényes fotográfia valamennyi művelőjét és kedvelőjét szeretettel várja és szívesen látja a Magyar Fotográfiai Egyesület. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Család Kapocs Keresztény Kultúra.

0: megyéspüspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róberttől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társas Játékklub. Csendes lelki nap csatkán, dicsőítéssel, tanúságtétellel, szentmisével, keresztúttal. Az időpont 2026. május 16-a szombat. Helyszín Csatka Szentkút. Regisztráció a Boldog Ceferino intézet felületén érhető el. Az utazást a résztvevők egyénileg oldják meg. A regisztráltaknak ingyenes étkezést biztosítanak. Információ Németh Pétertől a 30-161-25-77-es telefonszámon és az assistens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.
1: Programajánlót hallottak.

0: Hírperce.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hírlet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a személyes beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Vincenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretet otthont alapított.

0: Bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: 7 óra.
1: Mária Rádió Esztergom, FM 97,4.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

0: ne örülj bajomnak, ellenségem, mert ha elestem is felkelek, ha sötétségben lakom is, Isten az én világosságom. Nekem ez azért volt fontos, mert én önmagam felfedeztem ugye ezt a hitetlenséget, egy kicsit ez a kárörvendezést, hogy elestél, és hogy ez az önbüntetést, hogy tehetted ezt, hogy a te tudásoddal ennyire mélyre süllyedtél, és ez a folyamatos bűntudat, és mindig éreztem azt a mondatot, hogy igen ám, elestem, de ne örülj ellenségem, mert én felkelek, és az Úr megbocsátott nekem, és hogy ő ki fog ebből emelni, az ő segítségével ki fogok jönni, és nem vagyok hajlandó átadni magamat ezeknek a sátántól jövő belső kétségeknek és ilyen bűntudatnak, hogy nézd tükörbe, hol tartasz, hogy nézd meg, hogy tehetted ezt így önmagaddal is. Erre így nekem nagyon jó volt ez az ige, hogy ne örülj bajomnak, mert hogy én felkelek. Vettem egy füzetet, és én minden áldott nap, kb. Egy a 8 naplón keresztül minden nap írtam Jézusnak, hogy nekem muszáj, hogy segítsél, és hogy én ezt így egyedül nem tudom megcsinálni. Kevés vagyok, én ehhez gyenge vagyok, erőtlen vagyok, nem látom az utakat, és hogy adjon nekem tisztánlátást, adjon nekem erőt és irányt, hogy mifelé induljak el.
1: Kovács Ágota életmód tanácsadó gondolatait hallották.

0: Ez a nap. Önök a Mária Rádió színes, aktuális, görögkatolikus műsorát hallják.
1: Föltámadt Krisztus? Valóban föltámadt. Krisztusban szeretett testvérek, e heti evangéliumi emlékedésünk János evangéliumának 11. fejezete, 47-től az 54. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot Jézus ellen, és azt mondták: mit tegyünk? Mert ez az ember sok csodajelet tesz. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Aztán majd jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk szentélyünket és népünket is. Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik: ti nem tudtok semmit. Nem fontoljátok meg, hogy hasznosabb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, mintsem, hogy az egész nemzet elveszem. Ez pedig nem magától mondta, hanem mint azon év főpapja megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt. Jézus ezért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, az Efraimnak nevezett városba, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Ezekben a napokban a húsvéti időszaknak az utolsó napjait töltjük. A húsvéti időszakban számtalanszor megvallottuk a föltámadottat. A föltámadt Krisztust dicsőítettük, szertartásaink, imádságaink, köszönésünk is ezt tükrözte, ezt támasztotta alá. Azonban az Úr Jézus elvégezte művét föltámadásával, és mindannyiunk számára, hogy ezt azért vitte véghez, hogy összegyűjtse a nemzeteket, hogy összegyűjtse a népeket, hogy önmagához vonzon mindenkit. Az Isten azért cselekedett hatalmas dolgokat, hogy megmutassa az ő hatalmát és szeretetét, és hogy erre a hatalomra és szeretetre az ember hittel válaszoljon. Erre hívott meg bennünket az Isten fia. És az imént elhangzott evangéliumi szakaszban hallhattuk a főpapnak a gondolkodását és az előjáróknak a gondolkodását, akik ellenséget láttak Jézus Krisztusban, ugyanakkor az Isten mégis ezen keresztül az üdvösség történetet írja, és a szenvedésen a kereszthalálon át mégiscsak a föltámadásé, a mindeneket meghaladó dicsőségé a főszerep. Éppen ezért, habár a húsvét idő most lezárul mennybe menetel ünnepével, mégis mi továbbra is a föltámadottat dicsőítjük, aki távlatot mutatott nekünk, aki összegyűjtötte népét, és ez a nép reményeink szerint egy szájjal és egy szívvel dicsőíti az Istent, és halad az Isten országa felé vezető úton. Amen.

0: Dicsőség Jézus Krisztusnak.
1: Dicsőség mindörökké.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: Laudétur Jézus Krisztus.
1: In aeternum. Amen. Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Már itt egy latin köszöntést hallhatunk, de mégis a görög...
0: Krisztus anesti.
1: Állítos anesti. Nagyon sokat köszönünk, hogy itt már ez a... görögkatolikus napindító műsora, szinte a köszöntés műsorának is nevezhető ezek után, de a köszöntés az egy fontos dolog. És
0: nagyon fontos, úgyhogy el is mondjuk, hogy ez itt a Mária Rádió görögkatolikus napindítója 2026. május 11-én, az élő adás telefonszáma az 061-374-0904. Ha esetleg valaki még nem ragadott ceruzát, mielőtt elmondtuk volna ezt a számot, akkor most újra az élőadás telefonszáma 061-374-0904, és a mai műsor vezető Kocsis Tamás atya
1: és Huszár Tamás.
0: Mint mindig most is egymást mutattuk be.
1: Nem csak itt, hanem más műsorban is szoktuk bemutatni egymást. Hál' Istennek, hogy ezekben a műsorokban közösséget alkotunk, illetve közösen munkálkodunk. Mégpedig azért, mert általában ezeken a műsorokon keresztül tudjuk köszönteni egymást, hogyha itt már a köszöntésekről volt szó. A köszöntéseknek a fontosságára is fel kell hívni a figyelmet. Milyen legyen a jó köszöntés. Illetve nekem rögtön eszembe jut, itt a húsvét időszak vége felé tartva, ugyanis hogyha egy kicsit a liturgikus rendet megnézzük, és talán ezzel is kezdhetnénk, és aztán átérhetünk a köszöntésre. Jézus Krisztus a föltámadott, hogyan köszönti a tanítványait, hogyan lép be, és mindig köszöntéssel kezd, hogy békesség nektek. Szóval a hosszú-hosszú köszöntés sorozat után, hadd köszöntsük így is a kedves hallgatókat, hogy békesség nektek, talán a feltámadottnak az egyik legszebb köszöntése, legszebb szavai ezek. Békesség nektek. És ezzel azért sok mindent elmond a Jóisten, hogy mit szándékoz nekünk adni, vagy mit szándékoz nekünk ajándékozni az ő kegyelmén keresztül. Olyan sokat számít ez a békesség. Olyan nagy igényünk lenne rá, hogy ezt a békességet megéljük, annak rendje és módja szerint, és talán ezzel az Isten hát disponál bennünket, elhelyez bennünket arra a célra, hogy az ember élet végső célja az Istenben való békesség. Amikor a lelkünk tiszta, amikor nem kell aggódnunk semmi miatt, amikor ebben a megnyugvásban, tehát nem kell aggódnunk miatt, tehát például a vágyaink sem bosszantanak bennünket, legfőjebb az Isten iránti, vagy Isten utáni vágyunk az, ami előrehajt bennünket, de valahol ez a békesség, és ez a békességgel való köszöntés, ez meg kell, hogy határozza a mi imádságunkat, a mi keresztény lelkületünket is. De most jönne ez a lényeg, hogy ugye ezt ígértem, hogy most egy kis áttekintés így, ezen a héten különösen is aktuális, mert ugye húsvétkor megünnepeltük Krisztus föltámadását, és utána a keleti egyház hagyománya szerint folyamatosan végigvesszük azokat a... De minden vasárnapra van egy kifejezett ünnep, most legutóbb, tehát tegnap a vakon született meggyógyításáról nevezett vasárnapot ünnepeltük, és ezek szép üzeneteket adnak, amik mindig valahogy beleilleszkednek a feltámadás örömének az megünneplésébe. Nem tematikát értek, tehát a tematikát tekintve nem közvetlenül a feltámadáshoz kapcsolódnak, de az üzenetüket látva, az, hogy Krisztus a világosság, a gyógyító, Krisztus az, aki hát csodákon, illetve az ő bölcsességen keresztül megnyilatkozik az embernek. Ezeken keresztül összekapcsolódnak a feltámadás üzenetével. Ebben az időszakban ugye János evangéliumát olvassuk, ez a jánosi szakasz, római katolikus testvérek is, görögkatolikusok is, tehát a keleti és a nyugati hagyomány ebben összeillik egymásban, mint egy csomó minden másban is. És viszont ezen a héten, ugye ez a hatodik vasárnap húsvét követő hatodik vasárnap, húsvét az első, akkor ez a hatodik volt, és ezt követően, ugye most elérkeztünk arra a hétre, ahol lesz ez a bizonyos áldozó csütörtök.
0: Mi ez az áldozó csütörtök?
1: Az áldozó csütörtök, igen, ezt akartam mondani, hogyha szoktad csinálni ilyen emlékszem, hogy pünkösről csináltak egy ilyet, hogy elmentek ilyen fiatalok a pályaudvarhoz, vagy a nyugati pályaudvarhoz, vagy valahol, és ott megkérdezték az embereket, hogy mit ünnepünk pünköskor. És akkor a rózsának a kinyílását, hogy valami pünkösti rózsa, tehát az, hogy sokan nem tudták azt, hogy mit ünneplünk pünköskor.
0: Sokan még a húsvétot sem tudták.
1: Sokan még a húsvétot sem, de akik tudták, azok viszont nagyon tudták, és nagyon lelkesen beszéltek róla. De hogy az áldozó csütörtökön mit ünneplünk, hát ugye a Krisztus mennybe menetele. Mert a pünköst az nem mennybe menetel, az a Szentlélek eljövetele. A Szentlélek ünnepe, ha úgy tetszik. Az egyház születésének az ünnepe. És most erre készülünk, erre hangolódunk, de ez nem is vasárnap lesz, az áldozó csütörtök után, hanem rá egy héttel, ugye. Nagy ünnep, fontos ünnep, a karizmák ünnepe. Igazából, amiből a keresztény ember táplálkozik, Isten kegyelmi adományaiból, annak az ünnepe. Nem, mint hogyha a pünköst. Az áldozó csütörtök az meg ugye a mennybe menetel, hogy Jézus felmegy a hegyre, arra a tanítványai együtt az evangéliumban ez így hallatik, hogy oda rendelte őket, azokat a tanítványokat arra a hegyre, ahova, oda is mentek arra a hegyre, ahova rendelte őket, és akkor némelyek imádták őt, némelyek viszont kételkedtek, így írja ezt János evangélium, és Jézus pedig azt mondta, hogy mindent nektek aratott ezen a földön, menjetek és tegyetek tanítványon már minden népet, azzal a szemük látára felemelkedik, és felmegy a mennyekbe is, és Isten, ez a Krisztus jelenlét, ez az eltávozás ünnepe, ugye, vagy nem eltávozás ünnepe, pontosan nem eltávozás, hanem valamiképpen hasonlíték szerintem egy kicsit a színeváltozás ünnepéhez. Hogy Jézus valami dicsőségét mutatja meg az tanítványoknak, és az a felemelkedés, az a dicsőségben való feloldulás, nem lehet használni ilyen szót, de az, hogy Jézus most is velünk van. Tehát az, hogy oké, akkor ezzel le is záródott a története, Jézus története, hogy a karácsonykor megszületik, mennybe mehet, akkor pedig felmegy a mennybe, és akkor ennyi volt. Nem. Isten velünk van. Izaiás prófita, velünk az Isten. Értsétek meg, nemzetek, de hogyan van velünk? Már eleve a feltámadáskor, más formában, megdicsőült formában, az új ember formájában jelenik meg az ember számára, számunkra, és a húsvét üzenete ekkor is érvényes. Tehát ekkor érhetünk meg a húsvét ünneplésében, ekkor érhetünk meg, hogy Jézus felemelkedhet a mennyben, megdicsőülhet, és az Atya jobbján ülhet, ugye? Ahogy ezt a hitvallásban el is mondjuk. De feltámad, tehát velünk van. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Hogyan? Tamás, hogyan van veled Isten?
0: Jó, de nehéz kérdés ez. Most csak fészkalódni tudok a székem, mert két dologra tudok gondolni. Most mondanom kéne valami okosat, amit még hittan órán tanultam általános iskolában vagy gimnáziumban, vagy elkezdhetnék mesélni az ima élményeimről. Az meg olyan kis személyes lenne, és lehet, hogy a hallgatók nem ezt akarják hallani.
1: De vajon mit akarnak hallani a hallgatók? És ez önmagában benne van a kérdésben, hogyha felteszik, hogy mit értek azon, hogy Isten jelen van? Vagy Isten itt van, jelen van az életemben? Akkor így, hát persze, gyorsan elmondom, ugye, beszéltünk az eukarisztiáról, de ez tök jó, hogy ezt így mondtad most, mert hogyha most a hallgatók is felteszik maguknak ezt a kérdést is, hogy most a stúdióba ide bejönnének, és neki kellene erre válaszolni. Vagy felhívnának a telefonszámon, amely 061-374-0904 es telefonszámon, akkor nyilvánvalóan ugye egy személyes dolgot mondhatunk, de nincs rá olyan akkurátus definíció.
0: Nincs egy standard válasz erre.
1: Igen, igen. De mégis azért én egy kicsit úgy szégyellem magam, hogy akkor most így hirtelen tudom rávágni, hogy hát jelen van, hogy itt van. De hogy? Bennem? Kívül, rajtam kívül? Vagy mint hogyha Yoda mester mondaná, hogy az erő mindent áthat, és mindenben benne van, és hát ez egy ilyen... Nem. Tehát, hogy van jelen az életünkben Isten? És ez valahogy egy tükör is számunkra. Talán egy lelki tükör. A legjobb lelki tükör.
0: Meg tudom-e fogalmazni? Tudom-e látni?
1: Hát, hogy...
0: Keresem-e?
1: Hogy... igen, mert hogyha valaki, ugye, valakinek az... tehát valakinek jelen van az Isten az életében, jelen van az életünkben Isten, és ezt meg is tapasztaljuk valamilyen formában, az imádságban, a szentségek vételén keresztül, vagy valami különleges módon, tehát lássuk a karizmatikusokat, akik ugye a karizmák jelenlétében is, illetve talán az egyszerű hívők is a karizmák jelenlétében is megtapasztalhatják Isten jelenlétét, illetve Isten is megmutathatja magát, éreztetheti magát, amikor ő akarja, mert ugye nem, ez nem valami praktika, vagy valami varázslat, hogy ezt kell csinálnom, és akkor érzem Isten jelenlétét, hanem Isten ugyanúgy, mint te vagy én, felhívhatod szuverén módon a másikat, mert Isten azt tesz, amit akar. És ő is személy. Ő is hat ránk. Ugye? Az imádságban is. Hát ezért van az, hogy néha így meglep Isten. Akkor, amikor nem várunk rá, akkor is megszólít, megérint bennünket. Oda-vissza, ahova nem is gondolnánk. Véletlen szituációk elé helyez, hogy állít bennünket. Azért, mert hat ránk, és nem gépiesen hat ránk. Ő létező személy van, működik. És ez a működés, ez nem egy erőtér működése, hanem a csodálatos Istenünknek személyes, a szerető csodálatos Istennek a személyes működése.
0: Én az utóbbi években vettem észre, hogy az emberi kapcsolatokat lényegesen megváltoztató gondolatok, megérzések, ötletek, azok a reggeli ima közben jöttek meg. Minden esetben. Sőt, volt olyan, amikor a reggeli ima közben jutott eszembe, vagy hát jött az ötlet, hogy hogyan kéne megváltoztatni az én kis vállalkozásomnak a marketing oldalát. Mit kéne csinálni ahhoz, hogy ez jobb legyen? Elkezdtem csinálni, és jobb lett. Volt olyan, egyik ismerősömmel, kollégával nehéz volt a kapcsolat, nehezen tudtuk intézni az ügyeinket, és ima közben jött egy ötlet, hogy végül is mi volt az én szerepem ebben a kapcsolat alakulásában. És gyorsan írtam egy jegyzetet magamnak, és ennek megfelelően írtam neki egy üzenetet, és aznap megfordult a kapcsolat. És jó lett. És igenis van olyan, hogy ima közben jönnek ezek az ötletek. Nem megszólal az atya mennydörgő hangon, vagy angyal jelenik meg, hanem egyszerűen egy belekúszik a szívünkbe, lelkünkbe, gondolatunkba. Az, aminek bele kell kúsznia, mert a Jóisten úgy bele leheli.
1: Csak úgy jelen van.
0: Igen.
1: Csak úgy jelen van. Ugye?
0: Igen.
1: Ez is egy válasz, hogy hogyan van jelen.
0: Igen, és itt hivatkozom Kocsis Tamás atyára, aki nagyon okosokat szokott erről mondani, igen, rád, hogy az is ima, hogy belehelyezkedünk a Jóisten jelenlétébe. Nem csak kell a kötött szavas ima, mert az nagyon fontos, és nagyon jó megírt imák, azok gyönyörűek, meg jó a saját szavas imák, azok is kellenek, és az is gyönyörű. Meg az is ima, amikor csak belehelyezkedünk a Jóisten létébe, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, tessék. Mert van, amikor ordítunk, hogy hol vagy Isten, mert azt se tudom, hogy merre van az előre, meg a hátra. Van, amikor már nem ordítunk, csak leülünk, és azt mondjuk, hogy itt vagyok, Isten. És az is szép ima.
1: Talán ezt a jelenlétet mutatja mind a keleti, mind a nyugati egyház hagyománya, az imádság hagyománya, a liturgikus hagyománya, amikor megjelenünk, és úgy belehelyezkedünk abba az imádságos közegbe, ami hat ránk. Mindjárt mondom, hogy mire gondolok. Most hogy beszéljek a keleti egyház hagyományáról, ugye, ami görögkatolikusok ezt a bizánci liturgikus hagyományt jelenítjük meg, vagy imádkozzuk, vagy ebben ennek a részesei vagyunk, ezt ennek a mesdjén próbáljuk a liturgikus cselekedeteket, ezeket a közös imádságokat végezni, és ennek az egésznek hát igazából a működési helve, bocsánat, hogy ilyen kifejezéseket használok, de mégis abban áll, hogy az ember belelép, tehát kilépünk a szekulárisból, a világból, és belelépünk a szakrálisba. És a keleti egyház hagyományában ugye itt a liturgikusok, meg a patrisztikusok kiemelik, hogy nagyon fontos a naptár, a szinaxárion, amit itt, egyébként itt a Mária Rádióban a görögkatolikus napindító kapcsán el is tudok mondani, ugye a szinaxárion a szenteknek a tisztelet, az énekei, az ő életükkel foglalkozó, tehát a szentek élete, illetve a hozzájuk kötődő liturgikus himnuszok, tropárok, sztihirák és olyan ünnepi énekek, amelyek azon kívül, hogy a szentet dicsérik, azon kívül bevezetnek bennünket abba a teológiai világba, amely ilyen keresztül felismerhetjük Istent. Tehát akkor most mondom, egyszerű hívő mondjuk Görögországban, vagy Hajdúdorogon, vagy Budapesten, elmegy egy görögkatolikus templomba, vagy egy ortodox templomba, és akkor ott van belépés, és már megy a szertartás. Hosszú szertartások összefüggően van az útrendje, az útrendje átcsap liturgiával, liturgia után imaóra van, tegyük fel, hogy egy szerzetesi közösségnek az imádságában. De ugyanígy mondjuk a ferences atyáknál is ott is ugye megy az imaóra, például Pasaréten egészen biztosan. Máshol is, csak ugye hogy ebbe a hívek is be tudnak kapcsolódni, hogyha nagyon szeretnének. Csak az, hogyha belépünk ebbe a szakrális közegbe, és ugye semmi más nem csinálom, csak leülök ott és imádkozom, akkor is hallgatom ezeket az énekeket, és nálunk ugye itt vannak az énekek maguk. Ezek a sztihírák, ezek nagyon régóta megfogalmazott dogmatikai tartalmak, biblikus és dogmatikai tartalmakat közvetítenek, gyakran apokrifekkel megtűzdelve. Ezek az apokrifek, ezek azért szükségesek, hogy érthetőbbé tegyék azokat a hitigazságokat, amik a keresztény ember számára fontosak, hogy az Isten ismeretre jussanak. Tehát az Isten ismerete, Isten felismerése a cél. Az, hogy vedd már észre, hogy itt van, jelen van Isten. Mindig ez a cél. Mindig ez, hogy beülök ide, és nem csak így vagyok, meg letudom a kötelességemet, amit az egyház öt parancsolata, ugye, ő megmondja, hogy kötelező templomba járni, hogy meg néha gyónni, meg áldozni, meg ilyesmi. Nem kötelező, hanem az egy ajándék. Részesülés Istenben. Nagy Sinál Gergely atya egyébként az egyik könyvében ebben nagyon szépen leírja, a Lélek határai című könyvében, hogy az egyházban ez, tehát nincsen olyan, hogy személyes volt, tehát a keleti egyház hagyományában van személyes vallásosság, de ezt így nem használjuk. Tehát, hogy az én imám, az én Isten kapcsolatom, az én időm Istennel, az én módszerem, az én taktikám és a többi. Tehát ez nem így működik, hanem mindenben részesedsz a közösből, közös liturgiából. Istenből részesedsz. Nem csak az eukarisztiában. Isten szolgája részesítedik Krisztus testében és vérében, ugye ezt mondjuk így az áldoztatásnál, de a liturgiából, az Isten életéből, az ő közösség által megjelenített isteni életből is részesedsz. Mint egy családnak a részesévé válsz. Akkor belépsz a templomba. És ott imádkozod ezeket a sztihirákat, közben hallod azt, hogy nem tudom, hogy Nagybőjben volt egy nagy, ami nekem nem is Nagybőjben, hanem a gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén. Igen, talán abban volt. Az a név, egy sztihir, ami azt mondja, hogy egy angyal, a sátán angyala kígyó képében hírt közölt Évának annak idején, és most pedig az úrangyala örömhírt közöl az új Évának, tehát Máriának. És mind a kettőben az egy ember is egy angyal, egy nő is egy angyal találkozik, csak az egyikben az emberiség bukása, a másik pedig az emberiség megváltása lesz. És ezt olyan gyönyörűen leírja, ez egy ének.
0: De érdekes.
1: Ez egy gyönyörű szép ének, egy rövid, tömör ének, amit negyedik hangon kell elénekelni, és így énekel, és így megragadsz. De hát, hogy csak éppen ott nyitott ki, vagy éppen akkor kapcsolódsz be, mert még gyorsan elszaladtál mondjuk a kisboltba megvenni a tejet, ugye. De ezt így, egyiket így szokták csinálni a bolgároknál, meg ezeknél, hogy ezeknél a népeknél, a balkáni népeknél, hogy bemennek, aztán kimennek egy kicsit, beszélgetnek, aztán bemennek, végigcsókogatják az ikonokat, imádkozgatnak, oda mennek a kedvenc védőszentjeikhez, és így, tehát az életüknek a természetes részévé válik. Nem valami produkció, nem valami
0: protokoláris esemény.
1: Igen, tehát hogy van a liturgikus rend, akkor 10-től 11-ig mise, és aztán utána mindenki megy haza és eszi a húslevest, ugye vasárnap, és nem ez, hanem a húslevesnél is ott van Isten. Tehát az, hogy, és ez a római, tehát ez a nyugati egyház hagyományában is ugyanígy megvan. Nagyon szép elől a szerzeteseknél, ugye, hogy ő ebéd közben megy az imádság, ugye nem csak előtte és utána, hanem akkor is néha felolvasnak, aztán a szerzetesi közegben, meg lelki gyakorlatokon szoktuk még ezt csinálni egyébként. Aztán utána ebéd után adoráció a kápolnában, mi kispapokként is mentünk, ugye minden ebéd után le kell vonulni, adoráció, és utána kezdődik a siesta, hogy sose feledd el azt, hogy Isten jelen van az életedben. És hogyha ezt a naptárat és a napi rendet, amit a liturgikus hagyomány nem csak a szerzeteseknek és nem csak a papoknak, hanem minden hívőnek ajándékként átad, ez a szent hagyomány révén, ugye? Szentírás, szent hagyomány. Akkor az úgy átvilágítja, átmossa az életedet, így átjárja, átszövi az életedet. Tehát Isten átszövi az életedet. Isten veled, a teózis, ez a cél. Teózis. Átistenülés. És akkor tudsz átistenülni, hogyha beengeded Istent az életedbe. Minél sűrűbb ez a szövet az életedben, annál jobban jelen tud lenni. És ez rajtad múlik. Neked pontosabban csak ez múlik rajtad. Minden más azt a Jóisten megadja. Neked egyetlen dolgod van az, hogy engedd be Istent az életedbe. A szabad akaratod, de ennyit tudsz tenni. Amennyire tudod. Isten ott van, Isten mindig jelen van. Csak kérdés, hogy te jelen vagy-e, vagy jelen akarsz lenni Isten életében, az Isteni életben. Csak erre szolgálnak az ikonok, amelyek ablakok, világítanak. Az Isteni világ is bevilágítson a te kis világodba. Erre szolgál tömjén az a megszentelt közeg, amivel egyébként otthon, az otthonaidat is feldíszítheted. Az, hogyha te otthon imádkozol a kis ikonsarkodban, a kis imádságos sarkodban, és nem kell ikon, nem lehet, hogy a római katolikus testvéretnél egy szűzanya szobor, vagy egy szentkép, vagy egy kereszt, és teljesen mindegy, hogy micsoda. Az anyag, hogy hogyha ott imádkozol, akkor az úgy megszentelt hely lesz. És a megszentelt hely megszenteli az életedet, és valahogy úgy egy menedékként is szolgál, otthonod lesz, és amikor az Isten megszenteltsége lesz a te otthonod, akkor te igazából jó helyen vagy. Nagyon jó helyen vagy. A római katolikus testvéreknél azt szokták mondani, hogy ennek áldozásra hívják, hogy akkor íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asszalához, Jézus az Isten báránya. És rámutatják. És aztán a hívek meg mennek, és tudják, hogy hova mennek. Megvallják. Gyönyörű. Csodálatos. Ott a cél, ott az üdvösségünk, és indulás. Menjünk oda. Csodálatos. Mondanám, hogy de nem mondom, hanem emellett, hogy ott van a görög katolikus, tehát a keleti hagyományban, ott azt mondjuk, hogy figyelmezzünk. Figyelem, szentség a szenteknek. És akkor, hogy én szent, hát akkor ez nem nekem szól, vagy mi? De, neked szól. Szentség a szenteknek. Hát akkor, bocs, tehát először is ugye, hogy akkor én oda mehetek? Tehát, hogy igen, ez neked szól. Hát de igazából ezt azért át kéne gondolni, mert nem biztos, hogy én szent vagyok, de ne aggódj. Nem te teszed magad szenté, hanem Krisztus. Ezért szentség a szenteknek. Megszentelődést ajándékoz nekünk Isten. Akkor is, hogyha bűnökben vagy, akkor is, hogyha sebzett vagy, akkor is, hogyha hordozod ezeket a sebzettségeket, és nem tudsz tőlük szabadulni. Függőévé válsz, vagy függővé válsz ezektől a sebektől, ugye, bármi ez. Újra és újra visszaesünk a bűneinkbe. És ez az örömhír, vagy ez a szép bűnbánat, hogy nem valami önostorozásról van itt szó, hanem arról a csodálatos szeretete és üzenetről, hogy igen, tudom, hogy elesett vagy, tudom, hogy vannak bűneid, de szentség a szenteknek, mert én megszentellek téged. Minden, ahányszor idejössz hozzám, ahányszor észreveszed, hogy én ott vagyok az életedben, akkor én megszentellek, meg akarlak szentelni téged. Ez a lényege. Ez a teózis, ez az átistenülés. Isten emberi lesz, hogy az ember átistenülhessen. Gyönyörű, nem?
0: Bizony az.
1: Tehát a keleti egyház hagyományában az imádság, ami a legjobban megmutatja azt, hogy Isten jelen van az életünkben, és ez a jelenlét, ez egy emelkedettség, és akkor itt visszatérhetünk egy kicsit az áldozó csütörtökre, a mennyben menetel ünnepéhez. Ilyenkor szoktuk énekelni, hogy emelkedjél föl az egek fölé, Isten. Tehát, és akkor egyre magasabban egy ilyen szép ének, hogy ez az emelkedettség, ez bennünk is ott van. Annyira jó érzés, nem? Amikor rádöbbensz arra, hogy nézed Isten, de te is emelkedsz vele. Ez egy... Lehet, hogy másban is...
0: Nekem erről a szentségimádás jut eszembe.
1: Aha.
0: Amikor ott vagyunk a szentség előtt, és nézem az Istent, és én is emelkedem vele. És azért vagyok ott, mert vele akarok lenni. És a testben nem is megyek, de lélekben megyek vele.
1: És a lélek pedig emeli a testet? Nem? Tehát van ez az érzés, amikor tényleg úgy mindenki érezte már ezt talán, hogy ilyen könnyebbnek érzed magadat, a testedet is, olyan, mintha tényleg emelkednél. Azért, mert nyilván én ilyenkor le is tudtam nézni, hogy nem repülök-e már, vagy levitálok, tudom, nem. Viccet félretéve.
0: Nekem még gimnazista koromban volt egy nagyon érdekes élményem. Csütörtökönként este 10-ig tartott az edzés. És akkor aznap véget ért az iskola, akkor mentem zongoraórára, szolfésra, és utána meg még edzésre, ami este 10-kor ért véget, és a 10:30-as busszal tudtam hazamenni. Tehát, hogy elég későn értem haza, hullafáradt voltam ezeken a napokon. És emlékszem, hogy úgy mentem a busz megálló felé, ez egy 8-10 perces séta volt, hogy azért imádkoztam, hogy Isten, adj ülőhelyet a buszon. Kérlek szépen, hadd ne kelljen végállnom a buszutat. Ráadásul ezek a jó régi Ikarusz buszok voltak. Hát én nem tudom, hogy azt az utat kátyúból rakták össze, vagy valaha út volt és kátyús lett, de hogy az egy igazi hullámvasút volt, hogyha kicsit vidámabb hangulatban mentünk volna rajta végig, akkor még szórakozhattunk is volna rajta. Mondom, hogy nekem ott kell állnom és kapaszkodnom, és a vállam leszakad, és annyi tankönyv volt a táskámban, és ó, édes Istenem, csak adjál egy ülőhelyet. Könyörgöm, de tényleg már így könyörögtem útközben, hogy adjon egy ülőhelyet. Beállt a busz, voltunk vagy 15-en, akik vártunk rá, ahol mondom, nagyon jó. Ja, mert hogy végállomáson szálltam föl, ez lényeges. És ott, mivel esti belvárosi járat volt, Győr onnan, tehát az a lényeg, hogy ha ahányan felszálltak a kiinduló ponton, már sok emberre nem lehetett számítani. Úgyhogy leültem a legjobb helyre, amit szeretek, tudtam, hogy melyik oldalra kell ülni, akkor meg tudom nézni azokat a fákat, amiket szeretek nézni az út közben, és annyira örültem, és olyan hálás volt, és olyan csodálatos volt. És akkor kikanyarodott a busz a végállomásról, ami ugye az indulási pont is volt, és a városháza mellett felszállt egy fél hadsereg öregasszonyok. És így megállt mellettem egy néni kis cekkerrel, meg táskával a vállán, és emlékszem, hogy gondolkodás nélkül fölpattantam, mondom, tessék leülni. Jaj, nagyon köszönöm, leült, és akkor jöttem rá, hogy ú, hát ez így most nehéz lesz. Elkezdett zögykölődni a busz, és úgy éreztem, hogy repülök, hogy lebegek a buszon. És emlékszem, hogy így a vállamat megmozgattam azzal az irgalmatlanul nehéz iskolatáskával, hogy ez most tényleg nem fáj, egész nap fájt, és húzta a vállamat a táska. És még edzésen is voltam. És a busz megállóban menet is húzta. Emlékszem arra, a mai napig tudom azt a fájdalmat, ahogy a vállamat ilyen vágó, szúró fájdalommal húzza a tankönyves táska. És azt mondom, ilyen nincsen. Mi a? Nem fáj a vállam, nem fáj a lábam. Könnyűnek érzem magamat.
1: Isten meglep.
0: Meg. De azért adott ülőhelyet.
1: Ez mekkora, nem?
0: Adott ülőhelyet.
1: Nem, csak az, hogy igen, hogy nekem talán nekem a mostani, a vasárnapi evangéliumból a vakon született szóló csodás történetből egy nagyon, nagyon fontos és nagyon, nagyon sokat mondó bölcsesség hangzik el Szent János evangélistán tollából, vagy az ő megikletettségéből, amikor a farizeusok beszélgetnek, ugye mindenki ismeri a vakon született történetét, Jézus meglátja, sarat csinál, és elküld, akkor már látott, és akkor kérdezték az emberek, az egész történet hosszasan meséli a dilemmákat, hogy ő nem az, csak hasonló hozzá, de ő az, és ő azt mondja, hogy igen, ő az, oké, akkor menjen el, vizsgáljuk ki, és háromszor elmondja azt, hogy hát már elmondtam, már 200-szor elmondtam, hát miért kérdezitek már megint tőlem? Azt mondjuk, hogy de hát ez nem lehetséges, de, és azt mondja, és ez egy nagyon fontos mondat, hogy de éppen ez a csodálatos. Nem tudjuk, hogy hogyan, de mégis meggyógyított, és kilátott már ilyet. Nem tudjuk, hogy hogyan.
0: Mióta ember emlékezett van, nem hallottunk olyat, hogy egy vakon született.
1: Megnyitják a szemét. De az, hogy túl sok energiát fetszolunk bele abba, hogy megértsük, hogy hogyan működik Isten. Megértsük, hogy hogyan működünk mi magunk, meg a másik. És így, hogyha megértjük, akkor majd irányíthatjuk. Aztán utána mindig koppanunk egyet, mert amikor megértünk valamit, akkor rádöbbünk, hogy hó, még milyen sok mindent nem értünk meg. Ugye, dokta ignorancia. Viszont az, hogy Isten egy csomó mindenben ezt mutatja, hogy megoldást kérek. És akkor elkezdem mondani, hogy mi a konkrét tervezetem, már akkor azt kérem. Akkor ezt még tizellálom neki egy kicsit, hogy milyen jó lenne. Aztán megpróbál meggyőzni. Erre mondja ugye a Jézus, hogy ne legyetek olyanok, mint a pogányok, hanem akik ő hosszú védőbeszédeket mondanak, hogy meggyőzzék az Istent, vagy az Isteneket, a görögöknél volt ez, hogy meg kellett az ügyvédeknek, meg kellett, akiket ugye fizettek az imádságban, azok oda mentek, és megpróbálták meggyőzni az éppen aktuális Isten arról, hogy segítsen ennek a szerencsétlen embernek, aki szükséget szenved, mert mondjuk a földje nem terem eléggé, és ő
0: ezt töri órán nem tanították.
1: Hosszas beszéddel, ilyen magas szintű retorikával, szép beszéddel megpróbáltam meggyőzni az Istent arról, hogy neki igazán tényleg szüksége van, szóval segítsen már. Na, Jézus pedig azt mondja, hogy ne, ezt ne csináljátok. Igen, nem. És a Gajer Lacinak van egyébként egy nagyon jó elmélkedése ezzel kapcsolatban. A YouTube csatornán fenn van valamelyiken, az imádságról szól. És ő azt mondja, hogy nem azon kell gondolkozni, hogy mit kérjek Istentől pontosan. Lehet, tehát megmondhatod, hogy pontosan mit szeretnél kérni. Ezt pedig Johannes Hartól mondja, hogy kérjetek konkrétan. Meg Szent Charbelhez is kötődik ez, hogy kérjetek konkrétan Istentől, tudd, hogy mit akarsz. Tehát nyugodtan merj, bátran kérjed Istentől. De nem ez a lényeg, hanem sokszor, ugye, sokszor éppen a dilemmák miatt nem tudjuk, hogy mit kérjünk, mert magunk se tudjuk, hogy mit akarunk igazán kérni, de van valami ötletünk. És akkor onnantól kezdve úgy vagyunk vele, mint a te székkel, hogy te, neked a minden megoldás az, hogy legyen széked. Viszont Isten meg is tud szabadítani a fájdalmattól és a fáradtságottól. Erőt is tud neked adni. Hogy ez, erre nem is gondolsz, nem? De, hogy ez mennyire durva. És azt mondja Gajer Laci, hogy igazából ülj le is, és légy jelen az Isten életében. Vagy légy jelen Isten jelenlétében. Légy ott. És szemlél Istent. Aztán majd meg fogja adni neked a választ. De nem kell neked kérdezni ahhoz, mert ő pontosan tudja, hogy mi van a te szívedben. Jobban tudja, mint te hittel. És hogy ez az Isten ott van, és hogy ha te tudsz rá figyelni, akkor meg akarsz rá figyelni,

0: akkor tud ő igazán neked valamit megmutatni az ő terveiből, illetve az ő kegyelmi adományaiból. Mert addig, amíg csak nyomjuk, dumálunk, addig nem tudjuk meghallgatni őt. Addig ő csendesen hallgat, mint egy jó terapeuta, aki addig, amíg beszélnek, addig nem szakítja félbe, de hát kíváncsi vagy a válaszomra? Nem, inkább panaszkodsz tovább, vagy kérsz tovább. Tehát az, hogy álljunk meg egy pillanatra figyelni Istenre. Figyelni kell Istenre. Ez nagyon fontos. És ezt a figyelmet segíti az, amiről beszéltünk itt a műsor elején, itt a görögkatolikus napindítóban, hogy azt a környezetet, azt ahol Isten jelenlétét könnyebb érezni, jobban tudjuk érezni, azért felelősek vagyunk, hogy ezt nekünk is meg kell teremteni. Felelősek vagyunk egyrészt, hogy a templomunk is legyen olyan. Tehát vigyázzunk a templomunkra, becsüljük meg azt, és járjuk is oda. Szeressük azt, mint az otthonunkat. De az otthonainkban is, meg az a saját életünkben. Tehát ez nem csak egy helyszín lehet, hanem lehet hanem a figyelmünk igazából. Tehát az, hogy a munkahelyemen is észreveszem azt, vagy a kórházi váróban észreveszem azt, hogy jelen van-e Isten. Ugye? És ez csak is az imádságon keresztül lehet. Hogyha az ember szüntelenül imádkozik, akkor Isten folyamatos jelenlétében részesíti, vagy részesedik. Tehát a jelenlétét tudatosítom, és egyre folyamatosabban, egyre inkább tudatosítom magamban. A Zarándok elbeszélés a című könyv, ugye, amit a Korzenszky Richárd atya fordított le még annak idején, abban erről beszél ez a zarándok, aki megy és folyamatosan mondja Jézus imát. És a Jézus imában már nem arra figyelsz, hogy milyen szöveget mondasz, hanem az, hogy a jelenlét imádság, a szív imádság, vagy hogy ne feledd el, hogy Isten jelen van az életedben, és állandóan ebben az isteni légkörbe csatlakozol vele, rácsatlakozol az isteni ételre, és abból táplálkozol. Valahol szerintem erről van szó. És az ünnepek pedig abban segítenek, hogy ezeket így kiemeljék. Ugye beszéltünk itt a naptárról, meg a napirendről, hogyha megnézzük, akkor alapvetően az egész életünket áthatja, vagy az egész scheduling-et, napi rendünket átjárhatja az imádság, az egyház által előírt imádság is, ugye, amit a Zsolozsmát a szerzeteseknek szokták tulajdonítani, pedig nem csak a szerzeteseké az imádság. Úgy tudom, te is szoktál Zsolozsmát, igaz?
1: Igen, én a reggelit szoktam mondani. Igen, én még kamaszkoromban kaptam egy kis zsolozsmás könyvet, ez csak egy ilyen heti zsolozsmás könyv, és 20 éveim elején valahogy elkallódott, és már nem, azt se tudtam már, hogy hol van, és arra gondoltam, hogy hú, hát ezt valahogy elő kéne keríteni. És amikor elkezdtem keresni, az első mozdulattal meglett.
0: Hát, hogy csak keresni kellett, ugye?
1: És emlékszem, hogy még egyetemen is, amikor mentem gyakorlatra, gyakorlati helyre kellett menni reggel, akkor a buszon imádkoztam, mert nem voltam képes még annál is korábban felkelni akkoriban. Én mentem zeneiskolába tanítani akkor ott, vagy hazafelé a héven. Ez egy csodálatos dolog a zsolozsma. Csodálatos.
0: Még ez talán annyit hozzá kell fűzni, hogy ugye szokták mondani azt, hogy hát most úgy beszéltünk erről az imádságról, hogy az egész egy csak így ilyen, csak így van, így körülveszi, és így áthat. Igen, van, tehát ez a normális esetben az így meghatározza az embert, ezért hordunk ugye rózsafűzért magunknál, meg a benyúlok a zsebembe, és ott van egy rózsafűzér, akkor az, hogy
1: hopsz, is.
0: Eszembe jut, nekem az, mi ezt a csotkit szoktuk hordni, ezt a Jézusima fűzért szoktuk oldani, de ez is arra, hogy emlékeztessen, amikor így felemeled a kezed, akkor ezt emlékeztessen, hogy ja, imádság, Krisztus, itt van, itt neki jelent kell lennie, de hogy azért nagyon fontos, ezt azért ne feledjük el, hogy a hogy az elkülönített idő, illetve a, úgy szoktam mondani, dedikált idő és hely az imádságra. Szokták kérdezni, ez a híres mondás, hogy ezt mindenki magáinak tudja. A zsidó testvérek is, a református lelkészek is szokták mondani, hogy ahogy egy református lelkész mondta, hogy beszélgetek egymással, mindenki a saját magáival mondja, hogy dohányzás közben, vagy imádság közben lehet-e dohányozni. Nem, de dohányzás közben lehet imádkozni, ugye? Igen, ez nagyon szép, de, és ez tényleg, ez ennek a milliónek az érzése, hogy tényleg az is imádság, hogyha Isten jelenléte az eszünkben forog. De, de kell az az imádság, amit Istennek adunk időt és figyelmet. Tehát olyan, hogy imádkozom, és közben teát főzök, és megkenem a gyermekeknek a reggeli szendvicset, és közben imádkozom. Szép, igen, mert a kötelességemet teljesítem, de hogyha tényleg néha időt kell adni Istennek, amikor semmi más nem csinálsz, csak meggyűjted a gyertyát, oda mész, és ott állsz. Vagy ott ülsz, vagy ott térdelsz, amikor Isten jelenlétére figyelsz, és nem csinálsz mást. Nem csinálsz valami hasznosat. És amikor haszontalanná, tehát, vagy nem is nem lehet kimondani, de mégis talán úgy
1: tűnik, teljesen odaadott figyelem.
0: A világi szempontból haszontalanul töltött idő, például az, hogy nem gondol semmire, nem figyel semmire, nem csinál semmit, még csak meg se fogalmazod magadban a dolgokat, amiket el akarsz mondani a Jóistennek, hogy a megértsem, és akkor hát, ha majd tehát egy ilyen kognitív imádságot keresztül jobban megértem önmagamat és az Istent is. Nem, amikor csak vagy. Nem elfecsérelt idő, hanem Istennek ajándékozott idő. Mennyi ilyen időt ajándékozol Istennek? Oda ajándékozod el. De hát annyi dolgunk van, annyi mindent kéne csinálni, de nem, akkor inkább elmondok egy rózsafűzet, hogy nem tudom, hogy valami, nem. Állj meg is a csendedet és a figyelmedet ajándékozd Istennek. De azt ajándékozod a rendesen. Ugye? Ez mennyire durva, hogy mennyire súlya van ennek az egésznek, hogy...
1: Nagyon nagy súlya van. Egy lelki gyakorlaton hallottam először, hogy érdemes kialakítani az otthonban egy sarkot, vagy ha van rá lehetőség, akkor egy ilyen kis félszobát, de ha nem, akkor csak egy sarkot, ami az imádságnak van, ahol van egy kis oltár, ahol van szentelt gyertya, szentelt ikon, szentelt kis oltár, egy szentelt szobor mindenkinek ízlése és igénye szerint, egy térdeplővel, vagy valamivel, ahol le lehet telepedni a Jóisten társaságába. És amikor először hallottam, nekem ez ilyen, hát, bocsássanak meg a drága hallgatók, de nekem ez egy olyan bigott dolognak tűnt. No, nehogy már, hát most templom legyen a lakásomból, hogy így majd hajlongani kell, mikor elmegyek. Emlékszem, hogy lázadtam. És akkor így a reggeli zsolozsmák azok elkezdtek már kicsit kényelmetlenek lenni, hogy a buszon mondom. És akkor inkább fölkeltem egy kicsit előbb, és akkor otthon leültem a földre, semmi extra. És akkor rejtem, hogy hát jó lenne egy szentelt gyertyát meggyújtani, és akkor meggyújtottam egy gyertyát, és ráraktam egy fából készült fellépőre. Hát mondom, akkor már idehozom a keresztet is, hogyha ez nem egy alkalommal, tehát ez így napról napra, hétről hétre.
0: Kialakult.
1: És ott tartok, hogy az asztalon felén ott van már a gyertya, a kisoltár, a két szentel gyertya, az imakönyv, a biblia, a rózsafűző, és végülis megcsináltam
0: Krisztus azt. Krisztus szépen lassan bekúszott az életedbe.
1: Hála neki. Ó, de jól tette, hogy bekúszott.
0: Milyen hálásak vagyunk.
1: Bizony.
0: Igen, nem sok van már hátra a műsoridőnkből, még lesz egy másik rész, ugye ezután következik majd a Szinaxárjon, illetve jövünk az aktuális hírekkel is. Viszont még egy dolgot, akarok mindig hozzáfűzni egyet, ugye a hosszú liturgia, hosszú imádság, tehát hogy az idő is nem mindegy, tehát nem letudni a... Nagyon fontos, tehát hogyha csak egy köszöntés, és köszöntéssel kezdtük, most akkor ezzel keretezzük ezt a műsoridőt, hogy a köszöntés az önmagában egy imádság, ezért köszönünk így, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus, dicsőség Jézus Krisztusnak, mert most fölköszönünk így, hogy

0: szülői és a gyermekek, amikor nagyon jól érzik magukat egymással, és már is letelt az idő, és már tovább kell menni, és most abba kell hagyni ezt a jó játékot, vagy ezt a közös biciklizés, vagy bármit, amit csinálunk, egy jó barátsti beszélgetést is, vagy valami ilyesmit, hogy ott nem tesszük fel azt a kérdést, vagy egy jó koncert elmész, már vége van, vagy egy jó színház előtt, már vége van, nem, de a Mise, hogy ha 5 perccel tovább tart, akkor már hat, ez már visszalendő, hát ez így nem járja, nem járja. Pedig ugye bennünket, görög katolikusokat gyakran kritizálnak emiatt, hogy túl hosszúak a szertartásaink, de higgyük el, hogy kell megérkezési idő ahhoz, hogy mi, nem Istennek, Isten folyamatosan Isten jelen van. Nekünk kell a megérkezés, a mi lelkünknek kell a megérkezés idő, hogy a hangos világból, vagy a problémáinkból, vagy a pszichológiai fogságunkból Isten jelenlétébe tudjunk érkezni. A Mustó Péter atya mondta még ugye ezen a szemlélődő lelki gyakorlaton, hogy szerintem tehát 20 vagy 30 perces ilyen meditációs gyakorlatokat kell tartani, de annál rövidebb nem lehet. Igazából hosszabbnak lehet, de rövidebb ne legyen, mert ennyi kell, hogy megérkezz. Hát ezt kívánom mindenkinek.
1: Maradjanak velünk, a Mária Rádiót hallgassák tovább, és hamarosan folytatjuk.
0: Itt a görögkatolikus napindítót 2026.
1: Május 11-én.
0: Május 11-én hétfőn szép napot és szép hetet kívánok. Sok-sok imádsággal és Isten bőséges kegyelmével is, hát akkor köszönjük dicsőség Jézus Krisztusnak, föltámadt Krisztus.
1: Valóban föltámadt.
2: Hírpercek.
3: Marilag Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai új szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marillac Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az Irgalmas Nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én, néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyag.

0: nyakként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hitt oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Rádió.
1: 8 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Kedves testvérek, a mai nap görögkatolikus egyházunk Szent Mokiosz vértanúra tekint. Mokiosz a makedóniai Amphipolis áldozópapja volt. Egy pogány ünnepség alkalmával Mokiosz kiment a térre az ünneplő tömeg közé, és dorgálta az ő tévejgésüket és bálványimádásukat. A feldühödött pogányok elfogták, és nagy kínzások alá vetették. A vadállatok elé dobták, majd tűzbe vetették. Isten azonban sértetlenül megőrizte mindezektől. A kínzások alatt állhatatos maradt, és nem tagadta meg Krisztust. Mindezen kínzások után elküldték Konstantinápolyba, ahol karddal lefejezték. Ez 295 körül történt, május 11-én. Holnap, kedden Szent Epifán és Germán püspökökre tekintünk. Epifán Föníciából származott, zsidó szülőktől. Szülei földművesek voltak, kiknek halála után Epifán megismerkedett egy Lukián nevű remetével, megkeresztelkedett és szétosztott a vagyonát a szegények között. Magának csak annyit hagyott meg, hogy belőle szent könyveket vásároljon. Ezután vezeklő életet élt. Hogy meglássa a pusztában élők Jámbor életét, Egyiptomba utazott, és ott hosszú időt töltött, Hilárion idősatya vezetése alatt. A szerzetes életben nagy tökéletességre tett szert. Isten a csodatevés ajándékával tüntette ki. Sok idő múlva Szalamén városában a terület püspökei érsekválasztásra gyűltek össze. Az egyik sokat szenvedett jövőbe látó atya tanácsára, az éppen Szalaminban tartózkodó Epifánt a templomba hívták, és püspökké választották. Felszentelése után Szentírásban jártas főpap jó intelmekkel vezette lelkinyáját a jó úton. Buzgó volt a hitben, és erős, irgalommal volt a szegények iránt. 403-ban halt meg, 115 éves korában, és Ciprus szigetén temették el. Germán főpap Konstantinápolyban született, atya az első szenátorok egyike volt, akit Konstantinos Pogonátosz császár irigységből megöletett. Fiát Germán pedig egyházi szolgálatra rendelte. Szolgálatában olyan szent életet élt, hogy megválasztották Kizipik város püspökévé. Olyan nagy buzgósággal védte az igazidet a tévtanítások ellen, hogy számüzetésbe küldték miatta. 715-ben konstantinápolyi patriarkának választották meg. Ebben a hivatásában a képrombolás tévtanítása ellen küzdött nagy buzgósággal. Emiatt sok szenvedést kellett elviselnie, pátriarkai székétől is megfosztották, s utolsó éveit a Kóra kolostorban élte le, ahol 740-ben meghalt. Életében Isten a jövőbelátás ajándékával tisztelte meg. Halála után is sok csoda történt közben járására. Szerdán Szent Glikéria vértanúnőt állítja elénk egyházunk. Makariosznak, az egykori városparancsnoknak leánya volt. A trák Trajanopolis városában élt a második század második felében. Egyszer Antonius Pius császár rendeletet adott ki, hogy mindenki mutasson be a pogány isteneknek áldozatot. Amikor a parancsi elérkezett Trajanopolisba, és meghatározták az áldozat bemutatás napját, Glikéria megjelent a bálványtemplomban, és imádságával szétzúzta Jupiter bálványszobrát. A város parancsnoka ezért megkínoztatta a leányt, éheztette, vasdarabokkal szaggatta testét, tüzes kemencébe dobatta, és más kínzások után arra ítélte, hogy vessék vadállatok elé. Mielőtt azonban az állatok hozzáértek volna, Glikéria csendesen elhunyt. Csütörtökön ünnepi renddel végzi egyházunk a szertartásait, hiszen ezen a napon ünnepeljük üdvözítőnk mennybe menetelének ünnepét. A Szentírás tanúsága szerint Krisztus föltámadása utáni 40. napon tanítványaival az olajfák hegyére ment, ahol apostolait tanítva azok szeme láttára az égbe emelkedett. Ugyanezen a napon még Szent Izidor vértanúról is megemlékezik egyházunk. Izidor Alexandriából származott, erős testű és bátor lelkű katona volt Kiosz szigetén, Dícius császár uralkodás alatt. Amikor a császár parancsa megjelent, hogy mindenki mutasson be áldozatot a bálványok előtt, Izidor vonakodott ezt megtenni, kereszténynek vallotta magát, és ezért megkínozták. Először ütlegelték, de ő hangosan dicsérte Krisztust. Aztán kivágták a nyelvét, de ő nyelv nélkül sem szűnt meg Isten dicsérni. Végül 251-ben lefejezték. Pénteken nagy Szent Pakómiosz szerzetes atyáról emlékezik meg egyházunk. Az első szerzetesek között tartjuk őt számon. Felső Egyiptom Esnek nevű városában született, jómódú pogány családban. Pogány nevelésben részesült. Fiatal korában besorozták a hadseregbe, és társaival a Níluson lefelé szállították. Téba városában idegen emberek nagy szeretettel fogadták. Érdeklődésére megtudta, hogy ezek keresztények, és igyekeznek sok jót tenni. Váratlanul feloszlatták a hadsereget, és ő hazakerült. Szorgalmasan készült a keresztség felvételére, és megkeresztelkedése után szigorú aszkéta életet élt. Hogy meneküljön az emberek zaklatásától, a hegyekbe húzódott, és egy nagy tekintélyű Palemon nevű remete vezetése alatt élt. 10-12 esztendőt töltött így, imádság és munka töltötte be életét. Ezután elvált mesterétől, és a Tabennai pusztába vándorolt. Itt monostort épített, és minden jelentkezőt befogadott monostorába. A monostorok építése után azok belső rendjére is kiterjedt figyelme, szabályozta a közös életet, istentiszteletet, ruházatot. Mindvégig gondos atya volt a rábízottaknak. Nehézségei neki is adódtak, külső és belső ellenség szorongatta. Istentől megkapva a jövőbelátás és csodatevés ajándékát, 348-ban halt meg, egy pestis járvány idején. Szombaton Szent Tivadar szerzetes atyát állítja elénk egyházunk. Tivadar Egyiptomból származott, gazdag keresztény szülőktől. 12 éves korától iskolába járt, ám nem foglalták el a világi tudományok, ő magasabbra törekedett. Imádságban, megtartóztatásban is jó tettekben foglalta el magát. Elhatározta, hogy elhagyja szülei házát és lemond szülei gondoskodásáról. Titokban eltávozva először egy egyiptomi monostorba, aztán Szent Pakomiosz Tabernisi monostorába lépett be. Sem szüleinek kérése, sem más földi öröm nem vonták el figyelmét az általa választott élettől. Példájára édesanyja is elhagyta a világot, és a Pakomiosz nővére által létesített női monostorba lépett. Tivadar mindenben elfogadta Pakomiosz atya utasításait, teljesítette akaratát. Mellette élt és segített tanítójának a monostorok felvigyázásában. Mivel a Szentírást jól ismerte, sokszor Pakomiosz helyett prédikált. Tanítójának halála után őt választották meg utódjának. Ebben a minőségben bölcsességgel kormányozva, fényes és Istennek tetsző életet élve hunyt el késő öregségben, 368-ban. Vasárnap Szent Andronik és Júnia apostolokra emlékezünk. Andronik a 72 apostol egyike, hamarabb lett hívő, mint rokona Szent Pál apostol. Utitársa volt az evangélium hirdetésében Júnia asszony. Andronik Panóniában volt püspök és más vidékeken, és sok pogányt térített meg a keresztény hitre. Szent Pál a rómaiakhoz írt levelében, mint rokonait üdvözli őket. Miután sok hívőt szereztek Krisztus hitének, és sokat is szenvedtek a hitetlenektől, békében hunytak el az első század második felében. Végezetül a csütörtökön ünnepelt Urunk mennybe menetelének ünnepének tropáriával, ünnepi himnuszával búcsúzom. Fölemelkedtél dicsőségben, Krisztus Istenünk, és örömet szereztél tanítványaidnak, megígérvén nekik a Szentlélek leküldését, és biztosítván őket áldásod által, mert te vagy az Isten fia, a világ megváltója.
0: Feltámad Krisztus! A görögkatolikus metropólia híreit hallhatják. Megjelent a görögkatolikus szemle májusi száma. A havonta megjelenő újságban a három egyházmegye híreit, papi elmélkedéseket és gyerekrovatot is talál. A lap mellé az előfizetés minden vásárló ajándékba kapja a görögkatolikus kispapok lapja, az Élet és Világosság tavaszi számát. A szemle megtalálható a görögkatolikus parókiákon és a kettárboltokban. Ha szeretne előfizetni, keresse a sajtóközpont munkatársait a 0642 597 607-es telefonszámon, vagy a görögkatolikusmetropolia.hu e-mail címen. Közös akatisztusra várják a híveket ma, május 11-én a fővárosban. 2026-ban minden hónapban más budapesti templom vagy kápolna a helyet az Istenszülő tiszteletére énekelt szertartásnak. A nyári szünet előtt ma még lesz lehetőség csatlakozni az imádsághoz. A szertartás házigazdája a Budapest Kőbányai Görögkatolikus Szervezőlelkészség. Az akatisztus helyszíne Budapest Kőbánya, Konti Kápolna, Kápolna tér. Kezdés 18 órakor. Ezen a héten két előadásra is várják az érdeklődőket az Aranyszájú Szent János Görögkatolikus Kulturális Központban. A közösség, hagyomány, írásbeliség kurzus következő alkalmát szerdán, május 13-án tartják. Dr. Kocsis Imre a Páli levelekről tart előadást. Az imádság iskolája előadás sorozat következő alkalma pedig május 17-én lesz. Orosz István Mokiosz atya jóvoltából az Isten szülőhöz szóló imádságainkról tudhatnak meg többet a résztvevők. Minden kurzus teljes tematikája megtalálható a központ Facebook oldalán. Pünkösd előtt egy héttel, május 17-én lesz a Betegek és Gyógyítók Országos Zarándoklata Mária Pócson. A program 6.45-kor utrenyével kezdődik. 8 órától szent liturgia gyónási lehetőséggel, majd 9.15-kor Buzai Tamás katekézise következik, Isten gyengesége címmel. A búcsúi szent liturgia 10 órakor kezdődik Tóth Szedi István Miskolci Kórház lelkész vezetésével. A szertartást a Szent Kenet kiszolgáltatása zárja. Minden zarándokot szeretettel várnak. Több lelki gyakorlatra is hívja az elcsendesedni vágyókat a Sajó Pál falai Szentlélek lelki gyakorlatos ház. A május 22-23-án tartandó pünkösd előtti lelki gyakorlaton a belső embert keresik majd a résztvevők Madeszeri Benvin Sebastian atyával. Jelentkezni május 17-ig lehet. Nyár végén, augusztus 25 és 28 között pedig irotán lesz Jézus ima lelki gyakorlat Kis Attila Gellért atya vezetésével. A részvételi díj egy éjszakás lelki gyakorlatok esetében 15 ezer, két éjszakás lelki gyakorlatok esetén pedig 21 ezer forint. További részletek a szentlélekház@migorkat.hu e-mail címen. Új időszaki kiállítás nyílik május 27-én a Görögkatolikus Múzeumban. A tárlat címe Petrasovszky Manó, egy görögkatolikus festősors a 20. században. A megnyitóval kapcsolatos információkat hamarosan megtalálják a múzeum honlapján és közösségi oldalán. Papszentelésre készülnek a Nyíregyházi Egyházmegyében. Szocska Ábel megyés püspök május 30-án áldozópappá szenteli Magyar Rihárd Zsolt diakónust. A szentelést Mária Pócson a 10 órakor kezdődő szent liturgián tartják, a Nyíregyházi Egyházmegye zarándoklatának ünnepi szertartásán. Imádkozzunk újonnan szentelendő testvérünkért, családjáért, és hogy az elkövetkezendő szolgálatát mennyei atyánknak tetszően végezze. Hit és jövő címmel keresztény olvasókör szervez a Budapesti Görögkatolikus Parókia. A szervezők egy különleges utazásra hívják az érdeklődőket. 5 hónapon keresztül, 5 irodalmi klasszikusnak számító regény elemzésén keresztül keresik a választ arra, hogyan őrizhető meg a keresztény remény, az emberi méltóság, az egyetemes kultúra a legnehezebb időkben. Az olvasókör szeptemberben kezdődik. A hónap könyve Julia Voznyeszenszkaja Kasszandra útja című regénye lesz. Az első alkalomra a könyv magyar fordítóját, Lepahin Marinát is meginvitálják. Az olvasókör időpontjait a Budapesti Görögkatolikus Parókia közösségi felületein és honlapján fogják közzétenni. Jelentkezni a szervezőnél Tóth Szilviánál lehet a szilvia.tóth.78@gmail.com e-mail címen, vagy a 0670 3363 255-ös telefonszámon. A Görögkatolikus Metropólia híreit hallották. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Föltámadt Krisztus. Valóban föltámadt.
4: És értessék a Jézus Krisztus.
5: Mindöröki, amen, föltámad Krisztus, ahogy ezt az előbb is hallhattuk.
4: Valóban, föltámad. A görög katolikus napindító második felével jelentkezünk. Hallgatva a híreket, nekem eszembe jutott, hogy van egy nagyon jó podcasted, ahol te is elkezdtél már, azt hiszem, hogy tavaly elmélkedéseket.
5: Nem, igen, ezt...
4: És hogy ezek annyira jók, mert ezek hozzáférhetők, ezért nem kell fizetni, ez YouTube-on elérhető.
5: Ami nagyon jó, igen, de van ugye egy YouTube csatornánk, amit itt most szeretnék így mindenkinek ajánlani. Nem azért, mert annyira én rólam szól ez az egész, mert az inkább a közösségről szól, többnyire ilyen jellegű tartalmakat is hordoz. Viszont nagy segítség, hogyha valaki feliratkozik erre a csatornára, azért, mert szélesebb körül és minőségűbb anyagokat tudunk így közzétenni. Elsősorban ugye a közösségünkből fakadó gyümölcsöket tudjuk itt közzétenni, és itt van egy podcast sorozatunk, amit történetesen megint csak együtt csinálunk. Huszár Tamás és Kocsis Tamás, a két Tamás, de nem mi vagyunk a szereplői, tehát nem mi beszélünk, hanem éppen az a címe, hogy ti beszéltek.
4: Így van.
5: És az egyházközségünkből ben aktívan jelenlévő híveket, különbözőt, házaspárokat, egyedülállókat, idősebbeket, fiatalabbakat interjúvaljuk meg, és nem is jó ez a szó, hogy interjú, inkább tanúságtétel. Görögkatolikuságukról, hitükről, vallásosságukról, hozzáállásukról, kérdéseikről, szolgálatukról, ilyenekről szólnak. Hát nyilván ugye ez annak érdekes, akik ismerik őket, vagy akik meg akarják őket ismerni, mert látják a templomba, de egy jó kis kezdeményezés is, és sokakat összeköt. Ez egy ilyen jellegű műsorunk van, ilyen jellegű sorozat, és ennek a következő része az május végén fog megjelenni.
4: Igen, minden hónapban megjelenik. Igen. Egy, ahol valamelyik közösség.
5: Illetve itt hallottam, hogy a Rózsák terén ugye lesz ez az olvasókör, hát nálunk ez már volt, Nagybőjtben volt egy olvasó szemináriumunk. Mi a Nagy Sinák Gergely, hogyha a Lélek határai című könyvet olvastuk fel, minden alkalommal megkapták e-mailben a jelentkezők az kérdéseket, a támpontokat, az olvasandó részt, és utána pedig minden héten volt egy beszélgetés is, egy podcast sorozat, amit visszahallható. Ilyenre majd mi is szeretnénk majd még készülni. A Bornemisza Ádám szervezőnek a gondolatait várjuk még, illetve hogy összeszervezzük azt, hogy mikor és hogy hogyan, vagy mi legyen a következő.
4: És hogy ebből a Lélek határai
5: című könyvből, tehát ezt ugye ezt megrendeljük, igen. És akkor ezt lehet kérni.
4: Nem, hanem hogy ebből is készült egy.
5: És ebből készült egy podcast sorozat, egy 5 alkalmas podcast sorozat, ami ugye a könyv alapján beszélgetünk a könyv által felkínált témákról.
4: És akkor ez is a Dél-Budai Görögkatolikus.
5: Így van, tehát ezt a
4: YouTube csatornán lehet.
5: Dél-Budai Görögkatolikusok.
4: Dél-Budai Görögkatolikus szervező lelkészség.
5: És ezt meg fogjuk találni, meg lehet találni, akit érdemes, illetve ott vannak az élőadások és a liturgikus, igen, a liturgiákról szóló élő közvetítések, valamint elmélkedések, hát többnyire a vasárnapi evangéliumokról, vagy más témáról, evangéliumról elmélkedések is találhatók. Ezek ilyen rövid, 5-10 perces elmélkedések, amiket meg lehet hallgatni. Ennyit, tehát itt a reklámról, és köszönjük szépen azoknak, akik feliratkoznak erre a csatornán, és ezzel támogatják annak működését. Amit szeretnék még mondani, hogy ma a Mária Rádióban este 10 órakor hallható a görögkatolikus hittanóra, melyen Szocska Ábel püspök atyának a Mária Pócson elmondott, vagy tartott elmélkedése hallgatható meg, tehát este 10 órakor lesz ez, és Ábel atya pedig ezt az emelkedést tegnap készítette, vagy tegnap vették fel, és most itt a Mária Rádióban is közvetítik. Amit még szeretnék mondani, ugye hirdetés, most ez az időszak, ez a májusi időszak elég sűrű, mint mindig, tehát az, hogy mindig találhatunk valami jó kis programot, így hát az egyház azon belül, az egyház községeken belül is található. Én imádságot szeretnék kérni, imádkozunk az első áldozókért, mert mostanában vannak az első áldozások. A kis unokahúgom is most volt, tegnap volt első áldozó, Dorka, Isten éltesse sokáig, érte is imádkoztunk, és a jövő vasárnap pedig a dél-budai görög-katolikus szervező lelkészségben is. Illetve talán és a Fő utcán is első áldozás lesz, ezekért az első áldozókért is, illetve a többi első áldozóért is imádkozzunk. Köszönjük szépen ezeket az imádságokat. Illetve, amit még szeretnénk hirdetni, hogy lehet még jelentkezni, illetve várják a foci csapatok jelentkezését, akár női, akár férfi foci csapatokról is legyen szó. Korosztály, és ugye lehet szeparálva, vagy közösen is lehet jönni. Az a lényeg, hogy focizni szeretnénk, sportolni szeretnénk, mégpedig a Budapesti Görögkatolikus Helynökség szervez május 30-ára egy közös sportnapot, amelyre a parókiáknál, vagy a parókusoknál, szervező lelkészeteknél lehet jelentkezni még mindig. A 17. kerületben a sportpályán lesz, ez már meg van szervezve, és ott lesz egy közös torna, aminek a célja az, hogy ilyen formában is, ilyen tevékenységgel is, és imádságosan is együtt lehessünk, együtt kovácsolódhassunk közösségé, mint a fővárosban, illetve a főváros környékén élő görög katolikusok. Tehát egyre több ilyen közös kezdeményezés van. Most volt ugye egy bál is, egy tavaszi bál, amelynek szintén az lett volna a célja, hogy a görögkatolikusok itt a fővárosban egymással is találkozzanak, és ne csak a közösségeikben a görögkatolikusokkal, bár az is sokat jelent és sokat számít. És hogyha az is sokat számít, akkor még egy utolsó hirdetés, már 7. alkalommal szervezzük meg a dél-budai szervező lelkészség évzáró eseményét, a Péter Pál Tégedvárt, amely Budafokon a parókiának a Szentárdi termében is, a parókia udvarán felállított sátrakban, interaktív helyeken lesz, gyermekprogramokkal, előadásokkal, zenével és liturgiával. Természetesen ugye ez egy búcsúi ünnepség, ahol 100-150 ember részvételére számítunk, étellel, itallal és hát Isten jelenlétével.
4: És ez pontosan mikor lesz?
5: Ez május, június 27-én szombaton. És ezzel búcsúzunk is. Föltámadt Krisztus.
4: Valóban föltámadt.
6: Heti útravaló. Gondolatok keresztény vezetőknek és üzletembereknek.
7: A jogosultság nem más, mint befolyás. Cici Simpson írása. Lépjen be egy irodába hétfő reggel. Kattognak a billentyűzetek, pittyegnek az üzenetek. Folyik a versengés, amely udvarias mosolyok és negyedéves jelentések mögé rejtőznek. Minden hétköznapinak semlegesnek tűnik, csak munka. De nem az. Minden munkahely egyfajta templom, a maga sajátos istentiszteleti szokásaival. A sikert teljesítményértékeléseken dicsérik. A státuszt előléptetések és címek koronázzák meg. A biztonságot a fizetések és nyugdíjtervek jelentik. Ezek korunk istenei, kicsik, csillogok és könyörtelenek. És ekkor belép Jézus. Földi szolgálata idején soha nem kerülte el a befolyás központjait. Egyenesen a közepébe ment, zsinagógákba, templomudvarokba, helyekre, ahol a kultúra és a meggyőződés találkozott. Ott tanított, gyógyított, szembesítette a népet azzal, ami elromlott. És amikor látta a kapzsiságot a templomban, habozás nélkül felborította az asztalokat. Jézus nem veszélyként tekintett a befolyásra, amit kerülni kell, hanem feladatként, amelyet az atyától kapott. Pál apostol ugyanezt a szent bátorságot hordozta. Érvelt a zsinagógákban, de Atén piacán is, ahol az üzlet és az eszmék találkoztak. Később helytartók és királyok előtt állt, és bocsánatkérés nélkül beszélt Jézusról. Nem hírnevet vagy színpadot keresett. A kapott jogosultságával sáfárkodott. A célja ez volt, fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre. Ez nem elmélet. Ez a mi napi munkánk az irodában, az osztályteremben, a rendelőben, a tárgyalóteremben. Ha Isten megnyitott számunkra egy ajtót, ahol befolyásunk lehet, az nem véletlen. Nem azért kerültünk oda, hogy gyorsabban másszunk felfele a ranglétrán. Azért kerültünk oda, hogy az ő országát emeljük magasabbra. Jézus ezt a kovászhoz hasonlította. Csendes, rejtett, mégis megállíthatatlan. Az igazi befolyás nem hangerőből vagy láthatóságból fakad, hanem jelenlétből. Kiválóság a munkában, ami tiszteletet érdemel. Integritás, ami áldozatba kerül, mégis hitelessé tesz. Bátorság, hogy kimondjuk, mi a rossz, és megéljük, ami helyes. Türelem, hogy hűségesek maradjunk akkor is, amikor a változás fájdalmasan lassúnak tűnik. Dániel ezt tette Babilonban, József ezt tette Egyiptomban. Mindketten idegen rendszerekben éltek. Mégis Isten bölcsességét vitték a vezetés legmagasabb szintjeire. Nem kiabálva váltak jelentőssé, de nem is maradtak csendben, amikor az igazság hangot követelt. Hitük birodalmakat formált anélkül, hogy meghajoltak volna előttük. A piac ma is zsong a maga isteneitől, siker, kényelem, kontroll. De Jézus lelke éppen ebbe a bálványimádó zajba küld minket, mint az ő követeit. Ez a jogosultságunk célja. Az ő jelenlétét visszük be olyan helyekre, ahol különben sosem hangozna el a neve. Ezért, amikor kinyitjuk a laptopot, vagy belépünk egy megbeszélésre, emlékezzünk. Szent térbe léptünk. Dolgozzunk meggyőződéssel. Vezessünk integritással. Utasítsuk vissza a bálványokat. Hadd tűnjön ki a hitünk. Nem azért, mert hangos, hanem mert élő. A befolyás nem státusz kérdése, felelősség. A kérdés nem az, hogy van-e jogosultságunk, hanem az, mit kezdünk vele. Mert bárhová küld minket Jézus, ott láthatóvá akar válni.
6: Heti útravaló, keresztény vezetőknek és üzletembereknek szóló gondolatok hangzottak el. A műsor a CBMC International Monday Manna című kiadványa alapján készült.

reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják. A május 12-i aktuális című műsorunkban 8 óra 30 perctől hallható az örökimádásról készült interjúnk, melyet műsorvezetünk Patkoló Éva készített. Az örökimádás magyarországi szervezőjétől, Meggyesi Zsuzsától megtudhatjuk, hogy mi az örökimádás forrása, mik a gyümölcsei, és miért ez a legerősebb fegyvere a katolikusoknak a szellemi harcban. Május 14-én 21 óra 5 perckor ismét jelentkezik a Hit a művészetekben című műsorunk. Csányi László vendégei, ezúttal Csányi Valéria, a Magyar Állami Operaház karmestere, karvezető, korrepetítor és Kassai István Lisztíjas zongoraművész, érdemes művész, az Erkel Ferenc és a Hubai Jenő Társaság alapító elnökségi tagja, az MMA tagja lesznek.

0: otthon, a családban. Kamasz sarok. Bodó Mária műsorát hallják.
1: Zajlanak az írásbeli érettségi vizsgák, a mai napon kerül sor a digitális kultúra, illetve énekzene érettségi írásbeli dolgozat megírására. Az elmúlt héten már lezajlottak azok az írásbelik, amelyek a legtöbb diákot érintik, magyar, matematika, történelem, idegen nyelv. Volt már korábban, hogy a középiskolai vagy akár a felsőoktatásba szóló felvételi eljárásról beszélgettünk. Tematikáját tekintve ez is egy kicsit külön kiadás. A mai műsorunk fő fókusza az az, hogy hogyan segítse a szülő, esetleg nagyszülő a diákot abban, hogy majd a szóbeli érettségi vizsgákra felkészüljön. A mikrofonnál a két műsorvezető,
2: Rubovszkiné Bodó Mária
1: és Lukovics Milán köszönti kedves hallgatóinkat, és hát éppen a te osztályod is ballagott, illetve érettségizik. Tulajdonképpen a gyereket így mi érinti meg egy ballagási ünnepségben? Meghatódtak-e, vagy hogyan él át ma egy diák egy ilyen búcsúzást a középiskolától?
2: Hát ez egy házfolyamat a gyerekek számára is, meg szerintem a tanár számára is, hogyha hosszabb ideig volt velük. Én már az elmúlt hónapban sokszor hallottam, hogy akkor most mekkora szenvedés van amiatt, hogy most lassan már vége van, úgy próbáltak fölkészülni erre. Azért mégiscsak a ballagás maga, az egy hála, ünnep a szülők felé. Én ezt nagyon sokszor elmondtam nekik, hogy a szüleitek felé fejezzétek ki a hálátokat, hogy mégis 12 év van mögöttetek, jó, hogy ebben a gimnáziumban csak 6 év, de hogy mennyi mindent köszönhettek, hogy titeket így úgy amúgy mindenféleképpen támogattak, és ez egy családi ünnep. Tehát, hogy ettől függetlenül én is készítettem nekik egy búcsúajándékot, és meglepett az, hogy milyen aranyosan ezt ők rögtön a kis füzetkét elkezdték forgatni, és rengeteg reakciót kaptam rá, hogy ennek nagyon örülnek, meg sírdogáltak rajta, tehát az volt az érzésem, hogy ez folyamatosan történik a búcsúzkodás egy fiatal számára az iskolájától. Nyilván a ballagás azért az előjele annak, hogy jön az érettségi, és akkor nincs annyi idő most busongani ezen, hanem hát készülni kell az érettségire.
1: Igazán nem vagyok benne 100%-ig biztos, hogy minden osztály számára ez egy ilyen gyász folyamat, vagy minden tanár számára. Lehet, hogy azért valahol már úgy állnak hozzá, hogy hát szép volt, jó volt, elég volt, vagy esetleg netán alig várják a gyerekek is a nagybetűs életet, vagy hát ahol egy kicsit feszültebbre sikerült a viszony tanár és diák között, ott a tanár is várhatja azt, hogy hát lezáruljon egy ilyen időszak. Nem tudom, a párhuzamos osztályokban is hasonló volt a hozzáállás, a légkör, vagy esetleg ott azért felfelüti a fejét az is, hogy hát azért eltöltöttünk itt ennyi időt, épp ideje befejezni.
2: Hát szerintem mind a kettő van minden osztályban igazából. Tehát, hogy minden osztályban van olyan, aki már nagyon várja, hogy hát a mögött hagyja ezt a köpeny, vedd föl a köpenyedet, miért vörösek a körmeid típusú folyamatos figyelmet, de mindenütt van olyan, aki ezt fölfogja, hogy az életének egy nagy szakasza, vagy ezekkel a barátaival együtt lehetett, és azt meg egy kicsit gyászolja. De hát a tanárok is ugyanígy vannak, hogy vegyesen egyrészt borzasztóan megkedveltük ezeket a diákokat, másrészt meg hát tényleg így van, hogy kinőnek minket. Tehát egyszerűen kinőnek minket, a szabályainkat, és az ember azt mondja, hogy hát most a tényleg a felnőttség ott van előttetek, úgyhogy hajrá.
1: Nyilván mindjárt rászorulunk a fejlődésünkben, hogy hát új és új körülmények közé kerüljünk, vagy közösségekbe, vagy új és új mestereket, példaképeket találjunk. Na de hát lezajlottak ezek a írásbeli vizsgák, amelyek minden diákot érintenek. Ezt hogyan vették, ezt az akadályt, vagy mennyire izgul ilyenkor egy diák? Hogy érezték a tieit, hogy ki tudták-e hozni magukból azt, amit elvártak maguktól? Mennyire volt számukra ez egy ilyen új szituáció, hogy te jó ég, hát én most érettségizni megyek?
2: Nagyon izgulnak a diákok, nyilván mi is izgultunk, amikor fiatalok voltunk, és érettségére ültünk be. Mi egy imádsággal kezdtük a kápolnában hétfő reggel a magyar érettségi előtt, és akkor azt láttam, hogy jöttek más osztályokból is diákok, akik meglátták, hogy mi osztályunk elvonul a kápolna felé, akkor itt már csak az ima segít, kiáltja a diák, és akkor nagyon szép volt, hogy ott együtt tudtunk imádkozni. Én azt próbáltam sugallni, és szerintem ez a legfontosabb, hogy kicsit nyugodjanak meg, olvassák el a feladatot legalább háromszor, mert idő lesz rá, és értelmezzék, mert ez szokott a legnagyobb baj lenni. Úgyhogy volt is ilyen diák, aki egyszerűen nem hitt el, hogy 6 pontos feladat a magyar szövegértés végén, hol, ő azt nem látta. Tehát, hogy volt, aki egyszerűen egy egész feladatot nem vett észre. És ez az izgalom szerintem részben. Amúgy alapvetően szerintem sok más diák is novella elemzésre készült elsősorban. Az elmúlt időben ballada és novella volt fölváltva, és úgy számoltak a diákok, hogy leginkább arra kell készülni, hát verselemzés lett, úgyhogy lehet, hogy volt, akinek nehézségei voltak, de alapvetően olyannal nem találkoztam, aki üresen hagyott volna papírt, vagy kétségbeesve távozott volna. Tehát mindenki megpróbált valamit letenni az asztalra, és azt az 500 szót azt megírták.
3: Hát üdvözlök mindenkit, túl vagyunk az érettségi első 3 napján, nekem eddig volt egy emelt magyarom és egy matek és töri közepem, és még holnap vár rám egy angol emelt. Én igazából nem nagyon izgultam rá erre az érettségire, végül is ez csak egy 12 éve bejelentett rob dolgozat. Legjobban amúgy a töri középtől féltem, a magyarra meg a matekra szinte semmit nem készültem, meg a angolra se, de szerintem abszolút korrektek voltak a feladatlapok eddig. Remélem, majd holnap is az lesz, de nagyon meg vagyok elégedve. Szerintem mind a 3 abszolút megoldható volt. Szerintem amúgy egész jól is sikerültek, reméljük. És hát a...
4: Koncz Mihály vagyok, most jöttem ki a történelmi érettségiről. Az elmúlt 3 napban nem igazán értek engem meglepetések, azt hiszem. Azt gondolom a feladat sorokról, hogy olyan tisztességesen lettek összeállítva, nem gondolom, hogy nehezebb lett volna az elvárhatónál, vagy könnyebb. Bár a korosztályom véleményével szembe menve, az például a magyar érettségének volt nehéz része is, de nem gondolom, hogy nehezebb lett volna, és egyáltalán nem tartom szivatásnak, sőt, inkább könnyűnek. Én egy picivel nehezebbet állítottam volna össze. Mindegy is, bár egyébként egyáltalán nem vagyok magyaros beállítottságú. A matematikai érettségi tegnap nekem tetszett, mert nagyon sok színű, sokfajta kérdés volt, sokfajta megoldási módszer. Azt gondolom reálisan fölmerte a középszinten érettségiző diákoknak a matematikához való érzékét, hogy milyen különböző megoldások, gondolatokkal lehetett megoldani a magát a feladatsort. A mai történelmi érettségi pedig átfogó volt. Bevallom, az eszéktől én nagyon féltem, hogy olyan témákat kapok, mert rengeteg van szerintem, amiből nem tudtam volna jó eszét összeállítani, de legnagyobb meglepetésemre szinte csak olyat kaptam, amiről bármennyit tudnék beszélni, úgyhogy pozitív élmény volt nekem ez a 3 nap.
5: Szóval Birsinger Bálint vagyok, és itt a 3 napos érettségi folyamatban most lett vége a törinek. Az első nap a magyarnál, úgy érzem, a mélyéről indultunk, a műveltségi résznél elég mély kérdések voltak, és úgy érzem, az én tudásom azért ennyire nem volt elmélyülve. A matek az nagyon jó, kiemelkedő teljesítmény lesz. Hát ez a töri meg szerintem valahol a 2 között jár. Nekem nagyon nehéz volt választani hogy melyik eszé páros válasszam, mert valahogy mindegyikhez úgy éreztem, hogy tudok, de lehet, hogyha más párosítás lett volna, az könnyebb lett volna.
6: Igen, most csak a történelmi érettségről fogok beszélni. Hát én egy kicsit hamarabb befejeztem, mint kellett volna. Nagyjából egy óra 50 percet írtam. Nagyon jó flow-ba voltam. Az eszékhez pont 2 olyan témát kaptam, amit a legjobban tudok. Szóval az arra számítok egy jó
7: pont. Melyiket választottad, ha szabad kérni?
6: A céhek, és a Rákosi korszakot kell bemutassam. Magyar Rákosi diktatúrát, szóval szerintem azok jól mentek. Igazából, ami nem ment, az a 6-os és a 7-es feladat, az ott fogok a legtöbb pontot bukni szerintem, de nem akarok semmit se elkiabálni.
7: Először is nagyon jó érzés volt újra a saját iskolámban lenni, hiszen a tegnapi érettségit én emelt szinten a Móricz Zsigmond gimnáziumban végeztem el a matematikából, és az nagyon hideg és nehéz, szürke hangulatot nyomott az emberekre, hogy nem a otthon, édes otthon iskolájában írja az ember, és nem
4: hanem a legjobb barátai mellett ülve. Így ez a történelmi érettségi nekem egy nagyon pozitív és nagyon izgalmas, jó hangulatú dologként indult. Kaptuk a feladatlapot, és már írtam, és tényleg egy ilyen flow, amit te is említettél, nagyon csak úgy kifolyt az ember kezei közül a tudás, és ez nagyon jó érzés volt így dolgozni. Tehát egy...
6: Nem kell bánjunk el semmit, nem, hogy bármire.
4: Jó, ez is igaz, de én is befejeztem egy 2 óra alatt a 3 helyet, szóval...
6: Igen, ez könnyebb volt, mint a magyar vagy a matek.
1: Na és akkor hát előttünk a szóbeli, úgyhogy ez egy nagy erőpróba, hogy ott a gyerek hát tud-e önállóan készülni, és hát szülő, meg nagyszülő akár, hát jól teszi azt, hogy ez nem veszi készpénznek, hogy a gyerek ezt a 3 hetet, ezt vagy 4 hetet, ezt olyan teljesen önállóan, felelősségteljesen és hatékonyan tudja tölteni. Te így hogyan készítetted föl erre a gyerekeket, vagy esetlegesen a szülőket?
2: Én most inkább téged kérdezlek, hogy milyen ötleteket tudsz adni szülőknek, mert igaziból, amit én ötleteket adtam a szülőknek, azt tőled vettem. Hogy hogyan is tud egy picit a szülő inspirálólag mégis csak jelen lenni annak a gyereknek az életében, aki egyébként már nyilván önálló. Nagy valószínűséggel 12-ben már nem a szülő fogta a kezét a gyereknek a tanulással kapcsolatban, de mégis, hát hogy mi mindent fogadjon meg az a diák, és mit ne tegyen.
1: Az érettségi vizsga azért abból a szempontból nehéz, hogy több tantárgyból kell ott számot adni egyszerre. Ugye főleg aki emelt szinten is érettségizik, az emelt szintű vizsgák azok előbb vannak, mint a középszintűek. Na most egy egyetemista is azért nagyon sokszor úgy tanul, ugye, hogy a következő vizsgára. Nagyon nehéz azért úgy készülni, hogy ott van előttem az a szóbeli vizsga, ami ugye ráadásul a továbbtanulás szempontjából nagyon sokat jelent, mert hát az az emelt szintű szóbeli vizsga, és hogy csak utána, de már nem olyan nagyon sok idővel utána viszont a középszintű szóbeli kerül sorra, ahol viszont meg 3 vagy 4 tantárgyból is szerepelni fog a gyerek, hát aránylag sok tételt azért mégiscsak ottan tudnia kell. Szóval ez a nehézsége ennek a megpróbáltatásnak, de aki nem érettségizik emelt szinten, mert hát nyilván ilyen diák is sok van, hát annak pedig tényleg akkor a legtöbb tantárgyból, hát ugye a matematikát kivéve, szinte minden tantárgyból szóbeli vizsgája is lesz, tehát hogy ott akár 100 tétel is sorakozik előtte, amit, hát, amiről neki számot kell adnia. Ugye ez az időszak, hogy ő az idejét 3 vagy 4 héten át beossza, ez mindenképpen első ilyen időszak. És ez nem tagolja úgy, mint később az egyetemen a vizsgai időszak, hogy ott van neki 4 vagy 6 vagy akár több vizsgája is, és akkor azt ott előtte neki valahogy le kell adni a jelentkezéseit a egyetemi elektronikus rendszerekben, tehát akkor ő már úgy megy neki ennek az időszaknak, hogy pontosan tudja, hogy az egyik vizsgára 3 napja van, a másikra 1 hete van, és akkor ez így hát lefedi nagyjából ezt a vizsgai időszakot, hanem itt hát sok gyerek csúszik bele abba, ugye, hogy hát ráérünk arra még, hát ma még pihenek. Ma még ez van, az van. Jaj, visszamegyek az iskolába, mert lesz, nem tudom, konzultáció, vagy találkozunk az osztálytársakkal, vagy ez, vagy az. Egy csomó időt ezzel el lehet szúrni, és ugye az a másik probléma, hogy aztán utána akkor meg túl sok jut egy napra, kapkodás lesz a vége, amiből idegeskedés, feszültség keletkezik, tehát hogy nem tudja a gyerek olyan könnyedén ezt, hát jó szívvel, ottan akkor már foglalkozni ezekkel a tételekkel. Még amihez úgy áll hozzá, hogy azért ebből ki tudnék hozni valami jót, azt is már csak a cseptében fogja átnézni, esetleg bizonyos tételekre nem jut ideje. Tehát ez, amire a szülőnek szerintem, vagy nagyszülőnek érdemes odafigyelnie, az, hogy próbálja meg kísérni ezt a folyamatot, odafigyelni rá, megbeszélni esetleg a gyerekkel, hogy a gyerek milyen stratégiával áll hozzá, és akkor nagyon sokszor azt látjuk, hogy hát gyakorlatilag semmilyennel. Amely mindjárt itten 2 fontos kifejezést mondok. A másik, amire nagyon figyeljen oda szerintem a szülő, vagy szülő esetleg, hogy hát hogy ne legyen olyan tétel, amivel a gyerek nem foglalkozik. Azért tételezzük fel, hogy húzza a gyerek a tételt, és hogy minden tétel ott van, és nincs sorba rakva, vagy nem tudom, nem lehet azt előre kiszámítani, hogy most mit húz az a gyerek, és azért ezzel együtt hát sajnos újra és újra előfordul az, hogy egy-egy gyerek hát kihúz olyan tételt, amivel ő nem foglalkozott, és ráadásul nem csak, hogy nem foglalkozott, hanem fogalma sincs úgy igazából róla. ez roppant kellemetlen. Ugye azt is jó, hogyha tudja még a szülő, hogy az érettségén igazából, amit a gyerek tud, azok az úgynevezett témakörök. Mondok egy egyszerű példát, mondjuk történelemből az egy témakör, gondolom én nem vagyok történelem szakos, hogy mondjuk 1848-49 ez forradalom és szabadságharc. Mondhatja a gyerek magának akár, hogy 10 percet mindenki tud beszélni a szabadságharcról. Ez igaz, de nem ez a feladat. Az a feladat, hogy, tehát ez egy konkrét feladat, ami ott van azon a tételen, amit ő kihúz, amit nem tud előre, például az, hogy mutassa be a Habsburg ház tronfosztásának az előzményeit és következményeit a szabadságharc történetében. És akkor neki erről kell beszélni 10 percet, tehát ott nem lehet elkezdeni szövegelni, nem tudom, Jelasicsról, meg Windisch-Grätzről, meg egyebekről, és ezen szálon keresztül neki be kell mutatni azt, hogy ő tulajdonképpen mindent tud a szabadságharcról, de abból most kiemeli azt, ami ehhez a kérdéshez tartozik, és ezt logikusan elrendezve, fölépítve ő 10-12 percben össze tudja foglalni. Ez nem olyan könnyű feladat. Tehát, hogy néha a gyerek nem érti azt, hogy hát ő 10-12 percet beszélt, nem szakítják félbe, mert ez nem egy középiskolai felület, és akkor utána, hát hogyha ő ott nagyon, nem tudom, mellé beszélt így úgy, hát akkor lehet, hogy föltesz a tanár 2 kérdést, letelt az idő, és kap a 50 pontból mondjuk 30-at. Tehát, hogy az nagyon jó, hogyha a szülő már előre tudja azt is, hogy ez egy fontos visszajelzés lehet arról, hogy a gyerek hogyan tudta kihasználni ezt az időszakot, amiben ő a szóbeli vizsgára fölkészül, illetve hogy nem az a feladat, hogy 10 percig folyamatosan beszéljen, tehát magyarán szólva az a pontszám, amit kap, az valami nagyon fontos visszajelzés lehet arról, hogy ő azt a rendelkezésére álló időt, azt ő hogyan tudta felhasználni, hogyan tudta azt a konkrét feladatot, amit ott kihúzott, azt elvégezni. Tehát, hogy néha aztán van ebből feszültség, gyerek elégedetlen a pontszámmal, akkor ugye, hogy akkor reklamál, vagy nem tudom én mi, és hát igazából túl sok reklamációra nincsen mód az érettségében. Tehát, hogy ha csak ott valami kifejezett jogtalanság nem történik, ami általában nem szokott történni, akkor pusztán az, hogy a gyerek kevesli a kapott pontszámot, arra nem lehet fellebbezni. Na most a szülő azért jó, hogyha ezeket tudja, hogy hát kérdezzen bele a részletekbe. Mi volt pontosan a feladat? Mit mondtál? Mit kérdeztek tőled? Ott a tanár nem értékeli szóban a feleletet, tehát azt a pontszám értékeli utólag. Ugye ezzel kapcsolatban még az írásbelikkel kapcsolatban volt egyszer egy nagyon érdekes eset a én igazgatói praxisomban, hogy megkaptuk az emelt szintű írásbeli eredményeket, ugye? És az egyik gyerek egyébként a történelemről volt szó, hát nem is tudom, hogy ott a történelem emelt szintű szóbeli eredményeket kaptuk meg, tehát amelyek ugye nem nálunk zajlanak, hanem egy másik iskolában független bizottság előtt, nem tudom, 50 vagy 60 pont, nem tudom mennyi az, amit ott a gyerek kaphatott, és hát megdöbbenésünkre kapott a gyerek 8 pontot. Hát nagyon keveset magyarul. Kicsit olyan gyerek volt, akinek hát így mondjuk azt, hogy megalszik a tej a szájában, vagy valami, tehát, de hát úgy történelemben egyébként jó volt, és hát mondta a tanára, hogy ő ezt nem tudja elképzelni, ez nem érti. És akkor én is kikérdeztem a gyereket, hogy pontosan, hogy mi volt a feladat, milyen tételt húzott, mit mondott, részletekbe menőek, mit kérdeztek tőle, és hát nagyjából így a tanárával együtt, hát arra juthattunk, hogy itt valami adminisztratív hiba történhetett, és erre hivatkozva hát fordultunk az emelt szintű érettségi bizottsághoz, és kiderült, hogy egyszerűen két gyereknek a lapját, a nevét összecserélték, és hogy 50 pontot kapott ez a mi diákunk. Most ugye elképzelem azt, hogy egy másik diák, aki gondolta azt, hogy hát ez elég rosszul sikerült ez a felelet, annak kijött, hogy 50 pont, és aztán hát akkor utána, amikor nyilván korrigáltak, akkor a mi diákunk megkapta az 50 pontot, hát a másiknak megjutott a 8. Na de hát ezt akarom a szülőnek is mondani, hogy ezekben a részletekbe kérdezzen bele. Na de visszatérve, hogy mi a két fontos dolog, amit meg kell beszélnie szerintem szülőnek, így az írásbelik után a gyerekkel, vagy hogyha a nagyszülőnél tanul, mert ilyen is van. Tehát az egyik az a tanulási terv. Tehát, hogy erre amennyi rendelkezésre áll idő, 3 hét, 4 hét, erre a gyerek ossza el, hogy azt a tétel mennyiséget, amivel neki foglalkoznia kell, mondjuk 100 tétel, melyik nap melyikkel fog dolgozni. Valószínűleg nem az a szerencsés, hogyha most minden nap egy tantárgyból 5-5, és akkor amikor azzal végez, akkor kezdi a másik tantárgyat, mert hát akkor nyilván úgy fogja érezni, hogy mire megtanulta a másik tantárgynak a tételeit, addigra az elsőt elfelejtette. Nem tudom, hogy milyen arányban van mondjuk magyarból vagy történelemből a középkori irodalom vagy az ókori történelem. Lehet a tételeket keverni is. Ne foglalkozzon annyit a, nem tudom, ókori vagy középkori történelemmel, hogyha az nem érdekli, hogy már megunja, hanem akkor hát vegyen egyet az ókorból, vegyen egyet az újkorból. Tehát, hogy valahogy a gyerek kombinálja össze azt, hogy minden napra jusson olyan tétel, amit nem szeret, amit un, jusson olyan, amivel szívesen foglalkozik, és hát számszerűen meg hát azt egyszerűen ki lehet számolni, hogy ahhoz, hogy legyen azért egy-két tartaléknap, legyen a végén egy kis idő az ismétlésre, tehát hogy akkor egy napra, nem tudom, öt tétel, vagy mennyi jut. Ez a tanulási terv. És hát utána a másik fontos dolog, ugye a napi penzum, tehát hogy valahogy a gyerek, hát annak lehetőleg reggel. Biztos, hogy nem fog olyan korán fölkelni, mint amikor iskolába ment, de hát azért reggel álljon neki szépen annak a tanulnivalónak. Találkozunk időnként olyan gyerekekkel, akinél akkor ilyenkor felborul a teljes napi rend. És akkor gyakorlatilag majd délután elkezdem, majd este, és akkor meg is ideologizálja, hogy hát éjszaka én zavartanul tudok tanulni meg akkor. És akkor aztán utána az lesz, hogy hullafáradt, meg nappal nem pihen rendesen, akkor utána éjszaka nem tud tanulni. Tehát, hogy felborult napi rend, de nem most kéne kísérletezni. Szóval a napi penzum. Kezdjünk hozzá a munkának lehetőleg reggel, és hogyha az délutánra befejezte, akkor utána élvezze a szabadidőt. Persze, nyilván lehet, hogy 5-6 órát nem tud ő a könyv fölött ülni, de hát akkor közben mozogjon. Esetleg még annyit érdemes szülőnek, nagyszülőnek tudatosítani, hogy azt a gyereket a szóbeli vizsgára el is kell indítani. És hogy ilyenkor nyilván megvan az izgalom, mint hogy az írásbelinél is, az a nehézség, hogy ha 100 tétellel ő foglalkozott valóban, akkor utána nagyjából úgy fogja érezni, hogy de hát egyiket se tudom. Picit nyugtatni kell itt is a gyereket, hogy ettől ne ijedjen meg. Van felkészülési idő, senki nem tud az aktív memóriájában tárolni 4 vagy 5 tantárnak a tételeit, tehát hogy azért van a felkészülési idő, hogy ott eszünkbe jusson. Ha a gyerek nem görcsösen nem izgul, akkor kérdésből, a segédanyagokból, a kis idő, amíg összeszedi magát, el fognak kezdeni eszébe jutni a dolgok, próbálja azokat szépen ottan lejegyzetelni magának, elrendezni vázlatszerűen, miről kell beszélnie. Tehát, hogyha a gyerek szellemi kapacitása az nem arra megy el, hogy jóságos ég, én most érettségizem, és most mi lesz, hogyha ez nem úgy sikerül, hanem arra koncentrál, hogy foglalkozott mindegyik tétellel, eszébe fog jutni, mi is volt ott, szépen jönnek elő, az agy így működik, hogy előhívja a mélyebb rétegekből ezeket az információkat, akkor azt el fogja tudni mondani szépen, és akkor hát valamilyen pontszámmal majd értékelik az ő teljesítményét, de ez a gyerek számára lehet, hogy új, hogy úgy megy vizsgázni, hogy egyáltalán vizsgázni megy, és úgy megy vizsgázni, hogy hát ez az érzése, hogy te jó ég, hát nem tudok semmit. De hát a többi gyerek is így van, nincs ezzel probléma. Ez nem azért van, mert nem készült föl, vagy mert buta, hanem nyilván nincs az aktív memóriában minden. Rászánja azt a fölkészülési időt, és akkor majd szépen minden elő fog jönni.

0: راديو
1: هير بيرتس.
2: XIV. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincent József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a személyes beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leo pápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretett otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: lélek hangja.
1: 10 óra.
0: A Mária Rádió Budapesten az FM 88,8 MHz-es frekvencián fogható.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Mai adásunkban, itt a óránkban folytatjuk azt a sorozatot, amely a forró témák az egyház történelméből címet viseli, mégpedig a boszorkány perekkel, boszorkány üldözéssel kapcsolatban. Már az elmúlt hittan órán egy picit belekóstoltunk ebbe a témába, és ugye kapcsolódik is az inkvizícióhoz is bizonyos mértékben, hogy a boszorkányok esetében éppen az inkvizíció egy része a segítségükre siet azoknak a vádlottaknak, akik boszorkánysággal voltak megvádolva, mert sok esetben az a fajta lincs hangulat, amely eluralkodott a nép körében, szükséges volt, hogy valamilyen úton, módon ezeket vizsgálják, szabályozzák. Tehát az inkvizíció ebben az esetben ugyanúgy, mint a múlt adásokban már említettük, nem kimondottan az ember vesztére, a vádlott vesztére volt, hanem sok esetben az életét tudta megmenteni a megvádolt személynek, legyen az valamiféle tévtanítás kapcsán, vagy aztán később, ugye, amikor már átadják az illetőt a világi hatóságnak lázítással, vagy az uralkodó ellen való lázadásra, bújtással, vagy erőszakos cselekedetek elkövetésével megvádolt szemét is, ha bűnbánatra tudták rávenni, hogyha az valóban tényleges és igaz olyan cselekedet volt, amely az uralkodó ellen tört, akkor megmenekülhetett az az illető. Tehát ezeknek a procedúráknak a folyamatában már egy picit beletekinthettünk. Ugye ehhez hozzá kapcsolódik, hogy a boszorkány üldözés már Könyves Kálmán királyunk megmondja, hogy boszorkányok pedig nincsenek. Ugye lehetne pontosan is idézni az ő mondását, amikor azt mondja, ugye 12. században, a 11. és a 12. századnak a fordulóján uralkodik Könyves Kálmán királyunk, és az ő bölcsességével ugye azt mondja, a boszorkányokról pedig, mivel ilyenek nincsenek, semmiféle vizsgálatot ne tartsanak. Ugye elemezhetni lehetne, hogy mit is jelent a boszorkányság kifejezés. Ugye a magyar katolikus lexikonban azt olvassuk, hogy a boszorkányság valamiféle ártó mágia, régi pogány varázslatokat, eretnekségeket és bűntényeket magában foglaló gyűjtő fogalom. Amennyiben ugye a mai kor embere figyeli a médiát, akkor nagyon sokszor szembe találja magát olyan adásokkal, amelyek jósok, látók és médiumok szereplését propagálja. Sokszor ezek az adók ebből is élnek. És ugye itt ugye a boszorkánysággal kapcsolatban elmondható, hogy valamiféle okkult, mágikus és ilyen pogány vagy új pogány szokásokhoz, rituálékhoz visszatérő személyek, vagy ezeket alkalmazzák, valamiféle új köntösbe öltöztetve. Elmondható, hogy a nagy százalékban ez is egyfajta boszorkánságnak nevezhető ügyködés, de inkább ez üzleti céllal bír. A későbbben, hogy benne, ha hallgatni fogjuk ezt a témát, akkor fogjuk látni azt, hogy a mai korban is előfordul például nagy mértékben Afrikában boszorkány üldözés, vannak boszorkány vadászok, és ez egy óriási probléma, amely korban ez gyakorlatilag egyfajta maffiaként működik, tehát szó sincs valamiféle olyan személyeknek az üldözéséről, akik sötét mágiával foglalkoznak. Elég, hogyha megvádolják azt az illetőt, vagy egy csoportot, vagy egy családot netán, hogy boszorkány, és akkor a boszorkány üldözők szépen elteszik lábalól, tehát ehhez a mai korban is, a 21. században is léteznek ilyen gyilkosságok, tehát inkább ezek ilyen politikai megrendelésre születnek, tehát mai korban is van ilyen,
de nem a szószoros értelemben vett boszorkánysággal kapcsolatban. Tehát ez inkább egy vád, és annál a népnél, vagy törzsnél, vagy országban, ahol ez ugye erőteljesen működik, ugye afrikai országokban, ez egy óriási kihívás akár az egyház számára, vagy akár a világi hatóságok számára is. Ugye ezekkel nem csak a középkorban találkozhatunk tehát, hanem a mostani korban is. Ugye a boszorkány a magyar katolikus lexikon szerint, ugye a latin kifejezésből a striga, vagy a maleficia, kezdetben férfi vagy nő, aki bűbájosság vagy varázslat által természeten kívüli módon, vagy természetfeletti erővel, az ördög segítségével ember életben, egészségben vagy vagyonban kárt okoz, vagy kárt okozhat. Ugye később szinte kizárólag a keresztény hittől elszakadt, azt megtagadó és az ördöggel szövetkező nőre értették. Ugye a lexikon így definiálja, hogy ki is a boszorkány, tehát nagyon sokszor ugye nőkre értendő volt ez. Elég volt sokszor csak egy furcsa kinézet, vagy hogyha az illető kilógott a sorból, és rögtön jöhettek ilyen előítéletek, és az előítéletekből akár vádak is. Ugye a boszorkány hit őségi és minden népnél megtalálható. A pogány vallásokból a 16. században szűrődött be az európai térségbe. Ekkor a boszorkány fogalma módosult, és a lényeg az ördöggel való szövetkezés, a vele való érintkezés. Tehát itt valamiféle okkultizmusról van szó. Tehát, hogy ezt így összekapcsolták. És aztán ebből kifolyólag voltak különféle boszorkányperek, és majd megfigyelhetjük akár azokat a területeket is, ahol ezek a boszorkányperek leginkább elterjedtek. Tehát Európán belül vajon hol is lehetett az a gócpont, ahol a legtöbb boszorkányt végezték ki. Tehát ennek az értelmezése tehát kettős, tehát van az, amikor megvádolnak valakit boszorkánsággal, és igazából semmi köze az okkultizmushoz, csak elég volt valamiféle olyan nyomós ok, amely arra ébresztette a vádlót, hogy ezt az embert akár el is lehet tenni láb alól, akkor elég volt ilyen vádlás. És ugye ezekben az esetekben is fontos volt az, hogy kivizsgálják ezeket az ügyeket, és gyakorlatilag, hogy megmentsék. Mert nagyon sok esetben ilyen lincs hangulat uralkodott el az emberek körében, és ellenőrizhetetlen módon, tehát szinte vért kívánva végeztek ki embereket, mágián égettek meg, vagy kínoztak meg oktalanul ártatlan embereket. És nagyon sokszor előfordul természetesen, hogy akár az egyház nevében teszik ezt, amit szorosan ki kell jelentenünk, és ami fontos tudatosítanunk, hogy az egyház semmiképpen nem vádolt meg valakit boszorkánysággal, de az egyház nevében akár egyházi személyek is követhettek el ilyen bűncselekményeket. A másik oldala, amit a boszorkánságról esetleg tudhatunk, hogy akik ténylegesen okkult dolgokkal foglalkoztak, jóslással, látóként, médiumként, valamiféle túlvilági közvetítőként szerepeltek, és valóban szövetkeztek úgymond akár a gonosszal is, voltak ártatlanabb dolgok is, tehát mindenféle vázslás, kuruzslással, tehát ténylegesen foglalkoztak, de sok esetben ugye ezek vagy pénzért történtek, ami a modern korban, a 21. században is előfordul, tehát lehet, aki ténylegesen eladja magát, vagy a sátánnak szenteli magát, és így követ ilyen dolgokat, és akár még valamiféle eredményt is láthatunk, vagy felfedezhetünk benne. Tehát nem megyünk bele ilyen jóslásnak az elemzésébe, de nagyon sokszor nagyon jó emberismerők, akár még egy
levegővétellel is, vagy hogyha nem is látja azt a szemét, hogyan szólal meg a telefonban, ilyen betelefonáló műsorokban, tehát le tudja szűrni akár egyetlen kérdésből is, hogy, az az ember talán labilis, és hogyan fogható meg, hogyan csikarható ki minél több pénz belőle. És aztán van egy sötét oldal, akik tehát valóban, tehát eladva magukat a sátánnak, ez egyfajta sátánizmus, tehát okkultizmus, akik a sötét erőkkel próbálnak valamiféle módon akár jövendőt mondani, amely természetesen nem kell, hogy feltétlenül igaz legyen, de mindenképpen a döntéseiben determinálhatja azt az adott illetőt. Ami azt jelenti, hogy azzal, hogy már az a jós, vagy az a látó kimondott valamilyen információt, ha olyan krízis helyzetbe kerülünk, vagy ami éppen bánt, vagy foglalkoztat bennünket, és ilyen döntési helyzetbe kényszerülünk, akkor tudatalatt ott maradnak ezek az információk, és valóban azt szerint is döntünk. És visszagondolva, hogy azt mondja az ember, hogy hát mit is mondott ez a jós, mit is mondott ez a látó, azt mondta, hogy, én így fogok dönteni, közben igazából én befolyásolva voltam a döntésebben, és, valóban mintha teljesült volna az, amit ez a jós vagy a látó előre megmondott volna. Tehát ezek nagyon ügyes trükkök, gyakorlatilag azt lehetne mondani, jó amatőr pszichológusok, akik ki tudják használni az emberek hiszékenységét, fájdalmát és sérüléseit. Tehát a 21. században is létezik ilyen. Ugye a legtöbb esetben ez kimondottan a pénzre megy, de van bizony az, amikor ártó szándékkal is, vagy ugye a sátánnak, a gonosznak való szolgálat révén próbál valaki ilyen formában önmaga lelki szférájában is kiteljesülni, hogy igen, van valamiféle siker élménye, de sok esetben a gonosznak köszönhető, mivel eladta magát a sátánnak. Ez különféle beavatási rituálikkal történhet, és így tovább. Tehát vannak esetleg olyan helyzetek is, amikor néhány működik is az, amit az az illető mond. De ez ugye a ritkábbik dolog, de ez a sötét erőknek köszönhetően. Ugyanúgy, mint létezik az imának az ereje, és a Jóisten meghallgatja az imáinkat, és azoknak a szenteknek a közvetítő munkája, amit, hogyha a Jóisten elé tárunk, és szentek közbenjárását kérjük, ugyanúgy meghallgatásra talál. Tehát, hogy tényleg érdemes-e a sötét oldalhoz fordulni, vagy pedig inkább az Úr útját keresve. Sokszor ugye téves elképzelésből is fakad, hogy hát inkább akkor, mivel az ima nem segített, egy hamis elképzelésnek köszönhetően, amit már az előző adásokban, az előző ciklusokban hallhattunk, hogy ha úgy gondoljuk, hogy az Isten valamiféle ilyen gépezet, akinek bedobjuk a kívánságot, és az várjuk, hogy azonnal teljesüljön, és ha netán az nem teljesül, akkor azt mondjuk, hát az Isten nem hallgatta meg az imámat, akkor majd a másik oldalhoz fordulok. És netán ott mégis valamilyen úton, módon éppen ilyen módszerek által, amit előbb fölvázoltam, teljesül az, amire én gondoltam, akkor, azt gondolom, hogy az Istennek nincs ereje, és inkább érdemes a sötét oldalhoz fordulni. Az embert viszont mindenképpen becsapja ez, és nagyon tévútra vezeti, és minimum boldogtalansága lesz az ő életének az eredménye, mert hazugságban él. Tehát ezek olyan problémák, amelyek nem csak a középkorra vetíthetők vissza, hanem a mai korban is találkozhatunk ezekkel a dolgokkal, hiszen nagyon sokszor látunk olyan jelképeket, olyan karkötőket, nyakláncokat, amuletteket, kristályokat, amelyeket képes megvásárolni az ember, és ugye, ha valaki azt mondja, hogy idézőjelbe szakértő, hogy ilyen és olyan ereje van az adott kőnek, az amuletnek, és mi el is hisszük. Tehát ez egy sima bálvány imádás, és az első parancsolattal való szembeszegülés. Tehát ezzel nem csupán a középkorba találkozhatunk, hanem a mai korban is. És látjuk, hogy még Európán kívül, vagy afrikai országokban valódi, inkább politikai és tisztogatási maffia célokkal még emberi életeket, emberi áldozatokat is követel.
Most egy pici zenével folytatnánk az adásunkat, azután visszatekintünk a történelmi boszorkánykorba.

0: boszorkánysággal kapcsolatban már a Bibliában is látunk olyan rendeleteket, amelyek büntetni és visszatartani akarják azokat az embereket, akik ilyen módon fordulnak el az Istentől, és a gonosznak a segítségét kérve próbálnak jósolni, vagy pedig jövendőt mondani, varázsolni. Látjuk az ószövetségi könyvekben Mózes törvénye, ugye megtiltja az izraelitáknak, hogy jóslással és varázslással foglalkozzanak. A Leviták könyvének a 19. fejezetében, a 26. versben kimondottan kitér erre, és felszólít a kihágást elkövetők drasztikus eszközökkel való üldözésére. De idézve, jósnőt ne hagy életben, olvassuk a Kivonulás könyvének a 22. fejezetében, annak a 17. versében. A római jog is a varázslásért élve elégetést írt elő, ilyen büntetésekkel próbálták mindezt visszatartani, mindazonáltal a korai egyházban semmi jelét nem találjuk a boszorkány hitnek. Amikor a keresztény csőcselék 415-ben Hypatiát, az új platonikus tudós filozófust, mint állítólagos varázslót lincselte meg, a felháborodott püspökök hatalmas szégyenről beszéltek, amely nem egyeztethető össze a hittel. Tehát az egyház próbálta megfékezni, tehát éppen ellenkező, mint ami el van terjedve sokszor a boszorkány perekkel kapcsolatban, hogy az egyház az, hogy ezeket az embereket megbélyegezte, üldözte és kivégeztette. Pontosan az egyház volt az, ugye történelmi tényekre hivatkozva és alapozva, aki ezt megpróbálta megfékezni. Természetesen ugye mindig előfordulnak ilyen kirívó esetek, hogy akár egyházi személy, de nem az egyház tanítását követve, akár még azzal a célra is törekszik arra, hogy ő esetleg idézőjelbe inkvizítor legyen és a boszorkányokat üldözze, valamiféle fanatizmus által vezérelve, tehát elkövet ilyeneket, de ez nem az egyház általános tanítása, hanem ezek egyes személyeknek a úgynevezett túlzott aktivitása, aktivizmusa. Amúgy a Ószövetségben második törvénykönyv is, a 18. fejezet 9. verse is szintén beszél a bálvány imádásról, varázslást és a bűbájosságot a bálvány imádáshoz hasonlóan megkövezéssel büntette. Úgyhogy látunk biblikus és nem biblikus olyan lépéseket is, amelyek megpróbálták ezt megfékezni. Tehát, hogy ha ezek a büntetések meg voltak határozva, az azt feltételezi, hogy valakik valóban foglalkoztak ilyennel, valamiféle mágiával, jóslással, varázslással, kuruzslással, tehát ezt valamiféleképpen féken kellett tartani. Ez ugyanis az első parancsolat, hogyha már a választott név fiait is vesszük alapul, akkor az első parancsolatnak a megszegése. Ha a pogány világra fókuszálunk, a pogány germánoknál nagyon nagy mértékben volt elterjedve az a hit, hogy a boszorkányok valóban léteznek, mélyen hittek a boszorkányságban és a rontó varázslásban is, elégették a boszorkányokat, vagy ettek a húsukból, feltehetőleg azért, hogy az elejüket magukévá tegyék. Tehát ilyen dolgokról is olvashatunk, helyzemben a professzornak az elemzésében. Ez a gyakorlat olyannyira elterjedt, hogy Nagy Károly győzelme után a 785-ös a paderborni zsinaton súlyos büntetés kellett rá kirónni. Azt az embert, aki az ördögtől elvakítva pogány módon úgy hiszi, hogy valaki boszorkány és embereket eszik, és ezért ezt a szemét elégeti, vagy megengedi, hogy húsát mások megegyék, halállal kell büntetni. Ez egy idézet. Határozták el a püspökök is, hogy tehát ezzel szemben súlyosan fel kell lépni. Nagy Károly törvénykönyveiben határozottan tiltotta azt a pogány hitet, ami szerint egy férfi vagy egy asszony boszorkány lenne. Már a Edictus Rotari, a keresztény hitet felvevő Longobárdok a 7. századi törvénykönyve megtiltja, hogy a bárki boszorkány gyilkoljon, mert egy keresztény nem hihet boszorkányok létezésében. Tehát, hogy boszorkányok nincsenek már. Tehát, hogy azt az is egy bűnnek számított, hogyha a boszorkányság létében hittek. Noha elődeik a népándorlás során magukkal hozták Észak-Itáliába a boszorkányokban való hitet. Egy 9. századi püspöki zsinat határozatában szólította fel a papokat, hogy lépjenek fel maguk az érintett asszonyok által terjesztett őrület ellen, idézve, miszerint ők éjszakánként bizonyos állatokon lovagolva a pogány istennő szolgálatára lennének felszólítva. 7. Gergely pápa, aki 1073-tól 1085-ig van a pápai trónon, a következőket írta Harald Dán királynak. 1080-ban így hangzik ez a írás. Idézve ezt az írást, ne higgyétek, hogy bűnt követhettek el asszonyok ellen, akiket a rossz idő, a vihar és néhány betegség miatt hibáztattok, és akiket embertelenül barbár szokás szerint elítéltek. Ugyanakkor figyelmeztette a királyt, hogy magára vonhatja Isten haragját, ha pusztulásba viszi ezeket az ártatlan asszonyokat. Ezzel a középkori egyik legeltökéltebb pápája, aki 4. Henrik császárt kanosszába kényszerítette, határozottan állást foglal a boszorkány üldözés ellen, amit pogány szokás szerint az épp keresztényé váló Dániában még nyilvánvalóan gyakoroltak is. Tehát itt is látunk egy kemény föllépés, pont a pápa az, aki föllép a boszorkány üldözéssel, tehát a népi hisztériával szemben. Így a sötét középkor, idézőjelben a sötét középkor, az elterjedt nézetekkel szemben messze menőkig boszorkány üldözés nélkül ért véget. Az inkvizíció elé csak olyan feltételezett boszorkányok ügye került, akikkel kapcsolatban felmerült a gyanú, hogy katarok vagy valdensek, tehát laikus eretneknek minősülő mozgalmak tagjai, akik már ekkor hirdették a későbbi protestantizmus számos elemét. 4. Sándor pápa, aki 1245-től 1261-ig van a pápai trónon, 1258-ban így fogalmazott. Az eretnekség felkutatásával megbízott inkvizítorok nem keveredhetnek bele jóslással, boszorkánsággal foglalkozó vizsgálatokba, amennyiben nem bizonyítható, hogy azok eretnekséggel függenek össze. Bernardo Guia középkori inkvizíció leghíresebb inkvizítorának aktáiban egyetlen boszorkánsággal kapcsolatos ügy sem található, még akkor sem, ha a Rózsa neve című regényben, amit Umberto Eco Baskerville Vilmos szájába adja a következő szavakat Guillóról, egy a letartóztatott vétkesek listájára fölvett szép boszorkány növeli a presztízs és a dicsőséget. Ez a merő fikció az egyház csak nem sokkal az újkor kezdett előtt, a 15. század elején kapitulált a pogány néphit előtt. Tehát nagyon sokszor megvezetve vagyunk ezek által, a filmek által, hiszen ezek kaland regények, de nagyon sok esetben ezt úgy veszi a néző, minthogyha ezek valódi történelmi események lettek volna, aprólékos módon ki lenne dolgozva, hogy hogyan is volt ez a történet, a boszorkányoknak a pere és az üldözése ezekben a filmekben. Tehát ez a Rózsa neve Umberto Eco műve, tehát egyértelműen ugye egyház ellen van beállítva. És így is kell erre tekinteni, meg lehet nézni természetesen a filmet, de egy ilyen szemüvegen keresztül, hogyha nézzük, akkor egyértelműen, tehát már maga a szereplőknek a kinézete is hát olyan módon megalkotva, hogy az ne legyen tetsző, inkább visszataszító legyen, tehát hogy az egyház mennyire kegyetlen, sötét és barbár. A valóság azonban pontosabban az ellentétje volt a történelmi tényekkel kapcsolatban, hiszen itt a történelmi személyek valóban létezőek lehettek, és vannak is ilyen filmek, vagy léteznek, de viszont a cselekedeteik, a szavaik, amelyek elhangzanak, azok már a szájukba adott mondatok, amit a szerző talál ki, tehát nincs köze valamiféle történelmi dokumentumhoz, leírathoz, hogy ezeket mondták ezek a személyek, és akár egy ilyen film által, vagy egy könyv által teljesen ellentétes módon van bemutatva az az adott személy, és ugye ezek modernkori filmek, de azok a személyek már ugye védekezni nem tudnak. Hogyha azok a személyek élők lennének, akkor valószínűleg ilyen pert indítanának a szerző ellen, hogy mire voltak képesek, és ezáltal megrontva az ő nevüket és a becsületeket, tehát, és ilyen álnok módon megrontva akár az egyháznak a képét is, tehát milyen károkat okoznak, és valószínűleg a perek során ugye ezek a fajta művek el is lennének ítélve, tehát rágalom vágya alapján. Tehát ezeket mindenképp fontos így néznünk, ilyen szemüvegen keresztül. Ugye fontos az, hogy megnézzük, hogy egy filmet ki készített, ki rendezte, mikor készült, milyen céllal, és ugye tudatosítani, hogy ezek ugye regények, szórakoztató jelleggel, de sokszor azt sugalmazva, hogy az egyház az egy sötét, nem krisztusi, kegyetlen és büntető, akiben nincsen semmiféle könyörület, tehát legjobb minél távolabb tartani magunkat tőle, ezt sugalják a nézőbe és az olvasóba, tehát abszolút azzal a céllal készülnek, hogy valakit Krisztus egyházától távol tartsanak, vagy elriasszanak. Ugye az új boszorkány hit meleg ágy az Alpok környéke volt, maga a boszorkány kifejezés különféle szerzők vagy kutatók könyveiben vagy műveiben a Luzernben bukkant fel, tehát ez a fajta kifejezés Schaffhausenben, Luzernben a német hexe szó, ami a boszorkányt jelöli, valószínűleg a démoni lényeket jelölő Hagzissa szóra vezethető vissza. Tehát, hogy honnan is ered ez a megnevezés, ugye? Mert abban a korban rögtön ugye nem ezeket a kifejezéseket használták, ugye a latin megnevezésben említettem, hogy ott a striga, vagy más ilyen konkrét megnevezéssel, megvádolással próbálták, és aztán ugye az adott országnak, népnek a nyelve szerint ugye formálódtak ezek a megnevezések. Ugye a régebbi latin szövegekben ugye tehát a strega szót használták rá. Ugye a boszorkány kifejezés a magyar nyelv történeti etimológiai szótára szerint ótörök eredetű, alapszava a basz, nyom, ige, az ennek műveltető alakjából képzett cselekvő jelölő főnév pedig jelentés fejlődésen keresztül ment át a nyomó ridész nyomás formájára, tehát valamiféle olyan személy, aki ugye a gonosszal paktál, a lidércekkel, a gonosszal, tehát hogy ilyen levezetést is látunk, vagy találhatunk, hogyha valaki elkezdi kutatni ennek a megnevezésnek az eredetét. Ja, mivel a boszorkányoknak tulajdonított rontó varázslás a világi jog szerint főben járó bűnnek számított, civil bírók csak a Wallisban több mint 100 embert, férfiakat és nőket egyaránt ítéltek mágia halálra. A római jog szerint természetesen a következő években a boszorkány őrület járványszerűen terjedt délnémet területeken és Észak-Itáliában is. Tanult jogászok a hisztéria és a besúgások feljelentések alapján egy boszorkány szekta létezésére következtettek, ami az eseteket az inkvizíció számára is relevánssá tette, hisz feltételezni lehetett, hogy egy újfajta eretnekség vagy egy szervezett ördög kultusz üti fel a fejét. Elsőként egy 1384-es per során konfrontálódott egy milánói inkvizítor olyan nőkkel, akiket azzal vádoltak, hogy éjszakai boszorkány találkozókon szoktak részt venni. Ezért vezeklést és pénzbírságot rót ki rájuk. Csak akkor vádolta meg eretnekséggel, és szolgáltatta ki őket a mágia halálnak, vagy a világi hatóságnak, amikor azok 1390-ben újból szín elé kerültek, és maguk állították magukról, hogy egy éjszakai összevetel során találkoztak egy kis Luciferrel. Ez azonban egyedi eset volt, és az is maradt még egy jó darabig. A magyar boszorkányperek adatai szerint a boszorkány különféle emberi alakokat ölthet magára, tárgya, akár forgószéllé, de legtöbbször állattá tud változni. Ugye leggyakrabban a fekete kutyát, vagy a macskát, a disznót, farkast, ugye ez a fajta hiedelem, hogy a fekete macska átszalad az úton, tehát ezek a babonák erre az időre vezethetők vissza, és különféle állatokban jelenhet meg. Ugye a vízen száraz lábbal kell átható zárt ajtókon keresztül, ablakokon, erejével a távolban is, hat távollétében is tudja, mit mondanak róla, tehát lát a jövendőbe, és vannak különféle eszközei, például az akasztott embernek a kötele, elégetett boszorkányoknak a csontja, a béka, a békatojás, cérna, a fekete levek, temetői föld, és különféle ilyen elégetett állatok, hamuja, ruhadarabok, sonkolyvize, és különféle ilyen fizikai dolgok is, amiket párosítottak magával a boszorkányal, ilyen dolgokat tart magánál, és ezek által a dolgok által használja ki akár a gonosznak a segítségét, és tud ártó le. Ugye mondjuk, hogy tehát hallottunk már olyanról is, van fehér mágia, fekete mágia, most ezeknek a részleteibe nem megyünk, mindenképpen mágia az mágia, tehát akár rossz szándékú, akár jó szándékkal akarjuk a jóslást, vagy a jövőbe látást, tehát a mágia az mágia, mert mindenképpen elfordít bennünket Istentől. Tehát ezekről a dolgokról, akár a magyar katolikus lexikon, vagy milyen állatokban, milyen tárgyakat használtak, ott is olvashatunk, és ezt a témát majd fogjuk folytatni a következő adásunkban, hiszen nem merítettük ki, néhány példát a jegyzőkönyvekből is ki tudtunk venni, amely igazolja, hogy ezek valóban léteztek, de hogy milyen eljárások alapján próbáltak ítélni, mennyire volt ez véres, és fogjuk folytatni majd ezt a témát, hogy hol, milyen területeken bukkant föl leggyakrabban a boszorkány perek, illetve a boszorkány üldözés, az égetések, mágiahalál, vagy a boszorkányok pörője, vagy milyen viszonya volt Luthernek a boszorkánysággal. Tehát ezeket a témákat folytatjuk majd. Most köszönöm szépen a mai figyelmüket a Komáromi stúdió technikusának, Csepregi Lászlónak a szolgálatot, a Budapesten szolgálatot teljesítő technikusnak a közreműködését. Köszönöm, hogy velünk tartottak ebben a kényelmetlen és nehéz témában. Farkas Zsolt atyát hallották, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Farkas Zsolt atya műsorát hallották.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: Marinak Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai Új Szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marillac Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az irgalmas nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szentté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti kultúra és szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: A Mária Rádió él és éltet. 20 évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobbkedre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, akinek, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
2: Önkénteseket keresünk a Mária út Zarándok információs pontjába. Budapesten a Ferenciek terén tavaly augusztusban nyitott meg az érdeklődők számára a Mária út Zarándok információs pont. A Zarándok információs pontot önkéntesek üzemeltetik, ők állnak rendelkezésre adományok kiadásával és bevételével, sok-sok érdekes információval, tájékoztató füzetekkel, pólókkal, ajándéktárgyakkal kedveskedünk az érdeklődőknek. Erre a szép szolgálatra keresünk most önkéntes társakat. Ha felkeltette az érdeklődés ezt a lehetőség, jelentkezz nálunk az info@mariaut.hu e-mail címen.

0: a lélek hangja.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat félóráját hallják.
2: Ez a szívvel, szakértelemmel a katolikus szeretett szolgálat fél órája. Munkatársaim nevében is örömmel köszöntöm Önöket a szeretett szolgálat műsorának 39. részében. Buze Bence vagyok. A katolikus szeretett szolgálat 2025-ben fennállásának 75. jubileumi évét ünnepelte. Az ünnepi rendezvények közül számunkra kiemelkedett a bakonybéli jubileumi nap. Ennek előadásait szeretnénk Önökkel megosztani műsorunkban. Kérem, ezúttal hallgassuk meg közösen dr. Várszegi Asztrik emeritus bencés főpátatya visszatekintését.
3: Kedves hallgatóim, nagy élvezettel hallgattam Peregrin atyának az előadását. Én egy szeletet próbálok ebből személyesen, illetve panorama vonatkozásában kiemelni. A katolikus szeretet szolgálat történetét kigyűjtöttem internetről innen-onnan, mivel nagyon szeretem mindannyiukat, ezt a 8 oldalt vagy 9 oldalt, ezt nem olvasom fel, ezt átadom írásba majd a szervezőknek. És akkor a másik rész. Annyit a múlthoz, ha az ember ezt végigolvassa, akkor azok a szerzetesek és szerzetesnők, akik arra vállalkoztak, hogy a szeretett szolgálatban szolgálatot vállaljanak, vezetést vállaljanak, nagyon keserves sorsuk volt. Tehát azt kell mondani, Szörényi Gábor, Zalán Katalin, akik is, hát én még ezeket a szerzeteseket ismertem, teljes tisztelettel és irántuk való szeretettel tudok csak megemlékezni róluk, mert nem csak a nővéreknek volt keserves időnként az élete, hanem ezeknek a vezetőknek is személyileg, anyagilag, politikai tekintetben. A magam mondani valója annyit azt mondja, hogy személyes. Hát nem lennék ma keresztény, nem lennék bencés, ha nem oszlatták volna fel a szerzetes rendeket. Soproni vagyok, 500 méterre a bencés templom, én 4 éves korom óta a bencés templomnak a kisminisztrása voltam, aki még emlékezik Jáki Teodóz atyára, az öregekre már nem tetszenek emlékezni. Hát én ezeknek voltam a kisminisztrása, sőt, Zoárd atyával a galambfarmomat is a bencés templomnak a tornyából alapítottam meg, és vittem át Sopron elvi kapu őt a belvárosba, és hát városi gyerek mit csináljon a tetőn meg a padlásokon élt, hát ott tenyésztettem a galambjaimat. De amikor oda kerültünk, hogy az iskolában már nem volt hittan, meg nem illett hittanra járni, akkor az orsolya nővérekhez soroltam be. Úgyhogy engem egy egész sor máter nevelt kisgyerekkorútól, és azt mondtam, hogy ha lánynak születtem volna, akkor kutya kötelességem lett volna orvosait a nővérnek, és nem bencés atyának lenni. Máter Georgia Bedő Katalin itt nyugszik a bakonybéri temetőbe, őt látogattam is, sőt, betegágyánál rettenetes körülmények között még egy szentmisét is mutattam be. Ő egy hihetetlen önálló Frau generál német ürügymegy, egy generális. Időnként egy pofont is kiosztott a sekrestjébe, amikor nyugtalankodtak a minisztránsok. Tartotta az éneket, az Isten tisztelete. Tartotta a rendtársaival a kapcsolatot, így jutottam Máter Jolántához, aki engem zukhittamban tanított, matematikából korrepetált, sőt, őtőle is majdnem kaptam egy fülest.

fölírtam, hogy el ne felejtsem. Neverte Sopronból és Máma Győr egyházmegye helynöke Reisner Ferit. A Jolánta nevelte egy kármelita elöljárót, sőt még Orsaita utánpótlást is neve, meg engem. És hát, hogy mondjam, hihetetlen türelemmel, szeretettel, jósággal, és én ezt... Téged is. Bocsáss, ugye ez ma új nemzedék. Akkor kiegészítem, mi soproni. Csak az érdekesség kedvéért, tehát az, hogy mind az igaz, amit Peregrin atya elmondott. Máter Jolánta például, amikor Sopronba evakuálták az Orsaita kolostort, fölrakták őket egy teherautóra, mellette volt egy fiatal tiszt, aki elálmosodott, Váci tartotta a vállán a fiatal tisztnek a fejét, hogy az nyugodtan tudjon aludni. De ennél vadabbat is mondok nektek, ez győri sztori. Amikor Győrbe kerültem, akkor Stenzel Trudi néni, másik Máter, fölfedezte, hogy én nekem van valami affinitásom az Orsaitákhoz, és bejött, azt mondja, kisatya, a nyugodtan alvó győri polgárok túlaludták az éjszakát, amikor bennünket elhurcoltak az ávósok. Mi történt? Bástya utcában volt az örömlányoknak a háza, és ott volt az Orsaiták kolostora is. Az ávósok megjelentek a lábaparton, csöndesen onnan akartak fölmenni a zárdába, hogy evakuálják a zárdát, és az örömlányok megneszelték, és ezek a kurucok nekiugrottak az ávósoknak, tépték, rúgták őket, visítottak, és azt mondták, hogy rohadt piszok, ez az mindennek el, nem szépítették a jelzőket. Bennünket vigyetek el, mert mi legalább bűnösök vagyunk, de ezek ártatlanok. És hát ez egy 30 évvel későbbi visszaemlékezés volt. Mondta Trudi néni, hogy hát látod, fiam, Győr végig aludt az, a katolikus Győr végig aludt az evakuálásunkat, és ezek az örömlányok meg akarták menteni az életünket. Hát ilyen volt, tehát a Máter király bezárták a, hát hogy mondjam, az országos börtönbe, angol kisasszony volt később, és a kispapjaimnak a bástyán, hogy mondjam, elmagyarázta ez a csöpp kis asszony, németül, franciául tudott, de két szakos tanárnő volt, angol kisasszony, lovagolt, sportolt, teljes modern, hogy mondjam, nevelő nő volt, szerzetes nő volt, berakták a pesti gyűjtőbe, szintén az örömlányok, és azt mondta, olyan élethelyzetben voltam, amikor el kellett döntenem, hogy katolikus apácán maradok, hogy ezeknek az anyjuk leszek. És úgy döntöttem, hogy szeretettel ezeknek az anyjuk lesz. Persze, hogy nem adta fel az apáca voltat, csak az, hogy megtanult velük beszélni, és azt mondja, utána igen nehéz volt neki Budapesten közlekedni, mert hát ugye őket is kiengedték a börtönből, meg Ilonka néni is szabadon mászkált, úgyhogy egy-egy kereszteződésnél, egy-egy ilyen néhai hölgy a egykori anyja nyakába esett, és örvendeztek neki. Csak az, hogy életképek a feloszlatott szerzetes, egy tragédia volt úgy, ahogy Peregrin atya elmondta, és ezt még tragikusabban lehet, mert hát a magyar egyházat azért ott is megroppantották ezekkel a cselekedetekkel, de az, hogy ennek Isten irgalmából jó gyümölcsei is voltak. Na most Pononhalmát tekintve, következő tudom mondani, 18 éves voltam érettségi után, nem voltam bencés diák, beléptem a bencés rendbe, és hát döbbenet volt az első hónapoknak az élménye. Tessék elképzelni, ott van a Pononhalmi apátság, normális körben, 300 diákgyerek a diákotthonba és az iskolába, 100 idős, reszketeg öreg szerzetes, néhány szerzetesnő, és körülbelül a bencés konvent is akkor 80-90, hát nálunk is besűrítették azokat az öregeket, akik életképtelenül kimaradtak a plébán. Tehát tulajdonképpen hát egy ilyen ember múzeumban jutott az ember, és akkor 18-as kérdeztük, hogy Úristen, ez az egyház, mi történt az egyházzal? És mit csináltak a mi elöljáróink, hogy mi megmaradtunk? Tehát ez lelkiismereti kérdés volt nekünk 18 éves korunkban. És az egész fiatalkoromat, és később azt kell mondani, az elöljáróságot,

0: is gazdaggá tette az, hogy meg kellett tanulnom két öreg konvent közepette élni, és rengeteg öreg között élni. Az egyik öreg konvent az a saját rendtársaim, hogy mondjam, magaskorú ő közössége volt, a másik pedig a szociális otthon. Na most a szociális otthon az elképzelhető tarkaságot mutatta. Június 6-án Szent Norbert napja, Norbert volt a főapát, a főapáti ebédre meghívta a szociális otthon dignitásait, az elöljáróit, és életemben akkor láttam először szerzeteseket saját rendi ruháikba beöltözve, tehát ezeken szesz hatani. Csodálkoztam Vendel apátra, milyen szép egy ciszter, feketén-fehér, ugye fehér a habitusuk, fekete a skapuláriuk. Akkor szép lila övvel a premontrejük, Mécs Laci bácsi gyönyörű fejével. De hát aztán ő is oda jutott, nem csak a Bakonyi balladát szavalt el egyszer egy időskori előadáson a betegszobán, hanem Páter Kerkai, a kalásznak az alapítója, akit tönkretettek, nyomorékát tették, és debilítették a börtönbe. Elmondta, mi volt a szándék azzal, hogy a magyar ifjúságot, magyar falusi agrárifjúságot összefogják spiritualitással, szellemmel megtöltve a jövő Magyarországot építsék. Aztán ott volt Páter Tüll, ő kalocsai igazgató volt, ő mondjam, egy eszményi előadás, előadó volt, és szervező, ő volt majdnem egész végig a szociális otthonnak a vezetője. Összefogta a jezsuitákat, minden jezsuita lelkiismeretet vizsgált, imádkozott, beszámolt az el. Tehát a kolostoron, illetve a szociális otthon belül élték a maguk jezsuita rendje, a nyugodtan mondhatom nyugdíjas főapátként, Pannonhalmán, abban a 50 esztendőben a legfegyelmezettebb szerzetes rendi közösség, azok a jezsuiták voltak. Hihetetlen, hogy derültünk is, hadd mondok, Rihárd atyával, még Ambrussal lementünk mindig a jezsuita temetésre, mert ez egy külön gyönyörűség volt, hogy hozzák a koporsót, megy a kereszt, és Páter Tüll kiáll, és vezényeli a temetési menetet. És akkor jön a kereszt, utána a gyertyavibők, és jön a halott. Hát a halottat hozták, de az öreg kivezényelte azt is, és akkor mi gonosz fiatalok megállapítunk, ez a szikut kadáver engedelmesség, úgy mint a holttest úgy engedelmes. Úgyhogy az öreg jezsuita kiáll, és akkor jön a halott. Na, ezt mindig megvártuk, amikor a Páter... De egészen addig, hogy Linus testvér, drága Ferences, nem tudom melyik, már egy kicsit olyan homályos volt, ilyen pohárfenék vastagságú szemüveggel nem látott, lejtette a szemüveget, Domonkos rendtársát, mi 20 évesek voltunk, ott ugrabugráltunk körülötte, Domonkos ugrott és mondja neki, Linus testvér, mi baj van? Erre Linus, á, dehogy, prostata! Már mi is ebben a korban vagyunk, Linus testvér, á, prostata! Szóval, kedveseim, az öregkor minden gyöngesége, minden más, a nők sem voltak különbek, Csitos Ágnes, csodálatos. Ő mindig behívott engem perjelként, hogy kisatya, haldoklik az XY, jöjjön, áldja meg. Bementem, és egy szobában, utána még 20 évig főapátként laktam abban a kicsi szobában, ott volt két súlyos beteg, a haldokló és a még elevene. Ágnes odahív, megáldom a haldoklót, és az Ágnes az anyai szeretet minden gyöngétségével, hát hogy mondjam, ápolgatta. Erre megszólal a még jobb karban lévő másik öreg következő maliciózus hangon. Ágnes nővér, engem nem szokott ilyen gyöngétséggel. Ágnes csipőből, majd annak is eljön. Most kedvesek, én nem szórakoztató délelőttöt akarok önöknek tartani, de én reggeltől estig 120 ilyen dolgot fölírtam. Csak azt akarom, hogy mert önök különböző munkakörbe időse hangsúlyozzuk azt, hogy szeretet, a szeretet a mozgatója és mozgatórugója, és a testvéri szeretetből kell, hogy kiinduljanak, de imádkozzanak maguknak humorért is. Meg az, hogy fölismerjék a fonák helyzeteket, amikor lehet és kell nevetni. Mert van egy csomó olyan helyzet, ahol a kegyelem a nevetésbe, vagy hát ebbe. Mert így tudják maguk is földolgozni, meg így tudnak adott esetben azoknak a szegény és betegeknek is segíteni. Elnézést, csak most puskázok, mert ide fölírtam egy csomó. Mécs László papköltő, mondtam, szépen szavalt a Bakonyi balladat. Már nagyon idős, hogy gyönyörű, szép arca, hófehér feje, kijön reggel, kisfiam, hány óra van? Mondom, Laci bácsi, 9 óra, reggel vagy este? ezek az eltévejedések. Akkor kérem, Halász Pius, ha csak egy-két érdekeset atyák a neveket innen-onnan ismeri, Halász Pius, lefogott ciszter, kolostor alapja. Mi minden este későn, mikor internálták Pannonhalmára, Domokos atyával belopakodtunk, és magán szemináriumokat vettünk, hogy hogy kell kolostort alapítani. Ezt kitudakoltuk, és nagyon bölcsen elmondta, hogy testvérek, hibáztam, mert akkor, amikor a Bakonyi kolostorban nem engedtem meg a fűtést, vétettem a regula ellen. Mert ezt meg lehet csinálni a mediterrán égkörre, de itt, ahol hideg van a Bakonyban, itt fűteni kell. Tehát egy csomó, tehát az, hogy valamit átadtak a maguk nagyon nehéz, tragikus életéből, őszintén. Keresztúri Dezső, híres irodalmár, egykori miniszter, jön Pannonhalmára, hát én ugye a szocializmusban fölnőtt, abszolút, hát szekularizált fiatal, úristen, Keresztúri Dezső, így, meg a Zirci apátot keresi, hát mi megfordult a világ. Na, Csóka Lajos azt mondja, menjen föl Asztik, és jelentse a apát úrnak, hogy Keresztúri professzor úr itt van. Hát teljes kétségbeesés, megyek föl, bekopogok, kiszól az apát úr, hogy na gyere te kópé! Úristen, ez nem nekem szól, hát ugye nem voltam az apát úrral ilyen kapcsolatban. Bemegy Keresztúri, de egymás nyakába esnek. Hát kérem, az egykori zirci budapesti tanár és a kis cserkésze találkoztak 20 év után, vagy 25 év után. Pannonhalma, tehát azt mondták a kívülállók, a megfigyelik, hogy a reakciósoknak a központja volt. És azt olvastam a ABTL iratai között, hogy a bencések is reakciósok, de akik igazán reakciósok voltak, azok a jezsuiták. Hát ez nagyon tetszett a jezsuitáknak is, amikor visszajeleztem nekik. Galina testvér haldoklása. Csak az, hogy ez a realitás. Bementünk szintén a Domonkoshoz. Galina testvér, hogy te? Ez ott a gyógyszerész testvér, laikus testvér, jezsuita, tehát nem páter volt. Hogy van minden? Jaj, atyák, hát a régemet járom már. És tudják, hogy mit írt nekem egy rendtársam? Mit, Galina testvér? Az, hogy helyezzem magamat Jézus szentséges szívébe, és akkor könnyebben, hát szeretném tudni, hogy mit csinálna a helyembe, ha ő szenvedne annyit, mint én. Tehát tetszik lenni, hogy a kritikus helyzetekben még a jámbor szöveg is kérdésessé vált, és az öreg ezt kimerte mondani. Tehát annyi ilyen fajta, hogy mondjam, tapasztalatra kellett szert tennem, mert tulajdonképpen amikor hivatalosan főmonostori perjelként átvettem a rend keretébe az egykori járási állami szociális otthon, és lett, azóta is létezik, a Szent Adalbert idősek otthon a Pannonhalmán, tulajdonképpen két öreg otthont fúzionáltattam, mert hát a mi konventünk is legalább olyan erős, hogy mondjam, idősekből is és betegekből állt. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus haldoklik. Lementem hozzá imádkozni. Prédikált magának. Következőt prédikálta. Szunyog Szavér, Te hányszor prédikáltál a híveknek a boldog szenvedésről, a Beata Passióról, ez az első kánonnak a szövege. Hát most mit vagy oda, hogy egy kicsit beteg vagy, meg ez történt, meg az történt. Meríts erőt Jézus Krisztus szeretetét. Prédikált magának az öreg. Ezzel csak azt akarom mondani, és lekerekítem, mert lehetne sokáig mesélni. Az, hogy nagy szeretet, nagy türelem a öregek, betegek iránt, de nagyon nagy rugalmasság, humorérzék. Tényleg azt tudom mondani, hogy megérteni az élet szituációkat, mert az az ápolóknak, a gondozóknak is könnyebbé teszi az életét, és lehet, hogy egy kis derűvel és türelemmel segít a haldoklónak, vagy a súlyos betegnek. És hát, hogy volt Bence és humor, ne botránkozzanak meg, de hát ez is hozzá tartozik. Az öregek nálunk mindig kimentek a kapuba, ott leültek egy-egy székre, jöttek a turisták, vagy az érdeklődők, és hát ez egy ilyen kommunikációs mezőny volt, és akkor az én Maros Cirjék rendtársa a TS szervezés idején, 1957-58, ez régi antikvic, jön föl a falusi paraszbácsi, beszélgetnek tanárul, mondja neki Maros Cirjék, hogy na, János bácsi, mi újság van? Jaj, tanár úr, már szedik össze a marhákat. Hát a teheneket akkor a TS-be. Erre az én kedves rendtársam, Szent Isten, csak ide ne jöjjenek, alig maradunk páran. Csak az, hogy kedvesek, tehát szélsőséges helyzetben is, nem a tragédia, hanem adott esetben a humor, vagy egy jól megválasztott szó, vagy valami, segít azon, hogy hogyan tudjunk mi az idősebbeket segíteni. Szunyog Szavér, a nagy liturgikus, ül az ágya szélén, bemegyek hozzá, és egy ilyen fehér albát, mise inget kértem, vagy kerestem. Rám néz szigorúan, és azt mondja, fiam, te most azt hiszed, hogy én semmit se csinálok, ugye? Őszintén voltam hülyén. Igen, tévedsz, fiam, gondolkodom. Tehát bennük is a Bimbónak nevezett néhai egykori főigazgatót megkérdeztem, hogy nem, ő kérdezett meg engem, hogy főapát választás lesz. Asztrik, maguk kire szavaznak? Hát mondtam, Teofil atyát, hogyan kérdezhet ilyet, hogy kire szavazunk? Hát azért, mert én arra szavazok a főapát választásnál, akit a fiatalok akarnak. Mondom, honnan veszi ezt a merészséget? Azt mondja, jegyezze meg. Az új főapát engem már csak eltemet. De maguk fognak engedelmeskedni neki. Ez öregeknek a bölcsessége. De hadd mondok másik. Egyik rendtársam gyengé volt a érettségi, ezért 4-es kapott. El kellett dönteni, vagy a magyar, vagy a történelmi jegye lesz 4-es. És akkor a tanár azt mondja, egyetene, én adok neki 4-est, legfeljebb, ha főapát lesz, megtapossa a síromat. Na most, csak ez a gondolkodás, hogy az idős Bence és úgy néz a 18 éves, a főapát lesz, és nem adtam meg neki, az ötleg megtapossa a sírom. Most, kedveseim, nem, még egyszer szeretném hangsúlyozni, amikor én ezt a derűsebb oldalát mutattam be, mert hát ez is találkoztam sok szenvedéssel is, meg reménytelenséggel is, akkor abban szeretném megerősíteni, és ez az én zárószavam, hogy nagy szeretettel, nagy türelemmel, és nagy derűvel, illetve a humorra való készséggel, az is nagyon sokat segít és erősíti a munkánkat. Köszönöm türelmüket.
1: Köszönöm kedves rádióhallgatóink és ezúttal nézőink figyelmét egyaránt. Találkozzunk 2 hét múlva ismét a Katolikus Szeretetszolgálat fél órájában. Isten áldja Önöket, Laudetur Jézus Krisztus.
2: Szívvel, szakértelemmel. A katolikus szeretett szolgálat fél óráját hallották.
3: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

Szent Ágoston gondolatait hallják. Ne sírj, mert szeretsz engem. A halál nem jelent semmit. Csupán átmentem a másik oldalra. Az maradtam, aki vagyok, és te is önmagad vagy. Akik egymásnak voltunk, azok vagyunk mindörökre. Úgy szólíts, azon a néven, ahogy hívtál mindig. Beszélj velem, ahogy mindig szoktál, ne keress új szavakat. Ne fordulj felém ünnepélyesen, szomorú arccal, folytasd kacagásod, nevessünk együtt, mint mindig tettük. Gondolj rám, kérj, mosolyogj rám, szólíts. Hangozzék nevem házunkban, ahogy mindig hallható volt. Ne árnyékolja be távolságtartó pátosz. Az élet ma is olyan, mint volt, ma sem más. A fonalat nem vágta el semmi. Miért lennék a gondolataidon kívül? Csak mert a szemed nem lát? Nem vagyok messze, ne gondold. Az út másik oldalán vagyok. Lásd, jól van minden. Meg fogod találni a lelkemet, és benne egész letisztult szép, gyöngéd szeretetemet. Kérlek, légy szíves. Ha lehet, töröld le könnyeidet, és ne sírj azért, mert annyira szeretsz engem.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Urunknak áldott napja ez, szent fényességgel virradó, világnak átkos védkeit,

0: Maradj gyereke Jézusom, fényes húsvéti örömünk, s kiket kegyelmed újra szült, hozd meg dicsőséged velünk. Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtá győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tiszteled. Amen.
1: Fordítsd felém füledet, Uram, ments meg engem. Alleluja. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem. Igazságodban szabadíts meg engem. Fordítsd felém füledet, siess, Uram, ments meg engem. Te légy oltalmazó kősziklám és megerősített házam, hogy megszabadíts engem. Erősségem és menedékem valóban Te vagy. Neved miatt vezess és irányíts engem. Kiszabadítasz a hálóból, amit titkon vetettek nekem, mivel Te vagy az én erősségem. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Megváltottál engem, hűséges Istenem. Te utálod a hazug bálványok tisztelőit. Én azonban az Úrban remélek. Újjongok és örvendezem jóságod miatt, mert tekintetre méltattad alázatosságomat. Ismered lelkem gyötrődéseit, nem adtál ellenségeim kezébe, lábamat tágas helyre állítottad. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Fordítsd felém füledet, Uram, ments meg engem. Alleluja. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, Uram. Alleluja. Szorongatnak, Uram, könyörülj rajtam. Szemem a bánattól elhomályosult. Sorvadozik testem, lelkem. Életem már elernyed a kintól. Sóhajtozásban fogynak el éveim. Erőm megtört a nyomorúságban. Csontjaim is sorvadoznak. Gyalázattá lettem minden ellenségem előtt. Szomszédaim és ismerőseim félnek tőlem, ha meglátnak az utcán, elkerülnek. Szívükben elfelednek, mintha meghaltam volna. Olyanná lettem, mint az összetört edény. Sokak gyalászkodó szavát hallom, rettegés vesz körül engem. Mert ezek összefognak ellenem, azon tanakodnak, hogy életemet kioltsák. Én pedig Te benned remélek, Uram. Azt mondtam, Te vagy Istenem, kezedben van a sorsom. Ragadj ki az ellenség kezéből, és azoktól, akik üldöznek engem. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, irgalmasságodban szabadíts meg engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szolgád fölé ragyogtasd fel arcodat, Uram. Halleluja. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel megvéd. Halleluja. Mennyi nagy a Te jóságod, Uram, amelyet a téged félőknek tartogatsz, amelyet azoknak készítettél, akik benned bíznak. Minden ember szeme láttára. Arcod védő árnyékában rejted el őket, az emberek zaklatása elől. Sátradban adsz nekik biztos helyet, a gonosz nyelvektől távol. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel véd meg erős városában. Én pedig ilyettemben már azt mondtam, szemed elől elvetettél engem, de Te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam. Szeressétek az Urat, ti összes szentjei. A hűségeseket megvédi az Úr, de bőven megfizet a gőgösöknek. Legyetek bátrak és erősödjék szívetek, mind akik az Úrban reménykedtek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Legyen áldott az Úr, aki csodás szeretettel megvéd. Alleluja. Szívem és testem, alleluja. Hajítozik az élő Isten után, alleluja.
2: Olvasmány Szent János apostol első leveléből. Gyermekeim, ezeket azért írom, hogy ne kövessetek el bűnt. De ha valaki bűnbe esik, van szószólunk az Atyánál, Jézus Krisztus, az igaz. Ő az engesztelő áldozat bűneinkért, nem csak a mieinkért, hanem az egész világ bűneiért is. Abból tudjuk meg, hogy megismertük, ha megtartjuk a parancsait. Aki azt mondja, ismerem, de a parancsait nem tartja meg, az hazudik, és nincs meg benne az igazság. De aki megtartja tanítását, abban az Isten szeretete valóban tökéletes. Innen tudjuk meg, hogy benne vagyunk. Aki azt állítja, hogy benne él, annak úgy kell élnie, ahogyan ő élt. Szeretteim, nem új parancsról írok nektek, hanem a régi parancsról, amely kezdettől kötelez benneteket. A régi parancs az a tanítás, amelyet hallottatok. Másfelől mégis új parancsról írok nektek. Ez benne és bennetek vált hitelessé, hiszen már osztadozik a sötétség, és világít az igazi világosság. Aki azt állítja, hogy a világosságban él, de gyűlöli testvérét, az még mindig a sötétségben jár. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, és nem szolgál botrányul másoknak. Aki azonban gyűlöli testvérét, a sötétségben van, a sötétségben jár, és nem tudja, hová megy, mert a sötétségben elvesztette szeme világát. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Új parancsot adok nektek. Szeressétek egymást, amint én szerettelek benneteket. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, alleluja. Abból tudjuk meg, hogy megismertük Krisztust, ha megtartjuk parancsait. Aki szereti testvérét, már eljutott a világosságra, alleluja.
3: Olvasmány alexandriai Didimusnak a Szent Háromság című értekezéséből. A Szentlélek, mint Isten, az Atyával és Fiúval együtt megújít bennünket a keresztségben. Elbukott állapotunkból visszahelyez bennünket eredeti szépségünk állapotába, és betölt kegyelmével olyannyira, hogy a nem kívánatos dologra már ne is legyünk kaphatók, és megszabadít a bűntől és a haláltól. A földi emberből tudnillik, a porból és hamuból lelki emberré, az isteni dicsőség részeseivé, Istenünk és Atyánk gyermekeivé és örököseivé, fia képmásához hasonlókká és az ő társörököseivé tesz minket. Az ő testvéreivé leszünk, és vele együtt fogunk majd megdicsőülni, és vele együtt fogunk majd uralkodni. A föld helyett újra az eget fogja nekünk ajándékozni, és bőkezően nekünk adja a paradicsom javait, és az angyaloknál is tiszteletre méltóbbá tesz bennünket, és a keresztelőkút isteni vízárjával kioltja a pokol oldhatatlan lángját. Az embernek ugyanis két születése van. Az egyik az emberi testből, a másik Isten szent lelkéből. Mindkettőről bőven tárgyalnak a hittudósok. Én elfogadom mind a kettőről szóló tanítást. Szent János írja, akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek benne, akik nem, a vérnek vagy a testnek a vágyából, s nem is a férfi akaratából, hanem Istenből születtek. Azok úgymond, akik Krisztusban hittek, hatalmat kaptak, hogy Isten gyermekei, vagyis a Szentlélek gyermekei legyenek, hogy Istennel rokonságban legyenek. Maga Krisztus mutatta meg világosan, hogy ez az új életet adó Isten a Szentlélek, hiszen így mondja, Bizony-bizony mondom neked, aki nem vízből és szentlélekből születik, az nem megy be az Isten országába. Láthatóan ugyan a keresztelők úgy szüli újjá látható testünket a papok szolgálatával, lelkileg azonban a testet is, és a lelket is az angyalok szolgálatával, maga meg az összes szellemi lény számára is láthatatlan Isten lelke kereszteli meg, és szüli új teremtményé. Ugyanis e szavakat vízzel és szent lélekkel maga keresztelő Szent János is történetileg és értelemszerűen is Krisztusra érti. Ő szent lélekkel és tűzzel fog benneteket megkeresztelni, mivel pedig az emberi test agyagból való rászorul arra, hogy előbb megtisztuljon a vízben, azután pedig arra, hogy a lélek tüze megerősítse és tökéletesítse Isten ugyanis emésztő tűz. Így rászorul az ember a szent lélekre, hogy őt tökéletesítse és megújítsa. A lélek tüze ugyanis tud öntözni is, a lélek vize pedig tud újra feléleszteni is. Elárasztom vízzel a tikkat mezőt és bővízi patakokkal a kiaszott földet. Kiárasztom lelkemet, és úgy sarjadzanak majd, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Alleluja! Örök életre szökellő vízforrás lesz, és úgy sarjadzanak majd, mint a fűzfák a vízfolyások mellett. Alleluja!
0: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Délóra bús emlékez, örök

0: Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt, s a bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a szent lelket kiegy velük, háromságban egy Istenünk.
1: Alleluja, alleluja, alleluja. Fölöttem lebegjen irgalmad, Uram, és szabadításod, amit ígértél. Felelni fogok gúnyolóimnak, mert a te szavadban bízom. Fogyni ne hagyd számból a hűség szavát, ítéleteidben van reményem. Fáradhatatlanul megtartom törvényedet, mindenkor és mindörökre. Feléd tartva széles úton járok, mert parancsaidat fürkészem. Fennen hirdetem végzéseidet a királyok előtt, és nem vallok szégyent. Föllelkesülök parancsaidtól, örömöm telik bennük. Feléjük tárom kezemet, mert szeretem intelmeidet, rendelkezéseidről elmélkedem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Vágyva vágytam az Úrra, és ő lehajolt hozzám. Meghallgatta jajszavamat, és kivont a sírgödörből, az undokiszabban. Sziklára állított engem, azután lábamba erőt öntött. Új dalt adott a számba, Istenünknek zengő éneket. Meglepve látják ezt sokan, és eltelnek az Úr iránt bizalommal. Boldog, aki bizalmát az Úrba veti, és mit sem vár a kevély és álnok embertől. Uram, én Istenem, sok nagy csodát tettél mi érettünk, nincs hozzád hasonló. Ha hirdetni s elbeszélni akarnám, nem találnám se szerét, se számát. Sem véres, sem ételáldozat nem kellett neked, fülemet azonban megnyitottad. Égős engesztelő áldozatot sem követeltél, így szóltam akkor, íme eljövök. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy megtegyem a te akaratodat. Erre vágyom, Istenem. Törvényed örömmel tölti el szívemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Igazságodat hirdetem a nagy gyülekezetben. Ajkamat be nem zárom, Uram, jól tudod. Igazságodat nem rejtem el szívembe. Hűségedet és segítségedet elbeszélem. Nem titkolom irgalmasságodat és hűségedet a nagy gyülekezet előtt. Uram, ne vondd meg tőlem irgalmadat. Szereteted és hűséged őrizzen szüntelen. Mert annyi baj vett körül, hogy megszámlálni sem lehet. Tól értek engem bűneim, már látni sem tudok. Több a vétkem, mint hajszál a fejemen. Szívem is ellankad egészen. Szabadíts meg, Uram, irgalmasan. Uram, siess segítségemre. Újjongjanak és örvendjenek benned az Isten keresők. Hatalmas az Úr, kiáltsák szüntelen, akik segítségedet várják. Szegény vagyok és nyomorult, de az Úr gondomat viseli. Segítőm és megmentőm te vagy, én Istenem, ne késlekedj. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Krisztusban lakik testi formában az Istenség egész teljessége, s benne lettetek ennek a teljességnek részesei. Benne temetkeztetek el a keresztségben, és benne támadtatok fel annak az Istennek az erejébe vetett hit által, aki őt a halálból feltámasztotta.
0: Az Úr láttára, alleluja! Öröm töltötte el a tanítványokat, alleluja!
1: Könyörögjünk! Irgalmas Istenünk, rendelésed szerint megüljük húsvét szent ünnepét. Add, hogy gyümölcsöző erejét mindenkor érezzük, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

áldás gondolatokat hallják. Isten őrző kegyelme és nagy szeretete maradjon veled, házad falán belül és mindazok szívében, akik ott veled együtt élnek. Ezt kívánom neked. Szél ellen védő falakat, eső ellen háztetőt, jó italt kályhád melegénél, jó kedvre derítő nevetést, szeretteid közelségét, szíved vágyának te.

0: II. Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói Litánia elimádkozása után. Egyházunk a szűzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szűzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói Litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét téve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: Május 11-én, hétfőn a Mária Rádió műsorismertetését hallják. Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szigler Lujzi. Béke a Földön 12 óra 5 perckor, programajánló 12 óra 10 perckor, az örvendetes rózsafüzért imádkozzuk 12 óra 15 perckor, részletek a Szentírásból 13 órakor, Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán, Szabó Tamás műsorát 13 óra 10-kor hallgathatják meg. Szemelvények lelkiségírók műveiből 13 óra 15 perckor. Székely János püspök atya elmélkedését 13 óra 25-kor hallgathatják meg. A nap evangéliuma Szentírás magyarázat Schindler Mátyás atyával 14 órakor. Jó hírek hírmagazin 14 óra 15 perckor. Jezsuita elmélkedés 14 óra 30 perckor. Imalánc 14 óra 50 perckor. Az irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órakor. A világosság rózsafüzérét imádkozzuk 15 óra 15 perckor. Beszélgetés életről és a Szentírásról 16 órakor. Heim Kriszti Pilátesz oktató műsora 16 óra 30 perckor. A Református Egyház műsorát 16 óra 35-kor sugározzuk. A Mária Rádió programajánló magazinja hangzik el 18 órakor. Vallomások Isten szaváról 18 óra 50 perckor. A Zsolozsma esti dicséretét 19 órakor imádkozzuk. Bérher Nándor diakónus homiliája a gyümölcsoltó címmel 19 óra 25 perckor. Készüljünk a nemzeti imára 19 óra 55 perckor. Ima a nemzetért kegyhelyekről 20 órakor. Férfi sátor címmel a férfivá válás útja, a férfi hivatása. Dervanics Gábor és Szelényi Szabolcs műsorát 20-ra 16-kor hallgathatják meg. Ágostné Cséri Gabriella egyházzenei műsora hangzik el Magasztallak Uram címmel 21 óra 5 perckor. A görögkatolikus atyák hittanóráját 22 órakor sugározzuk. A Fokollári Mozgalom havi életige magyarázata 22 óra 50 perckor hangzik el. A Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását 23 órától sugározzuk. Varga László atya elmélkedése Isten jelenlétében címmel 23 óra 20 perckor. Végül a Zsolozsma befejező imaóráját 23 óra 40-kor imádkozzuk. Óránként hírperceket hallgathatnak a Mária Rádióban. Kedves hallgatóink, a műsorismertetést hallották. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, imádságos szép napokat és jó egészséget kívánok mindnyájuknak.
1: Mária Rádió. Ima a békéért. Nem farizeus módjára zengünk neked énekeket és szent dalokat, hanem a vámos lelkületével. Nem a ma gonosz rabló szavaival szólunk, hanem a jobbnak, a kedvesebbnek a szavával kiáltjuk. Emlékezzél! Múlja felül kikutathatatlan irgalmasságot, gonoszságunkat. S ha netán nem lenne elégséges megtérésünk és bűnbánatunk, azért mutasd meg rajtunk is ember szereteted nagyszerűségét. Szánd meg népedet hosszantűrő, engesztelődj iránta. Tartsd vissza a halálka száját, hogy ránk ne támadjon. Állítsd meg gyors, korai öldöklését, állítsd meg a járványos betegségek igazságos pusztítását, állítsd meg az ellenünk támadó pallost, hogy el ne vesszünk. Egyedül csak te ellened vétettünk, de egyedül csak előtted borulunk le. Urunk, igazán hallgass ránk, bűnös és haszontalan szolgáidra ebben az órában, és ne vesd el könyörgésünket. Nézd el bűneinket, melyeket elkövettünk, hogy köztünk is dicsőítessék legszentebb neved, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkoron, és örökkön örökké. Amen.
2: Programajánló következik.
3: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Czöldör Mária. Természetfotó kiállítás. A szerző rendtársainak, barátainak közössége és a vendéglátó Magyar Fotográfiai Egyesület tisztelettel meghívja önt és kedves családját, kollégáit, ismerőseit Palkó Julián Érted vagyok című természetfotó kiállításának megtekintésére. A helyszín a Magyar Fotográfiai Egyesület galériája, Budapest 5. kerület, Belgrád rakpart 17. 5. emelet. A kiállítás szerzője a Mátra-Verebély-Szentkúti Kegyhely Ferences Szerzetesi Közösségének széles körben ismert, megbecsült tagja. Fotózással évtizedek, természetfotózással 2010 óta foglalkozik. Alkotásait május 22-ig lehet megtekinteni, a délutáni kora esti órákban. A belépés díjtalan. További információ kérhető a 0630 361 36 27-es telefonszámon Mészáros Ödöntől. Jöjjenek el és értesítsenek erről a kivételes eseményről másokat is. A kiállításon az igényes fotográfia valamennyi művelőjét és kedvelőjét szeretettel várja, és szívesen látja a Magyar Fotográfiai Egyesület. Kell egy nap Jézussal. Dicsőítő fesztivál Zalaegerszegen. 2026. május 23-án szombaton. A szervező Családkapocs Keresztény Kulturális Egyesület. Időpontja 2026. május 23-a szombat, 9 óra és 21 óra között. Helyszíne Apácai Csere János Általános Művelődési Központ, Zalaegerszeg, Apácai Csere János tér 5 szám. Programok. Dicsőítést végzi Road to Heaven, Eukarisz zenekar, Magnifikát együttes. Tanítást ad Simon Dávid atya. Beszélgetés az imáról Varga László kaposvári megyés püspökkel, Molnár Renátával, Böröc Miklóssal. Tanúságtételt hallhatunk Földi Kovács Andreától, dr. Tasner Róberttől. Gyerekprogramokat szervez Biblab, Kalimba és a Társasjátékklub. Csendes lelki nap Csatkán. Dicsőítéssel, tanúságtétellel, szentmisével, keresztúttal. Az időpont 2026. május 16-a szombat. Helyszín Csatka Szentkút. Regisztráció a Boldog Ceferino Intézet felületén érhető el. Az utazást a résztvevők egyénileg oldják meg. A regisztráltaknak ingyenes étkezést biztosítanak. Információ Németh Pétertől a 30-161-25-77-es telefonszámon és az asszisztens@boldogceferinointézet.hu e-mail címen érhető el. Minden érdeklődőt szeretettel hívnak és várnak.
2: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Feltámad Krisztus.
2: Valóban
3: feltámad.
1: Kedves hallgatóink, Mária Rádió kápolnájában a Mária Kör Szent Miklós imacsoportja az örvendetes rózsafűzért imádkozza, melyet felajánlunk beteg önkéntes társainkért, az egyéni szándékokra, valamint beteg Péter testvérünkért. Kérjük, imádkozzanak velünk. Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság világosságtól, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mi érettünk emberekért és a mi üdvösségünkért, mennyből alászállott, megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától is emberré lett. És megfeszítetett mi érettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett, és feltámadott harmadnapon az írások szerint. És fölment a mennyekbe, és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által.
2: Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Mária Názáretben élt, egyszer imádság közben megjelent neki Gábriel arkangyal, aki így köszöntötte. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Ime méhedben fogansz és fiút szűz, és Jézusnak fogod nevezni. Nagy lesz ő, a magasságbeli fiának fogják hívni. Mária pedig így válaszolt. Ime az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te igéd szerint. Isten akaratra legyen mindig az első helyen az életünkben. Teljes erővel törekedjünk ennek teljesítésére. Mondjam én is Máriával, Íme, az Úr szolgáló leánya vagyok, történjék velem szavaid szerint. Uram, növeld bennem a teljesen neked szenteltséget, az alázatot, a tisztaságot, a rejtett élet utáni vágyat, hogy felismerjem Mária életéből a csönd szakrális valóság, amelyben Istennel találkozhatom.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasszal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál. Mária útnak indult, és a hegyekbe sietett Júda városába. Zakariás házába tért be, és üdvözölte Erzsébetet. Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, felújongott méhében a magzat, és Erzsébetet eltöltötte a Szentlélek. Mária, én példaképem, köszönöm neked, hogy megmutattad nekem, hogy mindig azt szolgál, aki jobban szeret, akivel ott van az Úr, aki telve van Szentlélekkel, aki röpít az isteni kegyelem. Megmutattad, hogy az igaz szolgálatban kezdődik el a mi boldogságunk.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlél, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, Erzsébetet látogatván méhedben hordoztál.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz, a világra szültél. Ott tartózkodásuk alatt elérkezett a szülés ideje. Mária megszülte elsőszülött fiát, bepójálta és jászolba fektette, mert nem jutott hely a szálláson. Jézus a legnagyobb és legértékesebb ajándék a világnak. Mária, aki Jézust istállóban hoztad világra, taníts meg az alázatra. Segíts, hogy együttérzéssel forduljak a szegények, kitaszítottak, a peremre szorultak felé. Jézus szereti a szegényeket, a tiszta szívűeket, de nem utasítja el a bölcseket sem. Ők szellemi életünk gazdagítói. Kincseik az Úr kincstárából valók. Ezért szereti a bölcsek hódolatát. A tudomány kincseit állítsam én is az ő szolgálatába, és fordítsam a lelkek javára.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztalt teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
2: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Amikor elteltek a Mózes törvényében megszabott tisztulás napjai, felvitték Jézus Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, ahogy az Úr törvényében elő van írva, minden elsőszülött fiút az Úrnak kell szentelni. Egyetlen anya sem magának szüli gyermekét, amit világra hozza, már készülhet, hogy oda is adja a világnak, a világot teremtő Istennek. Mária minden asszonynál tudatosabban készült erre az anyai áldozatra. Megérkezett ma a templomba az, aki beteljesíti a törvényt, aki maga lesz a templom és a bárány. Köszönöm Jézus, hogy nem hiába várakozom reád, mert te vagy a bizonyossága hitemnek és reményemnek. Köszönöm, hogy sötétségeimet előzi világosságot, mert te magad vagy a világosság és a fény. Köszönöm Mária, hogy anyaságomban velem vagy, és kíséred gyermekeim életét.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, malasztal teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafűzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Szüleim minden évben felmentek Jeruzsálembe a húsvét ünnepére. Amikor Jézus 12 éves lett, szintén felmentek az ünnepi szokás szerint. Az ünnepnapok elteltével hazafelé indultak. A gyermek Jézus azonban Jeruzsálemben maradt anélkül, hogy szülei tudták volna. Életem középpontjában Isten legyen mindig, minden egyes napon. Mária, segíts, hogy figyelmes lélekkel hallgassam Jézus tanítását, és ahogyan te, szívemben én is megőrizzem az Úr szavait. Mennyi a tőlünk lélekben eltávolodott ember családjainkban is. Nem csoda, hisz ha eltávolodtak Istentől, az atyai háztól, tőlünk is messzire kerültek lélekben. Égi édesanyánk, segíts minden tégelykő testvérünknek hazatalálni az atyai házba, megtalálni a te szent fiadat.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe,
7: te szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, marasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
7: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
7: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
7: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
6: Könyörögjünk.
1: Hálát mondunk neked, mindenható Isten, mindazon jó téteményeidért, melyeket velünk ezen szent rózsafűzér elmondására eszközöltél. Úristen, kinek egyszülött fia élete, halála, feltámadása által az örök boldogság jutalmát számunkra megszerezted, hallgasd meg a mi alázatos könyörgésünket, és add szent malasztodat, hogy midőne szent titkokat elménkbe forgatjuk, és azon erkölcsöket, melyekre ezek bennünket tanítanak, gyakorolhassuk. Azokban a javakban, melyeket ígérnek, részesülhessünk a mi Urunk Jézus Krisztus által. Igazgasd ösvényeinket, erősítsd meg a te félelmeddel, őrizd életünket, biztosítsd lépteinket, a dicsőséges Istenszülő szűz, mindenkor Szűz Máriának és minden szentjeidnek imái és könyörgései által. Istennek legméltóbb anyja, boldogságos Szűz Mária, fogadd el ezt a szent rózsafűzért, melyet a teljes szent háromság egy Istennek legmélyebb imádásunk áldozatául bemutattunk az egész mennyei seregeknek, de különösen a te dicséretedre és tiszteletedre imádkoztunk. Ajánd fel azt a te szent fiadnak, Jézus Krisztusnak, az egész katolikus anya szentegyház javáért, az igaz keresztény híd gyarapodásáért, a keresztény fejedelmek közötti békeegyességéért, minden egészségesekért, betegekért, rabokért, kesergőkért, szüleinkért, rokonainként, a te szolgáidért és szolgálóidért, minden élőkért és megholtakért. Ó Mária, áldj meg minket, városainkat, községeinket, hazánkat, hogy a te pártfogásod által minden veszedelemtől, éhségtől, járványoktól, földrengéstől, vízáradástól, jégveréstől, tűzveszélytől, háborútól, idegenek betörésétől, mentsen meg minket az Atya, Fiú és a Szentlélek Isten. Esedezzél érettünk, hogy egykor veled és a szentekkel a mennyei hazában boldogul élhessünk, a te isteni szent fiaddal vég nélkül örvendezhessünk. Légy velünk életünkben és halálunk órájában.
8: Amen.
1: Az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.
8: Amen.
1: Feltámad Krisztus.
8: Valóban feltámadt.

0: Hírperce.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, amikor

0: politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leo pápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenty József herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenty bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szerotthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cencer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.

0: a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió Pilis Csabán az FM 104,2 MHz-es frekvencián fogható.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Részlet a Szentírásból.
4: Jézus Krisztus evangéliuma Lukács szerint. Mikor Jézus visszaérkezett, a tömeg örömmel fogadta. Vártak rá mindnyájan. Akkor jött egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga feje, és Jézus lába elé borulva kérte, hogy menjen vele házába, mert egyetlen 12 éves leánya halálán volt. Útközben majdnem agyonnyomta a tömeg. Volt ott egy asszony, aki már 12 éve vérzésben

0: Minden vagyonát orvosokra költötte, de egyik sem tudta meggyógyítani. Hátulról hozzálépett, és megérintette ruhája szegélyét. Abban a pillanatban elállt a vérzése. Ki érintett meg? Kérdezte Jézus. Mindenki tagadta. Péter és társai megjegyezték. Mester, a tömeg szorongat és lögdös, és te még azt kérdezed, ki érintett meg? De Jézus megismételte. Valaki megérintett, mert éreztem, hogy erő áradt ki belőlem. Mikor az asszony látta, hogy nem maradhat rejtve, remegve előjött, leborult előtte, és az egész nép láttára megvallotta, miért érintette meg őt, és hogyan gyógyult meg abban a pillanatban. Leányom, mondta neki, hited meggyógyított, menj békével. Még beszélt, amikor a zsinagóga elöljárójának ezt a hírt hozták. Leányod már meghalt, ne fáraszd tovább a mestert. Jézus azonban ennek hallatára is bátorította. Ne félj, csak higgy, megmenekül. Mikor a házhoz ért, nem engedett be mást, csak Pétert, Jánost és Jakabot, továbbá a leány apját és anyját. Sírt és jajgatott ott mindenki. Ne sírjatok, szólt rájuk, nem halt meg a leány, csak alszik. Azok kinevették, mert tudták, hogy meghalt. De ő megfogta a kezét és rákiáltott. Leány, kelj föl! Erre visszatért a lelke, és rögtön fölkelt. Meghagyta, hogy adjanak neki enni. Szülei nem tudtak hova lenni az ámulattól, de megparancsolta nekik, hogy senkinek se szóljanak a történtekről. Összehívta a 12 apostolt, erőt és hatalmat adott nekik az ördögök fölött és a betegségek gyógyítására. Aztán szétküldte őket, hogy hirdessék Isten országát, és gyógyítsák meg a betegeket. Meghagyta nekik. Semmit se vigyetek az útra, se botot, se tarisznyát, se kenyeret, se pénzt. Két ruhátok se legyen. Ha valahol betértek egy házba, maradjatok ott, amíg tovább nem utaztok. De ha nem fogadnak be, hagyjátok el a várost, és a port is rázzátok le lábatokról vádképpen ellenük. Azok útra keltek, bejárták a falvakat, hirdették mindenütt az evangéliumot, és meggyógyították a betegeket. Heródes, a negyedes fejedelem hallott mindarról, ami történt, és nyugtalanság fogta el. Némelyek azt mondták, János támad föl halottaiból. Mások pedig Illés jelent meg. Ismét mások, a régi proféták közül támad föl valamelyik. Heródes így töprengett. Jánosnak fejét vétettem. Ki lehet ez, akiről ilyeneket hallok? És látni akarta őt. Az apostolok visszatértek, és elbeszéltek neki mindent, amit csak tettek. Akkor elvonult velük egy magányos helyre, Betszaida városa mellé, hogy egyedül legyenek. De a nép megtudta, és utána ment. Barátságosan fogadta őket, beszélt nekik Isten országáról, és meggyógyította a gyógyulásra szorulókat. A nap már lenyugvóban volt. Oda ment hozzá a 12. Bocsásd el a népet, figyelmeztették, hogy elmehessenek a környékbeli falvakba és tanyákra, megszálljanak és ennivalót keressenek, mert itt elhagyott helyen vagyunk. Ő azonban így válaszolt. Ti adjatok nekik enni. Csak 5 kenyerünk és 2 halunk van, felelték. El kellene mennünk, hogy élelmet vegyünk ennyi népnek. Mintegy 5000 férfi volt ott. Akkor meghagyta tanítványainak. Telepítsétek le őket csoportonként 50 évvel. Úgy is tettek. Letelepedtek mindnyájan. Ezután fogta az 5 kenyeret és a 2 halat, föltette az égre, és megáldotta azokat. Majd megtörte, és tanítványainak adta, hogy osszák ki a népnek. Miután mindnyájan ettek és jól laktak, még 12 kosárnyi kenyérmaradékot szedtek össze. Mikor egyszer egyedül imádkozott, és csak tanítványai voltak vele, megkérdezte őket. Kinek tartanak engem az emberek? Azok így válaszoltak. Van, aki Keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, van, aki azt tartja, hogy föltámadt egy a régi próféták közül. Ő tovább kérdezte. Hát ti, kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt. Az Isten fölkentjének. Erő szigorúan meghagyta nekik, hogy ezt senkinek el ne mondják. Aztán hozzáfűzte. Az ember fiának sokat kell szenvednie. A vének főpapok és írástudók elvetik és megölik. De harmadnapra föltámad.
1: Az elhangzott bibliai részletet Halász Judit színművész, az Eurocity kiadó Hangzó Biblia című hangoskönyv sorozatában olvasta fel. Hallgatóink további részleteket a www.hangzobiblia.hu oldalon találnak.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 11-e. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember. Izajásnál olvassuk a 17. fejezet 7. versében ezt. Azon a napon alkotójára tekint majd az ember. Az jutott eszembe erről az igeversről, hogy rám nézett a kutyám. Éppen ez az ige hatalma, amikor szól, és egyszer csak szürkévé, unalmassá lesz minden okoskodó összefüggés és kortörténet. Mert amikor eszre a fejezete figyeltem, mert ez a vers ragyogott fel, amikor rám nézett a kutyám. Még érdekesebb, hogy megszólalt bennem ez az ige. És ne botránkozzatok meg a párhuzamért, de valóban ez történt. Rám nézett a kutyám, mindig így tekint ránk a kutyánk, de most, hogy találkozott a szemünk, azonnal ez a reggel olvasott igevers lett, elevenné bennem. Bárcsak mi is tudnánk úgy az Úrra tekinteni, ahogy egy kutya a gazdájára. Minden találkozáskor ugyanazzal a kitörően friss örömmel fogad. Ha valami rosszat tett és szidás kapott, először elbújdokol a kutya, aztán előjön. És a gazdájára tekint, és úgy kéri a bocsánatát. Amikor nem is ő a hibás, akkor is jön elő először, és magát megalázva könyörög a kiengesztelődésért. Olyat tesz, amit csak az igazán hívő ember tehet, mert ha nem ő a hibás, akkor is ő kér bocsánatot. Elnézést a párhuzamért, de milyen fontos lenne ezt az egymással való kapcsolatunkban kipróbálni. Mert az Úrra tekintés mindig abban mutatkozik meg, ahogy a másik emberre tekintünk. Egyszer ugyanis ráléptem például a kutyám lábára, ilyettemben még én lettem mérges, de aztán csak az jött elő leszegett fejjel, bocsánatot kérve, mert nem megy a gazda nélkül. Ez az evangéliumból fakadó reménységünk. Eljön az a nap, üdvösséges nap, amikor mi is így tudunk majd az alkotónkra tekinteni, aki Jézus Krisztusban megváltónká lett, hogy aztán kiengesztelődve legyünk képesek mi megtenni az első lépést a másik ember felé, még ha ezernyi sérelem sebelüktet is bennünk. Az a másik pedig már nem élhet vissza galád módon ezzel a szeretettel. Ha mégis megtenni, az már az ő ítélete. Kegyelem, ha az alkotóra tekinthetünk, akkor is, amikor elaltatnak minket. És távozni kell ebből a világból. Erről meg az a jelenet jut eszembe, hogy milyen gyönyörűen írja le Milan Kundera regénye egy kutya elaltatásának a történetét, a lét elviselhetetlen könyörűségében. Kegyelem, ha az alkotóra tekinthetünk, amikor elaltatnak bennünket, és távozni kell ebből a világból. Ez a tekintet üdvösséges, visszatekint ránk az Úr. Amen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvasunk.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretett, Spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallják.
2: Megáldva. Amint magadénak vallod áldottságodat, mert áldott vagy, mély vágyat fogsz érezni arra, hogy te is megáldj másokat. Az áldottak egyik jellemzője, hogy bárhova mennek, mindig az áldás szavai szólnak bennük, belőlük. Figyelemre méltó, milyen könnyű megáldani másokat, szépeket mondani róluk. Tényleg könnyű felismerni mások gyönyörűségét és igazságát és igazát. Különösen, ha te magad kapcsolatban állsz saját áldottságoddal. Az áldott mindig áldást sugárzik. Az emberek pedig vágynak az áldásra. Ez szembetűnő, bármerre is jársz. Az átok, a rossz indulatú szóbeszéd, a szemrehányás vagy a vádaskodás senkit nem visz közelebb az élethez. Azokból van körülöttünk bőven, ám csak sötétséghez, pusztításhoz és halálhoz vezetnek. Még egyszer mondom, az átok, a rossz indulatú szóbeszéd, a szemrehányás vagy a vádaskodás senkit nem visz közelebb az élethez. Mi az áldottak, áldást osztva járhatunk ebben a világban. Nem kell hozzá nagy erőfeszítés, természetesen árad a szívünkből. Amikor halljuk oda bentől a hangot, amely nevünkön szólít, és megáld bennünket, a sötétség többé már nem zavar minket. A hang, amely szeretetnek hív bennünket, áldó szavakat sugal majd nekünk, amelyek felfedik a többiek számára, hogy ők sem kevésbé áldottak nálunk. Az egyik ember itt él, a másik ott. Az egyik végig megy egy főváros sugárútján, egy másik utcán. Nem áltathatjuk magunkat a sötétséget illetően. A nagyvárosokban látott magány, a hajléktalanok és a szenvedély betegek tömege túlságosan is szembetűnő. Ezek az emberek ugyanakkor mind áldásra vágynak. Amit viszont csak olyanoktól kaphatnak meg, akik maguk is meghallották az áldást. És most már készen állok arra, hogy a szavakkal legnehezebben kifejezhető igazságról, közös megtörtségünkről írjak, és beszéljek. Közös megtörtségünkről. Választottak és áldottak vagyunk. Ha ezt már igazán belsővé tettük, és igent mondtunk rá arra, hogy választottak és áldottak vagyunk, és szeretettek vagyunk, akkor tudatosan szembenézhetünk saját megtörtségünkkel, és mások megtörtségével. Álljunk hát neki. Megtörve. Tehát eljött, hogy a megtörtségről beszéljünk. Megtört ember vagyok. Megtört ember vagy. Megtört ember vagyok, és mindenki, akit ismerünk, vagy akiről hallottunk, megtört. Összetörtségünk olyannyira szembetűnő és kézzelfogható, annyira nyilvánvaló és sajátságos, hogy gyakran nehéz elhinni, hogy megtörtségünkön kívül másról is lehet gondolkodni, beszélni. Amióta a barátommal megismerkedtem, beszélünk erről. Annak idején ez a barátom valamit írni akart a New York Times-nak egy mellékletébe rólam. És én akkor arról beszéltem, hogy írásaimat a magányom, az elszigeteltség érzésem és számtalan félelmem feldolgozására használom, valamint arról, hogy pótoljam biztonságérzetem hiányát. És amikor ő rátelelődött a beszélgetés, kiderült, hogy elégedetlen a munkájával, nyomasztja, hogy nincs elég idő és pénz, hogy regényt írjon, és általam véve nem tudja, milyen irányba is haladjon az élete. Az első találkozásunkat követő évben egyre nyíltabban tudtunk beszélgetni egymással szenvedésünkről, fájdalmainkról. Kijelenthetjük, hogy a legnagyobb küzdelmeink megosztása barátságunk jelévé vált.
1: Henry Nouwen, Te vagy a szeretet, spirituális élet a világi társadalomban című művét Szabó Tamás felolvasásában hallották.
0: Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.

0: jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.
1: Április 30-án, Szent Faustina emléknapján, aki egyben az Ezüst Híd Integrált Szociális Intézmény védőszentje is, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet. A következő percekben ez hangzik el.
2: Elmondja, hogy ahogyan jön haza a tékozló fiú, miután mindent elveszített, moslékos ruhában, kétségbe esve, az édesapja messziről meglátja. Messziről meglátta, mert várta. Talán minden délután kint ült a ház előtt. Figyelte az utat, hogy jön-e már. Isten házában nem vagyunk váratlan vendégek. Lehet, hogy mi nem keressük őt az életünk útján. Lehet, hogy megfeledkezünk róla évekre, évtizedekre. Az Úristen akkor is vár. Ismer minket. Átéli a fájdalmainkat. Velünk van. Akkor is, ha mi vakon nem veszük őt észre. És azt halljuk Jézusnak ebben a gyönyörű történetében, az édesapának megesett rajta a szíve. Nagyon nehéz lefordítani ezt a szót, ami itt a Bibliában áll. Ugyanis az édesanya méhét, az anya méhet jelentő szóból alkotja meg a görög nyelv ezt a nagyon különleges igét. Megrendült, reszketett az egész bensője, megesett rajta a szíve. Az édesanya méhéből alkotja meg ezt a különleges szót a Biblia nyelve. Azt akarja elmondani, hogy Istennek anyai szíve van. Vár minket. A tékozló fiú üres kézzel jött haza. Mindent elveszített. Az édesapa nem kérdezte, hogy hol van a pénz. Nem mondta azt, hogy ugye én előre megmondhattam volna, hogy ez lesz a vége. Nem nézte, hogy moslékos a ruhája. Talán nem is látott egészen jól ez az atya, talán könnyes volt a szeme. Ő csak a fiát látta. Azt mondta, a fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Ennek a festménynek egy különlegessége, hogy az édesapa két keze nem egyforma. És nagyon sokan azt gondolják, hogy Rembrandt szándékosan így festette meg, hogy az egyik kéz anyai kéz legyen. Finomabb, kisebb, a másik atyai. Istennek anyai szíve is van. Amikor belépnek ide a kápolnába, gyakran mondjuk erre, Isten kitárt karokkal vár, engem is. Várt az egész életem folyamán. Lehet, hogy én még nem kerestem őt. De ő már akkor is, mint szeretett gyermekét, várt engem, velem volt. Dél-Amerikában volt egy fiatalember, aki kisebb bűncselekmény miatt börtönbe került. Nagyon messze a szülőfalujától, a szüleitől. És annyira messze volt, a szülei szegény emberek voltak, nem tudták őt meglátogatni soha. És levelet sem írtak, mert nem tudtak jól írni, olvasni. Nem akarták, hogy a börtönőrök kinevessék ezt a hibákkal teli levelet. 3 éven át a fiú semmi hírt a szüleitől nem kapott. És amikor eljött a szabadulás ideje, a fiú írt egy levelet haza. És azt írta a szüleinek, hogy megérti, hogy óriási fájdalmat okozott, szégyent hozott a családra. Megérti, ha nem akarnak vele találkozni soha többet az életben. Föl fogsz állni a vonatra. És ha majd odaér a vonat arra az állomásra a falujuk mellett, ahol le kellene szállnia, meg fogja nézni, hogy kitettek-e a fára valahol egy fehér szallagot. Ha szallagot lesz, akkor leszáll a vonatról. De ha nem, akkor tovább megy. És soha többet az életben vele a szüleinek semmi gondja nem lesz, nem hoz rájuk több szégyent. Elküldte ezt a levelet. Aztán néhány héttel később szabadult, felszállt a vonatra, hogy közeledett a faluhoz, torkában dobogott a szíve. Amikor a vonat kanyarodott és meglátta az állomást, azt látta, hogy az állomás összes fája tele van akasztatva fehér szalagokkal. És az öreg édesapja ott szaladgál a fák között, és integetnek is kiabál, szálljon le. Így vár minket az Isten. Akkor is, ha mi hűtlenek vagyunk hozzá, ő hűséges. Ő szeretete végtelen, soha el nem múlik. Nem elítélni akar, hanem megtisztítani és felemelni. A másik képe a kápolnának pedig Jézusnak a szívét mutatja, amelyet a katona lándzsája átdökött. És így olvassuk az evangéliumban, hogy vér és víz ömlött ki belőle. Ez emlékeztet a kerességre, a víz a kerességre. A vér az eukarisztiára, Jézus szent testének és vérének titkára, amit minden szentmisében magunkhoz veszünk. A szentségek forrása, megtisztító forrás, ami életet ad. Jézus szívéből árad Isten szeretete, amely lemos minden bűnt, és amely újjáteremt. Menjünk gyakran ehhez a forráshoz. Engedjük, hogy megtisztítson, fölemeljen a bűnbánat szentségében, és az imádságban is, minden szent misében. Az evangéliumban még egy helyen szerepel ez a nagyon különleges szó az irgalomnak, ez az anyamékből alkotott különleges görög szava. Mégpedig az irgalmas szamaritánus történetében. Ez a két hely van, ahol Jézus ezt a szót kimondja. Felratanít ezzel a történettel, az irgalmas szamaritánus történetével, hogy aki átélte Isten irgalmát, a sugározza is tovább. Legyen irgalmas másokhoz. Ezt a szeretetet, amit kapott, adja tovább őkezően másoknak. Mennyire szép lenne, ha ez így lenne mindig, ebben az otthonban is. Az itt élőknek a szíve irgalmas lenne és jó. Ha nem lenne itt soha veszekedés, keserűség, panasz, ítélkezés, hanem mindig megbocsátás, tisztelet, nagy lelkűség, jóság. Olvastam egy nagyon idős néniről, aki egy idősek otthonában élt. És sokáig a néni keserű volt, panaszkodós. Nem is nagyon szerettek az unokák hozzá menni, mert mindig a panaszt hallották, a bajokat, a rosszat, a fájdalmat. Nem volt könnyű ezt hallgatni. És egyik alkalommal az egyik unoka ment az idős nénihez. Ennek a legfőbb fájdalma az volt, hogy miért halt meg a férje. Sok-sok évvel azelőtt miért kellett neki egyedül maradnia. Milyen rettenetes ez a magány. Ez volt a legfőbb szenvedése, kínja. Újra és újra ezt mondta. Egyik alkalommal azokban, ahogy ment az unoka, azt látta, hogy a nagymama nagyon derűs, nagyon vidám. Az unoka megkérdezte, hogy mi történt nagymama. Mire az idős néni azt mondta, hogy néhány nappal ezelőtt megértettem, hogy miért kellett a nagyapátoknak előbb elmennie, és miért kellett nekem itt maradnom. A nagyapátok előbb értette meg az élet nagy titkát, az, hogy szeretetre születtünk, nagy lelkűségre. Gyönyörűen járta ezt az utat. Mosolygós volt, szeretett engem, udvarolt nekem, kedves volt mindenkihez. Az ő szíve elkészült arra, hogy beléphessen örök szeretet országába. Nekem még itt kellett maradnom, hogy tanuljam ezt a legfontosabb művészetet. Megértettem, hogy miért kellett itt maradnom. Ettől kezdve a nagymama igyekezett az otthonban mindenkivel jót tenni. Észrevette, ha valaki bajban van, megsimogatta a homlokát, fogta a kezét, vizet vitt neki, etette, akit kellett. Ha valaki keserű volt, szomorú volt, ő volt az első, aki megbékítette, megvigasztotta. A látogatókat is mind földerítette. Néhány évvel később, amikor meghalt, az orvos az otthonban azt mondta az unokának, aki bejött, tudja, a maguk nagymamája egy nagyon különleges asszony volt, fény sugárzott, ragyogott, áradt belőle a jóság. Ezt kívánom ennek az otthonnak, legyen ez a hely az idős otthon szíve. Jöjjenek gyakran ide, merítsenek Isten irgalmából. Éljék át, hogy ő megtisztít, újjáteremt a bűnbánat szentségében, szentmiséken. És aztán sugározzák ezt a jóságot egymás felé. Legyen ez az otthon a jóság, az irgalom és a szeretet háza.
1: Április 30-án, Szent Faustina emléknapján, aki egyben az Ezüst Híd Integrált Szociális Intézmény védőszentje is, dr. Székely János megyés püspök mutatott be szentmisét és mondott szentbeszédet. Az elmúlt percekben ez hangzott el.
0: Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.

راديو. Az áldás gondolatokat hallják. Legyen áldássá a reggeli ébredésed, amint félálomban a papucsodat keresed az ágyad mellett. Legyen áldássá a kávé illatú derengés, a gyalogutad, amint a busz megálló felé tartasz első ködös gondolataiddal. Legyen számodra áldássá melengető sugaraival a felkelő nap, s a téli verőfényben fürdőző fák. Legyen áldássá egy vidám hétvégi kirándulás, amikor felfedezed az ősz lassú színeváltozását. Legyen áldássá a barátaiddal eltöltött este a sörözőben, ahol vidáman beszélgethettek egymás viselt dolgairól. Legyen áldássá társad, barátod SMS-e, az a jó érzés, hogy gondolt rád valaki. Legyen áldássá, amikor szívednek kedves emberek megbíznak benned, annak ellenére, hogy jól ismerik gyenge pontjaidat. Legyen áldássá a munkahelyed, hogy újra helyt állhatsz napi feladataidban. Legyen áldássá számodra az, hogy számítanak rád, pedig sokszor magadban, s a hitedben is bizonytalan vagy. Legyen áldássá egy előadás vagy beszélgetés, amikor hirtelen rájössz valami nagyon fontos összefüggésre. Legyen áldássá, amikor átéled a lélek erejét hétköznapi és ünnepi pillanatokban. Legyen áldássá, amikor egymásra találtok egy lélek testvérrel, akivel félszavakból is megértitek egymást. Legyen áldássá, amikor lelki támaszért fordul hozzád valaki, bár olyan kevésnek, tehetetlennek és alkalmatlannak érzed magadat. Legyen áldássá, amikor belátod Isten igazi nagysága az egyszerű, törékeny dolgokban mutatkozik meg. Legyen áldássá, amikor fontos döntést kell hoznod, bár legszívesebben elodáznád vagy megúsznád azt. Legyen áldássá, amikor meg kell mondanod az igazat, bár még nem tudod, hogyan tedd. Legyen áldássá, amikor el kell engedned embereket, mert senki sem birtokolható. Legyen áldássá, amikor azt érzed, ez így, ahogy van, nem mehet tovább. Legyen áldássá, amikor valaki őszintén rámutat egy tévedésedre, és te nem kezdesz mentegetőzni. Legyen áldássá, amikor más emberek tükrében meglátod önmagadat, és így nagy igazságokat tudsz meg magadról. Legyen áldássá minden tetted, szavad, gondolatod. Legyen áldott az a különleges teremtmény, aki te magad vagy, egyszeri, megismételhetetlen, csodálatos ember. Legyen áldássá egész életed.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: A Mária Rádió kerekasztal beszélgetés sorozatában egyetemes emberi kérdéseket jár körül. A különböző szakterületeket képviselő résztvevők segítségével a beszélgetések több szempontot követnek. A májusi rendezvényen többek között arra keressük a választ, hogy hogyan hat az anyai szeretet az ember testi-lelki fejlődésére. Hogyan lehetséges a gyógyulás anyasebeinkből. Hogyan tudnak segíteni a férfiak, a nőknek női szerepeikben való kiteljesedésben. A beszélgetés résztvevői Geist Klára, pszichológus, Udvaros Dorottya, színművész, Wagner Ágnes, hitoktató és Vladár Sándor, olimpiai bajnok úszó. A beszélgetésre a MOM Kulturális Központban kerül sor Budapesten a 12. kerület Csörsz utca 18 szám alatt, május 12-én 18 órától. A belépés ingyenes, a programot a Mária Rádió Facebook oldalán élőben közvetíti. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk, május 12-én 18 órától a MOMKULT-ba.

0: Hírek.
1: Marinak Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai új szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. Marinak Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az irgalmas nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én, néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási

tanai terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.

0: a lélek hangja.
1: 14 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: Lelkiségi óránkban evangélium magyarázat következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves rádió hallgatókat. Önök Sinder Mátyást hallják. A mai evangéliumot Szent János evangéliumának 15. fejezetéből idézem. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz: ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok, ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból. Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Kedves rádióhallgatók, Jézus az utolsó vacsorán elmondott,

ott idézett beszédében nem ígért könnyű utat az ő tanítványainak. A mai evangélium részben arról beszél, hogy követőit üldözni fogják, sőt lesznek, akik azt hiszik, hogy magának az Istennek tesznek szolgálatot azzal, ha megölik őket. Mégis ebben a sötét jövendőlésben egy hatalmas ígéret is ott lapul. El fog jönni az igazság lelke, hogy Jézusról és követőiről tanúságot tegyen. A Szentlélek, ami mai evangéliumunk szerint a szenvedések idején nem csupán vigasztaló, hanem tanúságtevő is lesz. Ő az, aki meg fogja nyitni a Jézust követők szívét, az ő, tehát Jézus titkára. A lélek lesz az, aki bátorságot fog adni nekik, amikor a világ majd visszautasítja őket, és aki erőt fog nyújtani, amikor még a hit is időnként meginog. A keresztény ember életében valóban mondhatni, kedves rádióhallgatók, rendre eljönnek bizonyos próbatételek. Az elutasítás, a lekicsinlés, vagy akár az üldözés is, mint ahogy az az első keresztények idejében is tapasztalható volt. De aki hűséges marad, az mai szövegünk biztatása szerint nem egyedül küzd, hiszen mellette ott lesz mindvégig a vigasztaló. Az a lélek, aki tanúságot tesz Jézussal, és az igazságról is. Az igazság lelke mindig velünk lesz, ami mai szakaszunk ígéretei szerint. Ez pedig azt jelenti, hogy döntéseinkben, lélekben, a mindenkori jóra mindvégig szabadok maradhatunk. A próbatétek ellenére is. És még egy utolsó gondolat, kedves rádióhallgatók, ahogy az első keresztényeket hosszú ideig kirekesztette a korabeli társadalom, napjainkban annak is veszélye van, hogy mi lehetünk azok, akik kirekesztünk másokat. Akkor van esélyünk arra, hogy Jézus hiteles tanúi legyünk, ha megértjük a szívünkkel, hogy az Isten sohasem leli örömét a kirekesztésben, az élet vesztében, mert ő maga az élet. Így, ha egymás életére törünk fizikailag, a háborúk révén, vagy szavainkkal sebezzük meg egymást, akkor bizony tévúton járunk. Egy imádsággal fejezem be. Jézusra gyakran tapasztaljuk törékenységünket, esendőségünket, amikor pedig talán szeretnénk lenni a világban. Erősíts minket szent lelkeddel, hogy napról napra hitelesebb tükreid legyünk. És kérlek, gyógyítsd kirekesztésünk áldozatait. Köszönöm, hogy meghallgattak. Önök Schindler Mátyást hallották. Szép napot és szép hetet kívánok mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Rejter Istvánt hallják. Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Mai adásunkban a következő témákról hallhatnak. Az egyházmegye kincsei, azaz átadták a Szent Imre díjakat Veszprémben. Bátran vállaljuk az Úr által nekünk rendelt hivatást, Gizella napok ünnepi szentmiséje Veszprémben. Gizella díjjal ismerték el Zsilinszky Cecília szolgálatát. Megszentelték a piarista templom új harangjait Veszprémben. Vedd a Szentlélek ajándékát, bérmállás volt Márkón. Lélekjárás Ajkán. És akkor most jöjjenek a részletek. Ünnepélyes keretek között adta át dr. Udvardi György érsekatya a Szent Imre díjakat és Szent Imre okleveleket a Gizella napok programsorozatának részeként május 9-én szombaton az érseki palota előtti téren. Az elismeréseket azok a diákok vehették át, akik tanulmányaikban kiemelkedően teljesítettek, közösségeik aktív tagjai és hitéletükkel is példát mutatnak társaik számára. A jelenlévőket dékány Árpád Szixtusz, a Veszprémi Főegyházmegye oktatási irodájának vezetője köszöntötte. Beszédében hangsúlyozta, az egyházmegye oktatási intézményeiben ma már sok száz gyermek és fiatal nevelkedik, ami egyszerre öröm és komoly felelősség. A díjakat Udvardi György veszprémi érsek adta át. Köszöntőjében nem csak a diákokat méltatta, hanem mindazokat is, akik segítik őket az útjukon, a pedagógusokat, a szülőket, a hitoktatókat és a közösségeket. Érsekatya hangsúlyozta, a fiatalok fejlődésében az emberi odafigyelés mellett Isten szent lelkének vezetése is jelen van. A céltudatosság, a szolgálat és az isteni növekedés mind olyan értékek, amelyek mentén életük formálódhat. Úgy fogalmazott, a jelenlévő diákok az egyházmegye kincsei, akikben növekszik a csoda, és akik képesek közösséget építeni, összetartozást erősíteni. Ezt követően az egyházmegye oktatási intézményeibe járó diákok közül 12-en Szent Imre díjat, 12-en pedig Szent Imre oklevelet vehettek át az érsektől. A szent életű boldog Gizellára emlékezve vizsgáljuk meg saját keresztény életünket, és bátran vállaljuk az Úr által számunkra rendelt hivatást, amellyel kovásszá válhatunk a magyar társadalomban, családjainkban és közösségeink életében. Hangsúlyozta Spányi Antal, a székesfehérvári egyházmegye püspöke a hagyományos Gizella napok ünnepi szentmiséjén. A veszprémi érseki palota előtti téren megtartott eseményre Boldog Gizella királyné erekéjét is kihelyezték. A szentmise keretében adták át az idei Boldog Gizella díjakat is. Szeretnénk ünnepelni őseinket a hitben, mert nagy reménnyel kívánunk a jövőbe tekinteni. Ezzel a kezdő gondolattal köszöntötte dr. Udvardi György veszprémi érsek a liturgikus eseményen résztvevő egyházi személyeket, a főegyházmegye plébániáit, zarándokcsoportokat, a katolikus oktatási intézmények vezetőit, az idei Gizella díj elismertjeit, valamint a hittanos fiatalokat és bérmálkozókat. Homiliájában Spányi Antal püspök Boldog Gizelláról elmélkedett, aki történelmünk hajnalán fontos küldetést teljesített első királyunk Szent István mellett. Gizella olyan családban született, ahol gyökere volt a kereszténységnek. Nevelését egy püspökre bízták, aki mindent megtett azért, hogy Gizellát felkészítse az uralkodói életre, és hogy keresztényhez méltó életet éljen. Természetes volt ez az ő családjában, hiszen testvére Henrik is szent életet élt. Gizellát a szentségre való törekvés, a keresztségre való meghívottság jellemezte egész életében. Ez határozta meg a csöndes imádságait, jellemének alakítását. Arra törekedett, hogy életében jót cselekedve, szeretetet sugározva szólítson meg minél több embert, és a szeretetével Krisztusról tanúskodva az egyházba vezesse őket. Magától értetődő volt, hogy Gizellának olyan férjet kerestek, akiben ezek a keresztény gyökerek megtalálhatóak. Gizella István felesége magyar királyné lett. Így az első magyar szent család alapjait vetették meg. Könnyű volt, hisz Istvánt szentnek nevelték. Az imádság, az áldozat hozzátartozott az első királyi pár életéhez, és ennek meg is lett az eredménye. Eltelt 1000 év, és Gizellát nem csak Veszprémben, de mindenhol a magyarok szívükhöz közel állónak érzik. Ez a kötelék bennünket is hív, mert nem elég visszaemlékezni egy szent élet példájára. Amikor Gizella életét szemléljük, az arra hív, hogy mi magunk is próbáljuk meg ezt az életet követni, tanulni belőle, s amit megtanultunk, azt életünk mindennapi részévé tenni. Gizella pontosan tudta, hogy küldetése az egész nemzethez szól. Be kell látnunk, nekünk is felelősségünk van a magyar egyházzal, a magyar kereszténységgel szemben. Küldetésünk van a magyar nemzet minden részével, egész valóságával szemben. Lesz-e itt keresztény jövő? Vagy a kereszténység emlékké válik? Hogy kovászaivá válunk-e a társadalomnak, az rajtunk múlik. Ez a mi feladatunk ma is, ahogy ez volt tegnap is, és ez lesz holnap is. Gizella biztosan az égben imádkozik értünk, Szent István népéért, Mária országában. Adja az Úr, hogy ez az imádság megérintse a szívünket, és mindaz, amit igaznak tartunk, az egész életünk teljes valóságában éljük meg. Fogalmazott Spányi Antal, székesfehérvári püspök. A Boldog Gizella napok ünnepi gáláján adták át Veszprém város rangos kitüntetéseit, a Gizella díjakat. Az idei díjazottak között szerepelt Zsilinszky Cecília, aki a Veszprémi Egyház zenei és hitélet meghatározó személyisége. Több évtizede meghatározó szereplője Veszprém város zenei és hitéleti mindennapjainak. Munkásságát a magas szintű szakmai tudás, a közösség iránti elkötelezettség, valamint a zene és az egyházi hagyományok iránti mély alázat jellemzi. A Gizella díj méltó elismerése annak a csendes, kitartó és áldozatos szolgálatnak, amellyel Zsilinszky Cecília évtizedek óta gazdagítja Veszprém kulturális és lelki életét. A Veszprémi Főegyházmegye nagy büszkeséggel tekint rá, és hálás szívvel köszöni mindazt a szeretettel végzett szolgálatot, amelyel az egyházat, a közösséget és a rábízott fiatalokat évről évre gazdagítja. Ismét különleges és történelmi pillanathoz érkezett a Veszprémi Várnegyed megújulása. Vasárnap délután dr. Udvardi György veszprémi érsek megáldotta a Veszprémi Piarista templom 3 harangját, mielőtt azokat beemelik a felújított templom tornyába. A hívek már előzetesen is megtekinthették a harangokat, amelyek a plébánia épülete előtt voltak láthatóak. A piarista templom tornyába összesen 3 harang kerül. Az első világháború idején a templom 2 harangját elvitték, egyetlen harang maradt meg, amelyet most 2 új haranggal egészítenek ki. A megmaradt középső harangot 1839-ben öntötte Eberhard Henrik Pesten. Védőszentje pedig Szent József, mivel azt Kopácsi József püspök adományozta. Az új nagyharang védőszentje Kalazanci Szent József. A Grassmayer harangöntő műhely készítette Innsbruckban. A lélekharang védőszentje Szent Imre, és ugyancsak a Grassmayer műhely öntötte Innsbruckban. A harangok nem csak hangszerek, hanem az imádságra hívás, az ünnep és az összetartozás jelképeje is. Hamarosan a megújult piarista templom tornyából szólítják majd imádságra a híveket és a várba érkező látogatókat. Az isteni irgalmasság vasárnapján Márkon vette kezdetét a bérmállások idei időszaka a Veszprémi Főegyházmegye életében. Az ünnepi szentmisén dr. Udvardi György érsekatya 19 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmállás szentségét. Érsekatya kiemelte, a bérmállás nem automatikus változás, hanem személyes döntések sorozata. A fiataloknak nap mint nap választaniuk kell Krisztus mellett, elutasítva mindazt, ami eltávolítja őket tőle. Ez a döntés a keresztségben kapott hit tudatos megélése és megerősítése. Most a Veszprémi Érseki Stúdió felvételét hallhatják. Isten irgalmasság vasárnapján Márkon vette kezdetét a bérmálások idei időszaka a Veszprémi Főegyházmegye életében. Az ünnepi szentmisén dr. Udvardi György érsekatya 19 fiatal számára szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A szentmise evangéliumában a feltámadt Krisztus megjelenéséről hallhattak a hívek, különös tekintettel Tamás apostol hitre jutására. Érsekatya tanításában rámutatott, a tanítványok nem voltak hiszékenyek, mégis hittek, mert találkoztak a feltámadott Krisztussal.
2: Azok az apostolok, akik 3 éven keresztül követték Jézust, ott voltak az ő csodáinál, hallották a tanítását, kérdezték őt, faggatták egy-egy példabeszédnek az értelméről, látták, ahogyan a főpapok indulata, dühe elfogja, elpusztítja őt, látták őt a kereszten, látták sírva téve, de találkoztak vele a föltámadásban.
1: Érsekatya kiemelte, a bérmálás nem automatikus változás, hanem személyes döntések sorozata. A fiataloknak nap mint nap választaniuk kell Krisztus mellett, elutasítva mindazt, ami eltávolítja őket tőle. Ez a döntés a keresztségben kapott hit tudatos megélése és megerősítése.
2: Hogy hogyan gondolok önmagamra, amikor ráismerek az életem önállóságára, ráismerek a képességeimre, ráismerek a közösségnek az erejére, és nagyon sokszor félelem, gyengeség, hiúság, bizonytalanság fog el, vagy csak egyáltalán nem ismerem önmagamat. Miközben növekszem, miközben fejlődök, miközben akár a társadalom, a szüleim, a közösség elvárásokat fogalmaznak meg velem kapcsolatban, mert szeretnek, mert javamat akarják, hogyan fogom magamat jól megismerni? Az elvárások alapján? Azok alapján, amit mások megfogalmaznak velem kapcsolatban? Azért vagyok jó, mert mások szeretnek, és azért vagyok esetleg rossz, mert mások nem értékelnek? Ez nem igaz. Ez emberi gondolkodás. Jézus Krisztusnak a föltámadása tökéletesen új gondolatokat enged meg önmagaddal kapcsolatban is. A felnőtté válással kapcsolatban is, ahogyan hallottuk a köszöntésben. Mit gondolsz önmagadról? Mi a jövőd? Mi a célod? Nem pusztán egy ilyen valakik által elfogadott életlépéseket tartalmaz, hanem rá tudsz ismerni arra, hogy a te életed gyönyörű, egyszeri, megismételhetetlen. Se előtted a világtörténelemben, se utánad senki nem lesz olyan, mint te. Nem lesz az, aki te vagy. Mert Isten akarta, hogy legyél. Isten akarta szeretetből, és boldogságot teremtett.
1: Hozzátartás során a bérmálkozók megújították keresztségi ígéreteiket, majd György érsekatya a krizmával való megkenéssel kiszolgáltatta számukra a bérmálás szentségét. A Szentlélek ajándékának vételével a fiatalok megerősödtek abban a küldetésben, hogy életükkel tanúságot tegyenek Krisztusról, és aktív, felelős tagjai legyenek az egyház közösségének. Isten ma is cselekszik, ma is formálja az emberi szíveket, és ma is elküldi Szent Lelkét, hogy megújítsa az egyház életét. Imádkozzunk közösen fiataljainkért, hogy megmaradjanak és fejlődjenek a hit útján.
3: Május 10-én délelőtt az Ajkai Jézus szíve templomban a város iskoláinak 48 tanulója, délután pedig a Szent István király templomban a katolikus iskola 38 fiatalja részesült a keresztény nagykorúság szentségében. A fiatalok számára a szentséget dr. Udvardi György érsekatya megbízásából Szijjártó László várpalotai esperes plébános, a Veszprémi Főegyházmegyei Katolikus Karitas igazgatója szolgáltatta ki. Predikációjában László atya köszönetet mondott a szülőknek, hogy teljesítették a kereszteléskor tett ígéretüket, gyermekeik keresztény nevelésére vonatkozóan. És köszönetet mondott a bérmálkozásra váró fiataloknak is, hogy döntésüket felmerték vállalni. Arra kérte őket, hogy a jövőben se feledkezzenek majd meg erről. Kérjék a jó tanács lelkét, hogy mindig jó döntéseket hozhassanak. Megköszönöm kedves hallgatóink figyelmét, a Mária Rádió Jó Hírek magazinjában Reiter Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.

0: Napi útravaló. Jezsuita gondolatok.
1: Hétfő van, húsvét 6. hete.

Mai imádságom kezdetén befelé figyelek. Keresem az Úr szelíd hangját. A neveben szólít és meghív, hogy ma is időzzek el vele. Éppen úgy, mint Mária, Márta testvére. Egészen ráfigyelek, hallgatom félretéve napi teendőimet. Szólj, Uram, hallja a te szolgád.

0: A mai olvasmány az apostolok cselekedetének 16. fejezetéből való, Pál egyik missziós útjának részlete.
1: Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápolisba, innen pedig Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk, és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélű bíboráros asszony, Tiatíra városából. Ennek az úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást, és erővel rá is vett minket erre.

Most megfigyelhetem ezt a jelenetet. Lídia egy másik városból származik, talán éppen átutazó Filippiben. A többi asszonnyal együtt a kapun kívüli folyóvíznél gyűltek össze. Ez az asszony félreteszi munkáját, és figyel egy számára ismeretlen emberre. Engedi, hogy Pál mondatai megérintsék szívét. Mennyire enyém Lídia nagylelkű figyelme, meghallgatni tudása. Lehetnek életemben olyan tényezők, amelyek gátolnak abban, hogy embertársaimra vagy Isten igéjére elmélyülten oda tudjak figyelni. Kérem az Urat, alakítson, formáljon engem. Vezessen az odafigyelés a meghallgatni tudás útján, hogy magamban helyet tudjak készíteni mások számára.

0: Ismét meghallgatom a Szentírás szavait.
1: Pál éjszakai látomása után Troászban tengerre szálltunk. Megérkeztünk Szamotrákiába, majd másnap Neápoliszba, innen pedig Filippibe, amely Macedónia azon részének legjelentősebb városa, kolóniája volt. Néhány napig ebben a városban maradtunk. Szombaton kimentünk a város kapuján kívül a folyóhoz, mert úgy tudtuk, hogy ott van az imádság helye. Letelepedtünk, és beszélni kezdtünk a körénk gyűlt asszonyokhoz. A hallgatóság között volt egy Lídia nevű istenfélű bíborárus asszony, Tiatíra városából. Ennek az úr megnyitotta szívét, hogy figyelemmel hallgassa Pál szavait. Háza népével együtt megkeresztelkedett, és utána így rimánkodott. Ha véleményetek szerint az úr híve vagyok, térjetek be házamba, és ott vegyetek szállást, és erővel rá is vett minket erre.

Lídia nem csupán befogadja a tanítást, hanem tettekre is váltja. Elköteleződik hite mellett a keresztségben, és házába fogadja a tanítványokat. Most elidőzhetek kicsit azon, hogy mostanában milyen hitből fakadó lépéseket tudtam tenni életemben. Előre is tekinthetek azokra a még meg nem valósított lehetőségekre, ahol érzem, hív engem az Úr a növekedésre. Uram, tudom, hogy csak rád figyelve vagyok képes növekedni. Az én bölcsességem és igyekezetem ehhez kevés. Kérlek, segíts, hogy mindennapjaimat odafigyeléssel és nyitottsággal töltsem. Kérlek, segíts, hogy rád figyelve tudjam Lídia módjára segíteni a körülöttem lévőket.

Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, míg éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Hírek.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói Litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói Litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói Litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Megköszönöm a kapott kegyelmeket, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjaiért, a férjem a Lászlóm emlékére, és minden hallottunk emlékére, a gyermekeim, az unokáim, az ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és minden káros szenvedétől mentse meg őket a drága Jóisten. Kérek imád a magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegért, a lányomékét, hogy a négy gyermek mellett tudjanak ápolni, gondozni a család, az ország, a világ békéjét, hogy ne legyen háború, a Mária rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért.
4: Kicsértessék a Jézus Krisztus szeretettel, kérem a kedves imád, és hálát adok a jóságos Istennek, és az irgalmas Jézusomnak minden a kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságos szüzanya közbejárását, családom megtérését, a Szentlélek járását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Kedves imád kérek Ferenc pápa lelki üdvességért, Leó pápa egészségért. Kedves imád kérek és imádkozunk a Mária rádió felmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért. És imádkozunk az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden hozzám tartozók lelkük üdvességükért, a tisztító tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösök megtéréséért, a háborúk megszűnéséért, az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért. És imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Berán Ferenc plébános atyáért, akinek ma van születésnapja. Isten sokáig éltesse. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Imádkozzunk közösen József és Peres úrunkért. Adjon neki az Úristen sok test és lelki erőt feladata teljesítéséhez. Köszönöm szépen.
7: Köszönöm a szó kegyelmét, amit a szűzanya és az Úr Jézustól kaptam. Imád szeretnék kérni a fiam és a szüleim lelke üdvéért, az unokáimért, a tanulásukért és jó magaviseletükért. Imád kérek a barátnőmért, mert rákos beteg és nagyon beteg, és én magamért is, mert én is beteg vagyok. A két testvéremért is, mert idősek is, meg betegek is. És kérek imád a Mária Rádió minden dolgozójáért, az Isten áldása legyen rajtuk, mert ezt a sok jó, csak úgy tudjuk, ha minden nap hallgatjuk a rádiót, mert nagyon szép dolgokat lehet rózsafűzért, és tanúságtételek, és minden nagyon hálásak vagyunk, mint idősek, mert semmi más elfoglaltságunk szinte nincsen. Sehova nem megyünk, csak ülünk bent a szobába, és hallgatjuk a rádiót. Köszönöm szépen mindenkinek, aki itt dolgozik. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm az eddig kapott kegyelmeket és betegségeim gyógyulását. Most kérem a közös imát a Molnár és a nagy család, a Lovas és a Láng család élő és elhunyt tagjaiért. Két fiú unokámnak születésnapjukra jó Isten szeretetét és kegyelmét. Még a három unokámnak sok erőt, egészséget és jó tanulmányi eredményeket kívánok sok szeretettel nagymamájuk.
9: További imádatokat kérem Terézét, János pápa közbenjárását kérem, Szent Rita közbenjárását, Szent Júdás Tádé apostolvértanunk közbenjárását, és végül, de nem utolsó sorban Szűz Mária közbenjárását kérem az ő gyógyulásáért. Amen.
10: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsuzsanna testvéreink gyógyulásáért, rányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm. Isten áldja önöket.
11: Dicsértessék a Jézus Krisztus, imádkozunk a súlyos beteg Réka gyógyulásáért, mielőbbi felépüléséért. Köszönöm.
12: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőért a keresztem hordozásához, a magyar nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásukért, az üldözött keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, egy jó szándékra, beteg Zsóka édesanyja gyógyulásáért, a háborúk megszűnéséért és a háborúktól szenvedő minden emberért. Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Állásan köszönöm.
13: Jó napot kívánok, Attila vagyok. Szombathelyről szeretnék továbbra is a szándékot kérni a Mária Rádióért, a Mária Rádió fönnmaradásáért és a rádió dolgozóiért. Kérném az ima szándékot Széles Dóráért, Kovács Rozsináért, Horváth Nelliért és azokért a kestei Ranoldásról és diákányokért, akik a rózsafüzőt imádkoznak szombatonként délben és délután, rájuk is kérem az urálását. Köszönöm Úr Jézustól az eddig kapott kegyelmeket, de többszörös adományozójuk vagyok. Köszönöm, hogy meghallgattad, dicsértesség.
14: Hálát adok Istennek a kapott kegyelmekért. Közös imád szeretnék kérni testi-lelki gyógyulásért, hitért, erőért, reményét, valamint Katalinért, munkatársáért, a tanulókért, a buszvezetőkért, hogy egészségben érkezhessenek meg a kirándulásról. Még szeretnék imád kérni a társtalanokért, Istentől kapott társért,

0: Megköszönöm az eddig kapott kegyelmet, drága Jézusomnak, kis szüzanyának. Szeretném továbbra is közös imád kérni Elhun családtagjám lelki üdvőért, lányunokáim hitvel való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmányi eredményükért, és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék.
1: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: irgalmasság órája.
1: Örvendező szóval hirdessétek, hogy mindenki hallja. Hirdessétek mindenütt a föld végső határáig. Megszabadította az Úr az ő népét. Alleluja!
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, s árasz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélek

0: Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élők és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért,
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
3: engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
3: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Az egész föld imádjon és magasztaljon téged, nevedet Zsoltárral dicsérje. Jöjjetek és lássátok Isten műveit, csodálatos, amit az emberekért végbe vitt.
2: Szárazföldé tette a tengert, gyalogszerrel keltek át a vizen. Örvendezzünk tehát ő benne, mert hatalmával uralkodik mindörökké.
0: Gyertek ide mind, és halljátok, akik félitek az Istent. Elmondom, mély nagy dolgot tett félem. Áldott legyen az Isten, aki nem vetette el imámat, és nem vonta meg tőlem irgalmát. Alleluja!
2: Részlet Szent Péter apostol első leveléből. Szeretteim, Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben. Legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. De ezt szeliden, tiszteletteljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetek miatt gyaláznak titeket, szégyenben maradjanak rágalmaikkal.
3: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon. Ajkunk együtt könyörögjön az örökatyához, irgalomért. Amen.
1: Szent Mihály arkangyal, védelmez minket a küzdelemben. A sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszíts vissza a kárhozat helyére. Amen. Magyarország védő angyala,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária, béke királynője, magyarok nagyasszonya,
0: könyörögj érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: راديو. Imádkozzunk együtt. A világosság rózsafűzére következik.
1: Feltámad Krisztus!
2: Valóban feltámad!
1: Kedves hallgatóink! Mai közös imánkat a Mária Pócsi Könnyező Istenszülőről nevezett imakör imádkozza a Mária Rádió kápolnájában. Az elhangzott ima szándékok mellett kérjük, imádkozzunk István atya és Dénes lelki üdvéért, beteg János, József, Marika, Anna, István testi-lelki gyógyulásáért, Máriácskáért, Szűz Mária oltalmát kérve. Az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született. Világosság a világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől, aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy lényegű, ki által mindenek lettek. Aki mérettünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alászállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától, és emberré lett. És megfeszítetett mérettünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett, és eltemettetett, és föltámadott harmadnapon az írások szerint, és fölment a mennybe, és ott ül az Atyának jobbján, és ott ítél eleveneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a Szentlélekben, Urunkban és elevenítőnkben, ki az Atyától származik, ki az Atyával és Fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a proféták által. Hiszek egy szent, katolikus és apostoli anyaszent egyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak feltámadását, és a jövendő örök életet. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki megtisztítsa minket.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szentségekben megerősítsen.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A világosság rózsafüzér első szent titka, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett. Akkor Jézus Galileából Jánoshoz ment, hogy megkeresztelkedjék. János 3.13. Jézus a vízbe lép, és világosság támad, mert megnyílik az ég. Világosság támad, mert Isten lelke ott lebeg a víz felett, ott lebeg a bárány felett, s az Atya nézi szeretett fiát.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.

0: órájában.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmat.
2: A világosság rózsafűzér második szent titka, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. Szűz Mária közben járó hatalma Isten anyai méltóságában gyökeredzik. Isten általa akarta földre jönni. Ezért fordul a keresztény lélek a legnagyobb bizalommal Máriához. Mária közbenjárás a Szent Fiánál a leghathatósabb.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mi minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő, Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztaltáljas az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednél gyümölcse, Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s mind a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akikre jobban rászorulnak irgalmatra.
2: A világosság rózsafüzér harmadik szent titka, aki meghirdette Isten országát. Ettől fogva Jézus tanítani kezdett. Tartsatok bűnbánatot, hirdette, mert közel van az Isten országa, Máté 4.17. Tanuld, Mária, titkát, s tiéd lesz az ország. Tanuld gyermekhitét, ártatlan egyszerűségét, alázatát, mert kicsinyeké az Isten országa.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk létkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözl légy Isten szülőszűz Mária, marasztalteljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösekért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Isten szülőszűz Mária, manasztal teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki meghirdette Isten országát.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
0: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s mindamennyire a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmunknak.
2: A világosság rózsafüzér negyedik szent titka, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Péter, Jakab és János szívét gyöngét szeretet atyai szózat teszi boldoggá. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Az apostolok örömébe magasztos, szent félelem vegyül. Isten lelke fedi be őket. De megértik, maradni, sátrat verni nem lehet. Vár a feladat, vár a búzaszem törvénye.
5: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Amen. Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek.
1: Most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A világosság rózsafüzér 5. szent titka, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. Nézd Máriát, az Úr szolgáló leányát, igen a lélek érkezésére, ki élővé szenteli a kenyeret. Igen mond a vér ontására, hisz véréből vétetett. Nézd a szeplőtelent, az egyetlen méltó, tőle tanuld az elfogadás gesztusát. Kérd, amikor áldozol, szívedben az áment, ő mondja helyetted.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket. Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne engedj minket kísértésbe. De szabadíts meg a gonosztól.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Isten szülő Szűz Mária, malasztal teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk
3: órájában. Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk
3: órájában. Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk
3: órájában. Üdvözd légy Isten szülő, Szűz Mária, malasztalteljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen.
3: Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Imádkozz el érettünk Istennek szent anyja,
3: hogy méltó lehessünk Krisztus ígéreteire, könyörögjünk.
2: Ó áldott királynőnk, ki az emberi nem vét pajzsa, s minden hozzád folyamodó menedéke vagy. Tudom, irgalmas asszonyunk, valóban tudom, hogy szörnyen vétkeztem, és megharagítottam a te szerint tőled született jóságos Istent. Ám de sok előttem az olyanok példája, kik már előbb fölharagították az ő jó lelkűségét, mint a vámosok, a bűnös asszonyok és mások, kik mégis bűnbánat és bűneik megvallása által megnyerték azok bocsánatát. Ezeket, kik megnyerték az ő irgalmasságát, ezeket állítom példagyanánt bűnös lelkem szemei elé, és az Istennek általuk elért valóban nagy mérvű irgalmasságára tekintve, én is, bár bűnös vagyok, bűnbánatot tartva, ó irgalmas királynőnk, kegyességedhez bátorkodom menekülni. Nyújj segélyül kezedet, eszközöld ki fiadnál, Istenednél súlyos bűneim bocsánatát. Hiszem és vallom, hogy az, kit szültél a te fiad, valóban Krisztus, az élő Istennek fia, az élők és holtak bírája, ki mindenkinek tettei szerint megfizet. Hiszem és vallom, hogy te valódi Isten szülő, az irgalmasság forrása, a siránkozók vigasztalása, az elveszettek megtalálása, valamint fiad előtt hatalmas és álhatatos közbenjárónk vagy, ki fölöttét szereted az emberi nemet, és kezeddel vezérelsz a bűnbánat útján. Mert nincs az emberek számára kívület sem segély, sem védelem, irgalmas asszonyunk. Benned bízván ugyanis senki meg nem szégyenült, és ki általad kérte az Istent, senki el nem hagyatott. Végtelen kegyességedre kérlek tehát, nyisd meg számomra irgalmasságod ajtaját, ki eltévejettem, és a sötétség mélyébe estem. Nevess meg, bárha beszennyeződtem, ne üzz el, bárha bűnös vagyok, ne hagyj el engem gyarló embert, kit végveszélybe sodort a gonosz ellenség, hanem kérleld meg a tőled született Istent, bocsássa meg nagy bűneimet, és szabadítson ki bajaimból, hogy én is a bocsánatot nyert megigazultakkal együtt énekeljem, és dicsőítsem a tőled született Isten végtelen kegyességét, s téged, mint az én mindenkori és megszégyenülhetetlen védelmemet a mostani életben, s a vég nélküli örökké valóságban. Amen. Dicsőséges Isten szülő, mindenkor Szűz Mária, Krisztus Istenünknek anyja, fogadd el a mi imádságainkat, és mutasd be azokat fiadnak, a mi Istenünknek, hogy világosítsa meg, s éretted üdvözítse lelkünket. Bizodalmam az Atya Isten, menedékem a Fiú Isten, védelmezőm a Szentlélek Isten, Szent Háromság, egy Istenünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek,
1: most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen.
2: Az Úrral való egység imája. Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök Atyához irgalomért. Amen. Feltámadt Krisztus!
1: Valóban feltámadt!
4: A világosság rózsafűzérét imádkoztuk.

0: Hír perce.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a személyes beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretet otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál

0: hogy nem tudja, inkább ez, amit a, hogy mondod, hogy nem akarja. Mert rengeteg minden van, amit már elmondtak. Tehát amit már valaki elmondott, sőt, amit sikerült jól megfogalmaznia, ábrázolással, csendélettel, tájképpel, szalonképekkel, ilyen-olyan kompozíciókkal, azt nem akarom, meg más akarja még egyszer elmondani. Akkor akarom még egyszer elmondani, ha jobban tudom. Vagy legalábbis azt hiszem, hogy jobban tudom elmondani. És hogyha... Tehát azt gondolom, hogy minden korban az ott és akkor élő alkotó emberek, ha tudnak róla, ha nem, reagálnak arra a korra, amiben élnek. És így, akik ma próbálunk valamit megfogalmazni a vizualitás nyelvén, egész más eszközökhöz kell, hogy nyúljunk, mint azok, akik 400 vagy 500 évvel ezelőtt éltek. Teljesen más világban élünk, nyilván, hogy más a középkor világa, a reneszánsz világa, a modernizmus világa és a mai kor. Teljesen más. És hogy az igazságunk más-e. Hát most már majd, hogy nem azt lehet mondani, hogy mindenkinek személyes igazsága van, de lehet, hogy a művészek még keresik azt, hogy az egésznek a mélyén van-e valami olyan, ami több, mint az én személyes igazságom. Nem tudom. Majd erről megkérdezek másokat is, hogy ők mit gondolnak. Nekem például alkotás közben nem jut eszembe az, hogy én az igazságot keresem, de mégis felismerem, ha nem igaz, vagy ha hazug a kép. Tehát ha valami nincs a helyén.
1: Tudna erről valamit mondani, hogy mélyebben mitől lesz igaz a kép, és mitől lesz hamis? Arányokra, vagy színekre kell itt gondolni? Vagy hogy jelenik meg ez a művészet eszközeivel, hogy valami hamis egyáltalán?
0: Nyilván vannak technikai kritériumok. Én azt gondolom, hogy vegyük alapnak, hogy az ember a saját szakmájában otthon van, és megfelelően kezeli az eszközöket, és tisztában van a komponálási lehetőségekkel, és ki is használja azt, hogy mitől hamis, mikor tetszeni akar. Azt hiszem, ez most ez jut eszembe. Mikor önmagáért való lesz, de csak engem gyönyörködtet, vagy azért ilyen és ilyen, hogy elnyerje mások tetszését.
1: Amiről eddig beszéltünk, a művészet kapcsolat, megállapítottuk, hogy a lényegkeresés, az igazságkeresés fontos része a művészetnek, illetve hogy a művészeten belül is van egyfajta erkölcsi ítéletalkotás. Van, ami igaz, és van, ami hamis. Van, ami jó, és van, ami rossz, ugye, ez alapján. De van egy fontos kiindulási pont talán mindezek mögött, a kreativitás. Ugye az ember kapcsán, ezt szoktuk hangsúlyozni, az ember kreatív, és ez ma különösen is egy olyan fogalom, amit mindenféle összefüggésben, mindenféle kontextusban használunk. A művészetben mit jelent kreatívnak lenni?
0: A művészet nem lehet másmilyen, mint kreatív. Én inkább oda mennék vissza. Én nem szeretem különben ezt a szót. Azért nem szeretem, mert ma mindenki kreatív, és mindent kreatívan oldunk meg, és szinte hidegrázáson van attól, hogy ennyire kreatívak vagyunk. Különben nagyon kreatívak vagyunk, már fájdalmas is, hogy van egy csapat találkozó, és nagyon kreatívan kezdjük, és kreatívan keressük a megoldásokat, ahelyett, hogy néha nyugtan ülnénk, és józanul gondolkodnánk. De hogyha ránézek erre, hogy mi is a kreativitás, akkor azt mondom, magyarul ezt úgy mondom, hogy alkotókészség, vagy képesség. És az alkotó képesség és készség az egy olyan dolog, ami a képzelő erőre épül. És a képzelő erő, mikor mozgásba jön, akkor lesz az ember kész arra, hogy alkosson, és ennek az egésznek a vége maga az alkotó folyamat. A kreativitás az egy potenciál, az egy olyan potenciál, egy olyan készség, ami minden embernek a sajátja. Tehát ez tényleg vitathatatlan. Változó, különböző mértékben, nyilván ez függ attól, hogy milyen képzettek vagyunk, és most nem a művészi képzettségre gondolok, hanem hanem egyáltalán milyen környezetben nőttünk fel, milyen hatás.

0: mások értek. Függ a kultúrától, függ az intellektustól, nagyon sok mindentől, és még akkor ehhez jön az, hogy ezekre, vagy erre az alapkészségre, alkotó képességre ráépül-e az, hogy valaki elkezd valamire fókuszálni, és azon a területen gyakorolja magát, és egyre jártasabb lesz. Azt gondoljuk, hogy ő a kreatívabb, miközben ő is csak, idézőjelben a csak, begyakorolta magát valamibe, és különben tényleg megnyílt előtte egy tér, és akkor onnan tud születni egyre gazdagabb, egyre újabb alkotás. Tehát én valahogy ezt mondanám, hogy ez egy képesség. És szeretném is ledönteni azt a falat, hogy a kreativitás az a művészek sajátja. A kreativitás az mindenki, a gyerek a homokozóba rögtön elkezd bütykölni valamit, mikor hirtelen elszakad a nadrág, valahogy megoldjuk. Valamit otthon felejtettem, kreatívan helyettesítem. Igen, tehát hogy minden szinten mindig jelen van az életünkben, mert ez az a készség és képesség, ami segít élni, túlélni. Tehát enélkül, ez azért nagyon fontos, mert enélkül, és megint oda lyukadunk ki, hogy nem lennénk emberek. Tehát ez egy olyan képességünk, ami segít elképzelni olyan dolgokat, ugye mondom, hogy a képzeletből gyökerezik, hogy megértsük a másikat, beleképzelem magam a másik helyzetébe, tehát ez az empátia. Elképzelek olyan dolgokat, ami múltban volt, vagy a jövőben lesz. Elképzelek olyan dolgokat, ami még nem volt. Nyilván a meglévőkből rakom össze, de valamiképp nem volt. És akkor ugye a képzelet mozgásba jön, hogy ez az egész alkotó képesség is egyre aktívabbá válik. Végül pedig egy valós tevékenységbe megnyilvánul, ha megnyilvánul, vagy maradok álmodozó, az is jó.
1: Köszönöm ezt a fogalomtisztázást, amit mondott, mert itt ugye sokszor az újdonság hajszolását, a tradíciókkal, vagy a hagyományokkal való leszámolást, a múlt megtagadását, aminek van egy filozófiai keretrendszere, ezt bekeverjük és össze, tehát együtt gondoljuk a kreativitásra, miközben az nem azt jelenti, hogy igazából mindent megtagadunk, minden formát, minden alapigazságot elvetünk, és a teljes önmegtagadásba feledkezünk bele, hanem azt, hogy valamilyen módon azokat a felismert igazságokat, vagy alap egységeket, amik léteznek, és amik jól megragadnak valamit, ami talán közös az emberségben, a módon kezdjük el újraalkotni, hogy közelebb kerülünk talán ahhoz a világhoz, meg önmagunkhoz, ami körbevesz bennünket. Ugye, ha teológusként vagy lelkipásztorként tekintek, én erre szól a kreativitás, akkor a Bibliában elég hamar olvassuk, vagy megtaláljuk ezt, mert Isten teremtésével kezdődik a Biblia. Gyakorlatilag, hogyha egy-két mondatot olvasunk a Bibliából, ugyanezt látjuk, hogy Isten létrehozza ezt a világot, úgyis felfoghatjuk az egészet, mint egy művészeti alkotást. Isten a nagy művész, létrehoz egy olyan világot, ami mind formában, mind ízben, mind színekben, mind hatásokban egy rendkívül gazdag világot mutat, és ebben a sokféleségben Isten azt állapítja meg, hogy ez jó. Ez rendben van, ez szükséges. És van olyan teológus, aki azt mondja, hogy igazából ez egy esztétikai állítása Istennek. Hogy itt igazából fontos, jó, a helyén van minden, ugye nyilván ennek van egy etikai, meg egy teológiai vonatkozása, hogy a helyén is van minden, meg minden ott van, nincs semmi hiány, de van egyfajta szépség is, ami úgy körbeveszi ezt a világot, és három dologot szoktunk mondani, ami jellemző talán erre a világra, amit Isten először teremt, hogy ez a világ, ez egy igaz világ, egy teológiai megállapítás, ez egy jó világ, egy erkölcsi vagy etikai megállapítás, és ez egy szép világ. Egy esztétikai megállapítás, és azért ilyen ez a világ, amit látunk a Bibliában megteremtve, mert maga Isten ilyen. Ezek a tulajdonságok Istenben gyökereznek, és az Isten munkája valamilyen módon tükrözi Istennek a jellemét. És amikor az ember teremtésére térünk rá, itt ugye már kezdtünk ebbe egy kicsit belemenni, hogy azt olvasjuk, hogy Isten a saját képére és hasonlatosságára teremti meg az embert, és olyan feladattal, mandátummal bízza meg, hogy bontakoztassa ki ebben a világban levő dolgokat uralkodjon a világon, ami nem elnyomást jelent, hanem egyszerűen civilizációépítés. Nevezze meg az állatokat, kategorizálja ezt a világot, ismerje fel, hogy milyen nagy gazdagság, milyen nagy színesség, milyen nagy sokféleség van ebben a világban, de ezt a munkát úgy tudja jól végezni, hogyha elismeri, hogy ez a világ Istentől van, van egy Istentől rendelt célja, és az Isten keretén belül mozog. Ugye az ember ez túllépi, és megtörténik maga a bűneset, de az emberi kreativitás egyébként nem tűnik el, hanem mint hogyha megváltozna, tehát kreatívak vagyunk, bennünk van ez a teremtési vágy, mi már nem a semmiből hozunk létre valamit, hanem a valamit próbáljuk meg valamilyen módon egymáshoz kapcsolni, de sokszor ez talán valami igazságot, meg jó dolgot eredményez, máskor pedig meg valami rossz dolgot eredményez. Ugye, hogyha mai akár posztmodern önkifejezésre gondolunk, mert a művészetnek van egy olyan ága, ami nem az igazságkeresésről, hanem az önkifejezésről szólunk, akkor ott talán az, hogy mi az, ami szép, vagy mi az, ami jó, etikus, erkölcsös, megmaradnak még ezek a fogalmak? Lehet egyáltalán mit kezdeni ezekkel?
0: Igen, hát miközben beszélt, rengeteg dolog, csak így jöttek elő a fejemben, és ez az, amit mondtam, hogy én gondolom, hogy többségünk nem úgy alkot, hogy közben azon gondolkozik, hogy én most az igazságot keresem. Én most valami szépet hozok létre. És ezt meg is toldanám avval, hogy rövid pillanatra rá lehet nézni, hogy nekem milyen munkáim vannak. Van egy sorozatom, ami kifejezetten az elhasznált tönkrement építési hulladékfákból építkezik. Tehát kifejezetten a csúnyát emelem be a képzőművészet terébe. Most erről nem akarok többet mondani, de hogy ez...
1: Szép lesz a végén?
0: Ez kérdés, szerintem igen, de nyilván ez a kinek szép, meg ízlés dolga, tehát hogy itt nagyon sok minden előjön. Én oda kanyarodnék, és van köze a kérdéshez, amit feltett, hogy akár hogy is él az ember, és akármit is csinál, ezt ugye mondta, hogy a kreativitása nem szűnt meg, csak átalakult. És lehet, hogy a mai alkotások nem az igazságot keresik, de én azt gondolom, hogy még hogyha valami nagyon kifordult dolgot is lát az ember, vagy valami nagyon torzat, vagy olyat, ami számára nem esztétikus, vagy taszítja. Mert csomószor ezek ilyen érzelmi reakciók. Tehát lehet, hogy csak annyi a gond, hogy én nem tudok közel menni, mert egyszerűen nem is értem azt a gondolatvilágot, vagy érzelemvilágot, amit ott a másik kifejez. Akkor is az az érdekes, hogy pusztán a létrejövés által, hogy ez a dolog létrejött, ezáltal kifejezést nyer az, hogy az emberben ott az alkotóerő, amit nem tud levetni magáról, ami mozgatja, amivel ő kutat valamit, még ha nem is tudja megfogalmazni, hogy mit. Tehát nem, nagy, hogy nem azt mondom, hogy nem tud az ember annyira romlott lenni, vagy nem tud annyira tönkre menni, hogy az Isten képűségének ez a kreatív része tönkre menjen. Nem olyan, mint kezdetben, lehet, hogy töredékes, lehet, hogy torz, biztos, hogy torz, de nem szűnt meg. És ez nagyon fontos, mert sokszor felteszem azt a kérdést, hogy amikor valami olyan művet látunk, ami valamiért taszít, az arra rögtön azt mondjuk, hogy na ez nem kell, ez botrány, ez gáz, ez undorító, vagy attól függébb, mit látunk. Vagy pedig megmerjük tenni azt, hogy megállunk, időt adunk neki, és akármilyen fájdalmas, elkezdünk közel kerülni hozzá. Hát ha mond valamit, hát ha üzen valamit. És ez azért nagyon érdekes, mert közel lehet kerülni nagyon furcsa alkotásokhoz is. Néha meglepően szép találkozások jönnek ki ebből a párbeszédből, mondjuk most így. Máskor meg az ember pont azt ismeri fel, hogy de hiszen ez egy kiáltás, ez egy kétségbeesés, mert pont a világ megtörtségét fogalmazza meg, pont azt az állapotot, amiben sok ezer éve élünk.
1: Igen, de ez, amit mond egyébként, ez kell egy keresztény világnézet, mert ugye, hogyha mai kultúrára gondolunk, tehát arra szocializálnak bennünket, hogy igazából nincs értelme, vagy nincs értéke annak, hogy én meg akarom érteni a másikat, közel akarok kerülni hozzá, hanem vagyok én, és a másik ember sokszor egy eszköz abban, hogy az én vágyaimat, elképzeléseimet megvalósítsam. Tehát, hogyha arra gondolunk, hogy hogyan értelmezzük magát a művészetet, igazából az nem csak a másikról szól, a művészetről szól, vagy a művészről szól, vagy az ő alkotásáról, hanem ugyanúgy benne vagyok én is, és megmutatja azt is, hogy én hogyan gondolkodom. Viszont ugye itt ugye említette sokszor a művésznek a belső folyamatát, hogy van egy célja, és sokszor ez a cél nem is annyira tudatos, de tudatalatt ott van, hogy valami értelmes dolgot szeretne létrehozni, vagy legalábbis a kétségeit, a meg nem értettségét, vagy a keresését szeretné megfogalmazni, de azért mégis tudunk különbséget tenni, akár a hatás kapcsán a művészeti alkotások között. Tehát, hogy vannak olyan művészeti alkotások, amik talán a kétséget, vagy a nevetségességet, vagy a gúnyt, vagy az erkölcstelenséget teszik ki, és ahogyha ha tetszik, ha nem tetszik, azért van egy olyan hatás ennek, hogy bizonyos módon reklámozza mindezt. És van egy másik irány, ami pedig igazából az ember szeretné valahogy gyönyörködtetni, valahogy ámulatba ejteni az ember törékenységét, akár a kicsiségét, vagy éppen a kreativitását valamilyen módon szeretné visszatükrözni. Azért ezek nagyon más dolgok, és hogyha a hatás felől nézzük a művészetet, hogy mit vált ki az emberekből, vagy mire indítja őket, akkor mit látunk, hogy a mai posztmodern művészet mire indít?
0: Én nem itt húznám meg a határvonalat. Én ott húznám meg, hogy az az alkotás, ami előttem van, az inkább propagandát képvisel, vagy pedig provokál. És ez ég és föld, és ez ízléstől független.
1: És itt ezt hogy lehet megkülönböztetni?
0: Hát amelyik propagandát mond, és most mindegy, hogy mit fogalmaz meg, az egyértelműen rám akar nyomni valamit. Most ez mindegy, hogy egy vallásos, díszes, csillogós valami, vagy pedig a szavaival élve egy erkölcstelen dolog, vagy valami olyan, amivel nem is tudok mit kezdeni, de nyomja, el akar lepni. A provokáció az még inkább egy kérdést tesz föl, tehát megpiszkál, hogy na, és arra reagálnom kell. Én ezeket az alkotásokat tartom igazán művészi alkotásnak, és akkor most visszatérve abba, hogy ma mi történik, én azt gondolom, hogy valószínűleg ez véletlenszerű, de hogy sokkal többen esnek a propaganda áldozatává, mint ahányan magukról azt gondolják, hogy propagandát képviselnek. Egyszerűen csak az a bizonyos megfoghatatlan dolog, hogy korszellem, az visz mindannyiunkat, és minél kevésbé reflektál az ember arra a korra, amiben él, annál inkább sodródik vele, és annak lesz a szócsöve. És most teljesen mindegy, hogy egy adott kultúrából épp őt mi ragadja meg, és minek lesz a szócsöve. Különben meg az is benne van, és ez letagadhatatlan, hogy ahogy ugye innen indultunk, hogy ahogy a világot látom, ahogy magamat elhelyezem benne, amilyen a világképem, az nyilván meg fog jelenni az műalkotásban, meg mindabban, amit létrehozok, csak nem mindegy, hogy hogy. Tehát nem mindegy, hogy ezt így rádöntöm őre, mindenkire, vagy pedig hagyom, hogy reagálj rá, hogy reagáljon az a kép ott áll.
1: Ebben a kettősségben ez egy nagyon fontos megkülönböztetés, mert talán ezen keresztül segítséget is kapunk ahhoz, hogy értelmezni tudjuk azokat az alkotásokat, amikkel találkozunk, de hogyha ezen keresztül nézünk mondjuk arra, hogy keresztény művészet, akkor az mit csinál? Létezik ilyen? Ugye azért ez egy nagyon megosztó dolog, mert az egyik művész mondta azt, vagy nála olvastam, hogy a kereszténység mint főnév, az egy fantasztikus és a világ legcsodálatosabb dolga, de mint melléknév sokszor a gagyinak valahogy a szinonimájává válik, ami nyilvánvalóan arról van szó, hogy bizonyos emberek a kereszténységet valahogy nem tudják megmutatni, vagy jól csinálni a művészeten belül, hanem valahogy annyi nekik a keresztény művészet, hogy valami vallásos, vagy bibliai témát
0: pontosan
1: lesznek
0: és elő. Itt vált propagandává. És ilyen értelemben ez lehet a legszentebb dolog, de valami nem jó az eszközeimben, ha propagandaként képviselem. Most teljesen mindegy, hogy egy csillogó szemű Jézusról, vagy Máriáról, vagy kisdedről, vagy atyáról, vagy bárkiről beszélek, valami nem jó, valami nem működik.
1: Hogy működik és, ez
0: jól? És itt jön be az, hogy ezek a képek, vagy ezek a most a mai fogalmaink szerint nevezzük akkor propaganda műalkotások, ezek tényleg céllal jöttek létre, tehát művészet célja, csak az már egy alkalmazott művészet, és itt a művészet rögtön eszközzé vált valaminek az eszközévé, és ezért lett propaganda. Ahogy én a művészetről gondolkozom, az egy sokkal komplexebb, és ha lehet, még kevésbé exakt dolog, hogy nem igen egyszerű dolgunk, viszont azt hiszem, hogy ennél sokkal izgalmasabb, mélyebb és megfejthetetlenebb. És ettől válik igazán vonzóvá, viszont időt kér. Tehát amit korábban utaltam, hogy ami furcsa, azelőtt is meg kell álljak, időt kell szánni rá, gondolkozni kell. Az igazi művészet megakaszt, megszakítja ezt az időt és teret, amiben pörög a hétköznapom, és ez egy nagyon fontos különbség. Egy ilyen propaganda valami, az odaüt egy nagyot, de nem hozza létre ezt a különleges találkozást, vagy ezt a belső mozdulást. Lehet, hogy felbosszant. Nem tudom, érthető a különbség.
1: Igen, vagy megerősít, hogy igen, én is
0: igen,
1: ezt gondolom.
0: Igen, és akkor, igen, tehát akár megerősít, vagy akár, hogy igen, nem ezt gondolom, de nem valami nagyon fontos, nagyon különleges dolog, ami csak a művészet sajátja, az nem jelenik meg. Mert egy propagandát kaptam. És teljesen mindegy, hogy most vizuális eszközökkel, vagy szóval, vagy mivel.
1: Akkor hogy lehet keresztjén a művészet? Lehet-e egyáltalán? Mitől lehet keresztjén?
0: Hát a művészet inkább azt mondaná, nem lehet jó, vagy nem, hiteles, vagy nem. Az alkotó lehet keresztény, vagy nem keresztény. És hogyha az alkotó hívő ember, akkor nyilvánvalóan valamiképp ez át fog sütni, meg fog jelenni a képein. Nem biztos, hogy úgy, hogy vallási témákkal foglalkozik.
1: Hanem?
0: Bármivel, ami szerinte itt és most aktuális. Tehát ez is fontos, hogy nem a múlt kérdéseit kell újra és újra beszélni, illetve azokat újra és újra kell mondani, megbeszélni, vagy leírni, megrajzolni, megfesteni, de az itt és most van, és akkor az már is más lesz. Mert hogy közben meg a kérdéseink öröktől fogva ugyanazok a kérdések, és mindig a létre irányulnak, ki így, ki úgy fogalmazza.
1: Ugyanikor keresztény szemléletről beszélünk, vagy a kereszténység megmutatkozásáról, akkor sokszor valahogy az Istennek az Istenre való irányítás, vagy irányultság az, ami megmutatkozik a legegyszerűbb dolgokban is. Ugye szoktuk ezt mondani, hogy a művem a királynak szól, és akkor, hogyha én egy keresztény utcaseprő vagyok, akkor seperjem úgy az utcát, mint aki Jézusnak sepri az utcát, vagy hogyha egy könyvelő vagyok, vagy egy orvos vagyok, vagy egy tanár vagyok, vagy egy lelkész vagyok, akkor végezzem a legjobb tudásom szerint a munkámat, akkor is, amikor nem látnak, akkor is talán, amikor nem értékelnek, és akkor is, amikor igazából ez a jó munkavégzés zavarja a többieket, akik nem ebben a morálban dolgoznak, és hogyha ezt az egészet átfordítjuk a művészet világára, akkor ott valahogy, ugye amikor igazságról, valahogy szépről beszélünk, akkor ennek az egésznek az eredője és a végső kicsúcsosodás az nem más, mint Isten. Akiben igazság van, akiben erkölcsi rend van, akiben szépség van, és valahogy a keresztény művészet, én azt gondolom, hogy függetlenül a témájától, de valahogy ezt az isteni harmóniát, ezt az isteni igazságot, ezt az isteni szépséget kell, hogy valahogy tükrözze, akár az anyaghasználattal, akár a témaválasztással, akár az érzékenységgel, akár a megjelenítéssel. Hogyan tud ez kinézni? Ön mit csinál?
0: Én vitatkozom. Hát, úgy, azzal vitatkozom, hogy keresztény művészet. Mert én azt mondom, hogy művészet. És ezzel azt is mondom, hogy amit én a művészetről gondolok, a művészet nem tud más lenni, mint szakrális. Ha most az igazi művészetről, tehát nem a nem a propaganda jellegű, vagy nem az, nem a, az alkalmazott művészetről, bár abban is, tehát én mivel azt gondolom, hogy a kreativitás alapvetően Istenből ered, Isten a forrása, tehát mindenen felvélem fedezni az ő kéznyomát, de pusztán a művészet létrejötte is elválaszthatatlan a szakralitástól, a vallástól, a rítusoktól, és maga az alkotó folyamat is egy annyira különleges dolog, és egy olyan különleges állapot, amit szét lehet analizálni, meg lehet pszichológiailag vizsgálni, meg én is írtam egy dolgozatot erről, amikor ilyesmivel foglalkoztam, de ez mégsem maga az alkotó folyamat, vagy az alkotási folyamat, és azt is mondanám, hogy maga az alkotás az olyan, mint egy belső rítus. Tehát az emberben vannak ezek a gondolatok, érzelmek, alaktalan dolgok, és az alkotó folyamat során ezek az alaktalan dolgok formát nyernek. És ez a forma kerül oda az emberek elé, nyilván én elém is, akik vagy befogadják, vagy nem, de ez a valami, ez az alaktalan valami a rendhez igazodva megtalálta a saját színét, a saját formáját, a saját méretét, a saját kompozícióját, tehát beilleszkedett ennek a világnak a rendjébe, és ott egy új formában, vagy olyan formában, amilyen még nem volt, mert pont ilyen még nem volt, megjelenik. És ez nagyon izgalmas, mert hiába hogy emberként meglévő dolgokkal és meglévő dolgokból alkotunk, meg a képzeletünk is erősen kötődik a tapasztalati valóságunkhoz. Mégis létre tudunk hozni olyan újat, ami eddig még nem volt. És az azért is különleges, mert amikor mondjuk egy festmény létrejön, ugye létrejön egy sík felület, ahol ott van ez a bizonyos dolog, amit ábrázolni akart a művész, és az a dolog része ennek a világnak, amiben élünk, de teljesen elkülönül tőle, egy külön önálló egység. Része az alkotó képzeletének, de avval, hogy formát nyert, már átalakult, és egy külön lévő valamilyen objektummá vált. És ide is tartozik, meg oda is. És ezt azért mondom ilyen hosszan, mert itt megint visszakanyarodnék a szakralitáshoz, mert valami hasonló az ikonosztáz és az ikon, hogy két világ határán van, és a Florenszkij szerint a szellemiresség ellen, tehát a képek ugye az ikon világában az nem festmény, hanem teológia. És ahogy a hívő a templomba menve nézi ezeket a képeket, ő konkrétan Istennel találkozik. És ez a válaszfal, ez elválasztja őt Istentől, de oda is viszi. Isten valamiképp jelen van benne, de nincs is. Tehát két világ határán van, és nyilván egy világi festmény, vagy egy kortárs mű, az teljesen más, mint egy ikon vagy ikonosztás, de ez a kétarcúsága, vagy világokat elválasztó és összekötő szerepe, ez megmarad. És akkor még egy szálon kapcsolódnék az ikonhoz, aztán odaadom a szót, és mert ez a kérdés, ez a keresztény művészet, és ezért így nagyon-nagyon zárójelbe tenném, dupla zárójelbe ezt a keresztény szót, hogy az alkotó folyamat az ikonfestészetben az maga a lényeg, az az imádság, az a létrehozás gesztusa. Ami létrejön, az nem festmény, hanem egy szent, vagy az Isten, vagy egy igazság, valaminek az igazság.

0: vezet az út.
1: Az elmúlt percekben Molnár Amrus református lelkipásztor beszélgetett Wotin Dóra festőművésszel a kereszténység és a művészet kapcsolatáról. Most pedig hallgassuk meg a Zámír projekt elvégeztetett című dalát.

0: A Számér projekt elvégeztetett című dalát játszottuk az iménti percekben. Ezzel az együttessel is találkozhat az, aki kilátogat a 21. Református Zenei Fesztiválra. De mi is az a Református Zenei Fesztivál, melyet idén is, május utolsó hétvégén rendeznek meg a budapesti Kálvin tér és Bakács tér vonzás körzetében?
1: Igyekszünk nyitni azok felé, akik egy kicsit érdeklődnek a kultúra iránt, és igyekszünk megmutatni azt, hogy ennek a kultúrának bizony Isten az alapja.
0: Zila Gábor, a szervező református közéleti és kulturális alapítvány ügyvezetőjét hallják.
1: A Református Zenei Fesztivál az, amikor a református egyház egy kicsit kilép a komfortzónájából. A minden korosztályt megcélzó rendezvényen sok-sok fellépő van, komoly zenei koncertek, szabadtéri koncertek, kicsit könnyedebb műfajban jazz és populáris műfajok, az eseménynek kiemelt és fontos része Isten igéjére való odafigyelés, a nyitó Isten tisztelettől a zárózenés áhítatik. Együtt mondhatjuk el, hogy a művészet öröm, ezt választottuk immár elszavunknak is, és ezzel az örömmel szeretnénk egy kicsit felforgatni Budapest belvárosát.
0: Május 29-e és 31-e között tehát szabadtér és koncerttermi előadásokkal, orgona maratonnal, gyermekprogramokkal, zenés áhítatokkal, csillagtúrával és zsoltár énekes fáklyás felvonulással vár mindenkit a 21. Református Zenei Fesztivál. Május 29-én pénteken a Kálvin térről induló részfúvós felvonulás vezeti át a közönséget a Bakács térre, ahol nyitó istentisztelet és koncert is szerepel a programban. Este pedig zsoltár énekes felvonulás kapcsolja össze a fesztivál két kiemelt helyszínét, a Bakács teret a Kálvin térrel. Ezen a napon zenél majd a Platón Karatáv, de az Ámir projekt koncertjére is ekkor kerül sor, valamint a Dunamelléki Református Egyházkerület történetéhez, a hercegszőlősi kánonokhoz kapcsolódó beszélgetésre is várják az érdeklődőket. Az éjszaka küszöbén különleges verses zenés elcsendesedésen vehet részt, aki megélni az éjjeli közös imádság erejét. Május 30-án szombaton a belváros református kultúrkincseit bemutató csillagtúra is szerepel a kínálatban. A Bakács téren jazzkoncert, valamint az Imádság a magyar költészetben című vers megzenésítő pályázat díját adó gála estje is helyet kap. A nap kiemelt eseménye a Kálvin téri református templomban rendezett orgona maraton, melyet a Gátonyi jubileum jegyében tartanak. Május 31-én vasárnap a Károlyi Csekonics palotában kamarakoncertek és kórus fellépés gazdagítják a programot. A rendezvényt este a Kálvin téri református templomban zenés áhítat zárja, amelyen az éppen a fesztiválon 10 éves központi református kórus énekel, és az Ábrahám konszort játszik. Ez lesz tehát a 21. Református Zenei Fesztivál programja. Kedves hallgatóink, műsorunkat ez alkalommal is áhítattal zárjuk. Szabó Levente gondolatai következnek.
2: Áldás békesség! Ezen a mai napon Isten igéje szól hozzánk Pál apostol rómaiakhoz írt levelének 8. fejezetéből, a 18. verstől a 25. versig a következőképpen. Mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette. Mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajudik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól, viszont az a reménység, amelyet már látunk, nem is reménység. Hiszen amit lát valaki, azt miért kellene remélnie? Ha pedig azt reméljük, amit nem látunk, akkor álhatatossággal várjuk. Kedves testvérek, amikor felsóhajtunk, egy emberi, mégis beszédes dolog történik velünk. Veszünk egy mélyebb levegőt, majd lassan kifújjuk. mintha a sóhajjal a bennünk lévő feszültséget, terheket is kiengednénk. Egy sóhaj jelentheti azt, hogy elfáradtunk, hogy túl nehéz az élet, vagy egyszerűen túl sok minden nehezedik ránk. És talán mindannyian ismerjük ezt az érzést. Mindannyian ismerjük a szenvedés sóhajának valóságát. Amikor úgy érezzük, túl nehéz az élet. Betegségek, veszteségek és bizonytalanságok vesznek körül bennünket. Ilyenkor óhatatlanul felsóhajtunk, és feltesszük a kérdést, mi adhat reménységet a szenvedés közepette. Mai igeszakaszunk erre válaszol, mi adhat reménységet a szenvedés közepette a Krisztus követő embereknek. Ez az igeszakasz először is arról beszél, hogy milyen a jelen valóságunk. Pál apostol nem próbálja megszépíteni a világ állapotát, hanem kimondja, ez az egész teremtett világ sóhajtozik. Minden és mindenki. Mi emberek is sóhajtozunk. Néha hangosan, máskor csak csendesen. Sóhajtozunk a fáradtságtól, a bizonytalanságtól, a kapcsolataink nehézségeitől, a veszteségek miatt. Sóhajtozunk a bűn következményei miatt, a sok igazságtalanságtól, ami ér bennünket. A saját életünk törései miatt is sóhajtozunk. És van bennünk egy mély, sokszor kimondhatatlan felismerés, valami nincs rendben. De örömhír a számunkra, hogy Pál nem áll meg itt, nem csak ezekről a törésekről, a jelen szenvedéseiről és sóhajáról beszél, hanem tovább vezet bennünket, és a jövő dicsőségére irányítja a figyelmünket. Azt mondja, hogy ez a sóhajtozás nem értelmetlen és nem céltalan. A világ és benne mi emberek nem hiába szenvedünk, sóhajtozunk, hanem várunk. Várakozunk valamire, ami még nincs jelen teljes valóságában, de már közeledik. Ez a várakozás, ez arra az időre vonatkozik, amikor Isten nem csak részben, hanem teljesen helyreállít mindent. A teremtett világot, téged, engem és a kapcsolatainkat. Pál apostol azt üzeni a számunkra, hogy Isten nem mondott le erről a világról. Nem hagyja benne a törésben, a sóhajtozásokban, hanem célja van vele. Ez nem emberi optimizmus, hogy majd jobb lesz, hanem olyan reménység, amely Jézus Krisztusban kezdődött el. Az ő életében, halálában és feltámadásában. Isten megmutatta, hogy az új teremtés nem csak ígéret, hanem már megkezdett valóság. És ebből az újjáteremtési reményéből fakad az, ahogyan most élhetünk. Mert nem csak azt látjuk, ami most van, hanem azt is, amit Isten ígért. És ha mi ebből a reménységből élünk, akkor ezt nem tarthatjuk meg magunknak. Ezt a reménységet szeretnénk továbbadni azok felé, akik még csak a szenvedésig és a sóhajig jutnak el. És nem látják, hogy van tovább, hogy a sóhaj nem a vég, mert Isten jövőt készít, mert a sóhaj után van belégzés, lesz újjáteremtés. A mai igeszakasz üzenete tehát, hogy a jelen szenvedésében sem maradunk remény nélkül. Isten dicsőséges jövőt készít, az újjáteremtést, és ebben a reménységben élhetünk, és ezt a reménységet adhatjuk tovább másoknak. Így legyen. Amen.
0: Kedves hallgatóink, ezzel búcsúzik a Csillagszóró Református Egyház magazin műsora. Tartsanak velünk júniusban is. Áldás békesség!
3: Hazafelé a Mária Rádió délutáni magazin műsora. A Református Egyház műsorát hallották.

az áldás gondolatokat hallják. Áldottak vagytok, akik csendesen életidőtök leltárát készítitek. Áldottak vagytok, akik sóhajtoztok, panaszkodtok bár, de hordozzátok a gyöngeség terhét. Áldottak vagytok, akik homályosodó szemmel, mégis hálával néztek egy virágra. Áldottak vagytok, akiket egy régi dal visszavisz az ifjúság forrásához. Áldottak vagytok, akik bölcs türelemmel igazgatjátok a gyerekek útját. Áldottak vagytok, akik egy álmatlan éjjel után mégis próbálgatjátok a mosolyt. Áldottak vagytok, akik fájós lábbal és fájós élettel újra útra indultok azokhoz, akik várnak. Áldottak vagytok, akik emlékeztek és emlékeztettek, hogy minden értékes, amit átélünk. Áldottak vagytok, akik kézen fogva sétáltok hullófa levelek között. Áldottak vagytok, akik készültök már az útra, de fontosak még a napi feladatok. Áldottak vagytok, akik emberi méltósággal néztek szembe veszteségeitekkel. Áldottak vagytok, akik kíváncsian várjátok, mit tartogat számotokra Isten az

0: Önök a Mária Rádió régi adását hallhatják. Ajkán, Celdömölkön, Móron, Pápán, Várpalotán, Sárváron, Szombathelyen, Veszprémben és Zalaegerszegen.
1: Hírpercek.
2: Marilag Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai új szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az Irgalmas Nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrit Allen professzor vezet a Glasgow-i Egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
1: Híreinket hallották.
3: A Mária Rádió régió adását hallják, Ajkán az FM 93,2-es, Várpalotán az FM 90.0-as, Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvenciákon. Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszönti a Bárja Rádió régió hallgatóit, Fúrján Zoltánné, zalaegerszegi önkéntes. A következő programokra hívnám fel az önök figyelmét. Uzsainé dr. Pécsi Rita tart előadást a Szent Család óvodába Zalaegerszegen május 12-én, kedden 17 órától. Előadásának címe: Szabadságra nevelünk? Fegyelmezéssel? Hatékony fegyelmezés eszközei? Tipikus akadályok, mikor, hogyan, hogyan ne? Büntetés vagy irgalom? E mindennapi kérdésekre válaszolva tartja előadását Uzsainé Pécsi Rita. Az előadásra mindenkit szeretettel várnak. Ugyancsak holnap 12-én, kedden 17 órakor lesz az a Zalaegerszegi Mincentineum programja között Diekis Virág, 9 gyermekes édesanya, néprajzkutató, prezentációs előadása. Jöjj, Szentlélek, Úristen! Az együttlét öröme, megújuló ünnepünk a pünkösd címmel a Keresztény Értelmiségi Szövetség zalaegerszegi csoportjának rendezésében. Szeretettel várják az érdeklődőket. 13-án e hónapban is lesz Fatimai est az a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templomban, ahol e hónapban is készülnek a jövő évi 110 éves évforduló méltó megünneplésére. Mindenkit szeretettel várnak az imádságokra és a 18 órakor kezdődő szentmisére. Életúton Síje Jenővel egész estés portréfilm vetítés lesz Zalaegerszegen, a Városi Művelődési Házban, azaz a Keresztúri Művelődési Házban a Landorhegyi úton. 14-én 16 órai kezdettel. A film megtekintése ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részletek a plakáton. Még mindig május 14-e, este 6 órakor szentmise lesz a zalaegerszegi Szent Ilona Kálvária kápolnában a Göcsei úton. Majd a mise végén szentségkitétel, és így 14-től 20-áig folyamatos éjjel-nappali szentségimádás lesz a kápolnában. Várják a szentségőrzők jelentkezését, részleteket a templomokban kihelyezett plakátokon találnak. 17-én vasárnap két szép programra, szentmisére is várják a kedves rádióhallgatókat bárhonnét az országból. Egyik a Zala vármegyei Bucsuszentlászlói ősi kegyhely, ahol Urunk mennybe menetelének ünnepe alkalmából dr. Takács

kívánja. Vasárnapi szentmise kötelezettségünket most itt is letudhatjuk. A májusi szentmise litániával fog kezdődni. Mindenkit szeretettel vár a szűzanya. Kedves Mária Rádió Régió hallgatók, köszönöm, hogy meghallgatták programjainkat, továbbiakra nagyon szép estét, és nyugodalmas jó éjszakát adjon Isten önöknek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. A Szent András Evangelizációs Iskola küldetése, hogy evangelizátorokat képezzen a katolikus egyház számára, akik elviszik Jézus örömhírét másokhoz. Ma a világ sok országában több mint 2000 evangelizációs iskola közösség van, amelyek ugyanabban a vízióban, módszertanban és képzési programban osztoznak. Magyarországon 1995. decemberében alakult meg a Nemzeti Iskola, majd évről évre több településen jött létre iskola közösség. A 30. születésnapját ünneplő magyarországi Szent András iskola vezetői Zalaegerszegre érkeztek a nagy héten, hogy a helyi, hegyre épült város iskola közösségével találkozzanak, és közösen visszaemlékezzenek, ahogy ők mondják, az első 30 évre. Joanovics Róberttel, a Magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola igazgatójával, Nagy Zsolttal, az iskola igazgatóhelyettesével, és Mikolás Jánossal, a Zalaegerszegi hegyre épült város iskola közösség vezetőjével beszélgettem.
1: 20 éves múltja van már itt a Zalaegerszegen a Szent András Evangelizációs Iskola kurzusainak. Azért ez tényleg egy nagy múltú csapat, ha nem is egy hú de nagy csapat, de nagy múltú csapat, egy stabil, megbízható, hűségesen szolgáló helyi szolgáló csapatunk, és nagyon rég volt már alkalom, hogy így találkozzunk, hogy most nem program van, nem valami kifejezett

0: szervezkedésben vagyunk, hanem azért jövünk, hogy találkozzunk. És erre szükségünk van.
1: Azt hiszem, hogy azt mondtad el ott bent, így kezdted, hogy az egyik nagyon jó csapat, de nagyon helyi csapat. Igen. Mert ez mit is jelent?
0: Igen, egy nagyon jó, de nagyon helyi csapat, és azért ebből több is van Magyarországon. Azt jelenti, hogy a tagoknak, az itt lévő tagoknak a nagyon nagy többsége helyben aktív, helyben megbízható és hűséges, de nem nagyon mozdul ki, hogy eljöjjön az országon belül máshova akár csak részt venni és kurzuson, vagy amit ugye a Szent András iskolán belül nagyon megy, hogy szolgálunk egymással, tehát hogy nem csak a saját szolgáló csapatunkkal tartunk kurzust, hanem időnként elmegyünk, és másokkal, más csapatokkal együtt szolgálunk. Itt Zalaegerszegen kevés ilyen ember van, aki erre kapható, pedig ebből nagyon sokat lehet egyébként tanulni személyesen is, meg ugye utána hazavinni azt, hogy jé, hát ugyanezt a kurzust máshol, mások, hogy csinálják, mik a különbségek.
1: János, te egyébként a Zalaegerszegi iskola közösségnek a vezetőjeként vagy most itt, és te például azok közé tartozol, akik elmennek máshova is szolgálni. Hogy kerülsz egyébként egy másik csapatba, és milyen egy másik csapattal, akiket nem feltétlenül ismersz legalábbis közelről, velük együtt szolgálni?
2: Igen, volt már ilyen alkalom, ki tudtam próbálni magamat. Ez kicsit ilyen vízre lépés volt, hogy mondhatjuk. Én nem ismertem a csapatot, ez egy fiatal szolgáló csapat volt Budapesten. És
1: de ha nem ismerted őket, hogy kerültél oda?
2: Meghívtak. Obó hívott el, és éreztem benne a meghívást Isten részéről is, tehát volt mögött egy nagy háttér. Szóval mindenképp vállaltam, és később kiderült, hogy két tanítást is vállaltam ezzel, de ez nekem új volt, ugye itt helyben kényelmesen jó volt mindig egy-egy tanítás, mindig volt elég emberrel. Kipróbáltam magam, és nagyon jó volt. Jó volt egy másik közösséggel együtt dolgozni, jó volt megtapasztalni egyrészt az ő hitüket, és ismeretlen emberekért imádkozni. Ez is egy különös adomány volt.
1: Szent András Evangelizációs Iskola 30 éves. Erről már egyébként beszélgettünk több alkalommal is a Mária Rádióban. Nem az idén tolti, ugye, hanem a tavalyi évben toltotta a 30. életévét. De úgy gondoltad, hogy az idei évre tervezitek ennek a megünneplését. Mikor is lesz ez, és milyen programmal várjátok mindazokat, akik hozzátok érkeznek?
0: Azért tudunk most jubileum évet tartani, mert 1995. decemberében volt a legelső Magyarországon megtartott kurzus, ez ugye évvége volt, és aztán igazából onnantól azonnal elindult, hogy akkor az itteniek el is kezdték ők is megtartani a kurzust, az pedig nyilván 96-ban történhetett először. Tehát, hogy mondhatjuk mondjuk az iskolai tanévek párhuzamára, hogy a 95-96-os kezdőév jubileuma a 2025-26-os év. Április 25-én Budapesten a Szent II. János Pál iskola központban lesz egy ilyen egynapos találkozó. Ez kifejezetten a Szent András tagjainak, de kicsit tágabb körben, és családjainak, gyermekeinek, illetve a fenntartói klub, a támogatókör tagjainak egy találkozó. Mit szeretnénk tenni? Visszatekinteni a 30 évre, és hálát adni, és előre tekinteni. Igazából úgy mondjuk, hogy hát ez az első 30 év, ahol most járunk. Fábri Kornél püspök atya jön majd, hogy eukarisztiát ünnepeljen velünk, tartunk műhelyeket, és persze tortázni is fogunk.
1: És nyilván ez egy számotvetés lesz majd, de ha ilyen, akkor ezt ki is tudjuk fejezni, hogy az elmúlt 30 évben hány képzést, kurzust csináltatok?
0: Több mint 1000 kurzus volt 30 év alatt, nem csak Magyarországon, hanem a magyar lakta területeken, a Kárpát-medencén belül több mint 1000. És ez összesen több mint 30 ezer órányi evangelizációt és képzést jelent. És ebben azt gondolom, hogy az még egy különleges érték, nem csak a tartalom egy különleges érték, az evangelizáció meg a képzés, hanem az, hogy mi egy olyan szolgálat vagyunk, akik bárhova eljutunk. Mi eljutunk kis falvakba és olyan helyekre is, ahova nem jutnak el országos jelentőségű programok. De minket bárhova, hogyha elhívnak, van ott egy kurzusnyi ember, akkor mi ott meg tudjuk tartani ezt a programot. Több mint 150 településen volt már kurzus ezek alatt, az évek alatt.
1: Vannak-e újabb iskolaközösségek, vagy nagyon aktív tagok? Vagy hogyha valaki érez magában elhívást arra, hogy maga is evangelizáljon, be tudna-e csatlakozni egy meglévő iskolaközösséghez?
3: Vannak új iskolaközösségek, most itt épp a együttlétünkben bemutattunk kettőt, amelyik alakult, az egyik ugye Széchenyi környékén, ott fenn egy egész friss pár éves iskolaközösség, és nagyon aktívak, általában ilyen középkorú tagsággal, vagy annál kicsit fiatalabbal is, de inkább középkorú, és aktívak. Tehát, és van egy fiatalokból álló iskolaközösség, akiknek az egyes tagjai aktívak különböző kurzusokban, mint iskolaközösség egységesen nem annyira tartottak kurzusokat még. Úgyhogy ez kettő ilyen van. Hát, hogy csatlakozhatnak, igen, tehát akik érdeklődnek így az evangelizáció misszió felé, ugye sok mindentől függ, mert attól függ, hogy hol lakik, hol él, kiket tud elérni. Igazság szerint, ha valaki az iskolához akar csatlakozni, mondjuk eljön egy új életkurzusra, megszereti, megkívánja, és bárhol él, ő valamilyen iskola közösséghez szerte az országba tud kapcsolódni. Ez lehet, hogy van egy, ami nem is az ő településén van, hanem itt olyan tőle egy 50-70 vagy 80 kilométerre, de hogy tud csatlakozni hozzá, és be tud szállni abba, hogy kurzusokon így evangelizáló módon szolgáljon. Hát erre megvan a lehetőség.
1: Zalaegerszeg hányadik kurzuson van túl?
2: Zalaegerszeg a 49. kurzusát tartja meg. Jó volt visszatekinteni, magam sem tudtam ezt a számot. Ez 2005-ben kezdődött, egy Fülöp kurzusa, a mai nevén az Új Élet Krisztusban kurzusa. Minden ott kezdődik, azt mondhatom. És aztán rengeteg és sok színes kurzusunk volt, köztük biblikus kurzusok.
1: Milyen tervek vannak előttetek?
2: Közeljövőben lesz egy Benjamin kurzus óvodásoknak. Ugye itt ülünk a Szent Család óvodában, és érdekes megtapasztalni a kicsiknek a hitét, vagy a rácsodálkozását az evangéliumra, az üzenetre, az örömhírre.
1: Zsolt, a Nemzeti Iskolából te segítetted az Zalaegerszegi Szent András Iskola a hegyre épült városközösség elindulását 2005-ben. Többször eljöttél, segítetted az első lépéseiket.
3: Én nagyon örülök annak, hogy itt vagyunk, mert 2005-ben, amikor elkezdtünk itt kurzusokat csinálni, hogy mi hoztuk ide ugye az Új Életet, nem, a Fülöp kurzust mi hoztuk ide, akkor itt a Szent Család óvoda, még nem ez az új, hanem ez a régi, ami gyakorlatilag annak már se híre sem van, csak le lett bontva, de hogy abba fogadták ezeket a kurzusokat, a testvérek, ugye Márti, Andi, tehát akik most ilyen ős tagoknak számítanak, és hát nagyon-nagyon lelkes volt az egész indulás, az a egymást követő kurzusok, én mentoráltam itt a csapatot, és pillanatok alatt eljutott oda, hogy önállóvá vált. Tehát, hogy már saját maguk csináltak kurzusokat, és ez annyira örömteli, és most ugye az, aminek örülünk, egyrészt annak örülünk, hogy ilyen számokat látunk, hogy itt történt 48 kurzus, és most jön a 49. Meg annak, hogy vannak új tagok, és akik azóta jöttek, és most egy felpesdülés történik így Zalaegerszegen, a Szent Andrásban, és ez így egy új reményt ad, hogy na, megyünk előre, talán azt is sikerül meghaladni, hogy tényleg el tudnak menni az iskolatagok máshova kurzust tartani, vagy csapatként is el tudnak menni máshova kurzust tartani. Hát mert ez kialakul, de ez nagy öröm. Ez nagyon nagy öröm.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Jovanovics Róberttel, a Magyarországi Szent András Evangelizációs Iskola igazgatójával, Nagy Zsolttal, az iskola igazgató helyettesével, és Mikolás Jánossal, a Zalaegerszegi Hegyre épült város iskola közösség vezetőjével. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Alig várták, hogy jöjjön a reggel, s most bánatosan, illatos kenetekkel sírva sietnek a sír felé hárman, epesztő, emésztő, roskasztó gyászban. Ím ébred az élet, és támad a nap már, a madarak kara csak egy fénylő sugarat vár, és csattog az ének, száll által a légen, fel-fel az ég felé, csak úgy, mint régen. Jaj, az a régen, ne fájna az emlék, mikor a mester előttünk ment még, és ajkán az élet igéi fakadtak a szomjazóknak, a fáradtaknak. Volt-e valaha riasztóbb álom, mint ez a három nap, ez a három, mikor, aki folybást csak életet mentett, vad gyilkos kezek fogják meg a szentet, viszik diadallal a főpap elébe, rágalmat, gúnyt vágnak a tiszta szemébe, és suhog a korbács, és csattog az ostor. Hol aki megvédje, a hős, az apostol, és az atya hallgat. Mély csend ül az égen, s most hajnallik újra, csak úgy, úgy, mint régen. Hogy hurcolták, mint egy gonosztevőt, s még volt, aki gúnnyal nevette őt, amint a tövistől vére kicsordul, s úgy kell felemelni az utcai porból, köbdösve, gyalázva, a fára szegezték. De ő ugyanaz volt, ott is szeretett még, ott fenn a kereszten, anyát és poroszlót, könnyet hullajtót és gyilkos sebet osztót. Ó, jaj, a halálig mindig szeretett. Viszik az illatozó kenetet, és sírva sietnek a sír felé hárman, nagypénteki gyásszal, húsvéti sugárban. Hogy látnák szemükben keserű könnyekkel? Milyen csodálatos ez a reggel. A pálmafák két szegélyén az útnak súgva, búgva valami titkot tudnak. A virágok át harmad könnyeken, már látják felragyogni fényesen az élet napját, s azt hirdeti minden, a sírban nincsen, a sírban nincsen. Ők mégis mennek, gyászolva, sírva, betekinteni egy üres sírba, az angyal előtt döbbenve megállni, feltámadott, élő mesterre találni. Húsvétkor, ha nincs még húsvéti szíved, a nagypéntekit vedd, vedd és vigyed könnyesen, aggódon, búsan, amint van, s keresd a Krisztust, keresd a sírban. Nem, úgysem fogod megtalálni ottan. Eléd fog állni, feltámadottan.
5: Mária Rádió Régió Celdömölkön, az FM 92,5 frekvencián.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Sárközi Violetta vagyok. A nagy héten Új Élet Krisztusban kurzust tartott a Szent András Evangelizációs Iskola a Szombathelyi Országos Büntetés Végrehajtási Intézetben. A börtönlelkész meghívására érkezett két napra a börtön falai közé a Nemzeti Szent András Iskola néhány tagja, hogy 23 fogvatartottnak beszéljen és tanúságot tegyen Jézus szeretetéről. A kurzus sok szempontból speciális volt, hiszen nagyon szigorúan szabályozott keretek között csak férfi résztvevőknek, rövidebb változatban és kevesebb eszköz használatával tartották. De a nem megszokott kurzus körülmények között is Jézus jelen volt, és új életre hívta a fogvatartottakat. A szombathelyi börtönmisszióról, tapasztalataikról és az ott megélt saját élményeikről is beszélgettem Joanovics Róberttel, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatójával és Nagy Zsolttal, az iskola igazgató helyettesével.
0: A börtönlelkésznek a meghívására, aki igazából nagyon régóta ismeri a Szent Andrást, régi Szent Andrásos, tehát ő is már egész fiatal kora óta szolgálta a Szent Andrással. Ő foglalkozik ott a fogvatartottakkal börtönlelkészként, és jelezte már hónapokkal ezelőtt, hogy van egy olyan csapat most a fogvatartottak között, akinek szerint érdemes lenne ezt az intenzív, komoly lelki programot megtartani.
1: Csináltatok egyébként már börtönben más alkalommal és máshol ilyen programot?
3: Igen, Vácon, Váci börtönben. Ugyan egy új életkurzust tartottunk, és ott is a börtön lelkész hívott meg minket, és ott és így ilyen verzióban, ilyen kétnapos verzióban csináltuk, tehát egy ilyen rövidítettet kellett ott is, igen.
1: Mitől más a börtönben megtartani egy ilyen kurzust, mint egyébként más körülmények között? Nyilván attól eltekintve, hogy ott mindenki fogva tartott, tehát hogy nem is erre gondoltam, hanem hogy egyáltalán miért jelentkeznek ezek az emberek arra, hogy szeretnének részt venni egy ilyen kurzuson?
0: Mindenképpen eleve sajátos az, hogy egy neműek a résztvevők, hiszen ugye vagy férfi, vagy női börtön, ez a kurzus most férfi fogvatartottaknak volt, és ez már önmagában egy egészen más közeg, ahol végül is csak férfiak vannak együtt, az egy másfajta nyitottság. És hát a másik kulcsszó az maga a nyitottság. Nagyon meglepő, hogy a bezárt falak között élő emberek átlagon felül nyitottságot mutattak az evangélium és Jézus felé. Ez nagyon jó tapasztalat volt.
1: Volt egyébként előismeretük ezeknek az embereknek, vagy előtapasztalatuk, vagy pedig most találkoztak első alkalommal rajtatok keresztül Jézussal?
3: Hát azért kijött a megosztásokban, pedig ugye a végén volt egy nagy megosztás, milyen volt nekik ez a két nap, hogy vannak olyanok, akik már jártak akár valamilyen gyülekezetben, tehát nem biztos, hogy katolikusban, de hogy van nekik ilyen tapasztalatuk, akár családból, de szerintem voltak ott olyanok is, akiknek nem annyira. Tehát az is átjött, hogy kicsit távolabbról indul ezekkel a dolgokkal. Viszont az, ami történt, az elképesztő volt, mert ők nagyon-nagyon szomjaznak arra, hogy emberként bánjanak velük. Tehát ott egy olyan állapot van, hogy az emberek jó lesz, egy koppant a padlón, nem gondolta volna, hogy ez lesz így a sorsa, de csomó bizonytalanság van benne, nem tudják, hogy mi lesz az ügyükkel a döntés, még előzetesben vannak, meg nincs bírósági tárgyalás, lehet, hogy évekkel fog ez jelenteni később. És egyszerűen ez a bizonytalanság nagyon-nagyon sebezhetővé tesz. És nagyon szomjaznak az emberi szóra, a kézfogásra, a személyességre, a mosolyra, az áttölelésre. És hát az üzenet az pedig ugye végig az Isten szeretete, az Isten műve. Tehát ez nagyon mélyre hatol bennük.
1: Meg is fogalmazták egyébként a végén azt, hogy ők hogy érezték magukat ezen a kurzuson, vagy hogy érintette meg őket egyébként a Szentlélek?
0: Igen, volt egy ilyen megosztó körünk, és volt olyan, aki kifejezetten ezt mondta, hogy hát életemnek a legrosszabb szakaszában vagyok. Mert nyilván itt arról is szó van, hogy ez feltételezem az ember életében tényleg egy mélypont, egy kudarc, hogy valahogy olyan helyzetbe kerültem, olyan bűnnel követővé lettem, hogy most ezt érdemlem, hogy börtönben legyek. Tehát ez valószínűleg közös lehet bennük, hogy ezt mindenki kudarcnak éli meg, saját magával kapcsolatban. És az egyikük kifejezetten ezt mondta, hogy életem legrosszabb szakaszában vagyok most, és mégis milyen csodálatos, hogy a legnagyobb Isten élményem volt most ebben a két napban. Éppen ott, ahol a legmélyebb ponton vagyok, ott jön értem az Isten. kifejezetten ezt mondta. Hát ezt lenyűgöző volt hallani.
1: És akkor, ha már ezt tudjuk, hogy a fogvatartottaknak milyen volt, nektek személy szerint ez milyen élmény volt? Egyébként mindketten voltatok már ilyen misszióban, börtönmisszióban?
3: Hát én voltam már egyben.
0: Nekem ez volt a legelső, tehát én egyáltalán nem voltam még fogvatartó intézményen belül.
1: És milyen élmény volt? Maga ez a börtönmisszió, ez neked adott-e valamit?
0: Abszolút, abszolút adott. Az embereknek tényleg tehát én nagyon sok kurzuson szolgáltam már, és tényleg azt mondom, hogy átlagon felüli volt a nyitottsága, ahogyan az első pillanattól fogva jelen voltak ezek az emberek, mint résztvevők, az a nyitottság, az nagyon megragadott. Nem volt sok megnyilvánulás részükről, de azok egyszerű és nagyon őszinte szavak voltak, amiket kifejeztek. Ez is megragadó volt. Nagyon együttműködők voltak mindabban, ami történt a kurzuson. Nagyon jó élmény volt szolgálni feléjük.
1: Zsolt, akkor te nem most voltál első alkalommal, neked milyen volt? Másabb volt-e ez, mint egy korábbi élményed?
3: Hát bennem azért az visszacsengett, hogy nagyon hasonló volt az előző is. Tehát olyan értelemben, hogy ott is ez a mélyponti állapot jött velem szembe, ami az emberekben így létrejön egy börtönbe, és ott is nagyon szomjazták az emberi kontaktot, a szeretetet. Itt is ez volt. Én azt mondtam, fogalmaztam meg, hogy jó volt emberként találkozni velük. Jó volt, nem tudom, hogy kint az életben ővele, lehet, hogy egyikkel egy üzletemberként találkoztam volna, egy másikkel egy szakemberként, vagy nem tudom, vagy valami fennhéjázó valakiként, nem tudom. De itt egy egyszerű emberség, az, ami szembe jött velem, és én vágytam arra, hogy kicsit mélyebben megismerni, nem sok lehetőségünk volt erre, de hogy megismerjem azt, hogy miért van itt, vagy hogyan van itt, vagy hogy ő beszéljen magáról. Hát ezekkel a személyes kontaktokat nem annyira sikerült elkapni, mert annyira szoros volt a program, mindig vitték őket, az örök állandóan vezérelték a csapatot, de néha egy-egy beszélgetést meg tudtunk ejteni. És abban is ez jött le, hogy ezek olyan emberek, akik így tényleg kiszolgáltatottak, és ő maga is megtört. Tehát ez a megtörtség, ez engedi a kegyelmet, engedi az Isten szeretetét, engedi az emberi igazi, mély ének között a találkozást, a személyek között a találkozást. Ez az, ami engem nagyon megfogott.
1: Sőt, meg is fogalmazta, azt hiszem, hogy te mondtad, hogy meg is fogalmazta egyikőjük azt, hogy itt embernek érezhettem magam.
3: Igen, igen. Hát ez volt az ő megosztása. Nem is mondott semmi mást, hogy itt melyik ponton mi érintette meg, hanem csak annyit, hogy egy embernek éreztem magam ebben a két napban.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak a szombathelyi börtönmisszióról Jóanovics Róberttel, a Szent András Evangelizációs Iskola igazgatójával, és Nagy Zsolttal, az iskola igazgatóhelyettesével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió Régió Szombathelyen, az FM 88,4 frekvencián.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgató, a Nagybőjt negyedik hete végén, március 21-e és 23-a között Zalaegerszegen járt Fábri Kornél, esztergom budapesti segédpüspök atya, aki triduumot tartott a Mária Magdolna templomban. A találkozás lehetőségét kihasználva kérdeztem őt a lelkiségi mozgalmakról. Püspök atya az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója is egyúttal, és a legutóbbi Országos Lelkipásztori Intézet által szervezett konferencián a Szent András Evangelizációs Iskola képviselői dominálták az ottani témákat. Nagyszerű előadásokat hallottunk, nagyon izgalmas demonstrációval készültek a Szent András Iskola tagjai. Elsősorban azt szeretném kérdezni, hogy hogyan alakult ki az ő szerepük ezen a konferencián, hiszen annak nyilván valahol következményei is lesznek, hát erre szeretnék rátérni.
2: Volt egy apropója, hogy a Szent András Evangelizációs Iskola most 30 éves, és már nagyon régóta sok-sok kurzust vezetnek, sok embernek hoztak megújulást az életébe. Én is részt vettem Fülöp kurzuson, és aztán tartottam még Bukarest mellett román katolikus papoknak Élet Krisztusban kurzust. Úgyhogy végülis ők kerestek meg, és onnan jött az ötlet, hogy hát a kérügma, ugye az evangelizációnak az alapja, a hat pontjával mennyire fontos. És ugye sokan küszködnek a hitoktatással, hogy nem nyitottak rá a gyerekek az iskolában, és hogyha a kérügmával kezdjük, akkor talán más az helyzet. És arra gondoltam, hogy ez egy fajta új élet Krisztusban kurzus, magyarázatokkal lehetne, hogy sokakkal megismertessük, hogy egyáltalán van Szent András Evangelizációs Iskola, nemrég jelent meg José Prado Floresnek egy új könyve, amit szintén elolvastam, és hogyha kérünk ma hat pontjai rögzül bennünk, és ez volt a célja a lelkipásztori napoknak, akkor esetleg a lelkipásztorkodásban is ezek előtérbe kerülnek. Tehát így kerültek ők kékbe, és én nagyon örültem, hogy vállalták, és a visszajelzések nagyon pozitívak voltak azzal, hogy tényleg az alapot kell tudnunk átadni, az ősegyházban is alap volt, hogy Isten szeret, hogy a bűn miatt nem érezzük, de Isten nem akarta, hogy az ember bűnben maradjon, ezért emberré lett. Az életét adta értünk, hogy elfogadjuk őt a megváltónak, akkor elnyerjük bűneink bocsánatát, elküldjük nekünk a Szent Lelket, és utána pedig találjuk meg azokat az embereket, akik hasonló tapasztalattal rendelkeznek, ez az egyház. És hogy ez a hat ponton mentünk végig, különböző dinamikákkal, ami a Szent András Evangelizációs Iskolának a kurzusait jellemzi, és nagyon sokan jöttek el, közel 260-an voltunk a lelkipásztori napokon, és tényleg egy új dinamikát kapott, egy új színfoltot, mondhatom így a lelkipásztori napok életében, és bízom benne, hogy az interaktivitás az egyre inkább jellemző lesz majd a lelkipásztori napokra.
1: Igen, ez valóban, ugye én is többször megfordultam már ezen a rendezvényen, és én is azt érzékeltem, hogy ez egy egészen másfajta stílust hoztak be. Említetted, hogy ahogy kaptál visszajelzést, de vajon ez azt is jelenti, hogy sikerült felkelteni a plébánosok, plébániák, papok érdeklődését az iránt? Miben mutatkozik ez meg?
2: Leginkább abban, hogy többfelé hívták a Szent András Evangelizációs Iskolát, több pap részt vett az Apolló kurzuson, ami vagy talán Új Élet Krisztusban kurzuson, aztán az Apolló kurzus, ami pedig egy prédikációs segítő kurzus, arra is jelentkeztek, tehát én azt gondolom, hogy a gyümölcsei ezután lesznek meg. Gondolok például rátaláltam közösségnek a evangelizációs tevékenységére, mert miután ők is ott voltak a lelkipásztori napokon, elmondták, hogy ők iskolában hogyan csinálják, mikor ez volt a téma, és azóta alig győznek nemet mondani a sok meghívásra, mert rengeteg iskolába hívják őket. Tehát a gyümölcsei itt mutatkoznak be, már voltak Erdélyben a Szent Andrásosuk ennek hatására, úgy emlékszem, és hogy sokfelé hívják őket. Én azban bízom, hogy ha megismerjük ezeket a módszereket, mert ezek módszerek, az evangélium ugyanaz azóta is, akkor tudunk is ezekkel élni, el tudjuk vinni plébániákra, meg tudjuk mutatni másoknak is, az embereknek az életére hatással van. Igen. Tehát hogy fontos, hogy Jézussal találkozzanak.
1: Évek óta küzdök azzal a kérdéssel, hogy vajon a különböző lelkiségi mozgalmak hatása vagy alkalmazása hogyan is praktikus. Korábban azt gondoltam, hogy ezek egy egymásra építhető sorozatok lennének, gondolok arra például, hogy az alfa kurzus az inkább így a házon kívüli keresőknek a bemozására lenne alkalmas, esetleg utána lehet egy kurzióban gondolkozni, egy új életbiztosban gondolkozni, aztán egy másik ágon esetleg a házas hétvégék is szóba jöhetnének, ami ugye egy olyan kurzió, amelyikben koedukáltak a résztvevők. Mit gondolsz, hogy van ennek valóban egy ilyen sorozata, vagy azért ezek különálló disszió mozgalmak?
2: Eléggé különállók, de abszolút használható egymás után is. Tehát itt bejöhet akkor majd a Szentségimádás iskolája, az evangelizációs iskolája, akkor a Szentlélek szeminárium. Tehát, ahogyan ezek szép lassan átjárják így az egyházat. Gondolok arra, hogy vannak bérmálkozós csoportok, ahol az ifi alfát csinálják például. Igen. Mi készítettünk fel Budapesten 200 gimnazista fiatal Szentlélek szemináriumban a bérmálásra, és egészen más tapasztalat volt a bérmálkozáskor. Szinte az első élekor leszállt a Szentlélek, tehát, és egészen másképp fogadták már a Szentlélek kiáradását. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezek már hál' Istennek nem egy ilyen külön zárványot alkotnak, hanem szép lassan szerves része lesz a mindennapi pasztorációnak és az egyház életének. Tehát az, hogy közbejáró ima, ami 30 évben egy teljesen újdonság volt, ma már a legtöbb egyházi megmozdulása jelen van. Gondolok egy Forráspontra, akár egy Nagymarosra. Tehát ami eddig a karizmatikusoknak volt a sajátja, az is szép lassan, mint a kovász, vagy a tésztában megkereszti a lelkipásztori tevékenységeket, és most már nem egy ilyen nagyon kívülálló valamiről beszélünk, hanem úgy tűnik, hogy sokan nagyobb elfogadást is nyertek a megújulási mozgalmaknak a karizmái, mert azt látjuk, hogy nagyon sok esetben ott van élet, ahol tényleg az embereket viszi a lélek arra, hogy evangelizáljanak. Sok esetben ezek a lelkiségi mozgalmak és annak a tagjai beépülnek az egyházközségbe, tehát oda hozza a gyümölcsöket, hogyha mondhatom így, tehát nem az, hogy elszívja az embereket a plébániai közösségben, hanem sokkal inkább megtermékenyíti őket ilyen szempontból, hogy akik ott vannak, és amúgy része egy közösségnek, egy mozgalomnak, azt az energiát be tudja vinni a plébániai életbe. Tehát, hogy nem elviszi az embereket, hanem sokkal inkább megerősíti őket ott helyben.
1: Öröm volt, amikor megtudtuk, hogy jössz hozzánk ide Zalaegerszegre. Szószékről látsz-e valamit, ami mondjuk zalaegerszegi specialitás? Hogy fogadták a te tanításodat a hívek? Ezt egy pap látja egyébként, vagy érzékeli ezt? Hogy van ez?
2: Abszolút. Tehát, hogy eleve tele volt a templom mind a két nap.
1: Igen.
2: És
1: még nincs vége.
2: Nincs vége, igen, még van egy vasárnapunk. Ugye az, amikor van egy poénosabb dolog, egy vicc, és akkor hallom a reakcióban, hogy mernek nevetni. Igen. Például, tehát nem keresztények sírjatok módjára ülnek és szomorkodnak, hanem odafigyelnek, veszik az adást, amikor megkérem, hogy kis interaktívban levegyenek részt, hogy csak annyi dicsérjék meg egymást, mert hogy az kell a pozitív visszajelzés egymásnak is, akkor ebbe is benne vannak. Tehát ez nagyon-nagyon pozitív egy előadónak, hogy látja, hogy veszik alapot, nem velük kell hazakozni, hanem értük, megy az egész, és ezt fogják és reagálnak.
1: Nagyon szépen köszönöm ezt a rövid beszélgetést, és hát azt kérem, hogy segíts bennünket, mindannyiunkat abban, hogy megtaláljuk azt az utat, azt a mozgalmat, azt a lelkiségi autópályát, amelyen mielőbb Krisztushoz tudunk érkezni. Köszönöm szépen.
2: Én köszönöm, lehet, hogy ez csak egy szűk ösvény, de az sem baj, hogy ott már megtaláltuk. Mindörökké, amen.
1: Kedves hallgató, megköszönve figyelmét, búcsúzik Öntől Ercsényi Lajos, a zalaegerszegi akolitus. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió régió hallgatók, Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes köszönti önöket. Híreimet ismertetem. Mindszenti József hercegprímás érsek bíboros halálának 51. évfordulója alkalmából nyughelye fölött az esztergomi nagyboldogasszony és Szent Adalbert főszékes egyházban ünnepi szentmisét mutatott be Felföldi László pécsi megyéspüspök a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia tagjaival és a főegyházmegye papságával együtt május 2-án. A bíboros nyughelyéhez az ország számos pontjáról érkeztek zarándokok. Ugyancsak Mindszenti József tiszteletére május 3-án, vasárnap Bécsben Székely János szombathelyi megyéspüspök, az MKPK elnöke mutatott be szentmisét. Május 5-én kedden pedig Rómában folytatódott a hercegprímásról való megemlékezés. Zalaegerszegen, a Mária Magdolna templomban, ahol 25 évig volt prébános, de a városban 27 évet szolgált összesen. Itt, május 10-én, a vasárnap délelőtti 10 órai szentmisében emlékeztek meg róla. A szentmise után pedig a templom melletti szobránál helyeztek el koszorút, és imádkoztak a volt plébánosuk, Mindszenti József boldoggá avatásáért. Carlo Acutis erekjéje a budapesti Jézus szíve jezsuita templomban. Születésének 35. évfordulóján május 3-án vasárnap este Michael Wallace Banach érsek apostoli nuncius elhelyezte Szent Carlo Acutis erekjéjét a budapesti Jézus szíve jezsuita templomban. Olvastam a plébánia Facebook oldalán. Szent Carlo Acutis szorosan kapcsolódik a társasághoz, hiszen jezsuita diákként végzett, aktív működése tette ismerté. A fiatal szent példamutató élete és erényes jelenléte a legnehezebb napokon őszinte példát ad elénk. A budapesti jezsuita templomban a Szent Mise főcelebránsa Michael Wallach Banach érsek apostoli nuncius volt. Banach érsek úr homiliáját, melyet Bálint atya fordításában hallhattak a jelenlévők, a következőkkel zárta. Mi az az egyetlen dolog, amit ma meg tudsz változtatni, vagy meg tudsz tenni, ami segít visszatalálni a középpontodhoz, közelebb vinni Jézushoz? Kérjétek Szent Carlo Acutist, hogy segítsen benneteket egyre inkább Jézusra összpontosítani. És aztán képzeljétek el, milyen lenne az élet, ha mindannyian, akik ma este itt vagyunk, egyre inkább Jézusra összpontosítanánk. Micsoda világ lenne, micsoda egyház lenne. Szent Carlo Acutis, könyörögj érettünk. A jezsuita plébánia templom e napon kettős ünnepet ünnepelt, hisz délelőtt a zalaegerszegi születésű Timár Dániel, Dani atya, új misét mutatott be. Este pedig a Szent Carlo Acutis erekjéjének az elhelyezését ünnepelték. Mindez anyák napján történt. Azért itt megjegyezném, hogy a zalaegerszegiek tudjanak róla, és másutt is hallják, Carlo Acutisnak többek között Zalaegerszegen is van erekjéje, ugyanúgy, ahol még máshol is az országban, csak nem tudunk róla. Mégpedig Zalaegerszegen a Mindszenti iskola zárdakápolnájában található. Főleg a fiatalok figyelmébe ajánlom, bátran kérjék Carlo Acutis segítségét. Imádkozzanak hozzá! Kedves Mária Rádió régió hallgatók, az elhangzott híreket Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes állította össze és ismertette önökkel. Köszönöm, hogy bennünk hallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Máre Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
1: Merülj el a csend mélységeibe, hogy megértesd a mindenség szavát. Minden rezdülés rejtett üzenet megszólít csillagvilágokon át. Magasba tekints, fel a kék égre, hol a nap ragyog s szórja sugarát, éteri hullámokon áttörve éltető melegét árasztja rád. Kedves hallgatóink! Szívhang műsorunk mai adásában először Szent Márk evangélistára emlékezünk, majd papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Műsorunk végén munkás Szent József alakját idézzük fel.
2: Április 25-e Szent Márk evangélista ünnepnapja. Márk nem tartozott a kiválasztott 12 apostol közé, de a hagyomány szerint mindig együtt volt Jézus tanítványaival. Miután Jézust elfogták, Márk evangéliumának tanúsága szerint az ő házuk előtt hurcolták el. A keresztény közösség az ő házukban tartotta összejöveteleit. Az apostolok cselekedeteiben olvashatjuk, hogy Péter apostol a börtönből való kiszabadulása után az ő házukba ment, ahol a hívek együtt imádkoztak érte. Márk az apostolok kísérője volt. Péter apostolhoz is szoros kapcsolat fűzte, Péter tolmácsának tartották. Ezt bizonyítja Péter apostol levele, amelyben Márkot fiának nevezi. Márk evangéliuma, amely tömör és lényegre retörő, a többi evangélium között a legkorábban 50-60 között íródott, elsősorban Péter apostol tanítását tartalmazza. Márk evangélista élete példa lehet számunkra olyan szempontból, hogy Jézusba vetett hite és Jézus iránti szeretete átsegítette őt minden nehézségen, amit akár a külső körülmények, akár az apostolok emberi gyengeségei jelentettek. Ő is vértanúságot szenvedett, valószínűleg Trajanus császár idejében, aki 98-117 között uralkodott. Erekéit a 9. századba vitték Velencébe, ő lett a város védőszentje.
3: Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Jézus szavai nem csak az apostoloknak, hanem nekünk is szólnak. A feltámadás öröme nem maradhat meg a szív titkos belső világában, hanem ki kell áradni a szavakban, tettekben, tanúságtételben és életformában egyaránt. Az evangélium nem egy elvont tanítás, hanem örömhír. Az élet legyőzte a halált, az irgalom erősebb, mint a bűn. Ezt az örömhírt Jézus nem az angyalokra bízta, hanem ránk emberekre, az ő követőire. Szent Márk evangéliuma és tanúságtétel. Egy ember, aki nem volt apostol, nem volt minden eseménynek a szemtanúja, mégis hitelesen továbbadta azt, amit Pétertől és az első tanítványoktól hallott. Ez is mutatja, hogy az evangélium éppen akkor él, ha továbbadjuk. Isten nem tökéletes szónokokat keres, hanem olyan embereket, akik engedik, hogy az örömhír átjárja őket, és bátran, hitelesen közvetítik azt. Napjainkban sokan nem csodák vagy gyógyulások nyomán ismerik fel az evangélium erejét, hanem a csendes hűségből, az önzetlen szeretetből, a megingathatatlan reményből, egy szóval a hiteles tanúságtételből. A világ gyakran érzéketlennek tűnik az evangéliumra, de a Szentlélek ma is munkálkodik, és jelek kísérik azt, aki az evangélium szerint él. Jézus ígérete ma is érvényes, ő velünk van minden nap a világ végéig. Ez a jelenlét nem mindig látványos, de bizonyosak lehetünk benne. Aki az ő szavát hirdeti, annak saját életében is gyümölcsöt terem. Ne becsüljük le saját tanúságtételünket. Egy őszinte szó, egy megbocsátó gesztus is lehet igehirdetés, az örömhír továbbadása.

Húsvét negyedik vasárnapja a jó pásztor vasárnapja. Jézus egyik legszemélyesebb és leggyengédebb arcával találkozunk. Ő a jó pásztor. Ebben az evangéliumi szakaszban nem vitázik, nem tesz csodát, hanem bemutatkozik, önmagáról és küldetéséről beszél. Ezt mondja, én vagyok a jó pásztor. És ezzel egy olyan kapcsolatot kínál fel, amely

0: szeretetének igazi arca. Az életét adja a jókért, nem uralkodni akar, hanem szolgálni, nem parancsolni, hanem vezetni, nem önmagát keresi, hanem értünk él. Jézus hangja nem harsány, nem kényszerít, nem manipulál. Ő az evangélium szavain keresztül szólal meg, a lelkiismeret halk jelzéseiben, a szív mélyén megmozduló vágyakban. Megtanulni, felismerni ezt a hangot, ez a keresztény élet egyik legnagyobb feladata. A mai napon egy fontos szándékot is imáinkba foglalunk. A papi hivatásokért imádkozunk, hiszen a Jópásztor vasárnapja egyházunkban a papi és szerzetesi hivatások világnapja. Jézus nem csak jópásztorként van jelen közöttünk, hanem meghív embereket, hogy az ő nevében pásztorként, lelki pásztorként szolgáljanak. A pap nem tökéletes ember, de Krisztushoz tartozik, egy szent küldetés hordozója. Nem magát hirdeti, hanem Jézust, az ő hangjának közvetítője. A pap nem önmagáért van, nem a saját ügyeit képviseli. Ő Istené. Az ő szava nem a magáé, hanem Krisztusé. A pásztor csak akkor jó, ha Krisztusra mutat, és ha minden szavával és cselekedetével ezt mondja, Krisztus az, akire érdemes hallgatni. Minden pap, aki Jézus szívéből merít, az Úr szeretetét adja tovább a híveknek. Ugyanakkor minden hívő, aki Krisztushoz tartozik, meghívást kap, hogy maga is pásztorrá váljon, akár szülőként, akár tanítóként, vagy a közösség vezetőjeként. Őrizzük az egységet a krisztusi közösséggel, az egyházzal és annak pásztoraival.
1: Uram, bölcs gondviseléseddel öröktől fogva minden embernek megszabtad feladatát. Ezt a feladatot keresnünk kell, s te segítesz nekünk. Amikor akaratodat kinyilvánított számunkra a kor szükségletében és követelményeiben, a nép és az egyház szükségében, a jó akaratú emberek tanácsában, képességeinkben, amit tőled kaptunk, valamint szívünk hajlamaiban. Uram, kérlek téged, árasz lelkembe világosságodat, hogy mindezekből felismerjem az én feladatomat, hogy úgy szolgáljak neked, ahogy te kívánod tőlem, ha akarod a család közösségében, ha akarod lemondva a családi élet melegéről, ha úgy akarod a lelkek vezetésével, ha úgy akarod két kezem kemény munkájával.
2: Nagy Szent Leó pápa imája jó papokért. Add meg papjaidnak, mennyei atyánk, szolgálatodnak kegyelmét. Újítsd meg szívükben a szentségnek lelkét, hogy a tanítás, melyet nekik kell adniuk, példájukkal közelebb vigyen minket hozzád. Szent lelked ajándékaiból adj nekik, Urunk, okos szerénységet, bölcs szelídséget, mértéktartást, jóságot, szívbeli tisztaságot, lelki szabadságot. Töltsd el őket teljesen szentséges szereteteddel, hogy egészen a tieid legyenek, és dicséretes módon éljenek anélkül, hogy a dicséretet hajhásznák. Add meg nekik a kegyelmet, hogy a lélek és a test tisztaságában téged dicsőítsenek, szeretetben éljenek, és szolgáljanak téged. Te légy az ő dicsőségük, örömük, vágyuk, te légy szenvedésükben vigasztalásuk, a kétségek közt tanácsadójuk, az igazságtalanságok között védelmük, a betegségen orvosságuk. Engedd, Uram, hogy a te közösséged pásztoraival békességben éljenek, hogy egykor jól adhassanak számot működésükről, s elnyerhessék az örök élet.

0: A katolikus egyházban május 1-e Szent Józsefnek, a munkásnak a liturgikus emléknapja. A jeles napot 12. Pius pápa rendelte el 1955. május 1-én. József a boldogságos szűzjegyese, a megváltó nevelőapja, foglalkozását tekintve ács volt, egyszerű, kétkezi munkás. József Názáretben lakott, Dávid házából és nemzetségéből származott. Fiatal, szintén dávidi származású Mária jegyese volt, amikor egybekelésük előtt Mária méhében fogant a Szentlélektől. József jó ember volt, sok töprengés után az angyali jelenés nyomán mégis feleségül vette jegyesét. Az összeírás idején Betlehemben megszületett a gyermek Jézus. A veszély elől engedelmesen Egyiptomba menekítette családját, majd hazatérésük után Názáretben telepedtek le. Jézus nyilvános működésének megkezdése előtt nem sokkal hunyhatott el, ám sem halála időpontját, sem sírhelyét nem ismerjük. Szent Józsefet a mindennapok hallgatak szentjeként tiszteli a katolikus egyház. Nem hagyott hátra semmilyen bölcsességet, mégis a szent engedelmesség, a családi gondoskodás és a szerény alázatosság példaképévé vált.
1: Bán Aladár Szent Józsefhez. Te rólad is hadd szóljon már az ének, ki fölnevelted a mi mesterünket, s munkájával sok verítékes évnek megóttad zsenge életét nekünk. Csak egyszerű ács voltál, és kezeddel az ég urának adtál kenyeret. Nem versenyeznek hívebb érdemekkel királyok és császárok sem veled. Kis műhelyedben, jámbor, tiszta hittel dolgozgattál hajnaltul estig. Hiú tudásnak fáját nem leléd fel, nem ismerét kelet nagy bölcseit. Nem vitt magasra szálló büszke vágyad a távolék titokzatos ívén. A legnagyobb fényt idelen találtad kisdett családot hűséges szemén. Gyalupadodnál csöndben észrevétlen folytak le a munkában telt napok, s az édes álom ringató ölében találtak a legelső csillagok. Kunyhódban nőtt fel, rejtve szűk szobába a legnagyobb, ki a világra jött. És nem tudta senki, hogy az Úr vigyázva ott lebegett kis házikót fölött. Ki megmutattad, hogy szerény magányban fény nélkül is dús kincset gyűjthetünk, mely nem veszik el mély sírunk porában, s eljő még a halálba is velünk. Lebeg előttünk, tisztes, őszhajaddal, biztos, emelj tündöklő példaként, hogy küzdve gonddal és ezernyi bajjal, el ne veszítsük soha a reményt. Tisztaságos József, Isten kedves szentje, ki a kis Jézuskát oly nagyon szeretted, taníts, segíts engem hősi erényekre, hogy Jézuska előtt kedvessé lehessek. Hűséges Szent József, ki mindent úgy tettél, ahogy angyal szóval az Isten kívánta. Példát követése segítsen, hogy mindig benyugodjak Isten szent akaratába. Szent József, te vagy a halálnak atya. Ó, áld meg családunk, segíts gondjainkat, áld meg egyházunkat, hogy nagy győzelemmel vívjuk meg a sátán ellen harcainkat. Szent József, te vagy a jó családnak atya. Ha egyszer nekem is üt a végső óra, könyörögj érettem, hogy jó halállal halva Jézus szívén térjek örök nyugovóra.
2: Szent József, a munkás emberek védőszentje és példaképe, aki úgy végezte mindennapi munkáját, hogy közben isteni titkokat hordozott szívében. Nem szavakkal, hanem tettekkel tanít. Jézus éveken át vele dolgozott, és tőle tanulta meg, hogyan kell emberként élni, dolgozni, figyelni, szolgálni. József igazi érdeme nem a látványos munka, hanem az Istennek való engedelmesség és szolgálat. Napjainkban, amikor sokak számára a teljesítmény, a siker, a haszona fontos, Szent József példát ad a csendes, hűséges munkára, amely nem csupán egyéni célokhoz vezet, hanem Istenhez. Mert minden szorgalmas mozdulatban, minden becsülettel végzett feladatban felfedezhetjük Isten jelenlétét. Tanuljuk meg Szent Józseftől, hogy ott szolgáljunk, ahol talán senki sem veszi észre.
3: Reményik Sándor, József az ács az Istennel beszél. Magasságos, te tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, s mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak nap, hold, csillagok, anyja szeme, s a te szemeid. Istenem, a te szemeid azok, gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tettem érte? Mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis rá fogják emelni a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz. Most is ki tudja, merre kóborog, tekintetétől tüzet fog a műhely, tüzet a világ, s egyszer ellobog. Ó, jó volt véle Egyiptomba futni, s azután is óvni a lépteit fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Ó, jó volt, míg parányi rózsa ujja borzolt a szürkülő szakállamat. Ezüst nyomot hagyott már akkor is, komoly nyomot parányi rózsa ujja, s most olyan más az útja. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár, magasságos. De ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az atya, én senki vagyok, az evangéliumban hallgatok, s hallgat rólam az evangéliumt.

Önök Szívhang című műsorunkat hallották önkénteseink szerkesztésében és előadásában. Isten áldja önöket!

0: Rádió Régió Várpalotán az FM 90,0-es frekvencián.
1: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit Zalaegerszegről. Sárközi Violetta vagyok. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportja a KÉSZ egyik legrégebbi, és tagjainak számát tekintve az egyik legnagyobb tagszervezete. A csoport rendszeresen szervez összejöveteleket, előadásokat, amelyre nem csak tagjait, hanem minden keresztényt és minden érdeklődőt várnak. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportjáról Illés Csabát, a csoport vezetőjét kérdeztem.
2: A KÉSZ zalaegerszegi csoportja tudatosan és most már nem is, hogy csak évre, hanem lassan évekre előre készül, tervez, ugyanis hála Isten a kialakult, rövid idő alatt kialakult jó kapcsolatainknak, hála ezért a ismerőseinknek és a sok-sok lehetőség felajánlásáért, úgyhogy szó szerint megpróbáljuk tervezni most már, hogy kit mikor hívhatunk meg. Az idei év is ennek megfelelően nagyon tömören alakul, és már a 27-es évre is vannak lehetőségeink programokban és előadók személyében. Az idei évünket az egyik tagtársunk, Doma Péter filozófus megjelent könyvének a bemutatásával kezdtük. Ővele már többedik alkalommal találkozhattunk, és nagyon-nagyon szerényen, viszont annál mélyebb filozofikus és emberi megközelítésben osztja meg gondolatait a mai világról és a mai fiatalokról, idősebbekről, generációk kérdéséről és a hithez való viszonyról. A KÉSZ ajánlásával februárban megtekinthettük Romzsa Tódorról készült filmet. Nagyon nagy hatással bírt a tagságra, és nagyon mélyen megérintett bennünket, és utána még hosszas hetekig, alkalmakkor, találkozásokkor szóba jött ez a film, és Romzsa Tódor személye, és mint hogy kiderült, itt még személyes kapcsolat is van Kárpátaljáról egyes személyekkel, akiknek a felmenői ismerték Romzsa Tódort. Ezeket jó volt hallani és megbeszélgetni
1: egymással. És ezzel mondjuk el azt is, hogy közönségtalálkozó is volt, hiszen Bokor Attila filmrendező és forgatókönyvíró is itt volt ezen az alkalmon.
2: Ami különös kuriózum volt, főként pedig az ő tanúságtétele és a film készüléséről, nehézségekről, küzdelmekről, Isten tapasztalásokról és a jövőbeni terveiről. Tehát valóban nagyon-nagyon mélyen megérintett bennünket. Hasonlóképpen érdekes és hasznos előadást hallhattunk Diekis Virágtól, aki egy 9 gyermekes édesanyja, néprajzkutató. Ő a húsvéti ünnepkör hagyományait mutatta be nekünk, és ez az előadás sorozat majd folytatódik pünkösd előtt, amikor is a pünkösdi időszaknak a hagyományait fogja számunkra keresztény szemmel bemutatni. A mai alkalommal Aquinói Szent Tamásról hallottunk egy nagyszerű előadás Szalai Attila atya részéről. Jövő hónapban pedig a családpasztoráció lesz a téma. Gyöngyös Balázs, aki családreferense az Egyházmegyének, ő és vendégei fognak beszélgetni erről a nagyon fontos témáról. A nyári időszakban sem maradunk összejövetel nélkül, most már hagyományosan, erre az időszakra mindig egy fő nagy témát választunk. Jelen esetben a Magyar Katolikus Püspöki Karnak a társadalom politikai készülő körlevelével szeretnénk előhozakodni, amely az Igazságosabb és Testvériesebb Világot címmel egy körlevél, melynek az előzménye egy 30 évvel ezelőtt kiadott püspöki körlevél volt, és választ szeretnénk és az egyház kapni arra, hogy 30 év alatt hogyan változott az egyház, hogyan változott a társadalmunk, milyen kérdések vetődtek fel akkor, milyen válaszokat adtunk rá keresztény szemmel, megközelítésben, és esetleg ezt mennyiben tudjuk és kell most a Magyar Katolikus Püspöki Karnak újra gondolni. Székely Püspök atyával és Platti Ivánnal, aki a vendégünk volt, és ő vetette fel Püspök atyának, mert ez Gyulai Endre 30 évvel ezelőtt szegedi megyéspüspök, és akkor ő írta meg ezt a körlevelet, és akkor most úgy érezte Platével, hogy ezt érdemes lenne tovább gondolni, hogy 30 év alatt milyen változások mentek végbe egyházban, társadalomban, és összevetni a kettőt, és ebből kiindulva egy új irányt mutatni a mai hívő embereknek, hogy hova tovább, társadalmi szerepvállalás, felelősség, hit kérdése, ami szerintem is egy üdvözlendő dolog, hiszen elég mély válságban vagyunk, ezt én is elmondom, más is elmondja, az egyház is, és a hívő emberek lelke is eléggé megsérült itt az utóbbi évek viharaiban.
1: Melyek a távolabbi tervei a kész az zalaegerszegi csoportjának?
2: Távolabbi terveink hagyományosan csatlakozni szeretnénk idén is a Mindszentineummal közösen az Arszakra fesztiválhoz, egy keresztény művészeti fesztivál. Ennek keretében tervezünk meghívni keresztény művészeket, festőt, irodalmát, és esetleg szobrász másokat is.
1: Már meg is van, esetleg már tervben van, hogy kik azok, akiket meg...
2: vagyunk, de egyelőre neveket még nem szeretnék mondani, de mindenképpen azt szeretnénk megmutatni, hogy a keresztény művészet, a művészeten belül egy nagyon domináns és meghatározott irányvonalat kell, hogy képviseljen, és a kereszténység nagyon erősen jelen van a művészetben, és tudatosan képezi le az egyházi és a hitvilágunkat, bibliai formákat. Ezt követően tematizálni szerettük volna a programunkat, és az idősek hónapjához kapcsolódóan, mivel a tagságunkban meglehetősen sokan idősek, őhozzájuk is célirányosan szólni kívánunk az idős gondozásról, a keresztényi szociális lelkület jelentőségéről szeretnénk, hogyha egy előadás formájában, beszélgetés formájában kapnának információkat tagjaink. A filozófia az mindig végigkíséri a programjainkat. Novemberre ennek szellemében egyik fiatal tanítványomnak a prezentációs előadására kerül sor a tervek szerint. Az ő megközelítésében hallanánk a filozófia Krisztus nélkül értelmetlen című előadást. Már a cím is érdekes, a felfedezés, hogy gyakorlatilag ezt egy még 20. évét sem betöltött fiatalembertől fogjuk hallgatni, aki korához képest nagyon éretten gondolkodik, és nagyon mélyen hívő lélek. Zárásként pedig mindenkinek a figyelmébe ajánlom hagyományos adventi dialógus rendezvényünket, ami egy ünnepség, zárás, közös összejövetele a közösségünknek, pódiumbeszélgetéssel, tervek szerint talán a keresztény családokra gondolnánk, akik elmondanák az ő hitüket, karácsony táján, hogy élik meg a mindennapokat, a család összetartását és fontosságát a keresztény vallásban, ezt követően pedig fogadással búcsúznánk az óévtől.
1: Én most fedeztem föl a késznek a plakátján, hogy az van ráírva középre, teljesen középre, hogy civilek a közéletben. Ez mit is jelent?
2: Civilek a közéletben, ezt tartalmazza a plakátunk. Amikor terveztük a saját csoportunknak a plakátját, megkérdeztem a kész központnak az ajánlását. Azt mondták, hogy nyugodtan a saját képünkre formálhatjuk a plakát dizájnt, de az ő megjelenésükben is a logó mellett ez a gondolat, ez a szlogen szerepelt, hogy civilek a közéletben, és szerintem ez nagyon-nagyon üzenetértékű, és a küldetését a késznek hűen tükrözi, hogy annak ellenére, hogy keresztény vallási szervezet vagyunk, de civil szervezet, mindemellett ebből kifolyólag nagyon is szeretnénk megszólítani a civileket, várjuk őket nagy szeretettel. Kész, amellett, hogy társadalmi küldetést vállal fel, és a civilek körében testesíti meg azt a fajta magatartás és az értékeket képviselve. Emellett igyekszünk távol maradni a politikától, hiszen a mi küldetésünk isteni küldetés, és ezt tartjuk szem előtt.
1: De ugyanakkor meg ennek a küldetésnek mégiscsak meg kell látszódnia a társadalomban, és az emberek felé, hiszen az a cél, hogy a másik emberben Jézus arcát lássam meg minden esetben, és ennek megfelelően kell azt gondolom cselekednünk is.
2: És ehhez kell igazítanunk a tevékenységünket, azt gondolom. Egyrészt a megjelenésünk a társadalomban nagyon fontos, jelen kell lenni, láthatónak kell lennünk. Ez szerintem nagyon szépen megjelenik az előadásainkban, programjainkban, a visszajelzések ezt tükrözik, valamint a missziós tevékenységet is kiemelem, mert úgy érzem, hogy azáltal, hogy tudják, hogy mi készesek vagyunk, kérdésekkel fordulnak hozzánk, kérésekkel fordulnak hozzánk, akár kereső fiatalok, volt tanítványokat is tudnék említeni, valamint a hívő, de vallási kérdéseket megfogalmazó emberek is bátran jönnek, és jöhetnek is, és örömmel is vesszük, hogy beszélgetünk, akár összejöveteleinken, de akár az utcán, akár egyéb platformokon. Harmadrészt pedig szeretnénk kiszélesíteni a tevékenységünket, és ilyen kezdeményezéseink is voltak az elmúlt években, a szegények segítése, elesettek segítése, támogatások gyűjtése, adományok gyűjtése, akár általunk ismert rászorulóknak, vagy például akiket rendszeresen támogatunk, és akikkel partnerek vagyunk, a Családok Átmeneti Otthonával.
1: Egyébként a ti programjaitok azok teljesen nyilvánosak, tehát bárki az utcáról bejöhet, és nem kell, hogy tag legyen.
2: Közéletben. Igen. És ez a koncepciónk, hogy várunk mindenkit. Van egy nagyon erős tagságunk, összetartó és jó közösség, amit jó megélni, hogy együtt vagyunk, és jó megélni azt is, hogy mindig-mindig feltűnnek új arcok, hírünket hallják valószínűleg, sőt biztos, hiszen itt vannak, és egyre bővülünk, és alkalmanként is változik ez a látogató közönség, témához is igazodik, tehát valójában mi kínálunk lehetőségeket, programokat, és igen, nyíltan, teljesen nyíltan bárkit várunk nagy szeretettel, és mindenkire számítunk.
1: Úgy tudom, hogy a zalaegerszegi csoport az egyik legnagyobb csoport az országban, így van?
2: Taglétszámban büszkén mondhatom, most már többedik alkalommal, és hogy 86-an vagyunk most, és az országban az első között vagyunk taglétszámban, és nem mellesleg már a 1991-es alapításunk is a csoportok között az egyik legrégebbi működésű. Emellett természetesen az országban alakulnak folyamatosan újabb csoportok is, most a legutóbbi csoport, és érdekes, hogy csak most alakult meg, például Szegeden, egy óriási nagyvárosban, és mostantól lesz kész csoport, de a közelmúltban alakult például Bükön csoport, tehát élő mozgásban vannak a civilek, a civil keresztények.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést.
2: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Illés Csabával, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége zalaegerszegi csoportjának vezetőjével hallhattak beszélgetést. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Boldog Salkaházi Sára, szőz és vértanú. Nagy örömmel ünnepeltük Salkaházi Sára szociális testvér boldoggávatását Budapesten, a Szent István Bazilika előtti téren 2006. szeptember 17-én. A boldoggávatást Erdő Péter bíboros úr végezte, 16. Benedek pápa megbízásából. Ezen a csodálatos eseményen sok ezer magyar testvérünk vehetett részt, akiknek csak kis része juthatott volna el Rómába, ha a boldoggávatás ott történik. Családias, bensőséges és kegyelmekben kétségtelenül nagyon gazdag esemény sorozat volt egész napon át minden katolikus hívő számára, de a nem katolikus magyar testvéreink számára is. Salkaházi Sára 1899. május 11-én született Kassán. 1929-ben Budapesten belépett a Szociális Testvérek Társaságába, ahol fogadalmakkal teljesen Istennek szentelte életét. örökfogadalmi jelmondata, Alleluja, ecce ego mitte me, magyarul, Alleluja, itt vagyok, engem küldj. Krisztus iránti szenvedélyes szeretete fejeződött ki nagylelkű apostoli buzgóságában. Sok irányú szociális, mozgalmi és írói tevékenységet folytatott. Részt vett az üldözöttek mentésében a II. Világháború idején. 1943-ban tudatosan felajánlotta életét a társaságért, különösen a gyengékért, betegekért, azon esetre, ha egyházüldözés, a társaság és a testvérek üldözése következne be. Részlet naplójából. Ó fölséges Szent Háromság! Legkegyelmesebb Atyám, aki engem végtelen szeretetedből megteremtettél, s jóságos irgalmadból gyermekeddé fogadtál. Ó édes Jézus Krisztusom, aki szent véreddel engem megváltottál, s végtelen jóságodból jegyesednek választottál. Ó drága Szentlélek, aki kegyelmek bőségét zuhogtatod rám, s aki nekem méltatlannak a hivatás kegyelmét és a társaságot ajándékozta, ó legteljesebb Szent Háromság, én ma a társaság és a testvérek iránti hálából és szeretetből felajánlom magam, mint a társaság áldozatát. 1944. december 27-én elhurcolták, és menekítettjeivel együtt a Dunába lőtték. Sára testvér naplójából idézek. Életünk tele van zajjal, lármával, kapkodással, sietéssel, idegességgel, gonddal, bánattal. Annyi mindenre van szükségünk, s amire szükségünk van, azt olyan nehezen tudjuk megszerezni. Annyi mindent szeretnénk, és sok-sok vágyunk teljesülhetetlenül hull a semmibe. Olyan sok minden sarkal előre, és olyan sok akadály kerül utunkba. Rohanunk és kifáradunk. Kifáradunk, és nem tudunk pihenni. Tuk in altum, evezz a mélyre, a mély vizek fölé. Ott nyugalom, béke, csend, áldott csend, szent csend fogad. Menj a templomba a tabernákulum elé. Ott Krisztus vár az ő békéjével, az ő csendjével, az ő édes szent szívével. Előtte nem kell sírnod, könnyek nélkül is megvigasztal. Nem kell erőért könyörögnöd, kérés nélkül is meghallgat. Csupán csak meg kell jelenned előtte. Tédre kell omlanod, s bele kell felejtkezni egy kicsit a csendbe, hogy ő megszólaljon. Ugyancsak Sára testvér naplójából egy másik részlet. Jézus lábaihoz ülni és hallgatni, mit mond? Itt ülök a kápolnában, a tabernákulum ajtaja nyitva, és benne van Jézus. Nézek Jézusra, az édes, drága Jézusra. Mit mond Jézus? Ezt mondja, add nekem szívedet, légy egészen az enyém, szeress nagyon engem, akard egész szívvel, amit én akarok, még ha nem érted, akkor is. Légy békés, légy gyermek, és egyben légy erős ember. Szívben szemben gyermek, akaratban ember. Szeresd nagyon az embereket. Mindenkiért meghaltam, a júdásokért is. Boldog Salkaházi Sára emléknapján a Szentmisében így imádkozunk. Mindenható örökisten, te boldog Sára szűz és vértanú, neked szentelt életét mártíromsággal koronáztad meg. Kérünk engedd, hogy hirdethessük a szegényeknek az üdvösséget, a raboknak a szabadulást, a szomorúaknak az örömet. Krisztus a mi urunk által. áldozás utáni könyörgésünk pedig így hangzik: a mai ünnepet örömmel megülve részesültünk mennyei ajándékodban, Istenünk. Add meg, kérünk, hogy mi, akik ezzel az áldozati lakomával fiat halálát hirdetjük, a szent vértanúkkal együtt fiad dicsőséges föltámadásának is részesei lehessünk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Boldog salkaházi Sára vértanú, könyörögj érettünk, könyörögj az egész magyar népért.
0: Mária Rádió Régió Zalaegerszegen az FM 104,4-es frekvencián.
4: Hírpercek.
5: 14. Leó pápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincenti József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a széles beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leó pápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg primás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretett otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cenzer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
4: Híreinket hallották.

csak egy a szükséges. 3 vagy 4 éves voltam akkor, amikor édesanyám nagyon súlyos beteg volt és élethalál között volt, de hál' Istennek ez nem következett be, hanem fölépült, meggyógyult. És többek között ezért a gyógyulása és a szűzanyának nagyon hálás volt, és Mária Besnyón a szomszédban nagyon sokszor megfordult, elment újra és újra, hogy megköszönje meg, értünk gyerekeiért, családért imádkozni. Édesanyám akkor már a Mennyországban volt, mikor én Mária Besnyőre kerültem, még azt is el tudom képzelni, hogy ő imádkozta ki. Történnek csodák. Az egyik ilyen leglátványosabb dolog, hogy búcsú alkalmával fogadom az embereket, és ott a kegyhely bejáratánál köszöntöm őket, csoportokat, egyéneket, és akkor egy idősebb szülő pár egy gyerekkocsit tologat, és amikor odaérkeznek, belenéztem a kocsit, jaj, de aranyos, édes, kis pici, és kérdezem, hogy mennyi idős. Pár hetes volt, azt hiszem, még talán nem volt alig egy hónapos. Azt mondja, el kellett hoznunk ide, mert ezt a szűzanyától kaptuk. 18 éve mindent elkövettünk, hogy szülessen gyerekünk, és sehogy nem sikerült, és itt imádkoztunk az előző búcsú alkalmával, és itt van, megkaptuk őt, elhoztuk bemutatni. Napi szinten kísér ez a ige, hogy mit mond Jézus. Ha az ember bármilyen kérdése keres választ, hogy bizonytalankodik, vagy bármi egyéb gond van, akkor mindig ez az ige jön elő, Isten itt van, mi az ő akarata ez, és akkor kész. Ez rögtön béke öltözik az emberbe.

0: Turai Jánosnak, a Mária Besnyői Nagy Boldogasszony Bazilika plébánosának gondolatait hallották. A Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére az MTV-a megbízásából a felvételt a Mária Rádió készítette.
1: Ó, édes Istenem! Hálát mond a lelkem, hogy egész napon át úgy szerettél engem. Bánom sok vétkemet, szent fiadnak vére mossa meg kegyesen szívemet fehérre. Virrasszon felettem gondviselő szemed, kérlek, óvd az éjjel testemet, lelkemet. Szűzanyám és őrangyalom, legyetek én velem. Ha ti rám vigyáztok, nyugodt lesz éjjelem. Amen.

az áldás gondolatokat hallják. Találjon rád Isten jósága a ropogós, meleg kenyér illatában, egy pohár bor sejmes ízében. Találjon rád Isten jósága az ablakpárkányon kopogó esőcseppek zenéjében, az őszi erdő savanykás földszagában. Találjon rád Isten jósága egy forró fürdő jótékony nyugalmában, kiadós délutáni szunyókálásban. Találjon rád Isten jósága egy ismeretlen vidék felfedezésében, egy izgalmas könyv olvasása közben. Találjon rád Isten áldása egy mély lélegzetvételben, a felébredésed utáni nagy nyújtózkodásban. Találjon rád Isten jósága a szomjadat oltó forrásvízben, a talpadat simogató fűszálak hajladozásában. Találjon rád Isten jósága a kötélen száradó ruhák lengedezésében, egy marék sült gesztenye melegében. Találjon rád Isten jósága harangok kondulásában, önfelett nagy nevetésben. Találjon rád Isten jósága apró, felübítő pillanatokban, a téged körülölelő csend.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: Nemzetünk lelkületének hordozói, a nép dalai. A kiáltás előtt nemzetünk különféle megnyilvánulásait, vagy nemzetünk tulajdonságait idézzük fel nagyjaink gondolatai alapján. Aki énekelve imádkozik, kétszeresen imádkozik, tartja a mondás. A nép dalai a nép lángeszének és lánglelkének alkotásai. És minél hagyományosabb, minél ősibb éneket veszünk, annál közelebb kerülünk ahhoz, amiből lettünk. Istenfelő emberségünkhöz, de jó lenne istenes népdalokkal hozzá kiáltani. A népdal szeretete kifejezése Isten szeretetünknek. A népdal szeretete kifejezése nemzet szeretetünknek. Hallgassuk meg Kodály Zoltán lelkesedését a székelyek népdalairól a 30-as évek közepéről. Mit akarok a régi székely dalokkal? Még mindig vannak, akiknek a szívében kőre hullott a mag, akiknek ezek a dalok nem mondanak semmit, legfeljebb kuriózumnak, múzeumba valónak nézik. Múzeum. Ellenségei oda szeretnék zárni az egész magyarságot, hogy majd üveg alatt mutogassák. A magyarság él, és nem akar múzeumi tárgy lenni. A székely dal is él. Egy pillanatra sem hallgatott még el. Most éppen erősödik a hangja, mint friss tavaszi szellő fúj bele a magyar zeneélet csukott szobájába. Majd elválik, ki jár jobban, aki elébe tárja a keblét, vagy aki fázva húzódik a köpenyébe. De hát olyan idegen, külön nép a székely? Lehet a szavát ennyire nem érteni? Ha kimutatják is a tudósok, hogy a magyarság 10 féle szilánkból állott össze, aki közelebbről látta, tudja, hogy a magyar lélek egy és ugyanaz Somogytól Szatmárig, Csíktól Nyitráig. Ilyen volt valaha a magyar zene nyelve is. Valamikor a székely dal volt a magyar dal. Törmelékei, maradványai a többi magyarság közt mindenütt ott vannak. Ma a székely a legmagyarabb magyar. És a magyar csak úgy lehet újra magyar, ha mennél székelyebbé tud válni. Ez a megújulás útja. Ezt kell követnie a magyar dalnak is, ha nem akar elsenyvedni, egyre vértelenebb maga ismételgetésében. Mély szántás kell most a magyar léleknek, hogy újra teremjen. Székely dal kell, mely ha beleszánt a magyar lélekbe, ősi gyökeréig feltárja, megújítja a talajt. Ezért akarnám elvinni minden magyar házba, hogy megérezze mindenki, ez vagyok, ennyi az elhasználhatatlan erő bennem. El akarnám vinni mindenhova, ahol 4-5 magyar összehajol, hogy ne azt kérdezzék, miért is, hanem azt mondják, ezért is, meg azért is, meg minden.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves Mária Rádió hallgatók! A mai imádságot a magyarság lelki megújulásáért az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkozzuk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Krisztus világossága töltse be szívünket.

Most pedig hallgassuk meg a mai evangéliumot János evangéliumának 15. fejezetéből. Jézus az utolsó vacsorán így szólt apostolaihoz. Ha eljön a vigasztaló, akit az atyától küldök, az igazság lelke, aki az atyától származik, ő majd tanúságot tesz rólam. Tegyetek ti is tanúságot rólam, hiszen kezdettől fogva velem vagytok. Azért mondtam ezt nektek, hogy meg ne botránkozzatok. Ki fognak zárni benneteket a zsinagógákból? Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megöltiteket, azt hiszi, hogy szolgálatot tesz Istennek. Így tesznek majd veletek, mert nem ismerik sem az atyát, sem engem. Ezeket azért mondtam el nektek, hogy amikor eljön az óra, eszetekbe jusson, hogy előre megmondtam nektek. Kedves Mária rádió hallgatók, amint hallottuk, Jézus azt kéri tanítványaitól, hogy tegyenek tanúságot róla.

0: ugyanakkor azt is előre megmondja, hogyha ezt megteszik, akkor ezt nemhogy díjazni fogja a környezetük, de komoly gondjaik is lesznek emiatt. Kizárnak benneteket a zsinagógákból, sőt meg is fognak ölni benneteket. Hát ez minden esetre érdekes bátorítás, miközben azt kéri tőlük, hogy tegyenek tanúságot róla. Jézus mindezt nem azért mondja meg előre, hogy elbátortalanítsa tanítványait, hanem mert nem akar zsákba macskát árulni. Előre megmondja, hogy mi vár majd rájuk. Ma mégis egy része a hívő embereknek, mintha nem hallotta volna még meg Jézus figyelmeztetését. Úgy meglepődnek, úgy megbotránkoznak, s olyan rosszul esik egy visszautasítás, vagy egy rossz indulatú támadás a Jézusról való tanúságtétel után, mintha ilyen egyáltalán nem fordulhatna elő. Teljesen felkészületlenül ér egyeseket. Jézus pedig éppen ettől akarja megóvni tanítványait. El vagyunk mi készülve arra is, hogy esetleg elutasítás vagy üldöztetés ér hitvalló életünk miatt?
1: Mai ima szándékunk. Mennyei atyánk, árazd ránk a te szent lelkedet, a vigasztalót, az igazság, a bátorság lelkét, hogy átalakítson bennünket, hogy minden időben tanúságot tegyünk rólad, a te végtelen szeretetedről és jóságodról.
2: Mi atyánk,
3: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzen a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat. Adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Mária! Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál! Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
2: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket, családjaitokat, nemzetünket, minden Mária Rádió hallgatót, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
2: Amen.
0: Kedves hallgatók, a nemzetünk lelki megújulásáért végzett imát az erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából imádkoztuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.

0: Jó estét kívánok! Ez itt a Férfi Sátor műsora a Mária Rádióban, eltelt újabb két hét, titeket meg egy hónapja láttalak, négy hete. Én Szebényi Szabolcs vagyok, itt van velem Dervarics Gábor.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, sziasztok!
0: Boros András.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: És Koncsik Domonkos, akit mindig én konferálok föl, egyszer már ide hívjuk, hogy ő is beköszönjön legalább egy köszönésre. De én mind a hárman tanúsíthatjuk, hogy ő is itt van. No, újabb hónap van, ugye május hónap. E havi ajánlott téma női szerepek. Ugye volt már férfi oldal, azt veséztük még ki márciusba, és akkor most májusi témánk lett a női, anyai örökségünk, kincsei. Ugye örökségünk a... Vagy hát az nem, az lehet, hogy az tavaly volt, de az a lényeg, hogy most is értékeket veszünk számba minden hónapba. És most hát a női, mi volt a női létszépsége? Készültetek itt nagyon sok minden. Én emlékszem még annak idején, most nem tudom, ez mennyire Mária Rádióba illő, hogy volt az a magyar énekesünk is, ugye, akit így nagyon elítéltek több, hogy női principiumot emlegetett, ugye, egy interjúba,
1: ja, igen.
0: Kovács Ákos, igen. És hogy... azért remélem, hogy itt egy kicsit ki tudjuk bontani, hogy azért persze ezek szerepek, nem kötelező valakinek ideáltipikus férfinek, vagy ideáltipikus nőnek lenni, de hogy ezek szép dolgok, szép örökségek, amit meg lehet élni. Ugyanúgy, ahogy meg lehet élni a szerelmet is, de nem kötelező. És hogy férfi oldalról is most talán mi is be tudjuk azt ugye mutatni, hogy mennyi mindent köszönhetünk a nőknek, legyen az ugye édesanyánk, anyák napja volt ugye egy hete, mindjárt köszönthettük, én is elmentem anyukámmal együtt ketten egy étteremből, jó volt látni, voltak még rajtunk kívül ott is, velem egy idős férfi, szintén ketten a 70-75 éves édesanyjával, úgyhogy olyan szép dolgok ezek, meg te is emlegetted, András, pont itt az adás kezdete előtt, hogy te is nem is gondoltad volna, hogy milyen felnőtt érett korodra milyen jó élmények voltak, akkor elmenni kettesbe sétálni, beszélgetni anyukáddal.
2: Igen, igen, neki ez ilyen gyógyterápia volt, mert kétszer is eltört a szegény, a comb nyaktörése volt, és mondta az orvos, hogy akármilyen vitamint, meg akármilyen pirulát be lehet szedni, ha egy nap nem sétál egy órát, akkor baj lesz. Úgyhogy be volt osztva a családba, hogy kimegy sétálni, és hát tényleg mamám abszolút vicces volt, aranyos volt, szóval tehát ugye az ember, pláne egy fiú, gondolom, serdülőkora körül már nem a mamájával szeretne sétálni, de aztán, igen, mikor ő már nagyon idős volt, és kezdett úgy betegeskedni, meg a eltévedt, meg szóval voltak ilyen homályos, tehát az agy már ugye akkor már nem úgy működik, de így a séta során nagyon jó megjegyzései voltak, érdekes, hogy hát ő ilyen pénzügyi vonalon, ilyen bérelszámoló, meg ilyen pénzügyi, nem tudom, előadó volt, tehát nagyon jó tudott számolni, de érdekes, hogy az építészet nagyon érdekelt, és akkor mentünk, minden házra mondott valamit, hogy itt ez van, és nagyon jó megjegyzései voltak, úgyhogy lehet, hogy szegényként pályát tévezte, de hát 45-ben volt fiatal, hát akkor egyszerűen örültek, ha valaki dolgozhatott, nem, hogy még kitalálja, hogy ő mit csinál.
0: Jó, erről eszembe jutott nekem egy még no. Gyerekkoromban nekem egy mamám, nagyim az egyik, hogy pont ugyanezt, tehát ez az általános tapasztalat nekem, hogy milyen érdekes, amikor úgy tudunk rácsodálkozni, de nem csak az anyukánkra, nagymamánkra, hanem akár anyósunkra, vagy úgy bárkire, akit egy más viszonyrendszerből ismerünk, hogy egyrészt ő is egy ember, tehát hogy nem kell feltétlenül az édesanyánkat, nagymamánkat kizárólag anyai, meg nagymamai szerepből nézni, hanem úgy is lehet szemlélni, mint egy embert, vagy mint egy nőt. És hogy igen, ez milyen érdekes visszaérkezés, amikor már nincs bennünk ez a tinédzser kori lázadás, hogy ó, szülő, hagyjon engem, én jobban tudom, stb., hanem félre tudjuk már ezt tenni, és már tudunk úgy nézni rá, mint egy másik ember, és az embert meglátni benne, az egyéniséget, és a nőt, a női mi volt ott. Emlékszem annak idején, hogy tényleg, amikor egyik ismerősünk is, így nagymamámnak hát volt köztük, tudom, 40 évkor különbség, vagy 50, és semmi nem volt benne, de olyan úgy bókolt neki azzal, hogy tényleg a benne lévő nőiség, és hogy biztos milyen szép és vagány nő lehetett 20-30 éves korában, és nem tudom, és hogy ezzel is tényleg a mosolyt lehet csalni az emberek arcára, hogyha meg tudjuk látni egymásba.
2: Igen, és még ez azt azért
0: a férfi
2: is
0: női energiát.
2: A férfi sátorban, ugye, mert a mi összejövetelénken nem lehet nő.
0: Igen,
1: és hát ugye, sem véletlen.
2: Igen, mert ugye, ha már egy nő van, ugye, akkor az megzavarja a férfi társaságot. Másrészt meg a feleségünk nyugodtan elenged a férfi sátor, mert tudja, hogy ott nincs nő. Tehát ezért fontos. De az egyházban is szerintem nagyon fontosak a női szerepek. Ugye már ugye nagyon sok egyházi író írt a nőkről nagyon szép dolgokat, de például második János Pál pápának van ez a Mulieres Dignitatem nevű, vagyis című, a Nő Méltósága című apostoli levélben ír a nőkről, és nagyon szépen ír a női lélekről az, hogy a pap ugye az csak férfi lehet, de egyébként a hatalmas vagy, hogy mondjam, tehát a nőnek nagyon-nagyon fontos szerepe van az egyház életében, és hát így röviden, hogy a katolikus tanítás szerint az anya szerepe nem alárendelt, hanem életadó, szeretetet közvetítő, és a család lelki középpontját hordozó hivatás, amely a férjével közösen, kölcsönös tiszteletben valósul meg. Nem egy háztartási szerep, hanem egy személyes küldetés. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lenne, még egy akármilyen kapcsolatban, és ha van két ember, akkor ne egymást szapulják, hanem egymást kölcsönösen tiszteljék, és ugye azzal, hogy egyik segíti a másikat, az kicsit feljebb van, akkor az őt feljebb húzza, tehát mennyivel szebbek lennének a házasságok, ha ezt mindig tudnánk csinálni, de hát ugye...
0: Ne versenytársat lássunk a másikba, hanem egy közös evezőtársat, hát ugyanabban a kis ladikba.
2: Egy szövetséges, aki ha följebb van egy kicsit, akkor nem az vagy, na, te lejjebb vagy, hanem hogy akkor gyere, segítenek, hogy most te is legyél fejlődtek.
0: De ehhez kell tudni úgy gondolkodni, hogy mi vagyunk, hogy nem én vagyok meg ő, hanem mi. Tehát átélni azt, hogy
2: ha már gyerekek
0: ha neki vannak. Jobb, akkor azáltal nekem is jobb
2: így,
0: lesz.
2: Így.
0: És abszolút. Ezt valahogy hát így átkattan, ha az ember...
2: Hát
0: igazán
2: azt gondolom,
0: szereti
2: hogy
0: a másikat.
2: Hogy néha elnézem ezeket, meghívnak ugye néha esküvőre, és elnézem olyan szép fiatalok, szépen öltözöttek, mind a kettő aranyos szép, és akkor pár év múlva hallom, hogy elváltak. Úristen, miért váltak el? Tehát, hogy valahogy nem, talán nem tudjuk elég jól elmondani nekik, hogy te egy nagy érték vagy, és igazából neked a férjed a legnagyobb érték, vagy fordítva, vagy nyilván jó Isten után, de tehát, hogy ez egy nagy érték, ezért nem elég, hogy te vagy, hanem ezért egy kicsit dolgozni, küzdeni kell, a szeretetet megtartani, a házastársi szeretetért is tenni kell, tehát, hogy és hogy ő egy nagy érték, és amikor elveszítjük, ugye, már bocsánat, tehát ha remélem, ezzel nem bántuk meg senkit. Tehát, hogyha ezt elveszítjük a házastársat, akkor bizony sokszor utólag jönnek rá ezek
0: a
2: emberek, hogy hát ő olyan könnyen mondta azt, hogy na most már elég volt, de az amire rámondta, az egyáltalán nem volt olyan fontos. Tehát azért azt gondolom, hogy erre is nagyon jók a katolikus közösségek, tehát egy hittanon is például most tudom, melyik papbácsi elmondta, hogy most ez neked nagyon fájhat valami, de azt mondja, hát ha ezt egy magasról szemléled, vagy 10 év távlatában, tényleg annyira szörnyű ez a dolog? Dehogy olyan szörnyű. És egy társ, egy szövetséges a mai világban, amikor a mai világ pestise a magány, hát az egyik legnagyobb, tehát egy jó feleség, vagy egy jó férj, szerintem az egyik legnagyobb ajándék az életbe. Tehát, de nyilván a feleséget is gondozni kell, vagy ezt a fordítva is, tehát, hogy azt én nem szeretem, ha valahol elmegyek vendégségbe, és akkor egyik szapulja a másikat, akkor általában megköszönöm a vendéglátást, és eljövök, mert hát Hát az lenne jó, ha szeretnénk egymást, és fölemelnénk, és...
3: Igen, itt a nőknél, hát azért a legelső élményünk talán az, hogy az, a nő az életadó. Mm. Hát ez a legfontos, és ezt ugye a mai világon szerintem, vagy érzékeljük ezt talán, hogy próbálja ezt kilúgozni, meg nem a helyi értékén kezelni, de ezt nekünk legalább keresztényeknek, meg férfi sátrosoknak tudnunk kell kimondani, hogy ez a maga a csoda, hogy a teremtésben ilyen módon részt veszünk, hogy gyermekünk lehet, és hát az édesanyja ennek az abszolút főszereplője, tehát már...
2: És egy anyát nem lehet leváltani.
3: Igen,
2: tehát
3: igen,
2: egy anya az akármit csinál, igen. Az nem... Hát
3: ez is, hogy ugye anya-anyag, mater-matéria, tehát igen. Hogy a szavak is ugye beszélnek, hogy a pocakban, a kisbaba, amikor fejlődik, mindannyian itt születtünk, tehát hogy mindenki szabad
0: az
3: lehet.
0: Az anyagot az anyánktól kaptuk.
3: Pontosan így van. Pontosan
2: és
3: így
2: ha
3: kezdődött.
2: Valami nem elég, még a gyerek kiszedi például a fogból is azt a... ami a neki
0: ha
2: kell.
0: Ha nem szedelék kálciumot az anyuka,
3: hát, igen. Olyan szimbiózisban vannak. Igen. Hát,
0: hogy, de sokszor van olyan, igen.
2: Bocsánat, csak most akkor ez a tabletta szedésre, tehát, hogy olyan táplálékot kell enni, meg úgy saj, kell mozogni, meg mit tudom. Jaj. Tehát, hogy egyetértek abszolút.
3: Szóval igen, ez a teremtettségnek a rész, hogy részt tudunk venni benne, és hát az édesanyánk nekünk, de ha visszagondolunk a gyerekkorunkra, nekem azért az nagy élettapasztalat volt férfi emberként, amikor mondjuk először mentem külföldre, és akkor hazajöttem, és rájöttem, hogy hát itt várnak. Meg hogy az anyai szeretet az mi is. Mert ugye amikor úgy részt, hogy mondjam, kapjuk gyerekként, talán föl se tűnik. Ugye erről meséltek itt talán, amikor az édesanyával később sétáltok, vagy ebédeltek, hogy hát atyám, hát ezzel a nővel mentem végig az úton tulajdonképpen, hát, sőt az első 20 évben mondjuk minden nap, és tőle kaptam mindent, mert étel volt az asztalon, megkérdezte, hogy hol vagyok, hogy vagyok, be van-e pakolva a táskám, merre mennél tovább, tehát, hogy a minden. De nem vettük észre talán, vagy én akkor így mindenképpen első személyben mondom, hogy én nem tudtam, vagy nem vettem észre, amikor az ember kiszakad, és férfi lesz, és legény lesz, és elkezd udvarolni, akkor tűnik, hogy az anyáink mintája milyen fontos is, ugye a férfi sátorban is nem hiába van ez a anyai egyek tréning, hogy mit hozok én az édesanyámtól, milyen mintázatokat, hogy volt a leves az asztalon, vagy nem volt? Fontos kérdés. A munka volt a középpontban, vagy a család? Tudtunk együtt jó hangulatban ünnepelni, vagy sem? Nagyon fontos kérdés. Együtt tudtak maradni a házastársak, vagy sem? Tehát nagyon-nagyon fontos pontokat kell megállapítani a saját életünkben, úgyhogy ezekre mind rá kell nézni.
2: Tehát az anya adja a biztonságot. Tehát ugye ott a tejet, a meleget, a éjjel, ha sír a gyerek, ugye általában az anya vigasztalja. Nálunk volt, hogy a fölébredtem, ilyes láttam, hogy a feleségem nagyon fáradt, mondtam neki, hogy add ide, majd én ringatom a babát, és aztán arra ébredtem, hogy én már elaludtam, és ő ringatta a babát, és megint
3: igen, ez is hihetetlen szóval, képesség, szóval nő, és nekem is megvan ez az élmény.
2: Tehát ugye a nők valami, tényleg a gyerekért valami hihetetlen dolgokra képesek. Tehát úgy gondolom, hogy egy évben egyszer van nőnap, de anyák napját szerintem havonta kéne tartani, vagy hetente, ha úgy... az ember úgy belegondol, hogy tényleg mit tett értünk, az édesanyánk, vagy a nagymamánk, hát nekem is a nagymamám, hát ő volt a család érzelmi középpontja, ő mindenkire gondolt, éjjel, ha nem bírt aludni, végig sorolta, hogy ki mikor született, mikor házasodott, ki a férje, mit tudom én, a gyerekek,
0: stb.
2: Mindenkit, igen. És valahogy... nekem furcsa is, hogy megjelentek az önző nagymamák, hogy hallom, hogy ő nem foglalkozik az unokájával, mert ő el akar utazni valahova messzire. Hát most azért, hogy megnézem valahogy egy rózsaszín sziklát, hát nem tudom én, nekem az fura, de hát például nekünk van most egy 2 éves kisbabánk, hát az annyi örömet ad, annyi kedvesség van benne, annyi bűbáj, hogy tényleg az ember szinte állandóan ott szeretne lenni mellette, mert tényleg egy, ahogy megy, ahogy fut, hát olyan édesen fut, hogy tehát abban a gyerekben minden csodálatos, és 2 éves, de már verseket mond, sőt átkölti a verseket, lányom hordja ilyen népdal körökre, meg nem tudom hova, és annyira fogékony, tehát most már ő előadja, hogy a Mackó uram szereti a magyarót, és ezt akárhol nem lehet előadni, hanem a, föl kell tenni az ágyra, van egy hely, az a neki a színpad, és ő nem csak elmeséli, hanem elmutogatja, hogy a Mackó uramnak a mancsában ott van a magyaró. Tehát azt gondolom, hogy az ember sokféle úton mehet az életbe, de aki ezt kihagyja tudatosan, hogy ő a saját gyerekét, vagy saját unokájával minél több időt eltöltsön, azt hiszem, hogy nagyon sokat veszít, és fordítva nagyon sokat kap, ha ő... Tehát nekem volt olyan kollégám, hogy négyig dolgoztunk, fél négykor még visszament az irodába, és még ott valamit matatott, én meg hazamentem, és a gyerekeimmel játszottam, vagy meséltem nekik. Persze, amikor kellett volt, hogy még éjjel is benn maradtam, mert ugye le kellett adni az ajánlatot, szóval tényleg a nő az egy megszépíti az életet, ha olyan, persze. Meg melegséget ad, tulajdonképpen az otthon az a nőbirodalma. Tehát ott, hogy hova kell tenni a vázát, vagy mikor ebédelünk, vagy most lesz a desszert.
0: Abba ez, ő az autoritás.
2: Ebbe szerintem nem kell beleszólni.
3: Itt csak úszni kell az árral. Így tehát, van, hagyjuk, hogy megtörténjen.
2: Így van, és akkor az jó.
3: És jó lesz, igen.
2: És viszont legalább meg kell köszönni, mert a mai világban sajnos nem divat se a hála, se a köszönés, pedig hát gondolom szegény annyit fáradozik, mert az, hogy már kimegy a piacra, nem? Tehát már ki gondolja, hogy ő szeretetből milyen finom ételeket fog elénk adni.
0: Igen, ez már egy komoly, hogy mondjam, szellemi munka.
2: A másik meg ugye a hit továbbadás. Általában a nagymama tanít engem, és a nagymamám tanított imádkozni. Ugye általában a nők, hát a templomban is általában sokkal több hölgy van, vagy a segítség, vagy az empátia, ez is azért női, főleg női tulajdonság, tehát a Karitászban is 80% nő van, tehát akik önzetlenül dolgoznak másokért. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok mindent tanulni kéne nekünk a nőktől. Tehát ugye a férfi életútban ugye benne van ez is, hogy felfedezzük a saját női
0: részünket?
2: Hát a női, tehát mindenki össze van rakva sok minden jóból, meg rosszból, de ugye az is jó, ha a saját női énünket, vagy éppen a gyermeki énünket is felfedezünk, hogy mi még tudunk játszani, tudunk viccelődni. Tehát, igen, tehát azt az embert nehéz szeretni, hiába lehet, hogy egy nagyon jó apa, aki nagyon kemény, nagyon szigorú, nagyon, igen, mert ugye ez megközelítetlen. Mert aki gyenge, azt lehet szeretni. De hát aki annyira erős, azt legfeljebb félni lehet tőle, nem? Vagy tisztelni. De aki annyira kemény, azt nehéz szeretni, én úgy gondolom. Tehát a család felé is úgy gondolom, hogy meg kell mutatni időnként, hogy mi is tudunk gyengék lenni, vagy éppen sírni. Tehát hogy Jézus is könnyezett, tehát hogy akkor mi is könnyezhetünk.
0: És mit tanulhatunk? Mondtad ezt, hogy sok mindent tanulhatunk a nőktől. Szerintetek mi a női működés, vagy ilyen ideáltipikus női azért működés, női lélek titka? Amit tanulhatunk, hogy soha nem leszünk olyanok, mint egy profi nő.
3: Talán, szerintem ez valahol hatékonysági kérdés is. Tehát, hogy itt a jóisten a teremtésben nem hiába lett férfi és nő. A mamutot vadászni sem nők mennek, mert egyszerűen, hogy mondjam, tehát erősebb a fizikumunk, gyorsabban el tudunk menekülni, ha baj van, akkor a férfiak összedugják a fejüket, hogy milyen stratégia legyen. Ez a nőket kevésbé érdekli. Őket szerintem az érdekli, hogy mi van a másik emberrel, a gyerekemmel, vagy hát tényleg azt a példát, hogy valóban, hogy én még nem is gondolok rá, tehát én majd megoldom az utolsó, vagy de ő már gondolkodik rá róla, hogy lesz ott kaja, mi lesz, tényleg a bevásárlástól kezdve, és akkor odaáll megfőzni, és én azt érzem a feleségem is például, hogy ez neki jó, de mondja is. Hát, hogy ez neki jó. Én mire kitalálnám, meg megnézném a szakácskönyv, szóval, de, hogy ezért mondom a hatékonysági kérdés, mert hogy én hát ott tehát, lehet, hogy disznólat csinálnék 5 óra alatt, és akkor abból lesz egy darab valami.
0: Egy deka akarja.
3: Ágikám meg olyan, hogy én mindig nézek, hogy 1 óra és 3
0: menü,
3: megfőtt. Hát azt mondom, én nem is értem. Tehát, hogy mindegyik gázszűszem, mert valami sütőbe, és akkor mondom, ennyi minden lett, de hát mennyi, 1 óra telt el, nem igaz, tehát nem, de képtelen lennék el. Hihetetlen, ez micsoda képesség, meg
2: agyi
3: kapacitás, gyakorlatiasság.
2: Szerintem a férfi meg a nő lehet, hogy pont azért különbözők, hogy együtt, tehát hogy egy kiegészítjük, így van, és ebből ezeknek a jó, hogy a szerelmi kapcsolatából születik egy még szebb dolog, egy gyerek, nem? Mert egy gyerek, hát az végtelenül aranyos, az annak mindenét lehet szeretni, tehát hogy, és a női gondolkodás más, tehát én volt, amikor kicsit, hát hogy is mondjam, felhúztam magam, mondjuk a feleségem azt mondja, hogy ne itt legyen mondjuk a mosogató, vagy az ablak, amikor építkeztünk, de aztán rájöttem, de hát nem én fogok ott mosogatni, hanem ő. Hát akkor miért ne tegyük oda, amit ő mond, és hát ezt nem azt mondom, hogy mindig, de hát végül is én vagyok a mérnök, de azért egy csomószor neki volt igaza. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ez lenne, hogy ami a másikban más, annak örüljünk, azért nézzünk fel rá, ne leszoljuk, hogy ez női gondolkodás. Hát lehet, hogy pont abban a szituációban a nő sokkal jobban megtalálja a helyes utat, vagy a jó
3: ugyanakkor
2: utat.
3: Ugyanakkor mi fogunk betonozni, meg falazni, tehát az meg viszont.
2: De így van, de ők azt nem is akarják szerintem, és milyen jó volt, mikor cserepet adogattuk fel, emlékszel?
3: Igen.
2: A kis házikunkra üzött a nap, de valahogy a férfibe benne van ez, hogy most én ezt megcsinálom. Igen, és ez jó.
0: Projekt.
2: Igen, tehát hogy egy, a jó munka, a jó végzett munka öröme bennünk volt. Talán ez is hiányzik a mai fiatalokból, hogy nincs elég fizikai munka, vagy ugye régen ugye fel kellett fűrészelni a fát, vagy valami ahhoz, hogy meleg legyen, vagy el kellett menni vízért. Én most nem azt mondom, hogy ezeket hozzuk vissza, de amennyire lehet, szerintem meg kell próbálni a gyerekeket is ilyen fizikai munkába bevonni.
3: A kezüket használja meg a... Igen,
2: igen, meg azért
0: hogy
2: is,
0: ez hogy... természetes legyen, igen. Hogy ilyen
2: hát
0: van.
2: Hát meg hogy jobban becsüli azt,
0: meg
2: amit
0: megbecsüli,
2: ő rájött.
0: Igen. Én egyszer... hát megyünk ugye nomád táborba, hát azután szerintem mindnyájan úgy becsüljük azt, hogy kinyitjuk a csapot, és meleg víz folyik belőle, meg van zárt hely, ahol tudunk aludni, meg van angol WC.
2: Igen, tehát én egyszer kaszáltam fél órát, nekem úgy megfejlődött a derekam.
0: Egyből megbecsülted a kenyeret?
2: Arra gondoltam, hogy azért a nagypapám, a apai nagypapám, ő kubikus volt, és a kubikusok nagyon szegények voltak általában, de őnekik úgy volt meg a kenyerük, hogy elment aratni nyáron, tehát egész nap kaszált, és akkor abból annyi gabonát kapott, szóval apu úgy mondta, hogy attól megvolt a kenyér. Egész évben megvolt a kenyér, de hát arra még kellett egy kis szalonna is, meg ez meg az, tehát hogy na de egész nap és a kaszállásba, amikor mennek, ott tartani kell a sort, tehát ott nem úgy
0: nem
2: van, hát én most elmegyek egy kicsit cigizni, vagy nem tudom, vagy aki nem bírta, azt nem is vették be, tehát még van egy ilyen népdal is, hogy a fiú sarjú rendet levágni, most hirtelen nem is teszem a pontosan. Tehát az, hogy nem volt férfi, aki nem tudta a rendet levágni. Tehát aki nem tudott a többiekkel együtt kaszálni, most gondoljátok el, hogy egész nap kaszáltak, hát ez szerintem egy hihetetlen szívósak. És érdekes, hogy alig ettek orvosságot, mégis ilyen 70-80 évig valahogy elértek. Szóval,
3: a jó levegő meg a...
2: Hát a jó levegő meg a mozgás, igen. De most is szerintem, hogy jó lenne a konditerem helyett esetleg elmennének egy öreg néninek fölvágni a fáját, vagy fölhordani a... Egyszer, mikor Csobánkán felújítottuk, ott van az életház, és én voltam az építésvezető, és egyszer csúszott, hát nem volt jó út, és jött egy teherautónyi tégla. De pont akkor szombaton rengeteg önkéntes volt, és a sofőr mondta, hogy hát neki ezt muszáj lerakni, mert menni kell a másik fuvarba. Hát mondom, de hát oda föl kéne vinni, ezt ő nem tud felvenni. Hát mondom, na jó, akkor beállítottam az embereket ilyen sorba, ilyen egymásnak adogattuk a téged. És először volt, aki morgott, hogy hát ő azért jött ki, mert ő kertészkedni akar, vagy mit tudom én. És akkor mondtam neki, de hát nézd, ez a munka van most. De a végén annyira jó volt, úgyhogy a végén minden teglát megköszöntek meg, hogy jaj, de szép tégla, meg ó, de kedves vagy, hogy te annyira elviccelődtük.
0: Ilyen szórakozást csináltatok be, tehát egy programot csináltatok
2: tök jó
0: belőle.
2: Volt, mert nem tudom, egy-két óra alatt, azt a terhagyúté, sokan voltunk tényleg. Volt, aki még énekelt is, meg mit tudom. Szóval, hogy meg kell próbálni, azt gondolom, hogy mindig a helyzetből kihozni a legjobbat, és ami a szeretet irányába megy. Tehát ugye a múlt században még azt a négy alapértéket mindenki elfogadta, hogy a szépség, igazság, jóság és szentség. Na most ugye mai világban ez a divat, hogy mindent vitatnak, még azt is, hogy valaki férfi vagy nő. Hát úristen, hát ha már ezt is vitatják, akkor nagy baj van, nem? Tehát, hogy hát egy férfi az férfi, nem? Egy nő az nő, tehát kész. És hiába szavazzák meg, hogy a férfi szülhet, hát próbálja meg. Majd mutassák be nekem az elsőt, aki szült. Na mindegy. Csak azt mondom, hogy valahogy mindig, ha erre törekszünk, hogy jézusi közösségeket hozunk létre, ahol szeretet van, elfogadás van, és azért tulajdonképpen a férfi sátorban én ezt látom, hogy a legtöbb sátorban van egy szeretet, egy figyelem, figyelünk egymásra, segítünk egymásnak, tehát próbáljuk a... hát másik életét egy kicsit segíteni, de ugyanakkor, amikor együtt vagyunk, akkor van vidámság, énekelünk, van, ahol táncolunk, ugye? Tehát...
3: És ez is jó, hogy különben a házastársi kapcsolatokat is, ugye, mivel megosztáskor előjön, hogyha ott is gond van, én úgy érzem, hogy ott is sokszor átsegítjük egymást. Mert már, jaj, nálad ezt már hallottam, és akkor hogy is, ja túléltétek, semmi gond, akkor nálunk is, hogy mondjam, túlmegy ez a történet majd, és mindennel lehet új lapot nyitni. Nagyon mosolyogsz, Szabi, mondjad.
0: Hát, csak igen, hogy szerintem sokan vannak ilyenek, te is talán, hogy igen, már annyi embert hallottál előtte a sátorba végigmesélni, hogy ez így van, úgy van, amúgy van, hogy már gyakorlatilag egy útravalót kap, aki még csak akkor kezdi a házasságot, vagy a gyereknevelést, mondjad?
2: Vagy egy példatárat.
0: Így van.
3: Igen, egyébként ugye nálunk is elhangzott én a sátron, hogy ha nem vagytok, akkor nem házasodtam volna. Tehát, hogy vagy mondtam, nem kértem volna meg a kezét, mert hogy itt annyi erőt gyűjtöttem, meg látom, hogy ez működik, és ez egy jó dolog, és hogy meg lehet csinálni, igen. Úgyhogy,
2: sőt, olyan is volt, aki egyszer eljött hozzánk egy srác, és mondta, hogy neki a felesége mindenben jobb. Tehát, hogy magasabb az iskolai végzettsége, többet keres.
0: Idősebb, magasabb, izmosabb.
2: Nem is, hogy idősebb volt, de lehet, hogy az
0: mindegy.
2: Is. Tehát az elég, hogy eljött, és többet elmondta, keres, hogy a felesége igen. mindenben jobb, és őt állandóan szapulja, és hát, hogy szeretnének gyereket, de nem jön a baba. És akkor egy, nem tudom, egy fél évig járt hozzánk, és felerősítettük, és akkor eltűnt. Egyszer csak megjelent, és hozott egy üveg pezsgőt, hogy fiúk, fiam született. Elmondtuk, gratulálunk, így, akkor megint eltűnt. Egyszer csak két év múlva megint előkezd. Azt kérdeztük, mi van, kell még egy gyerek? Azt mondja, hát jó lenne, és akkor megint járt egy darabig, megint eltűnt, lett még egy fia.
3: Tessék.
2: Úgyhogy, de hát azért persze, bocsánat, a férfi se tudod, nem ez a feladata.
3: A fő profilunk, de ez...
2: Igen, de hát, hogy egy férfi...
3: De az erősítés, igen.
2: Tehát egy férfi, ha a házasságban állandóan kapja a bírálatot, szapulják, lekicsinlik, akkor nem csoda, hogy szerencsétlen, tehetetlenné válik. Tehát, hogy az önbecsülés, az nagyon fontos. Szerintem és például erre is jó az íjászkodás, mert mi ugye mindig az elején nyillal lövünk azért, mert ugye a férfi falka lény, tehát ott tudni kell, hogy aznap ki a sorrend, ki az első, ki az utolsó, és mindenkinek áll az ászló, tehát hogyha valaki sokat gyakorol,
0: akkor egy jobb lehet.
2: Tehát, hogy ő is, ha sokat gyakorol.
3: Ebből már nem jövünk mindegy.
2: Nem csak
3: igen,
2: eszembe jutott egy-két eset, amikor volt, aki hiába gyakorol, de annyira...
0: De sose.
2: Nem, van ilyen, aki ilyen ideges típus, és nagyon sokat gyakorolt, és általában otthon nagyon jól vett neki, de ott úgy rázta
3: a
2: mint a 220-at rákapcsoltunk.
3: Hát ez is egy ilyen jó önismereti
2: Igen,
3: dolog, hogy kiderül, hogy amikor teljesíteni kell.
0: Mint
3: amikor
0: a magyar válogatott. Na
3: most ide ne tereljük el azt.
2: Ezért ilyen jó válogatottunk.
3: Igen.
0: Nagyon régen egyébként, tehát vagy az is egy ilyen téma, hogy nem csak a, várjál, nem csak a tudás,
2: nőkről beszélünk,
0: a pszichológia is.
2: A világ legjobb csapata az Egyesült Államok. 4 évvel ezelőtt még azt mondták, hogy az egy külön osztály. Azok mindenkit megvertek, és legutóbb a magyar női pólósok megverték az amerikaiakat. Na bocsánat, csak a nők
0: védelmében. Ennyi múlik azon, hogy pszichológiailag az ember ott tud-e összpontosítani, össze van-e rakva. Hát sok idő nincsen, egy 3-4 hát perc, 5 perc mutatja
2: Amerika
0: domonkos.
2: Amerika egy földrész, hát gondold, egy földrész összeszedni, hát ha csak azt, akit belöknek a vízbe, és mindjárt lő egy gólt, már azt berettek, rakták a csapatba, nem? Nálunk meg azért nagyon sokat kellett melózni, hogy valaki bekerüljön a magyar csapatba.
0: Na hát 5 percünk van még. Talán még ez jutott eszembe témának, hogy... így a nőkkel kapcsolatban, hogy ugye születtek már ilyen könyvek is, a férfiak a Marsról, jöttek a nők a Vénuszról, meg stb., hogy ti eddigi tapasztalataitok alapján hogy látjátok, hogy hogyan, ugye itt már pedzegettük ezt, hogy az azért előfeltétele egy jó harmonikus házasságnak, kapcsolatnak, hogyha a férfi is a helyén van, tehát ő a helyéről, onnan a Mars bolygóról, az önbizalmából tud a párja felesége felé nyitni, akkor fog tudni egész módon részt venni ebbe a kapcsolatba, de hogy hogyan tudunk úgy kapcsolódni, kommunikálni a párunkkal, szeretettünkkel, feleségünkkel, hogy az tényleg egy boldog, gyümölcsöző kapcsolat legyen.
2: Szabi, te bevittél most bennünket egy olyan témában. Van még egy órán? Én röviden annyit szeretnénk mondani, hogy szerintem akkor lenne jó egy házasság, hogyha tudná azt a férfi is, meg a nő is, mert sok házasság van ilyen, hogy nem a férj a főnök, hanem ők ketten szövetségesek, és a jó Isten a főnök, és együtt dolgoznak, de nem az van, hogy a házi munka csak a nőé, hanem a házi munkában a férfi is részt vehet, és a döntésekbe is egyenragú félként, de általában már az ős magyaroknál is a nők is ijászkodtak, mikor nem voltak otthon a férfiak, ők megvédték a családot, meg a nyájat, és azt gondolom, hogy a nő melegséget, szépséget visznek a család életébe, a figyelmükkel, a csendes jelenlétükkel, a megbocsájtó, empatikus szeretetükkel valami olyat adnak a családnak, amit a férfiaknál, ugye ez nehéz, tehát ezt nekünk nagyon meg kell becsülni, és nagyon kell szeretni a nőket, és nem csak nőnapkor, vagy anyáknapjakor lehet vinni egy világot, vagy egy kis figyelmességet. Tehát a nőt elhalmozzuk kisebb-nagyobb ajándékokkal, figyelmességgel és szeretetünkkel, akkor a nő jó kedvű lesz. Ha nem, akkor rossz kedvű lesz. De ha a nő rossz kedvű, akkor rossz kedvű az egész család.
3: Úgyhogy tartsuk a nőket jó kedvben. Ez a kulcs gondolat.
2: Hát, hogy,
0: igen, hogy ez mennyire érzelmi szinten, vagy nem is feltétlen azt számít, amit mond az ember, vagy a férfi, hanem ahogy mondja, ahogyan hát, kifejezi,
3: hogy, hát
0: van-e benne
3: figyelem,
0: nincsen. Azért
3: azt a parancsot megkapjuk, hogy szeressük egymást, tehát hogy ennek az egyik direktebb gyakorló terepe, most ilyen csomóján mondom, vagy ilyen operatíve mondom, az a házasság. Igen. És ott lehet mindig gyakorolni. Én nem tudom például, hogy engem a feleségem miért szeret, tehát ez nagyon, én kérdezem is tőle, tehát nem mintha nem lennék szerethető, de azért mégiscsak ez egy érzelem, tehát hogy tört.
0: Miért pont
3: engem? Miért igen? És akkor, vagy nem
0: ez
3: tudom.
0: Ez egy nagy kérdés.
2: Mert valahogy a gyerek... Rájött, hogy te nagyon értékes ember vagy.
3: Igen, de ugye, amit mondtál te is, hogy a unokát, meg azt olyan érezzük, hogy az olyan egyszerű dolog, vagy a gyermekünket. Az valahogy a
0: mert ott az egy vérségi kapcsolat, az enyém.
3: Majd egy adást nyitunk erről, hogy miért van ez, de azt ugyan egyszerűnek érzem. Igen. De hogy a másikat
2: tehát, ahogy
3: azért gondolom. Dolgozni is kell, de olyan jó, hogy van ez érzelmileg is, tehát nem kell megfejtenünk, hanem egyszerűen csak történik, és ez a jó benne, hogy csak úgy történik. Igen. Valószínűleg a Jóistennel is így van, hogy ez csak úgy történik, mi ugyan néha aggyal megpróbáljuk, hát ezt igazoljuk mindig, de egyébként ez van. Tehát, hogy ezt úgy érezzük. De tényleg már ugye régen akkor a nótákban, ahogy az anyákhoz szóltunk, ahogy az édesanyánkra gondolunk, ahogy és a feleségünkre pedig, hogy hát ott van az asztala. Én köszönöm, hogy te törődsz velem. Hát ez, meg hát ezért van értelme. Ezért van értelme elmenni küzdeni, megkeresni a pénzt, a házat fölépíteni, azért, hogy az be legyen rendezve, és akkor ha hazaérek, azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy megjöttél, na gyere, ülj le, és akkor együnk egyet, vagy, és akkor a kislányom oda szalad. Tehát ezek ilyen...
2: Igen, tehát ahogy gondolunk valakire, úgy érzünk. Tehát én azt gondolom, hogy egy idő után át kell fordítani a gondolkodást. Tehát az én feleségem, nekem őt kell szeretni, és akkor... ami esetleg változás van benne, hogy megy az idő, azt egyre jobban kell szeretni, és akkor jó lesz a házasság.
3: Ezt is fontos felmutatni mindig, igen, hogy a változás van, de tehát, hogy nekünk ez feladatunk is. Nem csak az, hogy történik, hanem hogy feladat egyszerre. De a kereszténységet is ilyennek érzem, hogy egyszerre feladat és egyszerre történik. Jaj, lejárt az idő.
0: Legyen most ez a záró gondolat. Ilyen jó, hogy mindig a végére melegszünk be. Ez a Férfi Sátor műsora volt itt a Mária Rádióban. Két hét múlva újra találkozunk. Egy másik felállásban egy Szebényi Szabolcs volt, amit volt Mem Dervaris Gábor és Boros András.
2: Szép hetet mindenkinek. Jézus Krisztus.
0: A viszont hallásra.

0: Hír perce.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államok beli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa? Kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, melyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Ennek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsárdozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy ez már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk. Közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én. Isten ma címmel videópályázatot hirdetett a Mária Rádió fiataloknak. Olyan alkotásokat vártunk, amelyek sugallják, megmutatják Isten jelenlétét mai körülmények között. Az alkotás készülhetett Biblia idézet alapján, természeti jelenség kapcsán, emberi tett vagy gesztus nyomán, illetve istenes vers feldolgozás.

Saként. A beérkezett videókat a szakmai zsűri mellett a nagy közönség is értékelheti. A művek a Mária Rádió Facebook oldalán tekinthetők meg. Azt az alkotást, amely a legtöbb kedvelést kapja, közönségdíjjal jutalmazzuk. Az alkotásokat május 25-ig lehet értékelni. Eredményt május 31-én hirdetünk.

0: راديو.
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallják Ágostné Cséri Gabriellával.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Ez a műsorunkat Mária Rádióban a Magasztallak, Uram! Egyházzenei műsor. Ágostné Cséri Gabriella vagyok. A mai műsorban a fatimai jelenésről fogunk beszélni, hiszen május 13-án évfordulója van a fatimai jelenéseknek, szűzanya jelenéseinek. 1917. május 13-a és október 13-a között Lucia Santos, Francisco Martó és Jácinta Martó fatimai gyermekeknek 3 angyali és 6 Mária jelenése volt. Ezek a gyerekek egyszerű pásztor gyermekek voltak. 1917. augusztus 13-án a szűzanya jelent meg az elzárt gyermekeknek. A Szent Szűz imát, áldozatvállalást és engesztelést kért Oroszországért. A felajánló imát 12. Pius 1942-ben, 6. Pál 1964-ben és Szent II. János Pál pápa 1984-ben végezte. A jelenések helyén Fatimában 1918-ban épült egy kápolna, amelynek helyén 1928 és 1951 között kialakították a ma is látható kegyhelyet. A fatimai jelenésekhez kapcsolódik az 1946-ban elrendelt világkirálynőjének ünnepe is. A magyarok építettek kápolnát 1956. augusztus 12-én áldottak meg. Tehát ez az ünnepünk, ez a Szűz Mária jelenés ünnepe május 13-án a Szent Atya ellátogatott Fatimába, és szenté avatta a testvérpárt, ugye a két kisebbik gyereket, akinek megjelent a szűzanya. A fatimai Mária jelenések kezdetének évfordulója. Istennek mindig vannak küldöttjei, akik által üzen a világnak, biztatván, hogy ne veszítsük reményünket, ő már legyőzte a gonoszt. Abban az időben Portugáliában meglehetősen Isten ellenes kormányzat volt hatalmon. Ezért is roppant hatást váltott ki a szűzanya jelenés, és ne feledkezzünk el arról, hogy abban az évben lépett színre Lenin és csapata, és még tartott az első világháború. Forrongó világban jelent meg a béke királynője, és üzente, hogy a valódi emberi élet nem a fegyverekkel átalakított világ terméke, hanem belső életünk rendezésének függvénye. Ha Isten teremtményeinek tekintjük egymást, akkor úgy tudjuk elosztani a világ javait, hogy jusson is, maradjon is. Enélkül fájdalmat és szenvedést hoz a legjobbnak induló elképzelés is. Tehát ebben a fatimai városban, ahol már gyönyörű, szép zarándok templom épült, megtöltötték a hívek, és most meg fogjuk hallgatni azt az éneket, amit az ő anyanyelvükön énekelnek a szűzanyához, Ave Mária. Hallgassuk meg ezt a fatimai Ave Mária éneket eredeti nyelven.

Folytatjuk műsorunkat a mai Magasztallak Uram egyházzenei műsorban, a Fatimai Szűzanya jelenéséről beszélünk. Három kisgyermeknek jelent meg a Szűz Mária. A három kis látnok neve Lúcia, Jácinta és Ferenc. Először három angyali jelenés előzte meg a Szűz Mária jelenését. Az első angyali jelenést Lúcia így írja le. Úgy gondolom, hogy 1916 tavaszán jelent meg először az angyal a Kabekó hegyén. Hozzánk érve így szólt. Ne féljetek, én a béke angyala vagyok. Imádkozzatok velem együtt. Erre letérdelt, és homlokával a földet érintette. Mi is azt tettük, és ismételtük szavait. Istenem, hiszek benned, imádlak téged, remélek benned, és szeretlek téged. Bocsánatért esedezek hozzád mindazokért, akik nem hisznek benned, nem imádnak, nem bíznak benned, és nem szeretnek. Ezt az imát háromszor megismételte az angyal, utána fölkelt és hozzáfűzte. Így imádkozzatok, Jézus és Mária szíve kegyesen fogadja imáitokat. A második angyali jelenést Lúcia így írja le. A második jelenés nyáron történt. Kutunk mellett hirtelen ott állt előttünk az angyal, és így szólt. Imádkozzatok, sokat imádkozzatok. Jézus és Mária szentséges szíve általatok akarják irgalmasságuk tervét megvalósítani. Imádkozzatok szakadatlanul, és vezekeljetek a sok bűnért, amellyel Istent megbántják, és kérjétek a bűnösök megtérését. Így ki fogjátok eszközölni hazátok számára a békét. A béke angyala vagyok. Megkérdeztem tőle, hogyan hozzunk áldozatot. Az angyal felelte, mindent alakítsatok áldozattá. Fogadjátok megadással a szenvedést, melyet az Úr fog küldeni, és viseljétek türelemmel. A harmadik angyali jelenés, Lúcia írja. A harmadik jelenés szeptemberben történt. Ez alkalom az angyal kezében kehely volt, fölötte pedig egy ostya, amelyből vércseppek hullottak a kehelybe. A kejhet és az ostját a levegőben hagyta lebegni. Közben a földre borult, és háromszor a következő imát mondta. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, mélységes alázattal imádlak, és felajánlom neked Jézus Krisztus legdrágább testét és vérét, lelkét és istenségét, aki a föld valamennyi tabernákulumában jelen van. Engesztelésül a szidalmazásokért és közömbösségekért, melyek által őt megbántják. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíve által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Azután felemelkedett az angyal, kezébe vette a kelyhet és az ostját. Az ostját nekem adta, a kehely tartalmát pedig Jácintával és Ferenccel itatta meg. Közben így szólt, vegyétek Jézus Krisztus testét, és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Tegyétek jóvá bűneiket, és vigasztaljátok a jó Istent. Azután újra földre borult az angyal, és velünk együtt háromszor megismételte ugyanazt az imát, legszentebb szent háromság, és eltűnt az angyal. Ez a három volt tehát az előzetes jelenés, az angyal három jelenése. A Szűzanya első jelenése ezen előkészítő angyali jelenések után 1917-ben a Szűzanya jelent meg Fatimában a három kis pásztor gyermeknek, Lúciának, aki akkor 10 éves, Ferencnek, aki 9 éves, és Jácintának, aki 7 éves volt. Ferenc és Jácinta testvérek voltak, Lúcia pedig unoka testvérük.
A jelenések májustól októberig minden hónap 13-án történtek, augusztusban kivételesen 15-én. Az első május 13-i jelenést Lucia többek között így írja le. Ferenccel és Jácintával a Kovada írja, magyarul Irén völgy, egyik lejtőjén legeltettük nyájunkat. Hirtelen villámlást láttunk. Erre azt mondtam unokatestvéreimnek, jobb lesz, ha hazamegyünk, mert valószínűleg vihar közeledik. Majd újabb villámlást láttunk. Ezután pár lépésnyire egy kis tölgyfa bokor fölött fehérbe öltözött asszonyt láttunk. A napnál is fényesebb volt. Így szólt hozzánk. Ne féljetek, nem bántalak titeket. Honnan jön, kérdeztem. Az égből, felelte. S mit kíván tőlünk, kérdeztem. Erre azt felelte. Azért jöttem, hogy kérjelek benneteket, hogy jöjjetek a következő 6 hónapban is ide, ugyanezen a napon és ugyanebben az órában. A végén megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Visszatérek még egy 7. alkalommal is. Én is az égbe fogok jutni, kérdeztem. Igen, felelte. És Jácinta? Ő is, felelte. És Ferenc? Ő is. De addig még sok rózsafűzért kell elimádkoznia. Majd így folytatta. Fel akarjátok magatokat ajánlani Istennek? Elfogadjátok kezéből a szenvedést, amit majd számotokra küld, jóvátételül minden bűnért, amivel őt megbántják, és a bűnösök megtéréséért? Igen, feleltük. Valóban sokat fogtok szenvedni, de Isten kegyelme lesz menedéktek. Amint ezeket a szavakat kimondta, kezeit kitárta. Ezzel bensőséges fénnyel árasztott el bennünket, majd hozzátette. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért, hogy kieszközöljétek a világ számára a békét, és hogy a háború hamarosan befejeződjön. Ekkor felemelkedett és eltűnt. Ferenc hamarosan kitalált egy jó önmegtagadási formát, adjuk ennivalónkat a bárányoknak, és ezzel hozzuk azt az áldozatot, hogy nem eszünk. Jácinta is annyira szívére vette az áldozathozatalt a bűnösök megtéréséért, hogy egy alkalommal azt mondta, adjuk ennivalónkat a bűnösök megtéréséért. De délután már azt mondta, hogy éhes. Erre Ferenc fölmászott a tölgyfára, hogy makkot szedjen. Jácinta ellenben azt ajánlotta, hogy inkább együnk a bükkfáról, mert az még keserűbb, és így még nagyobb áldozatot hozhatunk. Nagyon szomjasak is voltunk, de nem volt ivóvizünk. Kezdetben hősiesen felajánlottuk ezt az áldozatunkat is a bűnösök megtéréséért, de amint elérkezett a forró dél, már nem bírtuk tovább. Elmentem egy közeli házhoz, és hoztam egy kancsó vizet. Először Ferencnek nyújtottam a kancsót, hogy igyon, de ő azt mondta, nem akarok inni, mert szenvedni akarok a bűnösök megtéréséért. Majd Jácintának nyújtottam, ő is azt mondta, nem iszom, én is fel akarom ajánlani ezt az áldozatot a bűnösök megtéréséért. Erre egy szikla mélyedésébe öntöttem a vizet, hogy megihassák a bárányok. Ez volt az első jelenése a szűzanyának, és ahogyan leírja Lucia, a legnagyobbik pásztor lányka, ezeket a jelenéseket, nagyon megható az, hogy ezek az apró gyerekek mennyire tudtak áldozatot hozni, mennyire képesek voltak önmegtagadást gyakorolni. Valóban a mai gyerekeknek is nagyon fontos ezt tudatosítani. Mielőtt tovább olvasnám a szűzanya jelenéseit, előveszem azt a kis kottát, ahol le van fordítva a fatimai ének, a szűzanya éneke magyar nyelven. Ugyanaz a dallam, amit az előbb meghallgattunk, szép májusi nap volt, virágzott Iria, s ím mennyei fényben megjelent Mária. Ave, ave, ave Mária. Ugyanaz. Kétféle fordítása van ennek az éneknek, mind a kettőt meg fogom mutatni. Először ezt az első fordítást, ez 6 versszakból áll.

Ez tehát a fatimai Ave Mária ének, magyarul lefordítva az egyik változata. De térjünk vissza Szűz Mária jelenéseire, hiszen ez a könyv, amiből olvasom, ez Luciának a írásait tartalmazza. Tehát a Szűz Mária második jelenését így írja le Lucia. Június 13-án tartotta plébániánk Szent Antal ünnepét. Ünnepen az volt a szokás, hogy korán reggel, virradatkor kihajtják a nyájat, s 9 órakor már újra bezárják, hogy mehessenek az ünnepre. Azért én is korán reggel virradatkor kihajtottam a nyájat azzal a szándékkal, hogy 9 órakor hazatérjek, hogy mehessek a 10 órai misére. Utána pedig a Kova de Iriába. Így 11 óra körül már el is indultam hazúról. Benéztem nagybátyámhoz, ott Ferenc és Jácinta már vártak rám. Együtt mentünk a Kova de Iriába, telve izgalommal, és várva várt nagy pillanatot vártuk. A nép követett bennünket, és kérdésekkel ostromolt. Mikor odaértünk, az összegyűlt személyekkel együtt, körülbelül 40-en lehettünk, elimádkoztam egy rózsafűzért. Újra láttuk a fénycsóva közeledését, amit villámnak is neveztünk, s egyszerre megpillantottuk a tölgyfa bokor fölött a szűzanyát, mint májusban. Mit akar? Kérdeztem tőle. Ő azt felelte. Jöjjetek ide a jövő hónap 13-án is. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Tanuljatok meg olvasni. Azután majd megmondom, hogy ki vagyok és mit akarok. Én azt mondtam, még azt szeretném kérni, hogy minket is vigyen az égbe. Ő azt felelte. Igen, hamarosan fogok jönni Jácintáért és Ferencért, de neked tovább is itt kell maradnod. Jézus téged akar felhasználni, hogy engemet jobban megismerjenek és szeressenek. Meg akarja alapítani a világban a szeplőtelen szívem tiszteletét. S akkor én egyedül maradok? Kérdeztem elszomorodva. Azt felelte, nem, leányom, ne csüggedj el. Az én szeplőtelen szívem lesz a te menedéked, és Istenhez vezető utad. Lassan a plébánosunknak is tudomására jutottak az események. Azt üzente édesanyámnak, hogy vigyen el a lakására. Kihallgatásom után azt a megjegyzést tette, nem gondolom, hogy mindez az égből ered, mert titkolódzol. Talán az ördög akarja ezáltal a lelkeket megtéveszteni. Mi sokként okozott nekem ez a kijelentés. Utána azonban Jácinta azt mondta, egészen biztos, hogy nem az ördög. Azt mondják, hogy az ördög undorító, és a föld alatt lent a pokolban lakik. A hölgy meg olyan jóságos volt, és azt is láttuk, hogy az ég felé ment. Itt már érezhető a második jelenés után, hogy mennyi szenvedésbe lesz részük a látnokoknak, hiszen nem hisznek nekik, vallatják, faggatják őket. Szűzanya harmadik jelenése, Lucia így írja le, elérkezett július 13-a. Nem akartam a Kova de Iriába menni. Úgy gondoltam, hogy ha az ördög jelenik meg, akkor minek menjek? De a nép már 12-én délután kezdett gyülekezni. Tudattam Ferenccel és Jácintával döntésemet, hogy nem megyek. Ők így válaszoltak, mi pedig megyünk. A szenyóra azt parancsolta, hogy menjünk. Másnap elérkezett az indulás ideje. Úgy éreztem, mintha valami különös erő kényszerített volna. Nem tudtam ellenállni, útnak indultam. Ahogy nagybátyám házához értem, benéztem, hogy vajon Jácinta ott van-e még. Az ágy mellett találtam mind a kettőt. Sírtak. Hát ti nem mentek? Kérdeztem. Nélküled nem megyünk, gyere velünk. Persze, hogy megyek, válaszoltam. A következő pillanatban már boldogan futottunk, megérkeztünk a jelenési völgybe. Már ott imádkozták a bokor mellett a rózsafűzért. Fölvillant a szokásos fény, egyszerre a tölgyfán állt a szűzanya. Mit kíván, kérdeztem. Azt, hogy a következő hónap 13-án jöjjetek újra ide, és hogy imádkozzátok a rózsafűzért királynője tiszteletére a rózsafűzért, hogy így kieszközöljétek a világ számára a békét és a háború végét, mert egyedül csak ő tud rajtatok segíteni. Erre én azt kértem, tessék megmondani, hogy kicsoda, és tessék egy csodát is művelni, hogy higgyenek a jelenésnek.
Ő azt felelte, jöjjetek ide minden hónapban, és októberben megmondom, hogy ki vagyok, és mit akarok. Csodát is fogok művelni, hogy mindenki higgyen. Majd így folytatta, hozzatok áldozatot a bűnösökért. Gyakran, különösen, ha áldozatot hoztok, így imádkozzatok. Ó Jézusom, irántad való szeretetből, a bűnösök megtéréséért, s a szűzanya szeplőtelen szívén ejtett sérelmek jóvátételéért. E szavakat mondva kitárt a karjait, mintha valami fénysáv hatolt volna belőlük a földbe. Egyszerre hatalmas lángtengert pillantottunk meg, tele volt ördöggel és kárhozott lélekkel. Remegve és segítségét esedezően emeltük fel szemeinket a szűzanyához, aki jóságosan, de szomorúan így szólt. A poklot láttátok. Ide kerülnek a szegény bűnösök lelkei. Isten meg akarja alapítani a világban az én szeplőtelen szívem tiszteletét, hogy általa megmentse őket. Ha teljesítik kérésemet, sok lélek üdvözülni fog és béke lesz. Vége lesz ennek a háborúnak is. De ha nem hagyják abba Isten megbántását, akkor 11. Pius pápasága alatt még szörnyűbb következik. Isten a világot gonoszsága miatt háborúval, éhséggel, valamint az egyház és a Szentatya üldözésével fogja büntetni. Hogy mindezt megakadályozzam, majd újra jövök, s kérni fogom az országok felajánlását szeplőtelen szívemnek, s az első szombati engesztelő áldozást, s akkor szeplőtelen szívem diadalmaskodik, a világra pedig egy békés kor virrad. A rózsafűzér minden tizedéhez fűzzétek hozzá, ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess be minden lelket az égbe, különösen azokat, akik leginkább rászorulnak irgalmadra. Ezután felemelkedett és eltűnt. A pokol látomás hatásáról ezt írja Lucia. A pokol látomása annyira megrémítette Jácintát, hogy bármilyen vezeklés semminek tűnt fel előtte, ha csak ezáltal egyetlen lelket megmenthetett tőle. Gyakran leült a földre vagy egy kőre, és elmélkedve mondogatta, ó, a pokol, annyira sajnálom a lelkeket, amelyek a pokolba kerülnek. Reszketve, összetett kézzel, térden állva ismételte az imát, melyre a szűzanya tanított bennünket. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől. Néha megkérdezte, a szűzanya miért nem mutatja meg a poklot a bűnösöknek, ha látnák, biztosan nem vétkeznének többet, hogy ne jussanak oda. Ha a szűzanya megengedi, mondd meg mindenkinek, hogy milyen a pokol, nehogy vétkezzenek és oda jussanak. A titok második része, írja Lucia nővér, Mária szeplőtelen szívének tiszteletére vonatkozik. Június 13-án azt mondta a szűzanya, hogy soha sem fog elhagyni. Szeplőtelen szíve lesz a menedékem, és Istenhez vezető utam. Jácint a kórházba menetele előtt így szólt hozzám. Nem sokára mehetek az égbe. Te azonban itt maradsz, hogy tudasd mindenkivel, hogy Isten meg akarja erősíteni a világban Mária szeplőtelen szívének tiszteletét. Azt akarja Jézus szíve, hogy vele együtt tiszteljük Mária szeplőtelen szívét is. A békét Mária szeplőtelen szívétől kell kérnünk, mert Isten az ő kezébe helyezte. Ezután a harmadik jelenés után elkezdődik az üldöztetés. Az üldöztetés pedig abból áll, hogy a gyermekeket, főleg ugye a legnagyobbikat, Luciát elkezdik kihallgatni, és egyházi emberek is, mert ugye más nem látja a szűzanyát, csak a három gyermek látja a szűzanyát. Mielőtt a szűzanya negyedik jelenését is elolvasnám, ahogy ígértem, elénekelném az Ave Máriát, a Fatimai éneket, a másik változatban, a másik fordításban, tehát a dallam ugyanaz, csak a szövege más, itt 4 versszak van ebben a fordításban.

0: Folytatjuk a fatimai jelenésekről szóló elbeszélést a Szűzanya negyedik jelenésével. A negyedik jelenést megkezdte az üldöztetés, a gyermekeket el akarták vinni az előjáróságra, behívatták szüleikkel együtt. A két kisebb gyereket nem vitte el az édesapja, viszont Lúciát igen. Ott az előjáróságon ki is kérdezték őt az előjárók, jelen voltak az apukája, nagybátyja és más urak, akiket ő nem ismert. Az volt a céljuk, hogy a gyerekeket ellentmondásokba kell kergetni, és épp az ellenkezőjét állítatni velük, és mindent nevetségessé kell tenni. Amikor este hazaérkeztek, akkor Lúcia találkozott a két kisebb gyermekkel, látnokkal, és mindannyian sírtak. A Szűzanya negyedik jelenése, erről Lúcia így ír. Eközben felvirrat augusztus 13-a. Már előző estétől kezdve érkeztek a népek a környékről. Mindenki látni akart bennünket. Kérdezősködtek tőlünk, és kérték, hogy kéréseiket terjesszük a Szűzanya elé. Közben értesítették édesapámat, hogy vigyen el engem nagynéném házába, ahol a körzetünk vezetője várt bennünket. Újból meg akarták kísérelni, kikérdezték, hogy voltak a jelenések, nem akartak hinni Lúciának. Édesapjának ez nem tetszett, és a körzet vezetője ragaszkodott hozzá, hogy menjenek kocsin a plébánoshoz. A plébánoshoz érve pedig bezárták őket. Lúcia ezt írja. Kurembe érve bezártak bennünket egy szobába, és azt mondták, hogy addig nem mehetünk ki onnan, míg el nem áruljuk a titkot. Amikor észrevettük, hogy elmúlt a dél, és nem engednek el bennünket, Ferenc megjegyezte. A Szűzanya talán itt fog megjelenni. Kis idő múlva azonban néhány embere elment Fatimába, és boldogan újságolták a Szűzanya megjelenését, majd a nagy tömeg is elindult, jöttek az utakon, és mondták a megdöbbentő esetet. Valamint mindnyájan állították, hogy mennydörgéseket hallottak, majd villámlást láttak a töltyfa mellett, és egy szép felhőcskét, amely felemelkedett a levegőbe, és eltűnt a szemük elől. Ez alatt a kis látnokok Oremban voltak, bezárva. Amint Lúcia írja, börtönbe zártak, és azzal fenyegettek bennünket, hogy ott is maradunk, még el nem áruljuk a titkot. Majd elvittek bennünket a körzet vezetőjéhez, s mivel nem mondtuk el a titkot, kiküldött bennünket, s megparancsolta, hogy forraljanak egy üstbe olajat, és abban süssenek meg bennünket. Hamarosan hívatta Jácintát, mondván, hogy ő lesz az első. Utána Ferencet hívták be, utána én következtem. Azt mondták, hogy az unokatestvéreim már meghaltak, és ugyancsak halál vár rám is, ha nem mondom el a titkot. Utána Jácintához és Ferenchez vittek. Azt mondták, hogy hamarosan együtt halunk meg forró olajban. Jácinta könnyes szemét és kezét az ég felé emelte, és elmondta a felajánló imát. Ó Jézusom, irántad való szeretetből. Majd később azt mondtam neki, ne sírj, ha nem is látjuk többé édesanyánkat, felajánljuk ezt is a bűnösök megtéréséért. A Szent Szűz arra tanított bennünket, hogy imáinkat és áldozatainkat ajánljuk fel engesztelésül az ő szeplőtelen szíve ellen elkövetett bűnökért. Lúcia így írja tovább. Hazaérve ebből a fogságból úgy emlékszem, hogy augusztus 15-én azonnal kiengedtük a bárányokat, és indultam ki velük a legelőre. Egyszerre a természet feletti atmoszférát éreztük körülöttünk, ami mindig is a mennyei jelenés közelettét jelentette számunkra. Ahogy Jácinta is odaérkezett, már láttuk a fényjelet, amit általában villámlásnak neveztünk, és a következő pillanatban már a Szűzanyát is ott láttuk a kis tölgyfán. Mit kíván tőlem? Kérdeztem. Menjetek 13-án a Kova da Iriába. Imádkozzátok minden nap a rózsafűzért. Az utolsó hónapban egy csodát művelek, hogy mindenki higgyen. Mit csináljak azzal a pénzzel, amit az emberek kovada Iriában hagytak, kérdeztem. Csináltassanak 2 körmeneti hord állványt. Az egyiket te viszed Jácintával és még 2 lányjal fehér ruhában, a másikat vigye Ferenc 3 fiúval. A többi pénz maradjon rózsafűzér ünnepére, s ami marad, arra a kápolnára, amit majd építenek. Majd így fejezte be. Imádkozzatok nagyon sokat, és hozzatok áldozatot a bűnösökért, mert sok lélek a pokolba kerül, mivel nincs, aki áldozatot hozzon, és imádkozzon értük. Majd szokása szerint felemelkedett, és kelet felé eltűnt. A fatimai üldözés programjának első pontja, ahogy láttuk, eredménytelenül végződött. Sem ígéret, sem fenyegetés nem használt. A halálbüntetéssel megriasztott gyermekek sem önmaguknak, sem egymásnak nem mondtak ellen. Sírtak ugyan, mert gúnnyal és gyűlölettel teli arcok előtt álltak, ismeretlen házban és börtönben, és meg voltak győződve, hogy megölik őket. Mégsem vonták vissza állításukat. A börtönben töltött idő a körzetvezető számára tökéletes csőddel végződött, és emiatt a fatimai események a gyermekekkel együtt még ismertebbekké váltak. Így született meg az üldözők fejében az a gondolat, hogy a hívők gyülekezeti helyén valami csoportos tüntetést kell tartani, s a tömeg előtt Fatima hírnevét meg kell semmisíteni. Ezért röpcédulákat szóltak szét, amely gúnyolta a jelenést, és meghívta a népet a következő vasárnapra, a 11 órás mise utánra, a fatimai templom térre. Ott akarták tartani a nyilvános gyűlést a fatimai jelenések ellen. A plébános azonban idejében megtudta ezt, és kihirdette, hogy vasárnap a szentmise nem a templomban lesz, hanem a közeli kis kápolnában. Így az ellentüntetők üres templomteret találtak. Erre kimentek a kovada Iriába, de ott sem volt senki. Így csődöt mondott a fatimai üldözés tervének második pontja is. Nagyon elterjedt a hír ezekről a szűzanya jelenésekről, és bármennyire akarták megakadályozni, a tömeg, a hívő sereg egyre jobban jött, és egyre többen érkeztek a jelenés helyére Iriába. Ezt a Fatimáról szóló előadást folytatni fogjuk, hiszen lejárt a műsoridőnk, a szűzanya 5 jelenésétől kezdve, illetve megemlékezünk most arról is, hogy a Szent Atya a 2 kisebb látnok gyermeket, Jácintát és Ferencet szenté avatta, pontosan a 100. az évfordulón, a 100. évfordulón, jelenéseknek a 100. évfordulóján, május 13-án személyesen elment Fatimába, és ott történt ez a szenté avatás. Folytatjuk tehát a Fatimáról szóló elbeszélést, és Fatima történetével megismerkedünk. Lesz még egy olyan érdekessége a műsorunknak következő héten, hogy magyarországi vonatkozása is van, hiszen Magyarországon található olyan szűzanya szobor, amit Fatimából kért egy plébános atya Soroksárújtelepre. Ez pedig 1959-ben történt, erről a legközelebbi műsorba fogunk beszélni. Köszönöm a türelmüket és a figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Magasztallak, Uram! A Mária Rádió egyházzenei műsorát hallhatták Ágostné Csérigazdát.

0: Hír perce.
1: 14. Leópápa Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel találkozott. Vincent József herceg primás halálának 51. évfordulójára emlékeztek Bécsben. Felvételt hirdet az Esztergomi Hittudományi Főiskola. Köszöntöm kedves hallgatóimat, a mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Csütörtökön érkezett meg Olaszországba az amerikai külügyminiszter Marco Rubio, aki egyenesen a Vatikánba ment, ahol az apostoli palotában találkozott a pápával. A Szentszék sajtóközpont közleménye szerint a CVS beszélgetés során a két állam megújította közös elhivatottságát, a két fél, az apostoli Szentszék és az Amerikai Egyesült Államok közötti jó kapcsolat ápolására. Eszmecserét folytattak, kiemelt figyelmet szentelve a háborúk sújtotta országoknak, politikai feszültségeknek és nehéz humanitárius helyzeteknek, illetve a békéért való fáradhatatlan munkának. A tárgyalások során szóba kerültek olyan háborúkkal érintett afrikai és közel-keleti országok, mint Libanon és Irán. Marco Rubio egy kristály amerikai futballlabdával ajándékozta meg Leópápát, aki egy olajfából a békefájából készített tollat adott a politikusnak. Mindszenti József herceg prímás halálának 51. évfordulója alkalmából a bécsi magyarok szentmisével és koszorúzással emlékeztek meg a néhai főpásztorról a betegápoló irgalmas rend templomában. A szentmisét Székely János szombathelyi püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. Koncelebrált Varga János, a Collegium Pazmanianum rektora, írta a Magyar Kurír. A főpásztor kiemelte, hogy Mindszenti bíboros tetteivel és a szegények mellett állt. Segítette a rászoruló családokat élelemmel, pénzzel és tüzelővel, támogatta a szegény sorsú gyermekek tanítatását, szeretett otthont alapított. A bíboros ábrázoló szobornál 2011 óta rendszeresen tartanak megemlékezéseket. Cenzer őrskövet felhívta a figyelmet, hogy a bíboros példája ma is eligazítást ad mindazoknak, akik hűséggel kívánnak ragaszkodni hitükhöz, hazájukhoz, közösségükhöz és erkölcsi meggyőződésükhöz. Az Esztergomi Hittudományi Főiskola felvételt hirdet a katekéta lelkipásztori munkatárs alapképzésre, akik a plébános vezetése mellett közreműködhetnek a különböző korosztályok hitoktatásában, illetve a plébániák lelkipásztori tevékenységeiben. A várhatóan elinduló közösségi gondoskodás alapszakra is várják az érdeklődők előregisztrációját. A hallgatók itt elsajátíthatják a közösségi gondoskodás különböző formáinak működését és az ehhez kapcsolódó alapvető ismereteket. Mindkét alapképzési szakon levelező képzésben állami ösztöndíjas vagy önköltséges formában oktatnak, áll a közleményükben. Az előregisztrációt a főiskola e-mailben fogadja a www.eshf.hu felvételi menüpontban. A felvételi eljárás indulásáról a főiskola a regisztráltakat közvetlenül tájékoztatja. A tanulmányi idő 6 fél év, fél évenként 10 szombat. Jelentkezési határidő május 20-a. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: Érintő. Elmélkedés Egri Tibor atyával.
1: Szent János evangéliumának olvasása. Egyszer útközben Jézus látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett, ez vagy a szülei, hogy vakon született? Sem ez nem vétkezett, felelte Jézus, sem a szülei, hanem Isten tetteinek kell rajta nyilvánvalóvá válniuk. Addig kell végbe véghez vinnem annak tetteit, aki küldött, amíg nappal van. Eljön az éjszaka, és akkor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak. Míg ezeket mondta, a földre köpött, nyálával sarat csinált, és a sarat a vakember szemére kente, majd meghagyta neki: menj, mosakodj meg a sírő atyavában. Ez annyit jelent, mint küldött. Az elment, megmozdott, és amikor visszatért, már látott. A szomszédok, és akik azelőtt koldulni látták, megkérdezték: nem ez az, aki itt ült és koldult? Némelyek azt állították: igen, ez az. Mások ellenben tagadták: nem az, csak hasonlít hozzá. De ő kijelentette: én vagyok az. Erre megkérdezték tőle: hogyan nyílt meg a szemed? Elmondta nekik: az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, a szememre kente és meghagyta, menj, mosakodj meg a siló a tavában. Elmentem, megmosdottam, és látok. Erre megkérdezték tőle: hol van? Nem tudom, felelte. Az imént még vakembert elvitték a farizeusokhoz, mert az a nap, amikor Jézus sarat csinált és megnyitotta a szemét, szombati nap volt. A farizeusok is megkérdezték tőle, hogyan nyílt meg a szeme. Elmondta nekik: sarat tett a szememre, megmozdottam, és most látok. A farizeusok közül némelyek így vélekedtek: ez az ember nem Istentől való, hiszen nem tartja meg a szombatot. Mások ellene vetették: hogyan tehet bűnös ember ilyen csodát? Így szakadást támad közöttük. Azért hát tovább foggatták a vakot. Mit tartasz arról, aki visszaadta a szemed világát? Azt, hogy próféta, felelte. De a zsidók sehogy se akarták elhinni, hogy vak volt, és hogy visszanyerte a szeme világát, ezért odahívták az imént még vak embernek szüleit, és őket faggatták. A ti fiatok? Azt mondjátok róla, hogy vakon született. Hát hogyan lehet akkor, hogy most lát? Szülei ezt válaszolták: azt tudjuk, hogy a mi fiunk, és hogy vakon született. De hogy most mindenképp miképpen lát, azt nem tudjuk. És azt sem tudjuk, ki adta vissza a szeme világát. Kérdezzétek meg tőle magától, hiszen megvan a kora, mondja el önmaga. A szülők azért beszéltek így, mert féltek a zsidóktól. A zsidók ugyanis elhatározták, hogy azt, aki messiásnak vallja, kizárják a zsinagógából. Ezért mondták szülei: megvan hozzá a maga kora, kérdezzétek meg tőle magától. Erre másodszor is hivatták a vakon született embert, és figyelmeztették: dicsőíts meg az Istent, mi tudjuk, hogy ez az ember bűnös. Az, hogy bűnöse, felelte, nem tudom. Csak azt tudom, hogy vak voltam, és most már látok. Erre újra faggatni kezdték: mi csinált veled, hogyan adta vissza a szemed virágát? Már elmondtam nektek, felelte, de nem hallgattátok meg. Miért akarjátok újra hallani? Talán ti is tanítványai akartok lenni. Erre becsmérelték, és azt mondták neki: légy a tanítványa te. Mi Mózes tanítványai vagyunk. Azt tudjuk, hogy Mózessel beszélt az Isten, de hogy ez honnét való, azt nem tudjuk. Épp ez a különös, felelte az ember, hogy nem tudjátok honnét való, mégis visszaadta a szemem világát. Tudjuk, hogy Isten nem hallgatja meg a bűnösöket, azt azonban, aki Isten félő és teljesíti akaratát, meghallgatja.

0: mióta fennáll a világ, sohasem lehetett hallani, hogy valaki visszaadta volna egy vakon születettnek a szemvilágát. Ha nem Istentől való volna, nem tehetett volna semmit. Erre rászóltak. Te akarsz minket tanítani, aki mindenestül bűnben születtél? Ezzel kidobták. Jézus meghallotta, hogy kidobták, és amikor találkozott vele, megkérdezte tőle, hiszel az ember fiában? Ki az uram? Kérdezte az ember, hogy higgyek benne. De hisz látott, felelte, ő beszél veled. Erre felkiáltott, hiszek, uram, és leborult előtte. Krisztusban szeretett testvéreim! Jézus Krisztus tanításain, csodáin és az Isten országáról szóló megnyilatkozásain elmélkedve nagyon sokszor jut eszembe gyermekkorom kedvenc meséjének, a Hupikék Törpikéknek egyik már-már szállóigévé nemesedett mondata, a törpök élete nem csak játék és mese. Gondoljunk csak bele, Jézus életét és földi munkáját hányszor nehezítették és keserítették meg az őt nem értő, vagy sokszor félreértő hókuszpókok. Az írástudók, akik a régi törvénnyel próbálták sarokba szorítani, a hamis messiás várók, akik sérelmeik megoldását várták Jézustól, és csalódtak, amikor ő a bosszú helyett mindig a szeretetről beszélt. Sőt, tanítványai, legközelebbi munkatársai között is voltak, akik árulással jutalmazták mindazt, amit éltünk és az egész világ érte. Jézus ezek ellenére, vagy éppen ezért is mindig hűséges volt tanításához. Nem alkudott meg, nem választotta a könnyebb utat, hanem beteljesítette azt, amiért küldetett. Az Istennel való egység végleges helyreállítását. Tanítványait pedig igyekezett felkészíteni a rájuk váró nehézségekre. Nem akarta őket, és bennünket sem, rózsaszín körben tartani. Előre szólt, hogy a kelyhet, amelyet ő is ivott, nekünk is ki kell innunk. Figyelmeztetett, hogy ahogy őt is üldözték, úgy bennünket is üldözni fogtak. Jelezte, hogy neki is voltak életében csúf, gonosz hókuszpókok, úgy ezeket mi sem kerülhetjük el. Ám a figyelmeztetések végső üzenete mégis a húsvét, az örök győzelem ígérete marad. Az az örömhír, hogy csatákat veszthetünk, de a háborút ő már végérvényesen megnyerte, nekünk is. Ennek a krisztusi nagy figyelmeztetésnek ékes példája a ma hallott evangéliumi szakasz is. Mit is olvastunk? Jézus meggyógyít egy születésétől fogva vakembert. Megajándékozza őt a legnagyobb ajándékkal, amit kaphatott, a látás képességével. És várjuk a történet csattanóját. A látó ember most már boldogan, teljes életet él, ameddig meg nem halt. Egy szép mesében, ahol a gonosz elnyeri méltó büntetését, az igaz pedig győztesen lovagol el a naplementében, valószínűleg ez így is történne. Ám az élet, sőt, a keresztény ember élete sajnos nem mese. Mert mit is látunk? A meggyógyított ember nemhogy örülhetne visszanyert látásának, hanem igazából ekkor kezdődik el az igazi kanossza járása. Bár minden olyan jól indult. Jézus, mint a Jóisten, az ember teremtésekor felhasználja az emberit, a természeteset, hogy az kiegészítve isteni erejével azt új életre keltse. A földporát használva, csak úgy, mint a teremtéskor, új életet teremt. Akkor Ádámot, az első embert, most pedig a látást. Akkor magából az éltető lelket adja, most nyálából ad, hogy visszaadja a látást. Akkor új ember született, most is egy új, teljes életet élő ember tapasztalja meg Isten életadó szeretetét. de a teljesség és a kitörő öröm helyett rögtön színre lép a kísértő is. Az édenkertben ez a kígyó képében megjelenő gonosz volt, most pedig sokan jelentkeznek erre a nemes feladatra. Jönnek először a katasztrófa turisták. Az emberek, akik ahelyett, hogy örülnének a vak ember boldogságának, rögtön konspirálnak. Nem is ő az, nem is volt vak, meg különben is. Aztán ráadásul még a farizeusokhoz is elcitálják szegényt, mert még kimondani is borzalmas, Jézus szombaton gyógyította meg őt. Na, és erre aztán ugrottak a farizeusok. Szombaton gyógyítani. Rögtön istenkáromlást is emlegetnek. Hát hogy képzeli valaki, hogy az Úr napján visszaadja valakinek a látását? Ott van a többi nap, akkor gyógyítson. Ezért néhányan közülük megértették Jézus csodáinak a lényegét, hogy a két főbevések törvényt mindig megelőzi a szeretet és az irgalmasság törvénye. Szegény, volt vak hősünk, pedig csak átszótlanul. Itt vagyok, meggyógyultam, látok, és ti nem látok engem? Csak a törvényen vitatkoztok, vagy végre engem, a meggyógyultat is észrevesztek. Aztán megérkeznek a szülők is, és remegve állnak a bíróság elé. Miért is remegtek? Mert tudták, hogy ha a fiúk mellé állnak, és dicsőítik meggyógyítóját, akkor a farizeusok haragja vár rájuk. Ha pedig leplezik örömüket, akkor a meggyógyult fiúkat árulják el. Így gyorsan vissza is dobták a döntés felelősségét szeretett gyermekükre. Megvan neki a kora hozzá, őt kérdezzétek. A kisebb ellenállás felé való haladás győzött. Ugye, ismerős a mondás, ne szólj szám, nem fáj fejem. Így pedig a labda ismét a fiú tér felén pattogott. Szegény meggyógyult pedig, a labda hasonlatot tovább gondolva, úgy érezte magát, mint egy teniszlabda a Roland Garros torna döntőjében. Ismét a nagy tanács előtt áll, ahol a legnagyobb jóindulattal faggatják. Megint, igaztalanul, mint egy koncepciós perben. És amikor észérvekkel megvédi az őt meggyógyító Jézust, még ki is dobják a tanásteremből. Szerintem ekkor talán már meg is bánta, hogy visszanyerte a látását. Érdemes volt, mert öröm és együttérzés helyett csak elmarasztalást és megrovást kaptam. És most, hogy már nem csak a világot látom, hanem azt is látom, hogyan működnek az emberek. Hogy mennyire nem számít a másik ember, csak az, hogy az én igazam, az én törvényem érvényesüljön. Hogy mennyire könnyen gázolnak át rajtam, ha megzavarom a törvényeikre épített hamis valóságokat. Hogyha a csodás gyógyulásom megsérti az embertelen törvényeikkel körbevástyázott álomvilágukat, akkor rögtön eldobandóvá és feláldozhatóvá válok. A háttérből mélyen pedig csendesen szól egy isteni hang. A poharat, amelyből én is iszom, ti is inni fogjátok. Mindezeket olvasva felmerül bennünk a Szentírás mai olvasóiban a kérdés, hát így kell, hogy egy ilyen happy end nélküli érjen véget a mai evangéliumi történet. Hát van igazság a földön. Kedves testvéreim, nem így ér véget a történet, mert a legfontosabb találkozás még hátra van. Hiszen a meggyógyított, a megalázott, tanácsból kidobott emberre még várt a végső, az igazi találkozás Jézussal. Az, ami felülírt minden eddigi megaláztatást, ami tényleg üdvösséget adott neki, és ami nem csak a fizikai látását adta vissza, hanem a lelki szemeit is kinyitotta. És ez igazán fontos szem, most már látja az örök világosságot. Látta, akiért érdemes volt szenvednie. Látta azt, aki túllép az emberi, világi gyarlóságon és a lélektelen törvényeken. Aki előtt őszintén, lelkesen leborulhatott. Hiszek benned, Uram. Hiszünk mi így. Bízunk benne. Akarunk tényleg, valóságosan látni, akkor is, ha ez nagyon nem könnyű. Látjuk az igazi világosságot. Adja meg nekünk a Jóisten, hogy merjünk, akarjunk és lássunk. Amen.
1: Egri Tibor atyát hallották.
2: Szent János evangéliumának olvasása. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lehet.

Az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. A szenvedés értéke. Főtisztelendő paptestvérek, kedves zarándok testvérek, egy mondatban össze kellene foglalnom azt, ami a szívemben van, és ami a mai napon zarándoklatunk alkalmával megfogalmazódott bennem, az ez a mondat. A szenvedés értéke. De még mielőtt erről beszélnék, tessenek megengedni, hogy kifejezzem örömömet és köszönetemet, mint ahogyan azt említettem, különleges évet ünneplünk itt Mária Pócson, 330 éve vitték el az első könnyező képet, amely itt könnyezett, 330 éve tapasztalták meg itt Mária Pócson azt a csodát, amelyből mi is zarándokok, amikor elzarándokolunk ide, egy kicsit megkapunk, mi is részesülünk belőle. És 330 év után tessenek elképzelni, hogy most ebben az évben, még egy hónapja sincs, 2-3 hete, hogy első alkalommal jöttek el Bécsből megnézni, hogy valójában honnan is származik az a kegykép, amelyet ők is nagyon-nagyon tisztelnek Bécsben. Nem tudták, hogy hol van Mária Pócs. Tessék elképzelni, 330 éve elvitték a képet, és mint csak most voltak itt látogatóban. A szenvedés ára. Ez is egyfajta visszajelzés és megerősítés számunkra, hogy időnként a megpróbáltatásoknak, a nehézségeknek, a szenvedésnek, igenis az Isten színe előtt van értéke, és nagyon is értékes. Mint ahogyan értékes számomra ez a zarándoklat is. Talán akik ismernek, tudják, hogy én nem nagyon szeretek ünnepelni, főként nem, amikor születésnap, névnap, vagy valamilyen évforduló van, és csöngött a telefon, Lajos atya hívott, hogy Ábel atyának nem lenne kedve zarándokolni velünk. Nem gondoltam, hogy ilyen sokan leszünk, de igent mondtam. És amikor mondta az időpontot, akkor úgy szívemben elmosolyogtam magam, mert én tudtam, hogy ezen a napon van az én püspökszentelésemnek az évfordulója. És a jó érzéssel töltött el, hogy én ezt csendben akartam megünnepelni, de ha már megígértem Lajos atyának, milyen szép lesz, hogy akkor zarándokként érkezek a szentelésem napján ide Mária Pócsra. De hogy az Úristennek milyen csodálatos tervei vannak, és azt olyan jó megtapasztalni. Tessenek megengedni, hogy őszintén elmondjam, hogy ez a mai zarándoklat mit jelent számomra, és miért fontos. Mert én nagyon sokszor zarándokoltam Mária Pócsra. Gyalogosan, biciklivel, kevesen tudják, hogy én szerveztem ide az első motoros zarándoklatot. De zarándokoltam már lóháton is Mária Pócson. Tehát gyakorlatilag nem sok olyan zarándoklat forma létezik, amiben én ne vettem volna részt ide Mária Pócsra, de a mai az különlegesen is kedves lett számomra, mert ahogyan jöttünk, és láttam az előttem lévő sokaságot, meg a mögöttem jövő sokaságot, és ahogyan a por keveredett körülöttünk, úgy felnéztem az égre is, a jó érzéssel töltött el, hogy én úgy éreztem, hogy önök a mai napon az én szentelési ajándékaim. Mert olyan sokszor zarándokoltam ide Mária Pócsra, de vagy idősebbekkel, vagy fiatalokkal, vagy papokkal, vagy cigányokkal, vagy külföldiekkel, de hogy így együtt, idősebbek, a középkorosztály, a fiatalok, a gyermekek, meg hogy a cigányok is becsatlakoztak, és hogy együtt tudtunk zarándokolni. Ez olyan boldogsággal, olyan örömmel töltött el a szívemet, hogy a Jóistentől én ezt kaptam ajándékra a mai napon. Hogy önök az én szentelési ajándékaim. És ebben is megjelenik az a mondat, amivel összefoglaltam a mai zarándoklatunkat, hogy a szenvedésnek az értéke, hogy igen, a szenvedésnek van értéke.
Volt értelme, van értelme, hogy elzarándokoltunk ide Mária Pócsra, mert tudjuk, hogy ez értékes a szűzanya előtt. Hogy ő közben jár értünk, és továbbítja a mi könyörgéseinket. De ahhoz nekünk végig kellett jönnünk ezen a poros úton. Meg el kellett viselnünk, ahogy tűzött ránk a nap. Meg azért így a vége felé, nem tudom önök, hogy voltak vele, de azért már úgy én is éreztem, hogy azért olyan jó lenne már látni a templom tornyait. És hogy ez értékessé teszi a szenvedésünket. Ez azért is különleges számomra, mert amikor én is fiatalabb voltam, akkor a lelki irodalomat olvasva egy olyan különleges dologra hívták fel a kortárs lelki atyák a figyelmemet, hogy az ember, különösen ha fiatal, és minél többet szórakozik, úgy fogalmaztak, hogy bulizik. Most a fiataloknak mondom, ezt lehet, hogy nem fognak neki örülni. Én is örültem akkor, amikor hallottam, vagy ezt olvastam. Minél többet szórakozik, annál többet fog szenvedni. De ugye a szórakozás az nem egyenlő az ünnepléssel. És én megmondom őszintén, hogy én nagyon tiltakoztam ez ellen. Hogy én ezzel nem értek egyet. Nem helyes. Hát a Jóisten nem akarja, hogy mi miután jól éreztük magunkat, utána velünk valami nem jó történjen. Hiszen azt mondjuk, hogy mi keresztények vagyunk. Maga az Úr Jézus mondja, hogy ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat, én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad nektek, azaz megvigasztal benneteket. Hát ilyen lenne az Isten, hogy ha én egy picit próbálom jól érezni magam, próbálok kikapcsolódni, akkor annak a nehézség a vége. És minél többet gondolkodtam az életemen, az örömteli pillanatokon az életemben, rájöttem, hogy igaza van ennek a lelki tanításnak. Az idősebbek talán értik, a fiatalakban még nem. De majd ők is megértik később, hogy az életünkben nem tapasztaljuk meg mindig az örömteli, felemelő pillanatokat. Hogy igenis, amikor jól érezzük magunkat, azt gondoljuk, hogy ez a Jóistennek az ajándéka, és ezt azért kaptuk, vagy azért kapjuk, mert megérdemeljük. És utána, amikor történik velünk valamilyen nehézség, vagy megpróbáltatás, az rosszul esik. Mondhatnám, hogy fáj. Mert az ember minél többet szórakozik, annál többet fog szenvedni, tartja a lelki irodalom. Sőt, azt tartják, hogy az egyházunknak napjainkban, tudom, kérdezték már önöket, hogy önök szerint, ezt már olyan sokszor megkérdeztem a hívektől, hadd kérdezze meg önöket is, hogy önök mit gondolnak az egyházunknak? Mi a legnagyobb ellensége? Gondolkodtak már ezen? Útközben idefelé többekkel beszélgettünk, és mondták, hogy bizony milyen szép, hogy zarándokolunk, de hogy cserélődik a zarándokoknak a száma. Volt, amikor már többen is jöttek, volt, amikor kevesebben is jöttek. Vannak, akik már nincsenek közöttünk, akik régebben zarándokoltak. Vannak fiatalok, akik az élet dolgaival foglalkoznak, de már nem zarándokolnak velünk. Ha évről évre csatlakoznának mindig azok, akik újak, milyen sokan lennénk már? De valamiért nem, mert az élet úgy hajlamos elterelni bennünket. És a keresztény életünktől is elterel bennünket az élet. És azt mondják a lelki atyánk, hogy az egyházunk legnagyobb ellensége a szórakoztatóipar. Hogy a jólét, a szórakozás és a kikapcsolódás a sokszor felülírja az Istennel való kapcsolatunkat, a vallásos életünket, a mi buzgóságunkat. És utána csodálkozunk, hogy nem tapasztaljuk meg az Isten megerősítő, segítő kegyelmét. Mert azt mondja az Úr Jézus, ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő vigasztalót küld majd nektek. A szenvedésnek az értéke nem csak a zarándoklatukban jelenik meg, hogy
érdemes volt elzarándokolni Mária Pócsra, mert mi is értékesebbeknek érezzük magunkat. Nem csak azért, mert tudjuk, hogy ez a szűzanya előtt is nagyon értékes és kedves. Nem csak azért, mert nagyon sok zarándoklat alkalmával, nagyon sok embernek az imája, meghallgatása talált már itt Mária Pócson, és a szűzanya közben járására nagyon sok csoda történt már emberi életekben. Hanem a szenvedés értéke megjelenik a mindennapokban is. Amikor szembesülünk azzal, hogy nem kerülhetjük el, hogy nehézségekkel és megpróbáltatásokkal nézzünk szembe. Fizikai képtelenség. És hogyan lehet az, hogy ez értékessé tud válni az életünkben? Hogyan lehet a szenvedés értékes az emberi életben? És ezen én mostanában gondolkodom. Mostanában foglalkoztat engem is, talán már én sem vagyok annyira fiatal, mint amikor hallottam azt, hogy az ember minél többet szórakozik, akkor annál többet szenved. Most már idősebb fejjel megértem, hogy ha az ember minél többet szenved, az az Isten előtt annál értékesebb. És lehet, hogy ez fájdalmasan hangzik. Lehet, hogy ez még egy picit le kell, hogy csapódjon a lelkünkben, hogy megértsük. De a szenvedést követő érték, amelyet az Istentől kapunk, az mindent képes felülírni. És nem akármilyen szenvedésre gondolok, hanem a Krisztusért vállalt szenvedésre gondolok. Hogy ez még egy utolsó személyes hitvallással, hadd mondjam el önöknek, hogy ez az én életemben hogyan jelenik meg. Én nagyon fiatalon elveszítettem édesanyámat. És minden gyermek, aki szereti az édesanyját, az sokszor visszagondol az ő édesanyjára is, és úgy visszacsengnek a fülében azok a szavak, azok a tanítások, amelyeket mondott. Nem kell ahhoz, hogy mennyországban legyenek a szüleink, itt a környezetünkben lévő szüleinknek a tanítása minden egyes ember, még a felnőttnek is a fülében visszacseng. De aki elveszíti az édesanyját, az különösképpen is figyel arra, hogy mit is mondott nekem az én édesanyám. És különlegesen is fáj az, amikor az ember már nem hallja azt, amikor az édesanyja vigasztalja a gyermekét. Milyen jó az a fiataloknak, amikor odaszaladhatnak az édesanyjukhoz is, és elmondhatják, hogy valamilyen problémájuk van, vagy sírnak. És milyen jó azt a gyermeknek hallani, milyen lehet látni, hogy mennyire megnyugszik a gyermek az édesanyjának az ölébe. Amikor az édesanyja megsimogatja a fejét, és azt mondja, hogy jó van gyermekem, majd meglátod, hogy minden rendben lesz. Vagy amikor megüti az gyermek magát, akkor azt mondja neki az édesanyja, hogy ó, meglátod, majd meggyógyul, erősebb lesz a helye, mint előtte volt. És még sorolhatnám, hogy az emberben visszajönnek ezek az emlékek, visszajönnek ezek a szavak. És tessenek elképzelni, nem tudom, hogy más is így van ezzel, az idősebbekre nézek, akiknek már az édesanyjuk az én édesanyámmal együtt van. Nem tudom, hogy önök hallják-e még az édesanyjuknak a hangját. Én már nem. A szavakat igen. De már nem ismerném meg a hangját, tessenek elképzelni, mert olyan régen meghalt, hogy már elfelejtettem. És ez is fájdalommal töltötte el a szívemet, mert emlékeztem a szavakra, visszavillantak az emlékképek, de az úgy már rosszul esett, hogy már nem emlékszem a hangjára, hogy milyen volt a hanglejtése, hogy hogyan mondott dolgokat. És tessenek elképzelni, hogy milyen csodálatos a Jóisten, hogy ide kerültem Mária Pócsra, bekapcsolódtam zarándoklatokba, és tessenek elképzelni, hogy nem hallottam továbbra sem édesanyámnak a hangját,
de elkezdett a szívemben a kegykép előtt felerősödni az a fajta anyai szeretet és gondoskodás, amelyet akkor éreztem, amikor gyermek voltam, és odaszaladtam édesanyámhoz. És olyan jó érzéssel töltött el zarándoklatról zarándoklatra, és szerintem ez csak a zarándokok érzik meg igazán. Hogy kimondatlanul, füllel nem lehet ezt meghallani, hanem valott az embernek a szívében és a lelkében, amikor elzarándokol egy zarándoklat után, egy fárasztó, egy kimerítő zarándoklat után, akkor mintha azokat a megnyugtató szavakat hallaná, amit az édesanyja mond a gyermekének. Örülök neked, gyermekem, hogy ma eljöttél. Olyan a jó érzéssel tölt el az embert itt a kegykép előtt, tudni azt, hogy a szűzanya szeret bennünket. Mint amikor az édesanyja azt mondja a gyermekének, hogy gyermekem, szeretlek téged. Mint amikor az édesanyja a rossz gyermekének is azt mondja, gyermekem, én így is szeretlek téged. Amikor azt halljuk a szívünkben, hogy ne félj, én bízok benned, mert tudom, hogy ügyes vagy. Amikor azt halljuk itt Mária Pócson a szűzanyától, gyermekem, majd én gondodat viselem. Amikor gyermek voltam, és csintalan, akkor az édesanyám sokszor mondta, hogy nem baj, fiam, majd beszélek én apáddal. És amikor eljövök ide Mária Pócsra, ránézek a kegyképre, és itt is ezt hallom. Nem baj, fiam, majd beszélek én apáddal. Hát ez a zarándoklatnak az értéke mindannyiunknak életében. Én kívánom, hogy mindannyian tapasztalják meg, hogy a szenvedésnek van értéke az életünkben, és a keresztény ember számára a Krisztusért vállalt szenvedés az értékes az Isten előtt, kedves a szűzanyának, és azt mindig a mi javunkra fordítja. Hát adja Isten, hogy önök is ezt érezzék. Ámen.

Föltámad Krisztus! Valóban föltámad. Krisztusban szeretett testvérek, eheti evangéliumi elmélkedésünk János evangéliumának 11. fejezete 47-től az 54. versig tartó szakasz alapján történik. Abban az időben a főpapok és a farizeusok összehívták a főtanácsot Jézus ellen, és azt mondták, mit tegyünk, mert ez az ember sok csodajelet tesz. Ha hagyjuk ezt neki, mindnyájan hinni fognak benne. Aztán majd jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk szentélyünket és népünket is. Egyikük pedig, Kaifás, aki abban az évben főpap volt, ezt mondta nekik. Ti nem tudtok semmit. Nem fontoljátok meg, hogy hasznosabb nekünk, hogy egy ember halljon meg a népért, mint sem, hogy az egész nemzet elveszem. Ezt pedig nem magától mondta, hanem mint azon év főpapja megjövendőlte, hogy Jézus meg fog halni a nemzetért, és nem csak a nemzetért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybegyűjtse. Attól a naptól tehát elhatározták, hogy megölik őt. Jézus ezért nem járt többé nyilvánosan a zsidók között, hanem elment onnan a pusztához közeli vidékre, az Efraimnak nevezett városba, és ott tartózkodott tanítványaival együtt. Ezekben a napokban a húsvéti időszaknak az utolsó napjait töltjük. A húsvéti időszakban számtalanszor megvallottuk a föltámadottat. A föltámadt Krisztust dicsőítettük, szertartásaink, imádságaink, köszönésünk is ezt tükrözte, ezt támasztotta alá. Azonban az Úr Jézus elvégezte művét föltámadásával, és mindannyiunk számára, hogy ezt azért vitte véghez, hogy összegyűjtse a nemzeteket, hogy összegyűjtse a népeket, hogy önmagához vonzon mindenkit. Az Isten azért cselekedett hatalmas dolgokat, hogy megmutassa az ő hatalmát és szeretetét, és hogy erre a hatalomra és szeretetre az ember hittel válaszoljon. Erre hívott meg bennünket az Isten fia. És az imént elhangzott evangéliumi szakaszban hallhattuk a főpapnak a gondolkodását és az előjáróknak a gondolkodását, akik ellenséget láttak Jézus Krisztusban, ugyanakkor az Isten mégis ezen keresztül az üdvösség történetet írja, és a szenvedésen a kereszthalálon át mégiscsak a föltámadásé, a mindeneket meghaladó dicsőségé a főszerep. Éppen ezért, habár a húsvét idő most lezárul mennybe menetel ünnepével, mégis mi továbbra is a föltámadottat dicsőítjük, aki távlatot mutatott nekünk, aki összegyűjtötte népét, és ez a nép reményeink szerint egy szájjal és egy szívvel dicsőíti az Istent, és halad az Isten országa felé vezető úton. Amen.

0: és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak görög katolikus atyákkal.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Kedves hallgatói család! Húsvét az év legnagyobb keresztény ünnepe. Jézus szenvedése és feltámadása megváltást hozott nekünk. Lehetővé tette számunkra, hogy reményt kapjunk a boldog örök életre. Legyen ez az időszak az öröm, a szeretet és a megbocsátás ünnepe mindnyájunk számára. 16. Benedek pápa mondta, a keresztények legnagyobb titka az, hogy az Isten fiának feltámadásával minden életet újra lehet kezdeni. A Mária Rádió támogatásával lehetőséget teremtenek arra, hogy minél több emberhez eljuthasson ez az örömhír. Kérem, segítsenek nekünk adományaikkal húsvét után is, hogy továbbra is szolgálhassuk a szűzanya hangjának terjesztését. Bízunk benne, hogy a Mária Rádió nagycsalád összefogásával még több embernek hozhatjuk el Isten igéjét és szeretetét. Köszönöm, hogy nagylelkűen támogatja az Isten Anya rádióját.
3: Istennek hála, több határon túli magyar lakta területen is működik magyar nyelven sugárzó Mária Rádió. Ezek nem csak az anyanyelvi evangelizációt szolgálják, hanem a megtartó magyar identitást is erősítik. A Mária Rádió magyar nyelvű családja Szent István és Mária országát az éteren keresztül egyesíti. Ez a szolgálat azonban segítségre szorul. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről, ezért egyre kevesebben tudják fenntartani a Mária Rádiót. A felvidéki Mária Rádió fenntartási költségei pedig olyan mértékben megemelkedtek az energiaár robbanás miatt, hogy az már a fennmaradásukat veszélyezteti. Ezért a Kárpát-medence magyar nyelvű Mária Rádiós családja délvidéken, felvidéken, Erdélyben és az anyaországban összefog és közösen gyűjt adományt a felvidéki és a délvidéki testvéreknek háromnapos maratoni adománygyűjtő műsorsorozat Mariaton keretében, május 13-án, 14-én és 15-én. A műsorban megszólalnak a Mária Rádió vezetői, önkéntesei, hallgatói, közéleti szereplők határon innen és túl. Hallgatóink közelebbről is megismerhetik délvidéki és felvidéki testvéreink életét, hitét, értékeit, örömeit és gondjait. Vegyünk részt a Kárpát-medencei magyar összefogásban, hiszen ha ezeken a napokon imával és adománnyal támogatjuk a Mária Rádió délvidéki és felvidéki misszióját, a szűzanya munkatársaivá válunk, közösséget vállalunk határon túli testvéreinkkel, és kifejezzük szeretetünket irántuk, ami talán a legnagyobb segítség a számukra. Kérjük, értesítsék olyan ismerőseiket is, akik örömmel nyújtanának segítséget a Magyarok Nagyasszonya határon túli rádióinak május 13-án, 14-én és 15-én.
4: Napsugaras tornyok címmel új sorozat indul a Mária Rádióban április 29-én. A 20. század első fele hazánkban a templomépítés virágkora volt. Több száz épületet emeltek ezekben az évtizedekben Isten dicsőségére. E nagy szám persze jelentős változatosságot is takart. A gyülekezet méretétől és anyagi lehetőségeitől függően voltak kisebbek és nagyobbak, tízesebbek és puritánabbak, illetve a felekezeti előírások is befolyásolták a megjelenésüket. Mindezeken túl pedig az éppen divatos stílusok is rányomták bélyegüket a templomokra. Új sorozatunkban Budó Péter művészettörténész, ceglédi önkéntesünk, művészettörténeti szempontból mutatja be az egyes irányzatokba tartozó templomokat, a historizmustól a szecesszión és az art déco-n át a modernizmusig. Az első rész április 29-én szerdán 20 óra 16 perckor jelentkezik. A műsor 4 hetente hangzik el. Várjuk Önöket szeretettel! Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai a Nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket, lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

a májusi életigét és magyarázatát hallják. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A feltámadott, miután húsvét reggelén megjelent Mária Magdolnának, még aznap este megjelent tanítványai körében is. Az első reakciójuk az öröm, melyet az a valódi béke tesz teljessé, amit csak ő adhat. Békesség nektek! Az öröm és a béke a lélek gyümölcsei, Jézus ezért mondja nekik rögtön, hogy vegyétek a Szent Lelket. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket, és miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. A Szent Lélek nem csak alkalmassá teszi a tanítványokat ugyanarra a küldetésre, amelyet Jézus kapott az Atyától, hanem újjá is teremti őket. A feltámadott cselekedete, amellyel rájuk lehel, ugyanaz, mint amellyel a Teremtő lehelt életet a föld porából formált emberbe. Amint a teremtés az Atya szeretetének folyamatos műve, amely fenntartja az egész világ mindenséget, úgy a feltámadott által a Szentlélekben végbe vitt új teremtés is szüntelenül élteti az Isten országa felé tartó emberiséget. Az e havi életige arra emlékeztet, hogy létünk egy nagyszerű lehetőséget kínál, másik Jézussá válhatunk. Ez igaz ránk egyénenként, de közösségileg még inkább. Jézus többes számban beszél a tanítványokhoz, ugyanis csak együtt, minden tag a maga sajátosságával vagyunk képesek megismételni Jézus titokzatos testét. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Mint fiak a fiúban, nekünk is ugyanaz a hivatásunk, mint Jézusnak. Az Atyától jöttünk, és hozzá kell visszatérnünk. Miközben a világban a Szentlélek kegyelméből ugyanazokat a tetteket és szavakat ismételjük, mint ő. Ha megnyílunk ez előtt az ajándék előtt, mi is Pállal együtt mondhatjuk. Már nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Ez az ige tehát arra hív, hogy mélyebb kapcsolatba kerüljünk a Szentlélekkel az imában és a mindennapi életben. Figyeljünk arra a hangra, mert tudnunk kell, hogy a Szentlélek nélkül Isten távoli, Krisztus múlté marad, az evangélium holdbetű, az egyház pusztán szervezet, a misszió pedig csak propaganda lenne. De a Szentlélekben a kozmosz felemeltetik, és az ország megszületéséért fohászkodik, a feltámadt Krisztus jelenvalóvá lesz, az evangélium értető erőt, az egyház, Szent Háromságos közösséget jelent, a misszió pedig maga a pünköst. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket. Andrea serdülőkori válságban lévő kamasz fiú volt. Leküzdhetetlennek tűntek számára az élet értelmével kapcsolatos kétségei, a jövőtől való félelem és saját gyengeségei. Gyakran elcsüggett, boldogtalan volt. Valaki azt javasolta neki, beszéljen Chiara Lubickal. Közvetlenül a találkozás előtt Andrea hallotta, hogy Chiara azt suttogja, Szentlélek, és megértette, hogy Chiara imádkozik. A beszélgetés során úgy érezte, mélyen megérti, meghallgatja, és olyannak fogadja el őt, amilyen.
eltöltötte a béke, nem mintha a problémái hirtelen megszűntek volna, hanem azért, mert már volt valaki, akivel megoszthatta azokat. Kiárától nem csak konkrét segítséget kapott, meséli majd évekkel később, hanem egy új életstílust tanultam, hogy álljak oda a szenvedők mellé gyengétséggel és megértéssel, ítélkezés nélkül, úgy, ahogy Jézus tenné. Ezt csak a Szentlélek tudja megvalósítani, ha befogadjuk és hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Amint engem küldött az Atya, úgy küldölek én is titeket. És miután ezt mondta, rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket!

0: Hír perce.
1: Marilag Szent Lujza rendalapítóra emlékeztünk szombaton. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. 42 elveszettnek hit oldalt azonosítottak a korai Új Szövetség kéziratából. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna. Marilag Szent Lujzára, a szociális munkások védőszentjére emlékezünk liturgikus emléknapján május 9-én, aki Páli Szent Vince munkatársa volt. Együtt alapították meg az irgalmas nővérek rendjét. Életében különleges módon összekapcsolódott a misztika és a szociális érzékenység, írta a Magyar Kurír. 1624-ben látomása volt, majd találkozott Páli Vincével, és kirajzolódott előtte, milyen szolgálatra hívja őt az Isten. 1633-ban közösen megalapították a Szeretett Leányai Társulatát, az Irgalmas Nővérek rendjét. Szerzetesi házban éltek, de napközben kijártak a kórházakba, árvaházakba, szükségszállásokra dolgozni. 70 éves volt, amikor 1660. március 15-én néhány hónappal Vince halála előtt meghalt. Akkor már több mint 40 házuk volt Franciaországban. Lujzát 11. Pius pápa 1934-ben avatta szenté, Szent 23. János pápa nyilvánította őt a szociális munkások védőszentjévé, 1960-ban. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói családtagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Szent Pál Jézus megváltási tanait terjesztette az első századi mediterrán világban. A 6. századból származó Kódex H. Pál apostol görög leveleinek másolata. Ezt az értékes kódexet a 10. és 13. század között szétszették, oldalait pedig kötőanyagként használták fel más kéziratokhoz, írta a vasárnap.hu. Egyháztudósok azt a célt tűzték ki, hogy digitálisan rekonstruálják a kódexet, és visszaállítsák úgy, ahogyan az szétbontása előtt létezett. A nemzetközi csapat, melyet Gerrick Allen professzor vezet a Glasgow-i Egyetemen, monumentálisnak nevezte a 42 elveszettnek hit oldalt a világ egyik legfontosabb korai újszövetségi kéziratából. Új képalkotást alkalmaztak a fennmaradt oldalak képeinek feldolgozására, hogy visszanyerjék a fizikailag már nem létező kísértett szöveget. A csapat párizsi szakértőkkel is együttműködött a kor meghatározásban. Köszöni megtisztelő figyelmüket, a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: 23 óra.
1: Mária Rádió Dabas, FM 97,5.
2: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vértesajai László. Hétfői műsorunk témái. Szeressük egymást, ahogy Jézus szeretett bennünket. Leó pápa Regina Czöli imája. Vessenek véget minden erőszaknak a Száhel-övezetben. A Szentatya felhívása. A rászorulók segítése inkább az igazságosság kérdése, mint a jótékonyságé. Leó pápa beszéde. A Szentatya az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok.

0: mintegy 25 ezer hívőt. Húsvét 6. vasárnapjának evangéliumi szakaszához fűzve gondolatait arra buzdított, hogy adjunk hálát a vigasztaló Szentlélek ajándékáért, aki olyan szövetségesünk, aki soha nem hagy bennünket cserben. Az evangéliumban ma azokat a szavakat hallottuk, amelyeket Jézus az utolsó vacsorán intéz tanítványaihoz. Miközben a kenyeret és a bort szeretetének élőjelévé változtatja, Krisztus ezt mondja: ha szerettek engem, megtartjátok parancsaimat.
1: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti.
0: Kezdte beszélét a pápa. Ez a kijelentés megszabadít bennünket egy félreértéstől, nevezetesen attól a gondolattól, hogy csak akkor részesülünk szeretetében, ha megtartjuk parancsolatait. Ebben az esetben ugyanis a mi igazságosságunk lenne Isten szeretetének előfeltétele. Azonban éppen ellenkezőleg, Isten szeretete a mi igazságosságunk alapja, mutatott rá a Szent Atya. Valójában csak akkor tartjuk meg a parancsolatokat, Isten akaratának megfelelően, ha felismerjük irántunk érzett szeretetét, ahogyan azt Krisztus kinyilatkoztatja a világnak. Jézus szavai tehát kapcsolatba lépésre hívnak meg, nem pedig egyfajta zsarolást vagy kételyes felfüggesztést fejeznek ki. Ezért parancsolja nekünk az Úr, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett bennünket, utalt a pápa János evangéliumának szavaira. Jézus szeretete az, ami felébreszti bennünk a szeretetet, és maga Krisztus az igazi szeretet mértéke, az örökké hűséges, tiszta és feltétel nélküli szeretet kritériuma. Azé a szereteté, amely nem ismeri sem azt, hogy de, sem azt, hogy talán, amely önmagát adja anélkül, hogy birtokolni akarna, amely életet ad anélkül, hogy cserébe bármit is kérne. Mivel Isten szeret minket elsőként, mi is képesek vagyunk a szeretetre, és amikor igazán szeretjük Istent, akkor igazán szeretjük egymást is, állapította meg Leó pápa, az élettel összehasonlítva a szeretetet. Csak az élhet, aki megkapta az élet ajándékát, és csak azt tud szeretni, akit már szerettek. Az Úr parancsolatai ezért olyan életrendet jelentenek, amely meggyógyít a hamis szeretetektől, olyan lelki életmód, amely az üdvösséghez vezető út, fejtette ki katekézésében a Szent Atya. Az Úr éppen azért, mert szeret bennünket, nem hagy minket magunkra az élet megpróbáltatásaiban. Megígéri nekünk a paraklétoszt, a vigasztalót,
1: ci promette il paraclito,
0: vagyis a védelmezőt, az igazság lelkét. Ez egy olyan ajándék, amelyet a világ nem kaphat meg, amíg ragaszkodik ahhoz a gonoszsághoz, amely elnyomja a szegényeket, kirekeszti a gyengéket, megöli az ártatlanokat. Aki azonban megfelel Jézus mindenki iránti szeretetének, a Szentlélekben olyan szövetséges lel, aki soha nem hagy cserben. Ti ismeritek őt, mondja Jézus, mert veletek marad, és bennetek lesz. Jézus azáltal, hogy igazi és örök szeretetet kínál fel nekünk, megosztja velünk a szeretett fiú önazonosságát. Én atyámban vagyok, ti pedig én bennem, és én ti bennetek. Idézte az evangéliumi szakasz szavait Leó pápa. Ez a magában ragadó életközösség megcáfolja a vádlót, a rágalmazót, vagyis a paraklétoszt ellenségét, a mi védelmezőnkkel szemben álló szellemet. Miközben a Szentlélek az igazság ereje, ez a vádló a hazugság atya, aki az embert Isten ellen, az embereket pedig egymás ellen akarja fordítani. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit Jézus tesz, amikor megment minket a gonosztól, és testvérek népeként egyesít bennünket az egyházban, mondta Leó pápa, majd beszélve végén arra buzdított, hogy hálával telve a Szentlélek ajándékáért, bízzuk magunkat Szűz Mária, az isteni szeretet anyja közben járására.
1: Regina Celi Letare, Alleluia!
0: Vessenek véget minden erőszaknak a szájlövezetben. A pápa felhívása. A Regina Celi elimádkozását követően 14. Leó pápa mindenek előtt a szájlövezet békéért emelte fel hangját.

0: Hájl.
1: Majd megemlékezett a kopt katolikus barátság napjáról, és köszöntötte az édesanyákat. Leó pápa aggodalommal értesült az erőszakos cselekmények növekedéséről a Száhél-övezetben, különösen Csádban és Maliban, amelyeket a közelmúltban terrortámadások sújtottak. A Szentatya imádkozik az áldozatokért és együttérzéséről biztosította a szenvedőket. Annak a reményének adott hangot, hogy véget vetnek az erőszak minden fajtájának, és arra bátorított, hogy tegyenek meg minden erőfeszítést a szeretett vidék békéje és fejlődése érdekében. Leó pápa emlékeztetett rá, hogy minden év május 10-én ünnepeljük a kopt katolikus barátság napját. A pápa testvéri üdvözletét küldte II. Tavadrosznak, a kopt ortodox egyház pápájának, és imáiról biztosította az egész szeretett kopt egyházat. Kifejezte azt a reményét, hogy barátságok útja elvezeti a két egyházat a tökéletes egységhez Krisztusban, aki barátainak nevezte tanítványait. A Szentatya köszöntötte a római híveket és a különböző országokból érkezett zarándokokat, közöttük a Jézus Szent Szíve díszőség oroszországi csoportjait, valamint a Mária Rádió családjainak önkénteseit.
0: E volontari per l'evangelizzazione legati alla famiglia di Radio Maria.
1: Továbbá a mellrák megerőzéséi tevékenykedő itáliai önkéntes szervezetet. Leó pápa ezután spanyolul köszönte meg a Kanári-szigetek lakóinak jellegzetes vendégszeretetét, azt, hogy befogadták a Hondius nevű óceánjáró hajót a hantavírussal fertőzött betegekkel. A pápa örömmel utalt rá, hogy június 6-a és 12-e között esedékes spanyolországi apostoli látogatása alkalmából felkeresi a Kanári-szigeteket is, és találkozik majd lakóival. Végül Leó pápa köszöntött minden édesanyát anyák napja alkalmából, amelyet Olaszországban május 2. vasárnapján ünnepelnek. Jézus és a mi anyánk Mária közbenjárására szeretettel és hálával imádkozunk minden édesanyáért, különösen azokért, akik nehezebb körülmények között élnek, hangzott a pápa buzdítása, majd köszönetét kifejezve áldását adta az édesanyákra, és szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől. A rászorulók megsegítése inkább igazságosság kérdése, mint jótékonysági. Leó pápa beszéde. Május 9-én szombaton délelőtt Leó pápa első alkalommal fogadta a II. János Pál alapítvány a Száhél övezetért igazgató tanácsának tagjait, és arra buzdította őket, hogy 40 évvel az alapítás után újítsák meg küldetésüket, és a szinodalitás szellemiségével működjenek együtt a római kúriával, folytatva munkájukat, amelynek célja a Száhél övezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartása, és előmozdítása az átlagú emberi fejlődés projektjei révén. Az alapítvány Szent II. János Pál pápa hozta létre 1984-ben a szubszaharai afrikai népek támogatására azzal a céllal, hogy elősegítse átlagú fejlődésüket világunkban, amelyet olyan összetett kihívások sújtanak, mint a háborúk, az egyenlőtlenségek, a politikai, gazdasági és éghajlati válságok. Leó pápa első alkalommal fogadta a szervezet igazgató tanácsát, amely februárban Dakarban ülésedett, hogy elfogadja az új alapszabályt, megválaszza az új elnököt, és kijelölje az igazgató tanács új tagjait. Béke veletek! Ez az ősi köszöntés, amelyet ma is számos kultúrában használnak, teljes erejét húsvét estéjén nyerte el a feltámadott Jézus ajkain. A béke az örökké valóság lélegzete, idézett beszéde elején a pápa a béke 59. világnapjára írt üzenetéből, emlékeztetve Szent Ágoston tanítására. A hippói egyházatja arra buzította a keresztényeket, hogy kössenek felbonthatatlan barátságot a békével, őrizzék azt meg a lelkük mélyén, hogy ragyogó melegét mindenfelé sugározhassák. Leó pápa mindenek előtt köszönetét fejezte ki Hassa Florent Koné mali püspöknek, aki lelkesedéssel végezte a Ferenc pápa által rábízott pápai delegátus feladatát, szinodális módon együttműködve a többi igazgatóval, valamint a római kúriával. Többek között az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumával, az államtitkársággal és a gazdasági titkársággal annak érdekében, hogy közösen kísérik az alapítvány egy új kezdet felé. 40 éve tart a működés után az alapítvány egy olyan fordulóponthoz érkezett, amelyet a nemzetközi szintű több dimenziós gazdasági válságokhoz kapcsolódó külső kihívások is jellemeznek. Ebben az összefüggésben elengedhetetlenné vált az alapítvány megújítása összhangban a Szentszék hatályban lévő jogszabályaival. A pápa utalt rá, hogy a februárban Szenegál fővárosában, Dakarban megtartott igazgató tanácsi ülésen elfogadták az új alapszabályt, megválasztották az új elnököt és kijelölték az igazgató tanács új tagjait. Ezzel az új alapokmányával a második János Pál alapítvány a szájé lövezetért új arculatot ölt, miközben továbbra is hű maradt küldetéséhez és hatékony jelként szolgál az egyház nyugat-afrikai fiai és lányai iránti szeretetének szent alapítója, második János Pál pápa által 1980-ban Burkina Faso fővárosában, Ouagadougouban elhangzott ünnepélyes felhívása szellemében, mondta beszédében Leó pápa. Felsorolta a mai világunk összetett kihívásait, mint a geopolitikai feszültségek, az egyenlőtlenségek, a háborúk, a bizonytalanság, a terrorizmus, valamint a politikai és gazdasági instabilitással kapcsolatos problémák, továbbá az éghajlati válságok, amelyek egyik következménye többek között a migráció. Ezért ma különösen fontos az alapítvány küldetése, amely hozzájárul Isten művéhez, a közös otthon védelméhez. A rászorulók megsegítése inkább az igazságosság kérdése, mint jótékonysági, fejtette ki a pápa, majd üdvözölte egyhangú döntésüket, miszerint a második János Pál alapítványt a szájé lövezetért megőrzi pápai alapítványként, szent alapítója kívánsága szerint és új alapokmányának fényében. Mint az átfogó emberi fejlődés szolgálata dikasztériumának jogi személyisége, Leó pápa arra buzdította őket, hogy a szubszidiaritás szellemiségében a dikasztériummal és a Szentszék egyéb intézményeivel való szinodális együttműködésük járuljon hozzá a száhőlövezetben élő népek elidegeníthetetlen emberi méltóságának tiszteletben tartásához és előmozdításához az átfogó emberi és fejlődés projektjei által. A pápa annak a meggyőződésének adott hangot, hogy az alapítvány új útja ismeretlen kihívások elé állítja majd őket. Végül Leó pápa mindnyájukat a boldogságos Szűz Mária anyai oltalmára és Szent II. János Pál pápa közbenjárására bízta, majd szívből jövő áldását adva búcsúzott az alapítvány igazgató tanácsának tagjaitól. Leó pápa az olasz labdarúgó bajnokság győztes Inter csapatához. Értékekről tanúskodjatok. Sok fiatal hősként tekint rátok, legyetek az értékek tanúi is, buzdította Leó pápa szombat délelőtt az olasz labdarúgó bajnok Internacionale csapatát. Milánó kék-fekete metes csapata immár 21. alkalommal szerezte meg a bajnoki címet, akiknek 70 fős vezetői küldöttségéhez és magukhoz a játékosokhoz szólva azt kérte tőlük, hogy a sport révén olyan üzenetet adjanak át, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából. A Szent Atya szombaton reggel a konzisztórium teremben találkozott az Inter vezetőivel és játékosaival, akik május első vasárnapján a Parma elleni győzelemmel megszerezték az olasz bajnoki címet. Olaszországban a labdarúgás a legnépszerűbb és leginkább követett sport, így a játékosok a médiumok segítségével nagy hatást gyakorolnak főként a fiatalokra. Gratulálok az egész csapatnak, a vezetőknek, az edzőknek, a számos szurkolónak és támogatónak az elért eredményeikhez, szólt elismeréssel Leó pápa. Ez kétségtelenül nagy öröm pillanat a számotokra, és örülök, hogy részese lehetek ennek. Ezt a nagy célt, a bajnoki cím megnyerését nagy elkötelezettségnek, csapatmunkának, fegyelemnek és kitartásnak köszönhetően sikerült elérnetek, amelyet izgalmas és kihívásokkal teli időkben is megőriztetek, csüggedés és feladás nélkül. Ezért miközben gratulálok nektek, arra kérlek benneteket, hogy gondoljátok át a tapasztalataitokat, hogy most a sikernek a pillanataiban olyan üzenetet közvetíthessetek, amely különösen hasznos a fiatalok fejlődése szempontjából.
0: Un messaggio utile specialmente alla crescita dei giovani.
1: Sokan közülük manapság hősöknek, példaképeknek tekintenek benneteket, és ez olyan felelősséget ró rátok, amely túlmutat a teljesítményen, és megköveteli tőletek, hogy sportolóként tanúságot tegyetek az értékekről. Szent II. János Pál mintegy 35 évvel ezelőtt beszélt erről az Inter klubjának, amikor a képviselőivel találkozott, ugyancsak a bajnokság megnyerése után. Miután felidézte a klub jelentős szerepét az olasz futball történetében, a játékosokat és a vezetőkhöz fordulva hozzáfűzte: győződjetek meg róla, hogy sokan felismerik rajtatok és magatartásotokon a hitelességet és a rendíthetetlen fedhetetlenséget.
0: Autenticità e rettitudine a tutta prova.
1: Ezeket a szavakat szeretném megismételni, miközben megújítom gratulációimat. Szívből megáldalak benneteket és családjaitokat, és minden jót kívánok nektek, zárta rövid beszédét a Szentatya. A kihallgatáson Giuseppe Marotta, az Inter elnöke, a Vatikáni Rádió olasz szerkesztőségének adott interjújában szólt a Leó pápával történt találkozójukról. Rendkívüli volt a kihallgatás, egy nagyon is célzott beszéddel, amely kéréssel fordult a labdarúgóinkhoz, akik kétségtelenül népszerű személyiségek, de egyben inspiráció forrása is sokak számára. A sport egy eszköz arra, hogy megpróbáljuk felszámolni a feszültségeket, amelyek kisebb-nagyobb szinten mindenkivel léteznek. A sportoló, a menedzser, a játékos, az edző szerepe pontosan az, hogy megpróbálja biztosítani, hogy mindig béke uralkodjon a pályán, és hogy mindenek előtt képviseljék a sport értékeit, amelyek az emberségünk és a kereszténységünk értékei is. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik egyben önöttől a mai műsor szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. Isten jelenlétében. Varga László atya elmélkedése.
1: Erről szívesen köt elmélkedést is, mert az egyik legkedvesebb evangéliumi szakasz a két elveszett fiúnak a története, illetve példabeszéde. Nem tékozló fiú, bár így is szerepel az evangéliumokban, hanem a két elveszett fiú. Mindjárt kiderül, hogy miért tartom annak őket. Amikor a fiatalabb megérkezik, és az apa ünnepet ül, akkor hazajön a mezőről az idősebb, és meg van sértődve, nem akar bemenni. És akkor beszélget, az apa kimegy eléje, beszélgetnek, és elhangzik egy mondat, ami nekem az evangélium szíve közepe, Lukács evangéliumáról van szó. Fiam, te mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Egyikük sem tudta felfogni, hogy mit jelent a minden. A fiatalabb nem tudott mit kezdeni a mindennel, ezért elkérte az örökségét, és elindult vélt szabadsága útján, ami aztán nagyon mély szolgaságba vezette őt. A mindennel nem tudott mit kezdeni, ezért szeretett morsákkal kellett beérnie. Eltékozott mindent, de az idősebb sem tudott mit kezdeni a mindennel. Mindig velem vagy, mindenem a tiéd, és ezzel szemben ott volt egy számító, elváró magatartás, aminek a lényege a béres lelkülete, ha dolgozom, ha szót fogadok, ha jól viselkedek, akkor nekem jár a szeretet. Ki akarta érdemelni azt, ami egyébként ingyen van, mert az apa fia. De nem tudta elfogadni, nem tudott vele mit kezdeni. Aranyhegy tetején üldögélő koldusok vagyunk. Mivel minden a miénk, Jézus Krisztusban minden a miénk lett, hiszen Isten lett a miénk, és ő a minden. És minden nap újra és újra mindent ad nekünk Krisztusban, és mit csinálunk? Lázadunk, vagy morgunk, elégedetlenkedünk, pedig minden a miénk, és nincs hála a szívünkbe. Nem tudunk mit kezdeni a legnagyobbal, aki a szeretet, aki maga az irgalom, és ezért elindulunk szeretett morsákat koldulni valahonnét. Pedig ha elfogadnánk a mindent, és naponta betöltenénk ezzel a mindennel a szívünket, akkor tele lennénk hálával, és a hálás szívű emberben ott van a derű, ott van az öröm. És abból tudom, hogy nem vagyunk hálás szívűek, mert nem látszik. Nem látszik a derű és az öröm. Morgunk, elégedetlenkedünk, panaszkodunk, összehasonlítgatunk, nekünk semmi nem jó, miközben minden a miénk. Bárcsak felfognánk ezt az ajándékot, mernénk hinni abban, amit az apa mondott a fiának, és ami ránk is vonatkozik. Mernénk elfogadni, és ennek az örömében, miután naponta hálával megünnepeltük, válaszolnánk erre a szeretetre. A keresztény ember hivatással ebben a kis szóban összefoglalható, hogy szeretet válasz. Isten feltétel nélkül mindent nekünk ad. A fiatalabbnak is odaadja, amit kér, az örökséget. Semmilyen feltételt nem szab. Kérted, tessék, vidd. És az idősebb pedig ott lehet minden nap vele a szeretetében, és ő sem tud mit kezdeni vele. A két fiú, a fiatalabb és az idősebb, a lelkünk két oldala. Ott van mindegyikünkben a lázadó, a hamis szabadságot kergető és kereső énünk, amelyik nem bírja ki ezt a jelenlétet, a szeretet jelenlétét. Nem akar függni ettől a jelenléttől. Az ember nem tud függetlenül élni. Mindig függnie kell valakitől, vagy valamitől. Képtelen függetlenül élni. Az csak illúzió, a szabadság illúziója, hogy kergetjük a függetlenséget. És akik a legjobban beleélik magukat ebbe, egójuk rabságába vergődnek. Ha mástól nem, ha az egójuktól függnek, és ez a legnagyobb szolgassággá válik kinek-kinek az életében. Úgy vagyunk megalkotva, hogy a Szent Háromságos szeretett Istennek vagyunk a képmásai, fiai és leányai. És csak akkor teljes a létünk, hogyha ettől a szeretettől akarunk függni. Amikor elhisszük, hogy erre nincs szükségünk, amikor Isten már nem elég, akkor elkezdik betölteni a helyét valamivel, vagy valakivel. Úgy hívják, hogy bálványimádás. Isten már nem elég. Kell valaki, kell valami helyette, és meg is találjuk, és rabszolgák leszünk. A helyet, a szabadság helyett, amit az Isten gyermekségünk ad nekünk. A két testvér, lelkünk két oldala. Ott van a lázadó, a szabadság, a hamis szabadságot kergető énünk, aki kezébe veszi az életét, mert ha Isten nem szeret, ha Isten megbízhatatlan, ha Istenre nem lehet rábízni magamat, akkor nincs más választásom, kezembe kell venni az életemet és a sorsomat. Majd én megmutatom. És az ideológiák, nem csak a marxizmus, az összes többi ideológia ezt kínálja fel. Isten nincs, Isten nem szeret, Isten megbízhatatlan. Vedd a kezedbe az életedet és a sorsodat, és valósítsd meg önmagad. Valósítsd meg azt, amit álomként kergetsz. Ahelyett, hogy add át Isten kezébe önmagadat. Ahelyett, hogy függj a legnagyobb szeretettől. És ott van az idősebb fiú lelkülete is bennünk. Jó a pedáns, a törvénytisztelő, a szabályokat betartó énünk, amelyik kész engedelmeskedni. De nem önként, nem szabadon, nem szeretetből, hanem számításból. Ez a lelkület is ott van bennünk. Ez akkor derül ki, hogy nem szabadon, nem szeretetből tartotta be a szabályokat, volt pedáns és jó fiú, amikor megjön a fiatalabb, aki fölrúgta a szabályokat, aki tékozolt, aki az örökséget eltékozolta. Megjön, és az idősebb besértődik. Nem hajlandó bemenni az ünnepi asztalhoz. Leesik az állarc, a vallásos állarc, amely mögé elrejtette a lázadó énjét. Kiderül, hogy ő is egész idő alatt lázadt, elégedetlen volt. Ő se tudott mit kezdeni az apa, az atya szeretetével, és végig arra számítod, hogyha jól viselkedik, akkor csurran cseppen legalább annyi, hogy a barátaival egy gödőjét levághatnak és mulathatnak. Mind a kettő magatartás jelen van bennünk. Ez a lelkünk két oldala. Egyik se meri elhinni, hogy ingyen jár neki az Atya szeretete. Nagyon szép mozzanat ebben a példabeszédben, amikor a fiatalabb, miután magába száll, és emlékezik az atyai házra, ahol még a béreseknek is jobb dolga van, mint neki ott a disznók között, akkor magába száll, és elhatározza, hogy hazamegy. És megfogalmaz egy szöveget, aminek a lényege, hogy felismeri, hogy vétkezett, ki is mondja, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, csak a béreseid közé fogadj be engem. Még mindig a számító magatartás van. Ha nem sikerült a szabadságot megszerezni, legalább a béreseid közé fogadj be engem. Ez azt jelenti, hogy ő is úgy megy haza, hogy tartja a markát. Mert ha majd dolgozom, mert ha majd rendes leszek, ha megtartom a szabályokat, ha minden úgy lesz, ahogyan akkor nekem jár. Nekem jár a kegyelem, nekem jár a szeretet. Nem meri elhinni, hogy ingyen van. És csodálatos az, amikor hazaér, és elkezdi mondani a jól betanult szöveget, apám, vétkeztem, miután az apa már messziről meglátja, eléje rohan, átöleli, megcsókolja, vagyis feltétel nélkül örül neki, mert elveszett, de megkerült, meghalt ugyan, de föltámad, ő pedig mondja a magáét, hogy apám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, és nem mondhatja végig a szöveget. Az apa közbevág, mert ő nem béres, ő a fia. És megállítja, és a szolgáknak szól, hogy hozzátok ide a fehér ruhát, húzzatok sarut a lábára, gyűrűt az ujjára, mert a fiam, az én fiam hazajött. Elveszett, de megkerült, meghalt ugyan, de föltámadt. És lakomát tart, ünnepel. Ez történik mindig a mennyországban, amikor bármelyikünk belátja, hogy hamis szabadság eszményt kergetett, belátja, hogy nem érdemes morogni, elégedetlenkedni, panaszkodni, hiszen már minden a miénk, és oda mer állni az irgalom elé, oda mer állni a szeretet elé, és már nem védekezik, leteszi a védekező fegyvereit, nem magyarázza a bizonyítványát az atyának, nem igazolja magát, és nem is vádolja magát, teljesen fölösleges, mert nem azért szeret, hogy mert én vádolom magam, azért szeret, mert ő a szeretet. Amikor már megmerünk állni Isten színe előtt, minden védekezés nélkül, önigazolás, magyarázkodás, szépítgetés nélkül, vádaskodás nélkül, nem önvádra van szükség, hanem bűnbánatra. Mert a bűnbánat az, amikor beengedjük Isten irgalmát, szeretetét a szívünkbe, amikor megadjuk magunkat ennek a végtelen szeretetnek, és egy pillanat alatt elveszi a bűneinket. Kis Szent Teréz azt a hasonlatot mondja, hogy olyan ez a pillanat, mint amikor a vízcsepp a tüzes platnira hullik. Egy pillanat alatt megszűnt. Így tűnik el minden bűnünk Isten irgalmas szeretetében. Csak adjuk oda neki. Csak ne őrizgessük. Csak ne igazoljuk. Csak ne magyarázkodjunk. Ne vádaskodjunk. Adjuk át neki a bűnünket, mert egyedül ő tud vele mit kezdeni. Egyedül ő képes megszüntetni. És attól a pillanattól kezdve szabadok vagyunk. És gyermekként, Isten szeretett fiaként, leányaként folytathatjuk az zarándokutunkat az atyai házba, a mennyei lakomára. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Kedves hallgatóink, Isten jelenlétében címmel Varga László atya elmélkedését hallották. Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: órák liturgiája. Kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Urunk, Istenünk, könyörülj rajtunk,
3: mert vétkeztünk ellened.
4: Urunk, mutasd meg nekünk irgalmasságodat,
3: és add meg nekünk az üdvösséget.
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten, bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány Szent Pál apostolnak, a Tesszalonikiaknak írt első leveléből. Isten az üdvösség elnyerésére szánt minket, Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár élünk, akár meghalunk, vele együtt elnyerjük az életet.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Istenünk, testünknek adj üdvös pihenést, és mai munkálkodásunk magvetését érleld meg az örök aratásra. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Adj nyugalmas éjszakát, s amint halálig mélyülő, tisztuló, növekvő szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.

0: Hírpercek.
1: 14. Leó pápa banki ügyeit intézte volna Chicagóban. A Loretói litánia május szép imádsága a szűzanya hónapjában. A Kárpát-medence magyar nyelvű Mária rádiói Mariaton néven közösen gyűjtenek adományt. Köszöntöm kedves hallgatóimat! A mikrofonnál Juha Gyöngyi, a hírszerkesztő, Mészáros Magdolna. 14. Leó pápa megválasztása után az Egyesült Államokbeli bankjába telefonált lakcíme megváltoztatása miatt, de nem hitték el neki, hogy a katolikus egyházfővel beszélnek. A pápa az összes biztonsági kérdésre válaszolt, de az ügyintéző szerint ez nem volt elegendő, és kérte, hogy személyesen keresse fel a bankfiókot. 14. Leó azt válaszolta, hogy nem hiszi, hogy erre van lehetősége. Változtatna valamit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa, kérdezte az egyházfő. Erre az ügyintéző letette a telefont. Írta a vasárnap.hu. A történetet Tom McCarthy amerikai pap idézte fel, akinek beszámolója a videó bejárta az internetet, és 14. Leó pápává választása első évfordulójára érkezett meg Rómába. Tom McCarthy amerikai pap az Ágoston rendben szolgál, és közeli baráti kapcsolatban áll Robert Francis Prevosttal, aki 2001 és 2013 között a rend első számú vezetője volt. Néked ajánljuk, szüzanyánk, a legszebb hónap alkonyát, hangzik fel május estéjén hazánk sok templomában a szép népének a Loretói litánia elimádkozása után. Egyházunk a szüzanyának ajánlja a virágba borulás hónapját, mellyel égi édesanyánkat köszöntjük, olvasható a Magyar Kuríron. Először 10. Alfonz kasztíliai király kapcsolta össze a májust Szűz Mária személyével a 13. században. Ilyenkor megkoronázta a szüzanya képét, szobrát és énekekkel magasztalta Máriát. A Loretói litánia a boldogságos Szűz Máriát köszöntő és segítségül hívó imádság, melyet 8. Orbán pápa a 17. század végén egyetemes használatra rendelt el a különböző helyi Mária litániák helyett. 13. Leó pápa ezt 1886-ban megerősítette. Hazánkban május minden estéjén elimádkozzák a legtöbb templomban, melyhez egyházmegyei és helyi szokások szerint különböző Mária imádságok kapcsolódnak. A határon túli magyar hívek számára a Mária Rádió az egyetlen magyar nyelvű evangelizációs rádióadó. Közösséget épít, közkincsét éve a helyi hitéleti, kulturális, szellemi és lelki értékeket. Ennek legfontosabb eleme az anyanyelven hangzó imádság. Délvidéken drámai méreteket ölt az elvándorlás a magyar lakta területekről. A Felvidéki Mária Rádió az utóbbi évek folyamán tudott először sugárzási frekvencia jogosultságokat szerezni a magyar lakta területeken. Fenntartási költségei már a fennmaradásukat veszélyezteti. Kérjük a hallgatói család tagjait, tegyünk tanúságot arról, hogy a több mint 100 éve elszakított magyar lakta területek a szeretet által újra egyesíthetőek. Május 13-án, 14-én és 15-én 7 órától 21 óráig várjuk hívásaikat a 061-999-44-30-as adományvonalunkon. Köszönjük, ha hozzájárul ön is anyagilag vagy imáival az összefogáshoz. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a hírszerkesztő Mészáros Magdolna nevében, Juha Gyöngyi.
0: Híreinket hallották.

0: رادیو. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke ima csoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen!
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, a harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér első titka. Akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe, belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imád hozzá lélektünk bűnösért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld Mária csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordol az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordozol a szívedben, élő tabernakulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka. Akit te Szent Szűz a világra szültél. Figyeld, Mária, hodatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészketi a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napköti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben. Csodálkozva által örvendezve, az ő békéjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk a ellenünk vétkezőknek, és ne légy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen eljöttetek, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívnak, hogy felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja,
2: imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájára. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
2: Asszonyunk

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, villamentja a lelkeket, különösen azokat, akik jobban rászólnak irgalmatra.
2: Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
1: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
2: hogy mi lehessünk Krisztus ígéreteiben.
0: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezze nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária Szent Olvasának elmondása megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké.

0: Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Tacman Andreával, a Robert Schumann imakör vezetőjével Murányi Nikolett beszélget. A beszélgetés második része következik.
1: ...2017 pünkösdjén voltam az első személyesen vezetett lelki gyakorlaton, az egy háromnapos volt, és aztán elmentem idővel később hosszabb lelki gyakorlatokra is. Ugye az Istennel való kapcsolatomban az egy olyan fordulópontot hozott, hogy az volt az első alkalom, amikor megtapasztaltam azt, hogy az Isten egy személyes Isten. Tehát ha kicsit humorosan fogalmaznék, akkor mondhatnám azt, hogy van valaki a vonal másik végén. És ez nem egy teoretikus elvont valóság, hanem az Isten tényleg szól hozzám. Az imában, a szentíráson keresztül, a lelki vezetésen keresztül és a természetben is.
2: Meg tudsz osztani velünk egy ilyen konkrét megtapasztalást, amikor Isten éreztette veled a jelenlétét?
1: Igen, egy személyes élményt hoznék ide, az éppen egy, a Covid idő alatt az egy online Szent Ignáci lelki gyakorlat volt, ahol megtapasztaltam azt, hogy tényleg Jézus az én jó pásztorom, és tényleg én egy bárány vagyok, akit ő vezet, akiről gondoskodik, és akit nagyon szeret. Az Isten nagyon sokszor így szól hozzám ilyen belső képek formájában. Ezt úgy idővel fedeztem fel, és ez nagyon szép ennek a megtapasztalása, hogy látni azt, hogy az Isten alkalmazkodik ahhoz, hogy én milyen vagyok, és azokon a csatornákon keresztül üzen, és azokon a szeretett nyelveken keresztül, amikről tudja, hogy én jól be tudom fogadni. Tehát nagyon hasonlít ez az emberi kapcsolatokhoz, de nekem évekkel lettek, míg erre rájöttem. És hogy az Isten kapcsolat is, az is egy ilyen nagyon dinamikusan változó valóság, abban az értelemben, hogy idővel arra is rájöttem, ahogyan mi kapcsolódunk egymáshoz az Istennel, az tud változni. Az nem egy konzervált valóság, hanem az Isten alkalmazkodik ahhoz, ahogyan én most éppen vagyok, amire szükségem van. És ilyen szempontból én rájöttem, igen, hogy az Isten mennyire rugalmas, hogy ott nem elvárásoknak kell megfelelnem, hanem egyszerűen lehetek az, aki vagyok, és megengedhetem azt, hogy tényleg minden elvárás és minden feszengés mellett, ellenére az legyek előtte tényleg, aki vagyok. És ez egy nagyon nagy belső szabadságot eredményezett számomra.
2: Egy személyes példát akartál idehozni, hogy a Covid alatt egy online ima alkalmával.
1: Igen, ez volt a jó pásztornak a belső képe, amit megtapasztaltam. Azt a szeretetet, azt a gondoskodást, amit a jó pásztor nem csak úgy, mint általában, hanem személyesen számomra, hogy én tényleg egy vagyok a sok bárány közül, akit a karjába vesz, és akiről gondoskodik, aki felé szeretettel fordul, és akinek az igényeire és belső életére odafigyel a legnagyobb gonddal és szeretettel.
2: Így a Szent Ignáci lelki gyakorlatok elvégzése után gondolom van igényed a csöndre. Sikerül ezt megvalósítani? Dolgozó nő vagy.
1: Igen, kell érte erőfeszítéseket tenni. Hála Istennek, ahol élek egy kis lakás, ott a csöndnek megvannak a külső feltételei. Tehát ideértve az, hogy nincs mondjuk így tömegközlekedési eszköz a közvetlen közelben, nincsen házi állat, vagy ilyesmi, ami úgy nagyon zavarna. Inkább itt az a kérdés, hogy én el tudom-e engedni a zavaró tényezőket. És ez alatt értem a telefont, az internetet, az olvasást, vagy akár a házi munkát. És ez egy komoly kihívás, hogy azt tudjam mondani, hogy most ebbe a fél órába elvégezhetnék annyi mindent, de hogy nem azt választom, hanem akkor azt választom, hogy leülök, és belelépek abba a csöndbe, ami egyébként ott van. És az a lelki gyakorlatok idején is nehéz, hogy ott is ugyan megvan egy külső csönd, de míg én belül tudok csöndet teremteni, vagy kivárni azt, hogy elhalkulnak bennem mindenféle nyugtalanító, zavaró dolgok, annak kell sokszor másfél-két nap. És az elején türelmetlen voltam még évekkel ezelőtt, és úgy meg akartam annak az elvárásnak felelni, hogy hát ugyanennek azért már gyorsabban kellene mennie, de hogy idővel türelmesebbé tudtam válni ebben. Segített az, hogyha az Isten türelmes hozzám, hogyha ő kivárja, hogy én megérkezzek hozzá, akkor én miért ne legyek türelmes magamhoz.
2: Mit jelent számodra a Szentírás a gyakorlatban?
1: Az életet jelent, nem egy leírott szó, hanem olyan szó, ami engem utólér, és ami bennem tovább tud menni, és életet tud fakasztani. Így fogalmaznám meg. És megdöbbentő volt, szintén a Szent Ignáci lelki gyakorlatokat tudnám idehozni, ahol ugye szentírási részről szentírási részre megy tovább az a belső út, amit járok. Ott fel tudtam fedezni azt, hogy az, ahol rezonanciát érzek belül, akkor ott azzal van dolgom, az nekem szól. És ez sokszor csak egy szó vagy egy szókapcsolat, és rezonálás alatt értem azt is, hogyha esetleg nyugtalanságot vagy feszültséget vált ki, vagy valamilyen zavaró érzést, és hogy ez sem baj, mert az imának ez is része lehet. Hogyha azt beviszem az Istennel való kapcsolatba, akkor ott az is ki tud bomlani, ő akkor is tud mutatni valamilyen perspektívát. Tehát mindenképpen az életszót hoznám ide. Most pedig, ami teljesen aktuális a hétköznapjaimból, ez a Biblia podcast sorozat, amit a Fábri Kornél atya készít, és ad számunkra minden nap, ebben részt veszek, és nagyon izgalmas felfedezés ezt látni, hogy az Ószövetség és az Új Szövetség hogyan viszonyulnak egymáshoz, és még megdöbbentőbb az a mélység azt megtapasztalni, hogy az Isten képemet hogyan formálja. Az, hogy látom, hogy az Isten hogyan vezette a választott népet az Ószövetségben, hogy hogyan volt velük, és ez elindította bennem az arról való gondolkodást, hogy wow, az én életemet is az Isten így vezeti.
2: És a lelki formálódásod hogyan hat a mindennapjaidra, a hétköznapjaidra, egyáltalán az életedre, hogy lelkileg változol, vajon a munkádban történt-e változás, meglátszik-e a munkádban, vagy úgy egyáltalán a családi kapcsolataidban?
1: Igen. Az összeszedettség, amit idehoznék, és a fókuszáltság, amiben még gyakorlásra van szükségem, sokat fejlődtem benne, de van bennem nagy vágy, hogy még fókuszáltabban tudjak lenni az imában, és saját munkámban is. Tehát értem ez alatt azt, hogy egyszerre egy dologra figyeljek, és a jelenbe legyek, mert hogyha tudok a jelenbe lenni, akkor az Istenhez is könnyebben tudok kapcsolódni, és a másik ember számára is elérhetőbbé válok. Hát ez az egyik ilyen közvetlen gyakorlati következmény, a másik az a türelem, hogy már sokkal kevésbé húzom fel magamat kis dolgokon. Például a munkahelyemen ott ilyen személyi ügyekkel foglalkozom, konkrétan hát nyugdíjügyekkel és halálesetekkel is, tehát lelkileg úgy azért ez tud megterhelő lenni, és ott az emberekkel való kommunikációban ott azt érzékelem, hogy hosszú évek során a türelem az úgy növekedett bennem, ebben persze az Isten adott olyan helyzeteket, ahol ez tudott növekedni. Érdekes ezt is látni, hogy amikor türelemért imádkozok, akkor azt így nem postai levél formájában az úgy megérkezik, hanem helyzeteket kapok, ahol ez ki tud ez az erény alakulni. Izzadság által akár, de tud az erény formálódni. Igen, a türelem olyan helyzetben, amikor valakinek segítségre van szüksége, és ráérezni arra, hogy a másik hol tart, és azon a szinten értemenni és ott segíteni neki, akár többször elmagyarázni összefüggéseket, megengedni azt, hogyha sokat szorra nem érti, akkor többször mondjam el és magyarázzam el.
2: Jártál, így volt ilyen helyzetek?
1: Igen, vannak ilyen helyzetek a munkahelyi hétköznapjaimban, mert hát közel 5 éve dolgozom ennél a cégnél, ezért így tréningeket is kell tartanom, illetve olyan alkalmakat, ahol konkrétan a tudást kell továbbadni mondjuk új kollégáknak, és ott azért van szükség sokszor a türelemre. Így, hogy tanár vagyok, az eredeti képzettségemnél fogva, azért persze van miből táplálkozni, de a türelem az egy olyan készség, meg erény, amit én úgy érzem, hogy egy életen át fogok tanulni, de szép ezt megtapasztalni, hogy az Isten ebben is vezet, és hogy kicsi fejlődésnek is jó már örülni, és nem azt elvárni magamtól, hogy mikor leszek majd tökéletesen türelmes, mert tökéletesen türelmes csak az Isten tud lenni. A másik, amit idehoznék, az a béke, hogy egyre többször tapasztaltam meg az utóbbi években, hogy az Isten békét akar nekem adni. A zaklatottságaimból, a nyugtalanságaimból, a belső sebzettségemből, akár az, hogy dolgok nem úgy alakultak, ahogy én azt gondoltam, de hogy mindezeken túl az Isten egy ilyen természet fölötti békét tud adni. És ez a béke, amit az imában megtapasztaltam, az olyan módon hatott a munkahelyi hétköznapjaimra, hogy ott megtanultam azt, hogy nem kell mindig mindenre azonnal reagálni, nem várhatom ezt el magamtól, és mások se várják ezt el tőlem. És ez eredményezett egy békét számomra abban, hogy egyik ügyet a másik után tudom csinálni, és már nem várom el azt, hogy mindent egyszerre csináljak. Ez egy ilyen nagyon szorongató érzés volt, ugye személyi ügyekkel kapcsolatban, ugye ez egyik jön a másik után, ömlik folyamatosan, hol több van, hol kevesebb, egyik megterhelőbb, mint a másik. De amikor ezzel a békével tudok beleállni, akkor nem csak azt érzékelem, hogy hatékonyabb vagyok, hanem meg tudok még arra is nyílni, hogy azokért az emberekért imádkozzak, vagy egy rövid fohászt mondjak, és ezt tényleg nem tudnám megtapasztalni, hogyha én az imában nem fogadtam volna azt a békét, amit én nem tudok magamnak megadni.
2: Igen.
1: Az Izajás próféta 40. fejezetéből a 31-es verset hoztam ide, de akik az Úrban bíznak, új erőre kapnak, szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak, de nem fáradnak ki, járnak, kelnek, de nem lankadnak el. Ugye elég hosszú ideig folytattam tanulmányokat egyetemen, és végeztem egy doktori képzést is, aminek voltak lelkileg nagyon nehéz szakaszai. Utolsó évben, amikor tényleg a legtöbb feladat és munka lett volna, hogy időben be tudjam fejezni, akkor az Isten meghívott engem egy nagyon komoly missziós szellemi munkára, mégpedig egy nagyon kedves jó barátomon keresztül utolért egy olyan felkérés, hogy egy Mindszenti atyáról szóló könyvet német nyelvről magyarra fordítsak le. És nekem mindig is volt vágyam, hogy egyszer fordítsak le egy könyvet, és ez meg is valósult 2017-ben, ez egy 9 hónapos munka volt, határidőre kellett készülni, és hát mellette a doktori dolgozattal is kellett haladnom. Ebbe az Isten ilyen módon avatkozott be, hogy olyan erőt adott, amit én nem tudok mással megindokolni, csak azzal, hogy ő adta ezt, mert ezt képtelenség lett volna emberi perspektívából ezt így végrehajtani. Olyan könyvről van egyébként szó, ami Mindszenty atyának a 70. születésnapjára készült, egy ilyen születésnapi ajándékkötet, mit külhonban élő paptestvérek készítettek számára. többen írtak egy-egy cikket róla, és akkor ezeknek a gyűjteménye összeállt egy könyvé. És ez ugye hát nálunk nem jelenthetett meg magyar nyelven, és most 2017-ben egy pályázatnak köszönhetően sikerült így a fordítást és a kivitelezést is megvalósítani. Számomra ez nem csak egy könyv, hanem egy lelki útnak is az Isten erejének a jele, és az, hogy az Isten engem ilyen módon is felhasznált, és nekem ez nagyon nagy boldogságot jelentett annak idején, meg még most is, hogyha erre visszagondolok.
2: Gyakorlatilag mit jelent számodra a Robert Schumann imakör vezetése?
1: Ez azt jelenti számomra vezetni egy olyan közösséget, ahol közbenjárást végzünk politikusainkért, állami és egyházi vezetőinkért, és miért tesszük ezt, vagy egyáltalán honnan jöhet az ember ilyen ötletre, számomra megerősítő volt annak idején is, és még most is a vezetői feladatkörömben, de a saját személyes ima életemben is, amit az első Timóteushoz írt levelében mondott Pál apostol, második fejezet, első és második vers. Mindenek előtt arra kérlek, végezzetek imát, könyörgést, esedezést és hálaadást minden emberért, a királyokért és az összes előjárókért, hogy békés, nyugodt életet élhessünk szentségben és tisztességben. Ez engem nagyon megdöbbent, akárhányszor ezt olvasom, hogy mindenek előtt, mint hogyha ennek az ima szándéknak lenne egy kitüntetett szerepe, számomra az is kitüntetés, hogy közösségben végezhetjük ezt, ennek van egy plusz hozzáadott ereje és értéke, illetőleg mérvadó még ebben számomra, annak idején, amikor alakult a közösség, akkor fontos volt számomra azt összekapcsolni, hogy hogyan jut el az én imám a politikusi döntéshozásokig, vagy egyáltalán hogyan van ez, mert én ugyan nem lettem politikus, de Faustina nővérnek van egy nagyon mély megnyilatkozása erről, hogy ugye az irgalomnak három fokozata van, az irgalmas tett, az irgalmas szó, és a harmadik az ima. Mert az imám el tud oda is érni, ahova a tetteim és a szóim nem érnek el. És lehet, hogy nagyon sok minden majd csak az örökké valóságban fogunk látni, de én hiszem azt, hogy az Isten úgy használja ennek a közösségnek az imáit, és az én személyes imáimat is, a politikusokért, állami vezetőkért, Európa és nemzetünk megújulásáért, ahogyan ő azt a legjobbnak látja.
2: Ezzel a Robert Schumann imakörrel apostolkodtok is, vagy csak ti magatok ott egy kis csoportban imádkoztok?
1: Nem, mert van még másik két ilyen missziós tevékenység, amit most itt szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy 2020 óta online kilencedeket is szervezünk. Minden évben van egy online kilenced, aminek van egy külön témája. Most éppen ugye a Ferences évforduló okán Assisi Szent Ferenc online kilencedet végzünk. Ez azt jelenti, hogy a havi alkalmainkon túl van egy plusz online alkalom, amiben bárki bekapcsolódhat az egész világról, és hát nagyon izgalmas ezt látni, hogy Kanadán keresztül, Németországból, Felvidékről, több helyről csatlakoznak be magyarok, körülbelül ilyen 50-en vagyunk, akik szoktunk lenni az online havi alkalmakon, de természetesen egyénileg is lehet ezt is végezni, az körülbelül 150 körül van, akik becsatlakoztak ebbe. Úgyhogy van egy ilyen kezdeményezés, ami...
2: Egy pillanat, 150-en.
1: Igen, akik megkapják ennek az online ima kilencednek az anyagait, és az online csatlakozás az pedig opcionális, aki szeretne közösségileg imádkozni. Világos. Havonta, akkor ott elvégezzük közösen, de aki úgy érzi, hogy egyénileg, vagy nincs lehetőség, akkor ugyanúgy megkapja ezeket az úgynevezett imalapokat, minden alkalomnak más a, okay, más a témája. A másik kezdeményezés missziós területen, amit végzünk a közösséggel, az a szentségimádásnak a meghosszabbított látogatási lehetősége hétköznaponként Budapesten, a belvárosi plébánián. Ott a sekrestyében minden hétköznap 6-tól 10-ig van lehetőség csendes szentségimádásra. A közösségünkből nagyon sokan vállalnak egy-egy fix órát hetente, tehát ilyen módon a szentségimádás is számunkra nagyon fontos, illetőleg ennek az anyagi feltételeinek a megteremtése is a mi közösségünknek a vállalásai közé tartozik.
2: Milyen anyagi vonzata van ennek?
1: Ugye ott van egy őr, aki biztonsági személyként ott jelen van ebben az idősávban, és az ő fizetését mi adományokból teremtjük elő. A vezetőtársam a felelőse ennek, és ő szokta ezt így megszervezni, és ebben pedig megtapasztaljuk azt, hogy az Isten tényleg

hogy sűrű ködbe burkolt országban születtem. Soha nem tárult elém a természet nevető arca, melyet elönt, átformál a ragyogó nap. Igaz, gyermekkorom óta hallom,

hogy beszélnek ezekről a csodákról. Tudom, hogy az ország, ahol vagyok, nem az én hazám, s hogy van egy másik, amely felé szüntelenül törekednem kell. A ragyogó nap országának a királya eljött, és élt 33 évig a sötétség országában. A sötétség ezt mondja csúfolva engem. Te fényről álmodsz? Te hiszed, hogy egy napon kilépsz majd a ködből, amely most körülvesz? Minden új küzdelem alkalmával, mikor azért jön az én ellenségem, hogy kihívjon engem, bátran viselkedem. Hátat fordítok ellenfelemnek, Jézus felé futok, és megvallom neki, van mennyország. Mert amikor a mennyország boldogságáról énekelek, Isten örök birtoklásáról, egyszerűen arról énekelek, amit hinni akarok.

0: lélek hangja.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincséből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát, a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságot szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és fölmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt hetek és hónapok, sőt, most már éveket is mondhatunk, ez alatt egészen világosan kirajzolódott környezetünkben az a lelki felfordulás, amely sajnos meghatározta, és most is még meghatározza viselkedésünket, szavainkat és gondolatainkat. Úgy gondoltuk, hogy szükséges újra egy olyan keresztény erényre ráfordítani a figyelmet, amely helyrehozza az egyensúlyt lelki életünkben, és irányt mutat, merre kell elindulnunk, s hová kell elérkeznünk. Ezért ma a jóság keresztényi erényéről szeretnénk néhány szót szólni, hogy megtaláljuk mi keresztény emberek ebben az embertelen világban is a Jézusi jóság követésének útját. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: Az ember közösségi lény. Ahogy a Biblia mondja már az első oldalon, nem jó az embernek egyedül lenni. Ez azt is jelenti, hogy mi emberek közösségben élünk, rá vagyunk utalva a másik emberre, és valójában csak akkor érezzük jól magunkat, ha egymást támogatva, segítve megyünk előre életünk útján. A kirekesztés, megkülönböztetés mindig fájdalmas, és mondhatjuk, az emberhez nem méltó dolog. Első történetünk arra figyelmeztet, hogy a jóság egyik megjelenése, amikor a kirekesztettségben mutatjuk meg jóságunkat, azaz szeretetünket, és vannak pillanatok, amikor a felnőtteknek kellene példát mutatniuk, mégis a gyerekek azok, akik emlékeztetnek minket az emberségre. Történetünk egy átlagosnak induló tanítási napon játszódik, de ami a 10 órai szünetben történt, az senki nem fogja elfelejteni a teremben.
2: A tanteremben vidám volt a hangulat. A tanárnő színes cukormázas fánkokat osztogatott a diákoknak, és a gyerekek arcán ragyogott az öröm. Sorra mindenki megkapta a maga édességét, még nem a tanárnő, Annához nem ért. Anna reménykedve nézett fel, de a tanárnő arca hirtelen megkeményedett. Visszahúzta a tárcát, és ridegen ennyit mondott. Sajnálom, Anna, de a családod ebben a hónapban nem fizette be az osztálypénzt. Neked nem jár süti. A kislány elvörösödött, majd lassan lehajtotta a fejét az üres padjára. A szemei megteltek könnyel, és próbálta elrejteni az arcát a többiek elől. A teremben hirtelen feszült csend lett. Dávid, aki Anna mellett ült, ránézett a saját fánkjára, majd az okogó barátjára. Látta, ahogy a kislány halkan letöröl egy könycseppet az arcáról. Dávid nem gondolkodott sokat. Felállt, odalépett Annához, és a fánkját óvatosan a lány padjára helyezte. A tanárnő értetlenül fordult meg. Dávid, mit csinálsz? Az a süti a tiéd volt. A kisfiú nem ijedt meg. Egyenesen a tanárnő szemébe nézett, és olyan érettséggel válaszolt, ami mindenkit váratlanul ért.
3: Nem akarok semmi olyat, ami miatt a barátom kirekesztve érzi magát.
2: A tanárnő szó sem jutott a döbbenettől, de Dávid itt nem állt meg. Oda sétált a tanári asztalhoz, és mielőtt bárki megszólalhatott volna, határozott mozdulattal felkapta az egész tálca maradék fánkját.
3: Ha az osztálypénz fontosabb, mint az, hogy senki ne legyen szomorú, akkor ma senki sem fog itt enni,
2: mondta Dávid, és a tálcával együtt átsétált a terem hátsó részébe, ahol az osztály közös polca állt. Ott mindenki szeme láttára elkezdte szétosztani a fánkokat azok között, akiknek nem járt volna, majd a legvégén a maradékot is visszatette a közösbe. A tanárnő csak áltott, arca vöröslött a szégyentől. Egy kisfiú tanította meg neki, hogy a szabályok soha nem lehetnek fontosabbak a kedvességnél és az összetartozásnál. Aznap Anna nem érezte magát egyedül, és aznap az egész osztály megtanulta, mi az igazi jóság.
3: Mai a pénztől megrontott világunkban nagy szükség lenne olyan fiúkra és lányokra, de még inkább felnőttekre, akik felismerik a jóság miben létét, és készek a mai kor anyagias gondolkodásából kilépve az együvé tartozás és jóság követei lenni. Szükség lenne rá, mert akkor nem az számítana, ami a külső, hanem az, ami a belső. Mert akkor rájönnénk, hogy mi az igazi szépség titka, mint következő történetünk főszereplője.
2: Egy csendes kis faluban élt egy idős kertész, akit mindenki csak Bálint bácsinak hívott. Nem volt különösebben gazdag, és a háda sem volt szép. A vakolat itt-ott lehullott, a kapu nyikorgott, és a kert sem volt szabályosan rendezett. Az emberek gyakran elmentek mellette annélkül, hogy észrevették volna. Egy nap azonban egy kislány, Judit, megállt a kertje előtt. A tekintetét egy különös virág ragadta meg. Egy kékszínű, egyszerű kis virág, amely mégis valahogy ragyogott a többi között. Milyen szép, mondta csodálkozva. Bálint bácsi elmosolyodott.
3: Tudod, nem a legszebb virág a kertben. Sokan észre sem veszik.
2: Akkor miért ilyen különleges? Kérdezte Judit. Az öreg lehajolt a virághoz, óvatosan megérintette a szirmait.
3: Mert szeretettel gondozom. Nem az számít, hogy kívülről mit látsz, hanem az, amit beleadtál.
2: Judit elgondolkodott. Attól a naptól kezdve gyakran visszajárt hozzá. Segített locsolni, gyomlálni, beszélgettek. Ahogy telt az idő, észrevette, hogy a kert nem is rendezetlen, inkább élő volt. Tele törődéssel, apró figyelemmel, szeretettel. Egy nap megkérdezte, Bálint bácsi, miért nem csinálod szebbé a házadat? Akkor mindenki csodálná. Az öreg csak mosolygott.
3: Aki csak a külsőt nézi, az úgysem érti meg, mi van itt bent.
2: És a szívére mutatott. Évek teltek el. Judit felnőtt, és amikor az emberek róla beszéltek, gyakran mondták.
3: Van benne valami különös szépség.
2: Pedig nem volt feltűnő, nem volt hivalkodó. De aki ismerte, tudta. Jóság, türelem és szeretet él benne. És amikor egyszer megkérdezték tőle, mi a titka, csak ennyit mondott. Nem a külsőd, hanem a szíved az, ami megmutatja, ki is vagy valójában. És valahol, egy régi kertben, egy kék virág csendesen tovább nyílt.
3: igazi szépség valóban valahol belül a lélek mélyén fedezhető fel. Nem attól leszünk szépek, hogy különböző kozmetikai szépítőszereket kenünk magunkra, hanem attól, hogy sugárzik belőlünk az a jóság és szeretet, amit Jézus hozott és mutatott nekünk. Amíg a kozmetikai cikkek csak azt sugallják, hogy van elég pénzem, hogy megvehessem, hogy használjam ezeket, addig az igazi szépség a szemek ragyogásában csillan fel, és megmutatja, hogy belül több van, mint ami kívülről látszik. Láttad már valaha, ahogy egy 5 éves kisgyerek némán lemond a legféltettebb vágyáról, csak hogy megvédje a nagymamáját a szégyentől?
2: A sor a kis budapesti közértben csikalassúsággal haladt. Ilonka nagymama a kasszánál állt, bal kezében egy ropogós, meleg kenyeret, jobbjában pedig egy olcsó, egyszerű cukrászacskót szorongatott. Mellette húzódott meg kisunokája, Bence, nyakig begombolva a meleg téli kabátjába. Hatalmas szemeivel hol a kenyérre, hol az édességre pillantott. A pénztáról sietett és türelmetlenül szólt. Sikerült dönteni, hölgyem? Ilonka néni összerezzent. Mióta a kisfiú szülei tragikus hirtelenséggel elhunytak, egyedül nevelte őt, és a legkisebb kiadás is komoly fejtörést okozott.
3: Nagyi, nekem nem is kell az a cukorka,
2: suttogta Bence halkan. Ezek a szavak egyenesen Ilonka néni szívébe markoltak. Gyorsan mosolyt erőltetett az arcára, hogy a kisfiú ne vegye észre a fájdalmát. Csak a kenyeret visszük, kincsem. A cukorkát zacskó ott maradt a pulton. Már kifelé tartottak a boltból, amikor egy 50-es éveiben járó, jól öltözött férfi utánuk sietett.
3: Elnézést kérek, láttam, milyen nehéz helyzetben volt. Kérem, engedje meg, hogy segítsek.
2: Nem szükséges. Valahogy majd csak boldogulunk, tiltakozott az idősasszony, zavartan.
3: De igen, kérem,
2: mondta Gábor úr határozott, mégis szelíd hangon.
3: Hagyja, hogy a kisfiú azt válassza, amit csak szeretne. Én fizetem az egészet.
2: A gyermek szemei úgy felragyogtak, hogy minden további vita értelmét vesztette. Visszamentek a polcok közé, Bence életében először nem azt választotta, ami a legolcsóbb, hanem azt, amire igazán vágyott. Csokoládét, banánt, friss tejet, és persze ugyanazt a zacskó cukorkát. A kasszánál úgy ölelte magához az élelmiszereket, mintha valami felbecsülhetetlen kincset tartana. Ilonka nagymama könnyes szemmel állt mellette, olyan könnyekkel, amelyeket már régóta nem engedett meg magának. A férfi röviden búcsúzott el.
3: Engem is a nagymamám nevelt fel. Pontosan tudom, milyen érzés, amikor az ember többet akar adni annál, mint amennyit megengedhet magának.
2: A kisfiú hálásan bújt a nagymamája karjához.
3: Nagyi, ez a világ legjobb napja.
2: Az asszony megsimogatta a fiú haját. Bár csak minél több ilyen napod lenne, kis angyalom. És magában arra gondolt, Isten néha vadidegen embereken keresztül szól hozzánk. Ha tehát látsz valakit, aki a mindennapi kenyér és egy gyermek mosolya között örlődik, ne menj el mellette szótlanul. Valaki apró csodája, ami legkisebb gesztusunkkal kezdődik.
3: Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni. Buzgóságban sosem lohadni, semmit se kérni, el se venni, nagy hűséggel mindent szeretni. Milyen jó volna mindig adni. Még az álmokat se hazudni, mégis víg hitet adni másnak, kísérő sírást a sírásnak, milyen jó volna áldni, tudni. Meleg karokban melegedni, falni suttogó drága szókat, jutalmazókat, csókolókat. Milyen jó volna jónak lenni.

0: Ady Endre Jóság síró vágya című versét és a Boanerges együttes az Úr Jósága című énekét hallották. Amióta értelmünket használjuk, azaz gyermekkorunktól kezdve, mindig a jó és a rossz harcáról hallottunk. A mesék, az igaznak tűnő történetek szüntelenül a kettő pár harcát, és ezen belül is a jó mindenkori győzelmét vetítette elénk. De a Szentírásban is ez tűnik fel rögtön a kezdetek kezdetén, Ádám és Éva történetében. A gonoszság mindig le akarja rombolni a jót, s a jó felül akar kerekedni a rosszon. S valóban erről is szól földi életünk. Az ősbűn óta bennünk van ez a kettősség. A rossz el akar minket téríteni, mi pedig lelkünkben érezve a jó feljebb valóságát, le akarjuk győzni a rosszat. Szent Pál figyelmeztet is bennünket erre. A jóval győzd le a rosszat, mondta. Azóta minden keresztény, de minden egyes ember számára is ez az élete feladata. Önmagában legyőzni a rosszat a jóval, és mindenkit a jó felé terelni. Ezért is szeretnénk minden hallgatóinkat is mi is a jó irányba fordítani mai műsorunkkal, és meggyőzni arról, hogy csak a jót cselekedve lehet igazán boldog életünk. Történetünk is mutatja, mennyi örömet tud adni az, ha jók vagyunk, ha jót teszünk. Egy busz elakadt a megállt forgalomban. Délután 5:20 volt, és az utasok alig várták, hogy hazaérjenek egy hosszú munkanap után. Tüntetés volt, valami tiltakozás, ami feltartóztatta a forgalmat. Az emberek panaszkodni kezdtek. Az egyik nő hangja hangosabb volt, mint a többié.
1: Elegem van ebből,
0: mondta.
1: Mi folyik itt?
0: Erősködött, egyre izgatottabb lett. Egy mellette ülő iskolás lány próbálta megnyugtatni a hölgyet, de az nem hagyta magát. A boldogtalan asszonyban egyre erősödött a dühöngés és a panaszkodás.
1: Egész nap nem ettem. Meddig leszünk itt? Meddig kell még várnunk?
0: A diáklány kinézett az ablakon, és elkezdte nyomkodni a telefonját. Hamarosan fölkelt, és odament, hogy beszéljen a buszsofőrrel. Valamit súgott a fülébe. A sofőr bólintott, kinyitotta a busz ajtaját, s a lány leszállt. Miután sikeresen átverekedte magát a tüntetőkön, csak percekre volt kint a buszból. Amikor visszaszállt a buszra, egy halom pizzát és egy zacskó üdítőt cipelt. Az üléstársaival kezdte és kiosztotta az összes finomságot a hálás utasoknak. Másodperceken belül drámaian megváltozott a hangulat a buszon. Az emberek mosolyogtak, beszélgettek egymással, és jól érezték magukat. Különösen az a nő, aki a felfordulást kezdte, most nyugodt, hálás és fülig érő mosollyal ült a helyén. Egy váratlan kedvesség mindenkire hatással volt a buszon. Képzeljük el a ránk váró lehetőségeket, hogy egy rossz helyzetet valami jóvá, egészségessé és szeretetté alakítsunk. Legtöbbször nem kell sok ahhoz, hogy a rossz hangulatot, a morgolódást felváltsa a békesség és az öröm. Talán még annyi sem, hogy bevásároljunk, mint az iskolás lány. Pusztán valami vidámabbat, örömtelibbet kell felmutatnunk a körülöttünk élőknek, és megváltozik a hangulat. A jóság mindig képes megváltoztatni még a dühöngést is. A rosszból képes jót kihozni, sőt, a bűnöst is képes megváltoztatni, kihozni belőle az emberben alapvetően meglevő jót. Valahogy úgy, ahogy elbeszélésünkben történik.
1: A milánói fegyházban éppen sétájukat végezték a fegyencek. Különös séta ez. A magas falak tövében hang nélkül libasorban lépkedtek körbe-körbe. A sarokban ott áll az őr pisztolyjal a kezében. És most olyan valami történik, ami talán még sohasem fordult elő a fegyház életében. Az egyik fegyenc népszerén Domenico Botta a fegyőr elé lép, és engedélyt kér, hogy beszélhessen társaival. Komoly dologról van szó. Az őrök nevetnek és engedélyt adnak a beszédre. A fegyencek körülveszik társukat, aki heves olasz taglejtésekkel kísérve így szólt társaihoz.
0: A napokban, amikor az újságot olvastam, érdekes hír ragadta meg a figyelmemet. Carrarában él egy 12 esztendős lány, Lucia Becchelli. Az a neve. Íny összenövése miatt még beszélni sem tud. Csak akkor lehetne segíteni rajta, ha mielőbb megoperálják. Ez azonban sokba kerül, körülbelül 150 ezer euróba, mintegy 55 millió forintba. Apja épp olyan szegény, akárcsak mi. Odakint az emberek magukra gondolnak, senki sem akadt eddig, aki a szükséges pénzösszeget kölcsönözte volna az apának. Mikor ezt olvastam, hirtelen arra gondoltam, hogy segítsünk mi ezen a szegény gyermeken. Látom, csodálkozva néztek rám, és azt kérditek, honnan vegyünk ennyi pénzt. Nos, erre is rájöttem. Amint tapasztaltam, közülünk majdnem mindenki szenvedélyes dohányos. Mától kezdve Lucia kedvéért lemondunk a dohányzásról. Az édesapák sohasem feledkeznek meg gyermekeikről. Most mi leszünk Lucia édesapja, és Lucia a mi lányunk. Gondoljatok a lány édesanyjára és saját anyátokra. Azt hiszem, mindenkinek van törleszteni valója. Ha ezt megtesszük, megmutatjuk a világban élő szabad embereknek, hogy nekünk is érző szív dobog a keplünkben. Nos, barátaim, hozzuk meg ezt az áldozatot.
1: A fegyencek kivétel nélkül beleegyezően bólintottak. Sokan szemüket törölgették. Ettől kezdve hosszú hónapokon keresztül senki nem dohányzott a fegyencek közül. Bizony, ez nem kis áldozat volt részükről. A dohány árát félretették, amíg meg nem lett a szükséges összeg. Mikor aztán együtt volt a 150 ezer euró, a fegyház igazgatósága átutalta a Becchelli családnak Carrarába. Nem sokkal ezután megérkezett a levél, amelyet egy írásban gyakorlatlan édesanya keze írt a foglyoknak. Gyermekünk szerencsésen meggyógyult. Köszönetet mondok ezért a fogoly uraknak. Minden nap imádkozom önökért. A levelet minden fogoly elolvasta. A sötét cellákat öröm töltötte be, a jó cselekedet, a szeretet nyomában fakadt öröm fénye és melege. Az egyik nap Domenico Bottát magához hívatta a fegyház igazgatója. Barátságosan nyújt át neki egy okiratot.
0: Domenico Botta, az igazságügy miniszter megkegyelmezett önnek. A 20 évi büntetésből 13 évet elengedett. Az ön magatartása Lucia Becchellivel szemben az bizonyítja, hogy alapjában ön jó szívű ember. Azonnal szabadlá helyeztetem, és elhagyhatja a börtönt.
1: A bűnösök igen sokszor nem olyan rosszak, mint a bűn, amit elkövetnek. A legtöbb emberben mindig van legalább egy szikra a szeretet tüzéből.
0: Jót tett helyébe jót várj, olvassuk sokszor a magyar népmeségben, s valóban megtapasztalhatjuk, hogy a jó sokszor meghozza jutalmát. A jóság, a segítségnyújtás mindig megtérül, legalábbis a végső elszámoláskor. Mert aki jót cselekszik, azzal is jót fognak tenni. De a jó cselekedet önmagában hordja jutalmát. Legtöbbször az önzetlen jó cselekedet meghozza az elismerést, vagy a jótettet is felülmúló jutalmát.
1: Odakint szakadt az eső, és a patika, amely már zárásra készült, szinte valószerűtlen csendbe burkolózott. A pultnál Elena állt, aki egy 20-as évei elején járó fiatal nő volt. Arcán a rendkívüli kimerültség látszott, karjában pedig egy félig alvó csecsemőt szorongatott. Csak egyetlen tétel volt a pénztárnál, egy doboz tápszer. Elena kétségbe esetten turkált kopott táskájában, apró pénzeket húzott elő, keze remegett a szorongástól. 5 eurom hiányzik. Én azt hiszem, vissza kell tennem, motyogta Elena, hangja elcsuklottől és a kimerültségtől. A pult másik oldalán Roberto, egy hatalmas, 60-as éveiben járó pénztáros állt, megviselt arccal, de hihetetlenül kedves tekintettel. Látva a fiatal anya szemében tükröződő kétségbeesést, kétszer sem habozott. Kinyújtotta a kezét, és gyengéden Ellen a táskájára helyezte a tápszert, megállítva a lányt. Ezután elővette a személyes hitelkártyáját, és a terminálhoz helyezte, hogy kifizesse a számlát.
0: Ne aggódj,
1: mondta Roberto megnyugtató mosolyjal.
0: Csak vidd haza a kicsit biztonságban.
1: Elena hatalmasat sóhajtott, megkönnyebbülten. Egy hálakönyv gördült le az arcán, miközben felkapta a patikás szatyrot. Nagyon köszönöm. Megígérem, hogy holnap visszafizetem a pénzt, válaszolta, mélyen meghatva ettől az önzetlen kedvességtől. Roberto rámosolygott, örülve, hogy segített valakinek, akinek szüksége volt rá. De amikor Elena megfordult, hogy távozzon, tekintete a lány nyakára esett. Egyetlen rétlet bénította meg. Egy egyedi és szokatlan formájú ezüst medál, ami a patika neonfényei alatt csillogott. Roberto arcából hirtelen kifutott minden szín. A szíve hevesen vert, a pult szélébe kapaszkodott, mintha levegőért kapkodna, egy teljes pánikroham kínjában.
0: Honnan szerezted ezt a medált?
1: Kérdezte remegő hangon. Elena azonnal megdermedt. Idegesen szorultak az ujjai az ezüst medál köré, miközben a korábban nyugodt férfi hirtelen reakciójától teljesen megdöbbenve és megrémülve bámulta. Én az édesanyámé volt, dadogta Elena, miközben egy lépést hátrált és a mellkasához szorította a babáját. 6 hónapja meghalt. Rám hagyta. Miért kérdezed? Roberto lábai megrodgyantak. Kénytelen volt leülni a pénztárgép mögötti székre. Könnyek szöktek a szemébe.
0: Az édesanyád? Klárának hívták?
1: Suttogta a férfi szinte félve a választól. Elena szeme elkerekedett. Igen, honnan tudod? Egy könnycsepp gördült el Roberto ráncos arcán.
0: Mert azt a medált egyedi megrendelésre készítettem. Van egy gravírozás belül, ugye? Ez áll rajta. Örökké a fényem.
1: Elena remegő kézzel nyitotta ki a medált. A vésés pontosan ugyanaz volt. Kezdte megérteni, de lehetetlennek tűnt. Roberto szívből mesélte el neki a történetét. 25 évvel korábban egy szörnyű vállás és egy sor fájdalmas félreértés választotta el feleségétől, és egyetlen lányától, Klárától, aki akkoriban még csak egy csecsemő volt. Évekig próbálta megtalálni őket, de sikertelenül. Ezt a medált Klárának adta a keresztelője napján. A lányt soha nem felejtette el. Abban a pillanatban, a patika csendjében a két idegen rájött, hogy valójában nem is idegenek. Elena a nagyapja szemébe nézett, akit soha nem ismert. Roberto, aki azt hitte, hogy örökre elvesztette családját, éppen most talált rá lánya egy darabkájára, abban a fiatal anyában és a karjában alvó kisbabában. Roberto kijött a pult mögül, és Elena engedélyével megölelte. 2 évtized eltelte után. Azon az esős estétől kezdve Elena élete megváltozott. Soha többé nem kellett filléreket számolnia, hogy tejet vegyen a babájának. Roberto állandó, szerető és védelmező jelenlétté vált az életükben. Betöltötte az űrt, amit Klára halála hagyott maga után.
0: Tenni kell a jót szüntelen, erős hittel, ha minden ellened is támad. Ha vihart kavar is, mert nem értik, ha nem is lesz soha válasz. Hogy kinek segítettünk épp akkor, mert nem láthatjuk át Isten tervét, hogy akár egy jó szóval, egy mosollyal, hogy változtathatjuk meg mások életét. Akár nem kért segítséget adva egy szomorú, búzsgye szemű idegennek, aki lelkünk megismerve megtalálja általunk Istent. Szelíden, tettekkel mutatva létezik jóság, és nem szavakkal, miket elfúj a szél. Ha valaki szeretni képes, és szeretnek, gazdagabb a világon mindenkinél. Nem kell harson a szó jó cselekedethez, szerényen, halkan, csendben tedd a jót. S ha általad valaki csak egy lelki kincsre is rálel, már te életed is teljes lesz, és boldog. Mert a szeretet legszebb ajándék, meg az idő, mit másra szánsz, s még apró kavicsokat rakosgatsz utadon, mások elől elgördítesz egy nagy akadályt. Hát tedd a jót, és ne patika mérlegen mérjed, ne kutasd, cserébe mennyit kapsz. A Jóisten látja a titkos cselekedetet, amiért százszorosan megjutalmaz. Jó cselekedetek felragyognak benned, s látni fogják, akik a szemedben néznek. A jóság él, s erővé válik másokban a jóba vetett hited.

0: Strang Anikó Tedd a jót című versét és az Áldalaki Úram című dicsőítő dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által sikerült mai műsorunkkal fellelkesíteni kedves hallgatóinkat és meggyőzni arról mindannyiukat, hogy érdemes tenni a jót. Érdemes a jóság erényét nap mint nap gyakorolni, mert abból öröm, béke és igazi boldog élet következik. Kívánjuk, hogy minél gyorsabban, ha nem is futótűzként, mert a sajnos a mai körülmények között nem remélhetjük, de legalábbis a rosszat legyőző és elemésztő tűzként törjön utat magának az emberi szívekben és ezen keresztül az egész országon is. Legyen mindennapi jelmondatunk. Tedd a jót!
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Várjuk hívásaikat tehát a 061-374-0904-es számon.

0: Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Ráda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, május 24-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat, a Kincses Ládát. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: Ám szeretnénk előre felhívni hallgatóink figyelmét arra, hogy 4 hét múlva egy újabb jelentős eseményt ér el a Kincses Láda. Június 7-én, ha mennyei atyánk és a szűzanya is úgy akarja, a 300. élő adásunk lesz. Szeretnénk ünnepelni, és persze hálát adni a már 18. évében járó Kincses Ládáért. Várjuk akkor is mindannyiukat. És természetesen addig se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető
1: Judit
0: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúttal is hálás szívvel köszönjük szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen!

0: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Május 12-e. Egy évfordulóra. A fatimai zarándoklat Portugáliában, ahol a szűz először megjelent régen 1917-ben, olyan esemény évfordulóján történik, melynek számomra is különleges jelentősége van. Találkozni fogok Portugália derék fiaival és lányaival.

0: a lélek hangja.
1: Két óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
2: A Café Francesco podcast sorozatában most Horváth Zoltán atya, az Áviliai Szent Teréz templom plébánosának szentföldi tapasztalatait hallhatják.
3: Nagyon nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit a ma este is itt a Café Francesco keresztény missziós kávézóban, és nagyon nagy örömmel köszöntöm már sokadszor itt a kávézóban Horváth Zoltán atyát, egy nagy tapssal üdvözöljük őt. És most pedig egy aktuális témát, sajnos különösen is aktuális témát hoztunk, hiszen a szentföldi események, amik most a napokban kirobbantak, az talán mindenkinek a figyelmét erre a régióra összpontosítja, de talán nem csak a háborúk miatt fontos ez, hanem sokkal régebb óta, sokkal másabb szempontokból számunkra egy nagyon fontos területről van szó. Zoltán atya, köszönjük, hogy eljöttél, és a Szentföld kapcsán voltunk egyszer együtt is Szentföldön. Én életemben először jártam Szentföldön, és azóta még nem voltam más alkalommal, de Zoltán atyával sikerült kijutnom. És emlékszem, hogy a reptéren megkérdeztem Zoltán atyától, hogy hányszor volt már a Szentföldön. És a válasz az volt, hogy 2000-es évek elejéig 10-szer, utána már nem számolom. És azt gondolom, hogy talán a te életednek az egyik legközpontibb helye talán a zarándoklatok kapcsán Róma mellett az a szentföldi szent helyek. Nagyon sok zarándoklatot vittél, nagyon mélyen kötődik hozzád. Kicsit ennek az elejéről, mikor jártál ott először, mi volt az első zarándoklat, amit vezettél, hogyan jött hozzád közel a szentföldnek a szeretete?
4: Köszönöm szépen a meghívást, és mikor Janó atya mondta, hogy miről szeretné, ha beszélnék, de boldogan. Méghozzá a szerelem ott kezdődik, amikor meglátni és megszeretni. Ez úgy történt, hogy a rendszerváltás után szenteltek engem 1991-ben pappá, és 92-ben egy akkor induló új zarándok utazási iroda, hiszen ezek egyáltalában ugye nem voltak annak idején, fölkért, hogy egy zarándoklatra elkísérném-e, mint lelki vezető, az általuk szervezett csoportot. És mivel én olyan 12-13 éves koromban a szüleim elmondása igazolta is ezt, amikor megkérdezte tőlem, felnőttek szoktak fiataloktól, gyerekektől ilyen hülyeséget kérdezni, hogy mire vágyik az életben, meg mit szeret.